0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM.
1: Kati, nézd, még van baracka fán.

gyerek, a hajnalig talál. Ölel szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, látom ám, szemed magába zár. Ölel szorosan,

nézni, van baracka fám. Nézd az álom, mint valóra vár. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál.

Baja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít, és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli Álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének, olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre, az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció, nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekara nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni, önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: Süveges Mark Said mindjárt itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. A manapság slam poetry körökben mozgó Saidet polgári nevén Süveges Markot, a kezdet fiai, budapesti underground hip-hop csapatból ismerheti a nagy közönség. Azt azonban nem sokan tudják, hogy a trió nevében szereplő két K betű a kortárs körtészetért áll, és aminek szellemiségét az alapító Said később a slam munkásságában is tovább vitte. A 90-es években a Magyarországra is betölt rap sokakat megihletett, köztük Süveges Markot is, aki eredetileg DJ-ként kezdte pályafutását. Művész nevét az 1995-ben megjelent francia fekete-fehér filmből, a Gyűlöletből vette. Az első fellépéseinek egyikén, ugyanis ő szavalt el egy részt a film egyik szereplőjének Said szövegéből. Závada Péterrel, az egyébként Kossuth Díjas Závada Pál fiával a Morrisonsban találkozott először, még a magyar rap hajnalán, ahol a két bőgötyás sapkás fazon nagyon megörült egymásnak, a rév és pop uralt a környezetben, így azonnal egyesítették erőiket, melléjük csapódott Havas Patrik, azaz DJ Frequent is, így 1996-ban a trió Higher Tone Alliance néven alapított együttest, eleinte csupán a zeneszerzésre koncentrálva, csak egy fél évvel később kezdtek el angol nyelven szövegeket írni, három évvel később 1999-ben kötelezték el magukat a magyar nyelv mellett, ekkor változtatták a nevüket is a már ismert a kezdet fiaira. A szókimondó szójátékos néhol erősen lírikus szövegek sikerét semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2012-ben a pécsi Lövei Klára gimnáziumban hivatalos tételként szerepeltek az irodalom érettségén. A slam poetry-vel még az együttes megalakulása előtt 1998-ban találkozott az utolsó belövés című film kapcsán, hivatalosan először az első hazai a Műcsarnokba tervezett-szervezett slam eseményen szavalt ilyen módon először. A kezdet fiaiban már megismert mainstream-mel szembe menő őszinte és költői vonalat tovább vitte a slam költészetbe is, ami idővel meghozta gyümölcsét. 2013. november 15-én a Trafóban megrendezték a második országos egyéni slam poetry bajnokságot, ahonnan ő vihette haza az első díjat. Íme tehát Süveges Márk Said most a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet, kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán most.
1: Na már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Színt vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a közepén.
1: Ott vagyunk veled.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyára, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
2: csak
1: vagy?
2: Te emlékszel vagy?
1: Rád is emlékezne?
2: Rád is emlékezne?
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott
1: mindig,
2: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted,
2: ha neki elhitted,
1: tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet
1: helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban. Nézd le!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalásai zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: A mesterséges intelligencia, az online jelenlét és a digitális technológiák társadalmi, pszichés és környezeti hatásait vizsgálja a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása, amely augusztus 9-éig látogatható. A tárlat a technológiai fejlődés pozitív hozadékai mellett annak kevésbé látható következményeire is reflektál. Az informatikai eszközök mindennapi használatának egészségügyi, társadalmi és környezeti vonatkozásaira, valamint az online térben megjelenő kontroll, megfigyelés és manipuláció kérdéseire. A kiállítás két nagy tematikus egységre tagolódik, az első rész az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, illetve az online jelenlétből fakadó egyéni és kollektív felelősséget elemzi. A bemutatott művek kitérnek arra is, hogy a digitális eszközök gyártása és használata milyen környezetterhelő folyamatokkal és globális kizsákmányolással jár együtt. A második szekció az online tér mentális hatásaira, az emberi test és a technológia kapcsolatára, valamint az internetes közösségek radikalizálódási lehetőségeire fókuszál. Az esemény a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatának része, a projekt megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
0: Tánc.
1: 10 év után újra műsorra tűzik a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadását, amely az Operaházban június 6-a és 16-a között Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban, tehát a Magyar Nemzeti Balett műsorára, írták az intézmény közleményében. A Szentpétervári Cári Színházak francia kultúráért rajongó vezetése ezzel a látványos előadással kívánt emléket állítani 14. Lajos a napkirály fényűző udvari pompájának. Az 1890-ben bemutatott alkotás a klasszikus balettirodalom egyik alapdarabja lett, híres keringője pedig a Mese 1959-es Disney rajzfilm feldolgozásának slágereként is tovább élt. Az idén novemberben 100. születésnapját ünneplő neves angol koreográfus Peter Wright 45 éve 1981-ben az amszterdami Holland Nemzeti Balettel mutatta be saját Csipke Rózsika feldolgozását. A Magyar Nemzeti Balett 2016 tavaszán mutatta be a nagyszabású produkciót, amelyben 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész csak nem 160 szerepet formál meg. Az Operaház felújítása miatt 10 év után tér vissza a darab az együttes műsorára. A Magyar Állami Operaház zenekarát David Coleman vezényli. A Csipke Rózsika az évadban 8 alkalommal, elsőként június 6-án látható az Operában.
0: Fesztivál.
1: Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. Június 20-a és 27-e között, tehát Füred a gitárzene európai központjává változik. Az Ötvös József, Lisztdíjas gitárművész által életre hívott fesztivál délelőtti mesterkurzusain a hazai és nemzetközi növendékek a világ neves professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Az érdeklődők láthatják a Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítást, a tárlat mellett egy hangszer kiállítás is helyet kap, ahol a látogatók neves hazai és külföldi hangszerkészítők, köztük Fogas Viktor, Késmárki Levente mester gitár építő munkáit és modern gitáros felszereléseket ismerhetnek meg. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra, a Vasari Galériában és a Kisfaludi Galériában. Az első napon, június 20-án a horvát Croatian Guitar Quartet a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatja meg. A fesztivál többi napján fellép többek között Zorán Dukić, az amszterdami és a hágai királyi konzervatórium tanára, Petri Cseko világhírű szólista, számos nemzetközi díj birtokosa, az Zagrebi Zeneakadémia egyetemi professzora. A fesztivál záró napján, június 27-én lesz a spanyol Andalusian Guitar Quartet gála koncertje, az együttes a tradicionális andalúz életérzést és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi a közlemény szerint.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faji sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. A csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert, noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A hazai gyűjteményes kertek keletkezése a 19. század második felére tehető, amikor is divat lett távoli országokból származó egzotikus növényeket telepíteni a kertekbe. Időben távolra kell visszamennünk. Annyit tudunk, hogy 200 évvel ezelőtt itt már volt valamilyen kisnemesi kert, de a mai kert alapjait 150 évvel ezelőtt a széles látókörű, nagy műveltségű Vigyázó Sándor rakta le, aki nagyon szerette a természetet, felesége Podmanicki Zsuzsanna számára szeretett volna méltó otthont biztosítani. Ekkor találta meg Vácrátóton az éppen eladó uradalmat, amelyet 1871-ben meg is vásárolt. A birtokon álló kúria helyén egy eklektikus, historizáló kastélyt építetett fel. Vigyázó Sándor az akkori Magyarország egyik legnagyobb adózója pedig, akkor egyik leghíresebb kerttervezőjét, a József főhercegnek is dolgozó Jámbor Vilmost bízta meg, akinek nevéhez olyan kertek fűződnek, mint az Alcsúti és Margit-szigeti tájképi kertek. A Sződrákosi patak vízének felhasználásával tórendszert, a Váci Naszájból hordott kövekkel pedig sziklás szurdokvölgyet alakítottak ki, és olyan kertművészeti elemeket építettek, mint a műrom, művízimalom és sziklaalagút. Mindemellett botanikus gyűjteményünk az élő növények leggazdagabb magyarországi tárháza. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található négy nagy gyűjteményben. Amikor kertturisztikai attrakciókról beszélünk, legfőképpen növényeket és virágokat értünk alatta. A tavasz ilyen szempontból főszezonnak számít egy kert életében.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. május 27-e van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják, friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en. Felmenti pozíciójából a terrorelhárítási központ főigazgatóját Magyar Péter, ezt közölte tegnap a Facebookon. A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Arról is kormányhatározat született, hogy felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, a felesleges párhuzamosságok megszüntetése, valamint a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében. A határozat felszólítja Pósvai Gábor belügyminisztert, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel együttműködve készítse elő a végrehajtáshoz szükséges szervezeti intézkedéseket és elrendeli az ehhez kapcsolódó jogalkotás előkészítését. Költségvetési biztost kap az MTVA és az NMHH, ezt közölte tegnap a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Erről a pénzügyminiszterrel együtt döntöttek. Tar Zoltán elmondta, hogy a költségvetési biztos feladata lesz, hogy a működést felügyelje, másrészt, hogy ne kerüljön sor semmi olyan lépésre, amely bármiféle kötelezettségvállalás elidegenítését jelenteni, és ezzel az intézmények gazdálkodását veszélybe sodorná. Előkészítik a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és megerősítik a betegjogi rendszert. Az egészségügyi miniszter az ehhez szükséges intézkedéseket június 30-ig készíti elő. Az adatok nyilvános közzétételének határideje pedig szeptember 1-e. A tárca emellett olyan javaslaton is dolgozik, amely megvizsgálja a betegjogi képviselői rendszer kapacitásainak, elérhetőségének, területi lefedettségének és intézményi jelenlétének javításához szükséges intézkedéseket. Felülvizsgálják az Agrárkamara szabályozását is, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter június 4-ig kapott erre határidőt a kormánytól. Az országgyűlés tegnapi ülésén a képviselők határoztak a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság felállításáról. Ugyanilyen testület jön létre a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció és közvagyonvesztés politikai, intézményi felelősségi láncának feltárására. Mindkét bizottságnak december 31-éig kell nyilvános jelentést készítenie. A testületek feladata nem az egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a rendszer szintű hiányosságok és a jogszabályi kiskapuk feltárása, valamint javaslatok megfogalmazása a jövőbeli visszaélések megelőzésére.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os emelkedéssel 130.916 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2%-kal 3.820 forintra csökkent, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2.592 forintra esett, a Richter papírok árfolyama 1,6%-kal 12.190 forintra nőtt. Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 7%-kal, a párizsi CAC-on 1%-kal gyengült. Milánóban 6,6%, Madridban 0,5%-kal csökkent a mutató. Vegyesen zárták a New York-i tőzsde fő mutatói a kereskedést, a Dow Jones 2%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 6%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite pedig 1,2%-kal emelkedett. Ázsiában pedig még tart a kereskedés, a térségben irányadó japán Nikkei 1,2%-os emelkedésben, a többi tőzsdei mutató pedig a mínuszos tartományban, Hongkong 7%-kal, Kína több mint 1%-kal megy lefelé, Szingapúr 8%-os mínuszban, India pedig 6%-kal megy lefelé. A bankközi devizapiacon erősödik a forint, a 1 euróért 355 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 305 forintot, egy svájci frankért 389 forintot, egy angol fontért pedig 411 forintot. A kőolaj világpiaci árai pedig stabilan a 100 dolláros alatti szinten, most is csökkenőben a Brent és a WTI. A Brent típusú kőolaj hordonkénti jegyzésára 98 dollár, az észak-amerikai könnyolajé pedig 92 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte derült időnk lesz, a délutáni órákban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 29 és 34 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb fél hétkor várjuk Önöket, Nagy Károly indítja a reggeli monitort, tartsanak velünk, jó reggelt, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mai hírszerkesztő kollégám Kovács Gergő. Szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Készülsz már lélekben a labdarúgó VB-re?
2: A labdarúgó VB-re? Hát nem tudom, ebbe lélekbe kell felkészülni, vagy inkább ilyen alvás zavar ügyletekbe kell szerintem erre felkészülni.
1: Előre alszunk majd egy jó pár.
2: Hát valahogy igen, hónapot. Kicsit felborul a bioritmus, aki minden meccset követni akar abból a több százból, ami lesz, de hát ez most egy ilyen VB, úgyhogy ennek ez a különlegessége. De én egyébként várom.
1: Én is várom egyébként, főleg baszta részt, amikor kis csapatokat néz meg az ember olyan játékosokkal, akiről biztos, hogy nem hallott az ember, mert hogy más földrészen játszanak, soha nem voltak nagy nemzetközi tornákon. Érdekes lesz.
2: Igen, szerintem. Biztos kuriózum szerintem az már önmagában, hogy tényleg olyan nemzetek vannak kint, akikről soha nem gondoltuk volna, szerintem, hogy VB-n látjuk őket, hogy Curaçao, Haiti, szerintem mindenképp érdekes, mert hogy azt hallani egyébként, hogy a következő világbajnokságot is még tovább akarják bővíteni a létszámot.
1: Jézusom, mennyire most 48-at?
2: Most 48, azt hiszem, hogy talán ilyen 60 körülire lehetett ilyeneket olvasni. Most nyilvánvalóan ezek még csak ilyen belengetések, pletykák, tervek. De pont azért mondom, hogy ezek a kis csapatok nem biztos, hogy lesznek még VB-n, úgyhogy ez amúgy nekik egy óriási dolog. Hát nekünk meg mindenképpen egy jó élmény, hogy azért ilyen ott a példa Magyarország előtt, hogy azért hát így lenne megugrani most már ezt a lécet.
1: Hát ez a léc egyelőre 86 óta nagyon magasan van, de ami az elmúlt órában történt, azt természetesen elmondjuk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Felmenti pozíciójából a terrorelhárítási központ főigazgatóját Magyar Péter ezt közölte tegnap a Facebookon.
2: A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Emellett felülvizsgálják a TEK tevékenységét, a felesleges párhuzamosságok megszüntetése, valamint a költséghatékony feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében. A határozat felszólítja a belügyminisztert, hogy a pénzügyminiszterrel együttműködve készítse elő a végrehajtáshoz szükséges szervezeti intézkedéseket.
1: Költségvetési biztost kap az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, ezt közölte tegnap a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
2: Erről a pénzügyminiszterrel együtt döntöttek. Tar Zoltán elmondta, hogy a költségvetési biztos feladata lesz, hogy a működést felügyelje, másrészt, hogy ne kerüljön sor semmi olyan lépésre, amely a kötelezettségvállalást és az intézmények gazdálkodását veszélybe sodorná.
1: Előkészítik a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és megerősítik a betegjogi rendszert.
2: Az egészségügyi miniszter az ehhez szükséges intézkedéseket június 30-áig készíti elő. Az adatok nyilvános közzétételének határideje szeptember 1-e. A tárca emellett olyan javaslaton is dolgozik, amely megvizsgálja a betegjogi képviselői rendszert, beleértve a kapacitást, az elérhetőséget és a területi lefedettséget.
1: Felülvizsgálják az agrárkamara szabályozását is.
2: Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter június 4-éig kapott erre határidőt a kormánytól.
1: Teljesíteni kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós helyreállítási alapok forrásaihoz. Ezt az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte Brüsszelben.
2: Elmondták, hogy a múlt heti tárgyalások során előrelépések történtek a magyar hatóságokkal. Néhány kérdés még tisztázásra vár, de a cél a fennmaradó technikai részletek mielőbbi véglegesítése, hogy Magyarország május végén benyújthassa a helyreállítási tervét az uniós bizottsági felülvizsgálatra.
1: A miniszterelnöki tisztségen túl más választott pozíciók esetében is korlátozhatják a kitöltendő ciklusok számát, ezt a kormányfő mondta napirend előtt az országgyűlésben.
2: Magyar Péter szerint a hatalom, legyen az helyi vagy országos, nem tarthat örökké. A kormányfő szerint minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, elindítják az iskolakezdési támogatást és a rászoruló családok gyermekeinek és a nyugdíjaknak nyugdíjasoknak is elérhetővé teszik a Szép Kártya programot.
1: Az országgyűlés tegnapi ülésén a képviselők határoztak a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról.
2: Ugyanilyen testület jön létre a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció politikai intézményi felelősségének feltárására. Mindkét bizottságnak december 31-ig kell nyilvános jelentést készítenie. A testületek feladata nem az egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a rendszer szintű hiányosságok és a jogszabályi kiskapuk feltárása, valamint javaslatok megfogalmazása.
1: Soron kívül átvizsgálják a MÁV valamennyi olyan mozdonyát, amelyek közül az egyik hétfőn kigyulladt.
2: Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A tűzeset miatt 45 járat maradt ki a teljes útvonalon, 51 szerelvény pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni.
1: Piaci hírekkel folytatjuk. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot.
2: A jegybank elnök szerint a következő időszakban csökkenhet az inflációs bizonytalanság, ami tartós esetben növelheti a monetáris politika mozgásterét. Az MNB továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tart indokoltnak. Varga Mihályt hallják.
3: Az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják. Egyfelől magas energia és nyersanyagárak, valamint az emelkedő fejlett piaci hosszú hozamok továbbra is óvatosságra adnak okot. Másrészt a hazai tényezők között a márciusi inflációs jelentés publikálása óta erősebb forint, valamint a védett üzemanyagárak és áréskorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. Ugyanakkor a kedvező irányú elmozdulások tartóságáról meg kell győződnünk. Mindezeket áttekintve a tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 9%-os emelkedéssel 130.916 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
2: A MOL 2%-kal 3.820 forintra csökkent, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2.592 forintra esett, a Richter papírok árfolyama 1,6%-kal 12.190 forintra nőtt.
1: Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
2: A londoni FTSE 2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,7%-kal, a párizsi CAC-on 1%-kal gyengült. Milánóban 0,6, Madridban 0,5%-kal csökkent a mutató.
1: A New York-i tőzsde fő mutatói vegyesen zártak.
2: A Dow Jones 0,2%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 0,6%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig 1,2%-kal emelkedett.
1: Pillantás még a devizapiacon a forint árfolyamára, az euró jegyzése 355 forint 60 fillérem, a dollár 305 forint 60, a svájci frank pedig 389 forint 10 fillér.
0: Időjárás jelentés.
2: Országszerte derült, napos időnk lesz. A délutáni órákban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 29 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok! Európa egyik legnagyobb streaming kalóz hálózatát, a Cinema Gold-t számolták fel az olasz hatóságok egy nemzetközi akció során. A hálózat illegálisan közvetített tartalmakat, többek között a Netflix, a Disney+, a Spotify és a sportközvetítéseket sugárzó platformok kínálataiból, miközben a szolgáltatásért előfizetési díjat is szedtek. A hvsv.hu újságírója szerint a bűnszervezet kifinomult technológiai háttérrel működött, és akár 300 millió eurós kárt is okozhatott a streaming cégeknek. Az ügy azért is számít jelentősnek, mert a hatóságok szerint ilyen méretű és összetettségű illegális streaming hálózatot korábban még nem sikerült felszámolni Európában. Koi Tamással Kecső Richárd beszélgetett.
2: Felszámolták Európa egyik legnagyobb streaming kalóz hálózatát, Olaszországba utazunk egy kicsikét, és hát egyrészt miért akkora jelentőségű az, hogy egy kalóz hálózatot felszámolnak, nyilván abból a szempontból is, hogy finanszírozásból kifolyólag a nagyobb streaming szolgáltatóknak ez legkevésbé sem megérős, de mégis mi áll az egész mögött itt a háttérben?
3: Igen, a konkrét ügy, ami az olasz hatóságok akcióját követően, egy nemzetközi akciót követően egyébként, ilyen nemzetközi szálakra vezetett az egész bűnözői hálózat, egy piramis játékszerűen felépülő bűnözői hálózat. Sikerült teljesen kiiktatni egy olyan kalóz hálózatot, ami kifejezetten a streaming platformokon, tehát az olyan szolgáltatóknak a platformjain jelenlévő tartalmakra specializálódott, mint például a Netflix, a Dazn, ami ugye Magyarországon nincsen jelen ebben a formában, a Disney+, vagy éppen a Sky, vagy akár a Spotify, hogyha éppen a zenei tartalmakra nézünk. Ilyen szempontból ez egy új megközelítésű illegális tartalomdisztribúció volt, és megszokhattuk, hogy eddig legalábbis ugye ez volt az illegális tartalomdisztribúciós oldalnak a modellje, hogy mozifilmeket lehetett mindenféle peer-to-peer hálózatokon keresztül letölteni, vagy hát ahogy szokták nevezni, szajzsargomba torrentezni, akár ingyen, és ugye ez egy fizetős szolgáltatás volt, idézőjelben szolgáltatás, aminek ugye az volt a lényege, hogy azokhoz a tartalmakhoz ezeken a platformokon jelen vannak, akár mozifilmek, akár sorozatok, vagy akár élő sportesemények, és itt Olaszországban ennek ugye nagyon komoly hagyománya van a Serie A bajnokságnak a meccsei, például az ön közvetíti exkluzív jogokkal, meg a Sky Italia. Tehát itt ugye megjelentek ezek a tartalmak, és ezeket töredékáról lehetett elérni azok számára, akik előfizettek erre, megint csak idéző a szolgáltatásra.
2: Magyarán ez egy ilyen szolgáltatás a szolgáltatásban jellegű működött?
3: Valójában igen, így is felfoghatjuk, de ennél szofisztikáltabb és lényegesen körbenfoltabb volt az egész rendszer, tehát a működésnek a hátteréről igazából anélkül, hogy nagyon komoly technológiai mélységekbe mennénk, annyit érdemes tudni, hogy az egésznek a hátterében voltak legális előfizetések, amelyek ilyen szerver farmokon működtek, vagy olyan gépeken, amelyek mögött valójában nem volt előfizető, olyan előfizető, mint mondjuk egy háztartási előfizető, vagy egy lakossági előfizető, és ezek a szerverfalmok, ezek lelopták a tartalmat, megkisztították a digitális másolás védelemtől, és olyan formában átkódolták, amelyeket aztán lehetett tömeges streaming formájában tovább disztribútálni több százezer, vagy akár több millió felhasználó felé. Tehát ez nagyon komoly egy technológiai mérföldkő volt, hogy ezt a hálózatot így sikerült összerakni, és ezt egyébként ki is emelték az olasz hatóságok, hogy ez példa nélküli volt eddig a hát Európában mindenképpen, de én azt úgy emlékszem, hogy úgy nyilatkoztak, hogy a világon sehol máshol nem sikerült még ilyen hálózatot felderíteni. Ugye az okozott kár nagysága is jelentős, én csak azt mondták az olasz hatóságok, hogy nagyjából 300 millió euró lehet az az összeg, amit át okoztak ezzel a bűnözők ezeknek a szolgáltatóknak, és ebben a műfajban eddig egy eléggé példanélküli fogásnak tűnik.
2: Mennyire lehet ez egy figyelmeztető jel a többi úgymond kalóz szolgáltatónak, illetve mennyire jelentenek ezek a kalóz szolgáltatások egyfajta veszélyt önmagukban?
3: Én azt gondolom, hogy ez abban a szempontból figyelmeztető jel ezeknek a bűnözőknek, hogy általában akkor szoktak a hatóságok közben lépni, vagy akkor tudnak a hatóságok eredményesen beavatkozni, hogyha a bűnözők valamilyen hibát követnek el. Nem figyelnek a nyomaik eltüntetésére, vagy akár túlságosan felhívják magukra a figyelmet, és most is ez volt ugye a cikkek szerint a lebukásnak az egyik oka, vagy a lebukáshoz vezető ok, hogy ez a 300 millió eurónyi kiesés, illetve nagyjából ugyanezzel összemérhető bevétel. Ez egy olyan összeg volt, amivel a bűnözők azokat a pénzmozgásaikat nem tudták elszedni megfelelő módon, amelyek ezeknek az összegeknek a kezelését eredményezték, vagy ebből keletkeztek, és ez kint fel a hatóságuknak. Valószínűleg ennyi csak, hogy egy kicsit az éberségük lankadt, és ez talán a bűnözők szempontjából, vagy a még aktív ilyen illegális szolgáltatások üzemeltetői számára abban a szempontból lehet egy figyelemfelkeltő jel, hogy a hatóságok azért képesek ilyen esetben lecsapni, úgyhogy óvatosabbnak kell lenni őket. Nyilván ez egy örök macskaegér harc, ez már nem a streaming érát jellemzi, hanem sokkal korábban már ugye az illegális kazetta másolásnál, vagy DVD, vagy CD másolásnál megjelent ez, hogy mindig egyre szofisztikáltabb módszereket alkalmaznak a bűnözők, ami után futnak a hatóságok, és így igazából ez nem gondolom, hogy attól, hogy egyébként ezt a hálózatot, amit a Csilma Gólnak hívtak egyébként, egy komplet applikáció épült ugye erre, nem gondolom, hogy azzal, hogy ezt felszámolták, azzal most egy ilyen lavinaszerű eseménysorozat indulhat meg, vagy nem is tudom, hogy kártyavászra elomolhatnak össze ezek a streaming szolgáltatók, nem, valószínűleg újabbak fognak megjelenni a helyükön, mert az igény mindig meg lesz ugye arra, hogy olcsón, vagy akár ingyenesen hozzáférhessenek az emberek azokhoz a tartalmakhoz, amiket egyébként rejtett záguló szolgáltatásokon keresztül élhetnének el csupán. És mondom még egyszer, Olaszország az abban a szempontból egy speciális hely, és nem véletlen, hogy Olaszországban bukott ki ez az egész történet. Olaszország futball nemzet, és rendkívül népszerűek a futball közvetítések az országban, és nagyon-nagyon komoly pénzek vannak az olasz futballban. És én azt gondolom, hogy ha ez nem lett volna, vagy ez nem lenne, akkor lehet, hogy igazából fény se derült volna erre az egész esetre, és elketyegett volna ez a szolgáltató a háttérben. Ahogy simán lehet, hogy Németországban, vagy Franciaországban, vagy más olyan országban, nyugat-európai országban, ahol vannak igény ezek a illegális streaming tartalmakra, ott ez ugyanígy működik továbbra is háborítatlanul.
2: Mit tehetnek a streaming szolgáltatók ez ellen, már csak ugye abban a szempontból is megnézve ezt az egész történetet, hogy azért a nagyobb streaming platformoknak az áremelkedése azért valamelyest hozzájárul ezeknek a kalózszolgáltatóknak a népszerűségéhez, már csak abban a szempontból is, hogy itthon is, ha nem is teljesen csak kalóz módon, de azért működnek egy-két olyan oldalak, ahol adott esetben ingyenesen tudjuk különböző sorozatokat megnézni. De mivel lehetne ezt mondjuk akár a streaming szolgáltatók, akár hatóságok felől ezt valahogy visszaszorítani?
3: Hát egyrészt technológiai módszerek vannak erre, vagy lehetnek erre, ahogy most is alkalmaztak ilyen megoldásokat, nem minden vált be, de volt, ami bevált, például alkalmaztak a streaming szolgáltatók olyan új digitális vízjeleket, amivel vissza lehetett követni azt, hogy milyen legális előfizetéseken keresztül lopják le a tartalmat a streaming szolgáltató szervereiről a bűnözők. Ez lehet például egy módszer, vagy lehetnek még egyéb robusztusabb védelmi megoldások is, az IP ellenőrzéstől kezdve a hitelesítésen át minden lehetséges. De gondolom, hogy bebizonyított a számtalan szor történelem, hogy ez hosszú távon nem megoldás. Valószínűleg a tartalomszolgáltatóknak, amíg világ a világ együtt kell élni ezzel a jelenséggel, a kalózkodás jelenségével, és azzal, hogy erre nincs egy 100%-os, törhetetlen és bombabiztos ellenszer, és szépen be fogják árazni az ebből adódó károkat a szolgáltatások díjazásába, és a nap végén a kieső árbevételt azok előtt is azok fogják megfizetni, akik egyébként becsületesen minden hónapban fizetnek egy Netflixért, vagy egy Disney Plus-ért, vagy egy HBO Max-ért mondjuk.
1: Kói Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották. 6 óra 50 perc van, zenével megyünk tovább, aztán egy érdekességgel, 7 órakor a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a vonalban Martin Kovács Miklós, a témánk pedig Amerika.

0: Reggeli Monitor.
1: Ismét levegőszivárgást észleltek a nemzetközi űrállomás orosz szegmensében. A probléma a Zvezda modulhoz kapcsolódó PRK átjáró egységnél jelentkezett, ahol már évek óta küzdenek mikrorepedésekkel. A szivárgást még 2019-ben fedezték fel, a helyzet pedig 2024-re tovább romlott, amikor a levegővesztés mértéke a korábbi duplájára nőtt. Januárban ugyan úgy tűnt, hogy sikerült stabilizálni a helyzetet, május elején azonban ismét nyomáscsökkenést észleltek az orosz űrhajósok. A számolók szerint a szivárgást május 1-én vették észre rakodási munkálatok közben. A Roscosmos jelenleg csökkentett nyomáson tartja az érintett területet, miközben a szakemberek folyamatosan figyelik az adatokat. A probléma korábban a magyar kutató űrhajós Kapu Tibor küldetésére is hatással volt, egy alkalommal emiatt kellett elhalasztani az indulását. A NASA és a Roscosmos mérnökei közösen dolgoznak a hiba végleges megoldásán. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a szivárgás jelenleg nem jelent közvetlen veszélyt az űrállomás személyzetére.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Flotta döntések változó időkben.
3: Cégautó beszerzés 2026-ban.
2: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
3: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
2: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Korvin körútnál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A H5-ös hév Csillaghegynél mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg baleset miatt. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani ma 7 órától másnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormozi szorosnál az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkád részeként. Az amerikai irányítási törzs adatai szerint már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait, vagy elérjen iráni kikötőket. Az amerikai parancsnokság hangsúlyozta, hogy a blokkád fenntartásában a haderő mintegy 200 repülőgépe, légieszköze, valamint hadihajója vesz részt. Ugyanakkor cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, miszerint az amerikai haditengerészet ismét védőkíséretet biztosít arra a Hormuzi szoros közlekedő teherhajók számára. A Fehérház még kedden közölte, hogy Donald Trump elnök mára Camp Davidben rendelte adminisztrációjának minden tagját. A kabinetülés szokatlan helyszínét nem indokolták, ugyanakkor az egybeesik az iráni béke megállapodás véglegesítésével. Csaknem egy évvel ezelőtt ugyanis, 2025. június 8-án az elnök ugyancsak Camp Davidben tartott kormányülést, ahol a fő téma akkor a gázai helyzet és az Iránnal fennálló viszony volt. Marco Rubio külügyminiszter arról számolt be, hogy az iráni béke megállapodás szövegének véglegesítése további néhány napot vesz igénybe. Ehhez képest egyébként az irániak szinte folyamatosan cánfolják, hogy a béke megállapodás küszöben állnak. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Európai diplomaták megölésével fenyegetőzött Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke.
6: Ezzel arra utalt, hogy Oroszország a napokban figyelmeztette az Európai Uniót és Amerikát, hogy vonják ki nagykövetségi dolgozóikat Kijevből, mert az orosz hadsereg mostantól szisztematikus csapásokat fog végrehajtani az ukrán főváros ellen. Az EU ezután közölte, hogy nem engednek Oroszország nyomás gyakorlásának.
5: felmenti pozíciójából Hajdú Jánost, a terror elhárítási központ főigazgatóját Magyar Péter eszközölte tegnap a Facebookon.
6: A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Emellett felülvizsgálják a TEK tevékenységét, a felesleges párhuzamosságok megszüntetése, valamint a költséghatékony feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében.
5: Költségvetési biztost kap az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, ezt közölte tegnap a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
6: Erről a pénzügyminiszterrel együtt döntöttek. Tar Zoltán elmondta, hogy a költségvetési biztos feladata lesz, hogy a működést felügyelje, másrészt, hogy ne kerüljön sor semmi olyan lépésre, amely a kötelezettségvállalást és az intézmények gazdálkodását veszélybe sodorná.
5: Előkészítik a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és megerősítik a betegjogi rendszert.
6: Az egészségügyi miniszter az ehhez szükséges intézkedéseket június 30-áig készíti elő, az adatok nyilvános közzétételének határideje pedig szeptember 1-e. A tárca emellett olyan javaslaton is dolgozik, amely megvizsgálja a betegjogi képviselői rendszert, beleértve a kapacitást, az elérhetőséget és a területi lefedettséget.
5: Piaci hírekkel folytatjuk. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot.
6: A jegybank elnök szerint a következő időszakban csökkenhet az inflációs bizonytalanság, ami tartós esetben növelheti a monetáris politika mozgásterét. Az MNB továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tart indokoltnak. Varga Mihályt hallják.
7: Az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják. Egyfelől magas energia és nyersanyagárak, valamint az emelkedő fejlett piaci hosszú hozamok továbbra is óvatosságra adnak okot. Másrészt a hazai tényezők között a márciusi inflációs jelentés publikálása óta erősebb forint, valamint a védett üzemanyagárak és ár- és korlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. Ugyanakkor a kedvező irányú elmozdulások tartóságáról meg kell győződnünk. Mindezeket áttekintve a tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta.
5: Továbbra is erős a forint, a magyar deviza árfolyama pedig lényegesen kedvezőbb szinten áll, mint a márciusi inflációs jelentés idején.
6: A jegybank elnök hangsúlyozta a magyar eszközök kockázati felárának csökkenését, elsősorban az uniós forrásokkal és az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások támogatják. Marga Mihályt hallják.
7: A forint országspecifikus erősödése folytatódott. A hazai deviza az előző kamatdöntés óta továbbra is erősödött az euróval szemben. A forint továbbra is lényegesen erősebb a márciusi inflációs jelentéskor tapasztalt szintjénél. Az erősebb forint mérsékli az áremelkedés ütemét. Ugyanakkor az elmozdulások tartóságáról a devizaárfolyam kapcsán is meg kell győződnünk. A devizapiaci stabilitás fenntartása egyúttal az inflációs várakozások mérséklésében is kulcsfontosságú.
5: 355 forint 70 filléren az euró, a svájci frank 389 forint 20 fillér, a dollár pedig 305 forint 50 filléren. Bár a májusi esők hoztak némi átmeneti enyhülést, az aszály és a szárazság már nem csak a spájzban van, hanem közvetlenül érinti a teljes ökoszisztémát, beleértve a halgazdálkodást is.
6: A Velencei tó kiszáradása reális veszély, bár már több éve megmenthető lett volna, ha megoldották volna a Dunáról történő vízfelhozatalát, mondta az Aranypony ZRT vezérigazgatója. Lévai Ferenc szerint az aszály durvulásának már mindenki számára kézzelfogható jelei vannak.
8: Nincs olyan vízbázis, ahonnan vizet lehetne egyébként még menteni a Velencei tó számára. Ha nem történik meg, akkor bekövetkezik az, mint 1860-as évek közepetáján, hogy a Velencei tó kiszárad, nincs felszíni vízátpótlás, és a jelenlegi trendek szerint Magyarország nincs abba a zónába, ahol a csapadék mennyisége évről évre ne csökkenne. A csökkenés mellett még ugyanezt a lofáj problémát fokozza a meglévő csapadékok rapszodikus helyszíreékedése, a területek eltérő csapadékos eloszlása. Vannak területek, amelyek totálisan kiégnek, van, ahol villámzáporok várhatók, tehát gyakorlatilag ezt a trendet nem tudjuk pénzzel kezelni. Egy olyan átfogó stratégiára van szükség, amelyik a magyarországi vizek itt tartását szolgálja.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 9,1%-os emelkedéssel 130.916 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
6: A MOL 2,1%-kal 3.820 forintra csökkent, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2.592 forintra esett, a Richter papírok árfolyama 1,6%-kal 12.190 forintra nőtt.
5: Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
6: A londoni FTSE 2,1%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,7%-kal, a párizsi CAC-on 1%-kal gyengült. Milánóban 0,6, Madridban 0,5%-kal csökkent a mutató.
5: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde fő mutatói.
6: A Dow Jones 0,2%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 0,6%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal emelkedett.
5: Az Európai Unió a digitális piacokról szóló jogszabály eddigi legnagyobb bírságát készül kiszabni a Google-ra.
6: A büntetés akár az 1 milliárd eurót is megközelítő sávba eshet. A döntés már az előkészítés végső szakaszában jár, és a határozatot várhatóan még a nyári szünet előtt bejelentik. A hivatalos vizsgálat tavaly márciusban kezdődött.
5: Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Jerevánban Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszter.
6: A felek megállapodtak a kritikus ásványkincsekhez kapcsolódó együttműködésről, valamint egy tervezett tranzit folyosó fejlesztéséről is. Az Örményország déli részén áthaladó 43 km hosszú útvonal közvetlen összeköttetést biztosítana Azerbajdzsán és annak Nahicseváni exklávéja között, azon keresztül pedig Törökország felé. Örményországban június 7-én tartanak parlamenti választásokat, amelyen Nikol Pasinyán polgári egyesség nevű pártja több jellemzően orosz barát ellenzéki erővel méri össze erejét.
5: 10 országban fenyeget ebola járvány Afrikában. A kevésbé ismert úgynevezett bundibugyó vírus törzs szedi most áldozatait.
6: A betegség halálozási rátája 20%-os, ennek ellenére a szakemberek szerint nem fenyeget világjárvány, mert az ebolának ez a típusa is nehezen terjed emberről emberre. Szlávik János infektológus főorvost hallják arról, hogy a kínaiak által most kifejlesztett mRNA-s vakcina vajon mikorra alkalmazható tényleges oltásként.
9: A koronavírusjárványból kiindulva, ahol egy év alatt sikerült hatékony vakcinát előállítani, lehet reménykedni ebben is, de mondjuk egy éve itt nincs az emberiségnek arra, hogy ezt megvárja. De az jó hír, hogy az mRNA-s technikával olyan gyorsasággal tudnak oltásokat létrehozni, hogy akár egy ilyen ebola törzs ellen se lehet hatékony. De hangsúlyozom, nagyon nehéz őket elérni. Tehát a korábbi járványoknál is nagyon komoly gondot jelentett, hogy elutasítják a segítséget. Sokszor az európai emberektől félnek, az európai orvosoknak nem hisznek. Tehát sokkal inkább hisznek a saját sámányaikban és varázslóimban, mint bennünk. Tehát amikor a korábbi járványt megpróbálták megakadályozni, hogy mindenkit be kellett oltani, aki egy ebolás beteggel kapcsolatba került, ez akkor is óriási nehézségeket okozott.
0: Időjárás jelentés.
6: Országszerte derült napos időnk lesz, délután azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a szél, a csúcs hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
5: A jégkorong világbajnokság csoportkörének utolsó játéknapján Kanada 3-2-re legyőzte Csehországot, a házigazda Svájc pedig 4-2-re múlta felől Finnország együttesét. Még korábban az Egyesült Államok 4-1-re verte Ausztriát, Lettország pedig 8-1-re Magyarországot. A magyar válogatott egyébként egy győzelemmel és 6 vereséggel zárta a tornát, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet majd az elitligában. A negyeddöntő párosítása Kanada Egyesült Államok, Svájc Svédország, Finnország Csehország, Norvégia Lettország. A 6. helyen kiemelt orosz Daniil Medvegyev már az első fordulóban kiesett a francia nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, az ausztrál Waltonnal szemben maradt alul 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 arányban. Az olasz Sinner a francia Tabort múlta felül, a német Struff a kazah Bublikot búcsúztatta, a francia Kuarné pedig a horvát Csilicset múlta felül. Thomas Christiansen szövetségi kapitány kijelölte a panamai labdarúgó válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyben csapatkapitányként szerepel Anibal Godoy, a Budapest Honvéd korábbi légiósa is. A középpályás egyébként 2013 nyarától két éven keresztül tartozott a kispesti együtteshez, de 24 NB1-es és két NB3-as bajnoki után távozott, egyébként pedig december óta az amerikai bajnokságban szereplő San Diego FC játékosa. Hazája válogatottjában már 157-szer lépett pályára, és ezzel csúcstartó.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Az Egyesült Államokban megszokhattuk, hogy sok minden, sőt, hát gyakorlatilag nagyon-nagyon sok minden Donald Trumpon múlik, az amerikai elnökön. Mégis nagy vihart kavart egy legutóbbi, nem tudom, döntése vagy bejelentése? Kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót. Szervusz, jó reggelt!
2: Minden jót mindenkinek. Valójában az igazságügyi minisztériumról van szó, amely létrehozott egy olyan alapot, ugye a függetlenség nyilatkozatának a évvére utalva, 1,776 millió dolláros alapot, amely azt célozza, hogy az előző kormányzati időszakban esetleg igazságtalanul vegzált, a kormányzat által vegzált embereket kártérítse. Na most a történet egy kicsit visszább nyúlik, ugyanis néhány évvel ezelőtt ugye Donald Trump híres volt arról, hogy tűzzel vassal küzdött azért, hogy az adóbevallásait nyilvánosságra hozzák, míg nem valaki kiszivárogtatta, és kiderült például, hogy éveken át nem fizetett szövetségi adót, meg valami egyéb dolgok is. Ezt nagyon zokon vette, és ezért most már elnökként 10 milliárd dollárra perelte a saját adóhivatalát, ami ugye a pénzügyminisztériumhoz tartozik, és csak úgy volt hajlandó elállni ettől a pertől, hogy közben az igazságügyi minisztérium kidolgozott egy konstrukciót, amely ezt az előbb említett majdnem 1,8 milliárd dollárt fölajánlja olyan embereknek, akiket állítólag vegzáltak az előző időszakban igazságtalanul, és a botrány az tulajdonképpen azért robbant ki, vagy hát azért is, mert ezek között az emberek között elég nyilvánvalóan ott lehetnek azok, körülbelül 1600-an, akik annak idején lerohanták a Kapitóliumot, és utána különböző büntetésekben, adott esetben börtönbüntetésben részesültek. Úgyhogy Isten igazából ez a történet, és hát ettől aztán akinek van haja, elég sokszor föláll az a haj, mert ugye olyan kormányzati manőverekkel igyekszik elintézni mindezt Donald Trump, amelyeknek a végrehajtója ugye az ő korábbi személyes ügyvédje, aki jelenleg ugye a megbízott igazságügyminiszter. Hát így dióhéjban ennyi a történet.
1: Elég nagy dióhéj. Az Egyesült Államokban ugye közben a gazdasági növekedés egy jelentős része már a mesterséges intelligenciához köthető, mint ahogy egyébként a tőzsdei emelkedés is. Mégis egy elnöki rendelet aláírását az utolsó pillanatban elhalasztották. Mi volt ez a rendelet, és miért halasztották el?
2: Alapjában véve egy olyan rendelet készült, amely igyekezett volna a bankszektor különböző egyéb kormányzati szektorok igényeinek megfelelni, mégpedig azért, mert azt szerették volna elérni, hogy a mesterséges intelligencia megoldások egyre fejlettebb változatait mielőtt piacra kerülnek, ellenőrizhessék biztonsági szempontból, ugyanis egyre több olyan információ került napvilágra, amely arról szólt, hogy ezek a különböző legújabb eszközök, ezek kifejezetten kiberbiztonsági kockázatot jelentenek a pénzrendszer, a pénzügyi rendszer bankok számára. Na most ezt foglalták volna elnöki rendeletbe, ám de a Donald Trump már szinte elővette a tollát a Fehérházban, hogy aláírja az elnöki rendeletet, amelyekből egyébként százával készített az utóbbi jó néhány hónapban. Viszont aztán eltántorodott ettől. Állítólag már úton is voltak Washingtonba olyan IT nagy emberek, akikkel szereti körben venni magát, és az ő jelenlétükben gondolták megoldani ezt az aláírást, de az is elég világos volt, hogy ezek közül a nagy IT emberek közül sokan berzenkedtek, és igyekeztek elhárítani azt a lehetőséget, hogy a kormányzat ellenőrizhesse az új fejlesztéseket, úgyhogy egyelőre így jutott zsákutcába ez a törekvés. Nyilván lesz még sok minden fejlemény ez ügyben, de most ez volt a legutóbbi.
1: Kevin Warshot, a Fed legújabb elnökét beiktatták hivatalába. Ez a beiktatás egyébként a Fehérház keleti termében volt. Úgy ment le az ünnepség, ahogy szokott lenni, vagy itt is volt újdonság?
2: Hát voltak éppen ez a ceremónia úgy zajlott, ahogy ennek meg kell történnie. A személyek voltak érdekesek, mert ugye az új Fed elnököt, ha úgy tetszik, az eskütételre meginvitálta és ugye levezényelte a procedúrát az a bizonyos legfelsőbb bírósági tag, Clarence Thomas, aki mondjuk a legkonzervatívabbnak, enyhén szólva legkonzervatívabbnak minősíthető, ugye egy fekete bőrű legfelsőbb bíró, aki körül éveken át voltak mindenfajta ilyen korrupciógyanús ügyek is, tehát olyan hatalmas utazási kedvezményeket, meg mindenféle egyéb ajándékokat fogadott el, amelyeket nem lett volna ildomos, nagyon sokak szerint jól lehet magát a legfelsőbb bíróságot etikai szabályzat nem tiltja semmiben, mert nincs nekik ilyen. Úgy gondolták, gondolom sokan, hogy aki ilyen pozícióba emelkedik, az erre már nem vetemedik. Na de Clarence Thomas eskedte fel, ha úgy tetszik, az új Fed elnököt, és az érdekesség az, hogy Donald Trump ugye az előző elnököt, Jerome Powell-t kíméletlenül bombázta egy-két éven át most már, és ilyen formán meg viszont határozottan azt mondta, hogy hát ő nem fog beavatkozni, reméli, hogy függetlenül teszi majd igen jól a dolgát az új fedelnök. Sajátos helyzetben lesz, mert minden eddigi szokástól eltérően elődje nem távozik a Fed kormányzói köréből, tehát ott marad a döntéshozói körben, nem elnökként, de tagként, erre lehetősége van a Fed működését szabályzó törvény szerint, és ilyen formán hát együtt ülnek majd a legközelebbi döntéshozatalnál. Egyébként magát, ugye az új Fed elnököt, Mr. Warsh-t, költségvetési héjaként, pénzügyi kemény vonalasként ismerik. Most mindenki azt figyeli, hogy mennyire áll majd be a Trump vonalba, ugyanis Donald Trump kamatcsökkentést szeretne a gazdaságnak, nem biztos, hogy ez felel meg a legjobban, úgyhogy a dilemma minden esetre ott van az új Fed elnök asztalán.
1: Martin Kovács Miklós külgazdasági és szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szervusz!
2: Minden jót mindenkinek!
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban! Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban a Váci úton a Vizefogó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani baleset miatt. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Kőér utca és az Ecseri út előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebb információkat a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az ukrán drónerők már 500 célpontot azonosítottak Fehér-Oroszország területén, amelyeket meg fognak támadni, ha az Oroszország a szövetséges állam belép az ukrajnai háborúba. Ezt írja az ukrán drónerők parancsnoka a Facebook oldalán.
8: Robert Brovgyi egyúttal üzent is Lukasenka fehér orosz vezetőnek, és azt tanácsolta, hogy ne próbáljon farkas szemet nézni Ukrajnával. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten beszélt arról, hogy Oroszország bele akarja sodorni Belaruszt az ukrajnai háborúba. Az is elképzelhető emellett, hogy Kijev ellen készül egy újabb szárazföldi invázióra az orosz hadsereg.
1: Európai diplomaták megölésével fenyegetőzött Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke.
8: Ezzel arra utalt, hogy Oroszország a napokban figyelmeztette az Európai Uniót és Amerikát, hogy vonják ki nagykövetségi dolgozóikat Kijevből, mert az orosz hadsereg mostantól szisztematikus csapásokat fog végrehajtani az ukrán főváros ellen. Az EU ezután közölte, hogy nem engednek Oroszország nyomásgyakorlásának.
1: Felmenti pozíciójából Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ főigazgatóját Magyar Péter eszközölte tegnap a Facebookon.
8: A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Emellett felülvizsgálják a TEK tevékenységét, a felesleges párhuzamosságok megszüntetése, valamint a költséghatékony feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében. A határozat felszólítja a belügyminisztert, hogy a pénzügyminiszterrel együttműködve készítse elő a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket.
1: Komoly kihívást jelentenek a magas üzemanyagárak a légitársaságok számára. Az Egek Ura blog alapítója szerint ugyanakkor Budapest kedvező helyzetben van, mert a repülőgép üzemanyag ellátása több forrásból is biztosított, így a legnagyobb budapesti bázisú légitársaságok működése stabilnak tekinthető. Varga G. Gábort hallják.
9: A jelenlegi előrejelzések szerint Európában a nyári csúcsforgalom kerozin ellátása biztosított. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az, hogy egy adott útvonalon egy adott járatot vagy járat tömeget üzemeltetnek-e a légitársaságok, az nem önmagában csak attól függ, hogy van-e kerozin vagy nincs, hanem attól is függ, hogy az üzemanyagot milyen áron tudják beszerezni a két érintett repülőtéren, és ilyen árak mellett a járat üzemeltetésének a nyereségtermelő képessége az megkérdőjeleződik-e vagy sem, vagyis az adott áru kerozin mellett lehet-e profitot termelni ezzel a járattal. Mert amennyiben nem, akkor megvan az esélye annak, hogy járattörlésekkel reagálnak erre a mostani kerozin helyzetre.
1: Az amerikai hadsereg közölte, hogy a Csendes-óceán keleti részén megtámadt egy hajót, amely feltehetőleg kábítószercsempészettel foglalkozott. A támadás következtében egy ember meghalt, két túlélő pedig elmenekült. Erről a déli parancsnokság számolt be. A művelethez az amerikai parti őrséget is riasztották, az nem világos, hogy a túlélőket sikerült-e kimenteni.
0: Tőzsdehírek.
1: A hazai értéktőzsde a BUX 9%-os emelkedéssel 130.916 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
8: A MOL 2%-kal 3.820 forintra csökkent, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2.592 forintra esett, a Richter papírok ár folyama 1,6%-kal 12.190 forintra nőtt.
1: Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
8: A londoni FTSE 2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 7%-kal, a párizsi CAC-on 1%-kal gyengült, Milánóban 6%, Madridban 0,5%-kal csökkent a mutató.
1: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főmutatói.
8: A Dow Jones 2%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 6%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite 1,2%-kal emelkedett.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Az euró jelenleg 355 forint 50 fillér, a svájci frank 388,90, a dollár 305 forint 40 fillére jár, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1641. Tovább mérséklődtek az inflációs alapfolyamatok idehaza, miközben az élelmiszerek áremelkedése gyorsult.
8: A jegybank elnök közölte, áprilisban a fogyasztói árak emelkedtek, míg a lakossági inflációs várakozások az éveleje óta csökkennek, ugyanakkor még meg kell győződni arról, hogy ez tartós folyamat-e. Varga Mihályt hallják.
10: Áprilisban a fogyasztói árak 2,1%-kal emelkedtek éves összevetésben, míg a maginfláció 2,2%-on alakult. Az inflációs tényadat ezzel alacsonyabb volt a márciusi inflációs jelentés előrejelzésénél, és a jegybanki tolerancia sáv alsó széle közelében maradt. Az áprilisi egyhavi árváltozás mértéke a teljes fogyasztói kosár esetében enyhén magasabban, a maginfláció esetében enyhén alacsonyabban alakult, mint a historikus átlag. Az inflációs alapfolyamatok tovább mérséklődtek. Ez az iparcikkek és a piaci szolgáltatások lassuló árdinamikájában is megmutatkozik.
1: A Nemzeti Bank egyébként tegnapi kamatdöntő ülésén tartotta az alapkamatot 6,25%-on.
0: Időjárás jelentés.
8: Országszerte derült, napos időnk lesz, délután azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Több felé megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 10 országban fenyeget ebola járvány Afrikában. A kevésbé ismert úgynevezett bundibugyó vírus törszedi most áldozatait. A betegség halálozási rátája 20%-os, ennek ellenére a szakemberek szerint nem fenyeget világjárvány, mert az ebolának ez a típusa is nehezen terjed emberről emberre. Oltás vagy gyógyszer nincs ellene, a kínai tudósok most fejlesztenek vele kapcsolatban egy ígéretes vakcinát. A forrásország Kongói Demokratikus Köztársaságban a legújabb ebola járványnak már 204 halálos áldozata van, és 867 gyanús esetről tudni. Szlávik János infektológus főorvost kérdeztem. Az elmúlt hetekben a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában újra ebola megbetegedéseket regisztráltak, és hát ez mostara járvány szintű lett a két országban egészen bizonyosan, de Afrikában is közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO, az ENSZ egészségügyi világszervezete. Ez az úgynevezett bundibugyó vírus törzs, ez mennyire tűnik a jelenlegi információk alapján veszélyesnek?
11: Úgy tűnik, hogy ez a törzs veszélyes, és talán jobban is terjed, mint a korábbiak. Ez persze nem változtat azon, hogy az ebola azért egy nehezen emberről emberül terjedő betegség. Itt arról van szó, hogy lappangási időszakban, ami aránylag rövid is lehet, nem fertőz. Kizárólag a betegnek a testnedvei, vér, váladék az, ami fertőz, és ez általában akkor fordul elő, mikor az illető már olyan beteg, hogy gyakorlatilag a betegség végstádiumában van. Éppen ezért van az, hogy a leginkább veszélyeztetettek az egészségügyi dolgozók, nagyon sok orvos és nővér kapta el a betegséget, azok az emberek, akik halottakkal foglalkoznak, és azok a rokonok, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek ilyen betegebolás emberekkel. És mindez nagyon veszélyes egy olyan helyen, ahol rengeteg olyan törzsi rítus és szokás van, ami szerint például a halottakat meg kell érinteni, simogatni. De most gyakorlatilag ebből a vírussal szennyezett halott érintéssel is fertőzhet. Tehát nagyon-nagyon veszélyes dolog, és nagyon nehéz elmagyarázni a helyieknek, hogy ezeket a szokásokat sajnos nem tarthatják be.
1: Gondolom én a WHO azért is hirdetett közegészségügyi vészhelyzetet, mert hogy városi környezetben is elkezdett terjedni a betegség. Ezzel ellen a vírustörzs ellen, a bundibugyó ellen van-e bármiféle bevett terápia, adott esetben oltás?
11: 2013-14-ben, mikor a nagy nyugat-afrikai ebola járvány volt, akkor a tudomány igyekezett felgyorsítani az oltóanyag készítést és a vírus ellenes készítményeknek a kifejlesztését, de pont a másik törzs ellen, a Zaire törzs ellen, ami Nyugat-Afrikában fordult elő, és a bundibugyó ellen igazából törzskönyvezett, engedélyezett készítmény nincs. Valószínűleg van valami hatása a védőoltásnak ezzel a törzs ellen is, de ez nem igazolt. Úgyhogy itt egyelőre csak az izolációval, a betegek elkülönítésével lehet valamit kezdeni, és itt megint csak jönnek a következő problémák, hogy az emberek félnek, és nem mennek orvoshoz, nem mennek kórházba, megszöktetik a beteg rokonaikat, és ez mindez oda vezet, hogy a betegség elkezdett terjedni. Ráadásul katonák által ellenőrzött területen vagyunk, ahol szintén az egészségügy nagyon nehezen tud oda jutni a betegekhez. Úgyhogy volt ez már 16 alkalommal Kongóban ilyen járvány, akkor is nagyon-nagyon nagy nehézséget árán sikerült csak megfékezni. Ráadásul szomszédos országokba is átmennek ezek az emberek. Óriási a mozgás, a migráció az országok között. Ugye egy különböző aranybányák vannak ezeken a környékeken, és nagyon sok ember folyamatosan vándorol, folyamatosan migrál akár országról országra. Így nagyon nehéz küzdeni ellene.
1: Volt egy ilyen információ is, hogy egyébként, hogy a vöröskereszti munkatársak is betegek lettek. Mehet odáig ez a vírus, vagy az ezzel kapcsolatos félelem, hogy akár a szegényebb területeken az élelmiszer segélyezés is bajba kerülhet ön szerint?
11: Elképzelhető. Nagyon sokszor nem engedik az egészségügyi dolgozókat oda ezekre a területekre, pedig csak mi tudunk valamit csinálni, ugye felvilágosítással elmagyarázni azoknak, hogy hogy kezeljék a halottakat, ugye megfelelő védőruházatot adni az ottani egészségügyi dolgozóknak. Nem könnyű dolog ez. Az ebola a betegség vége felé elég nagy mértékben terjed testnedvekkel. Tehát akár egy bőr mikrosérülésen keresztül is be tud jutni, akár az egészségügyi dolgozóba a vírus. Tehát nagyon komolyan kell azt venni, hogy kell felöltözni és levetkőzni a védőruhában. Sajnos egy korábbi járvány kapcsán egy nővér úgy fertőződött meg, hogy akkor kapta el, amikor a fertőzött ruháját levette. Nagyon-nagyon komolyan kell venni, be kell tanítani a dolgozókat a megfelelő ruha használatra, arcvédőmaszkot hordani, nyilvánvalóan kesztyűt hordani, egyszer használatos védőruhát. Nagyon fontos nem csak az egy dolgozóknak, hanem azoknak is, akik például a halottakat kezelik.
1: Említette az interjú elején a Zaire törzset, amely lázzal, hányással, belső vérzéssel járó ebola betegség, és hát ott 50-60, nem egyszer 70%-os a halálozási arány. A bundibugyó vírustörzs is ennyire halálos, vagy ez milyen tünetekkel jár?
11: Nagyjából ugyanilyen tünetekkel jár, talán a halálozással némileg kevesebb, de hát ugye ez nem sokat jelent, hiszen még így is őrülsz magas a 20-30% is helyett, ami nagyon-nagyon sok. Hozzá kell tenni, hogy azért itt afrikai körülményekről beszélünk. Tehát korszerű egészségügyi rendszerekkel rendelkező országok azért képesek ezzel küzdeni, intenzív osztályos eljegyzés, ha kell lélegeztetőgépet. Mi tudunk ellene harcolni, de Afrikában ugye egy nagyon-nagyon alacsony egészségügyi infrastruktúrájú felületen erre esély nincs. Hát a halálozás azért is ilyen magas, de nagyon-nagyon magas halálozású betegség ez.
1: A kontinentális megbetegedéseken vagy vészhelyzeten kívül, ami ugye most Afrikára lett kiterjesztve, mennyire lehet veszélyes ez a vírus világszerte?
11: A világban nagyon alacsony a valószínűsége, hogy ebből probléma legyen. Ne felejtjük el, a korábbi nagy nyugat-afrikai járványban 30 ezer beteg volt, és 17 ezer halott, és nem tudták más helyekre behurcolni a betegséget. Nyilvánvalóan előfordulhatnak izolált esetek, véletlenszerűen átkerülhet egyik másik országba, de ott egészen hatékonyan lehet ellene védekezni. Tehát a filmekben látott katasztrófa nem fog bekövetkezni ezekből az ebből a törzsekből.
1: Friss információt, ez a Medical Expressnek a információja, hogy állítólag kínai tudósok kifejlesztettek egy új széles spektrumú mRNA-s vakcinát, amely egyébként úgy tűnik jelenleg, ezt hangsúlyozottam, úgy tűnik, hogy a bundibugyó ellen is hatásos lehet. Ha ez igaz, és mondjuk ezt a klinikai kutatási eredmények bizonyítják, akkor mennyi idő alatt lehet ön szerint ebből használható vakcina?
11: A koronavírus járványból kiindulva, ahol egy év alatt sikerült hatékony vakcinát előállítani, lehet reménykedni ebben is, de mondjuk egy éve itt nincs az emberiségnek arra, hogy ezt megvárja, de az jó hír, hogy az mRNA-s technikával olyan gyorsasággal tudnak oltásokat létrehozni, hogy akár egy ilyen ebből a törzs ellen is lehet hatékony. De hangsúlyozom, nagyon nehéz őket elérni. Tehát a korábbi járványoknál is nagyon komoly gondot jelentett, hogy elutasítják a segítséget. Sokszor az európai emberektől félnek, az európai orvosoknak nem hisznek, tehát sokkal inkább hisznek a saját sámányaikban és varázslóinkban, mint bennünk. Tehát mikor a korábbi járványt megpróbálták megakadályozni, ugye mindenkit be kellett oltani, aki a gyebolás beteggel kapcsolatba került, ez akkor is óriási nehézségeket okozott. Tehát bízunk benne, hogy sikerülni fog az egészségügyi világszervezetnek. Egyelőre csak afrikai vészhelyzetről van szó. Nehéz azt elképzelni, hogy ebből komolyabb, nyilván a világon több helyen megjelenő járvány legyen. Ne felejtjük, ez a 17. járvány Kongóban.
1: Szlávik János infektológus főorvost hallották.
0: Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: Nehéz megmondani, hogy mire számíthat majd az ember a Fed új elnökétől, Kevin Warsh-tól, hogy lesz esetlegesen erőltetett kamatcsökkentés az Egyesült Államokban, vagy pedig a várakozásokkal szemben jóval ellenállóbb lesz majd például az elnök Donald Trump akaratával szemben. De egyáltalán mi befolyásolja most az aranykereskedését? Inkább az inflációs várakozások, vagy inkább a geopolitikai bizonytalanságok? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát mindkettő befolyásolja egyszerre az aranyár folyamát, ezek a legfőbb befolyásoló tényezők, és talán éppen ezért is uralja egyfajta bizonytalanság jelenleg az aranypiacát, mert ez a kettő befolyásoló tényező pont egymással szembehatóan viselkedik, ellentétes a hatásuk. De térjünk talán egy kicsit vissza az idei év eddigi történéseire, amiről szívesen szót ejtenék. Ugye látni kell azt, hogy az év első hónapjában, januárban még fék nélkül emelkedett az aranyár történelmi csúcsra, azóta viszont egy jelentős korrekció következett, $5,600 volt a történelmi csúcs, és $4,500-ig ez a jelenlegi árszint jött vissza a jegyzés. Már év elejét egy pánik hajtott a kereslet jellemezte, pánik fűtötte kereslet, a geopolitikai feszültség hőfoka akkoriban a tetőfokára hágott, az emlékekbe emelkedett. Emlékezzünk vissza, hogy úgy indult az év, hogy amerikai kommandósok előbb elrabolták a venezuelai elnököt, aztán, hogy Donald Trump elmélkedett hangosan azon, hogy milyen jó lenne mindenkinek, ha Grönlandot az Egyesült Államokhoz csatolná. Ezzel az ötlettel alaposan próbára tette a teljes nyugati szövetségi rendszert akkoriban. Azóta persze kiderült, hogy Trump annyira nem is gondolta komolyan, amit Grönlandról mondott, sőt talán a valódi célja sem volt más, mint hogy elterelje a figyelmet arról, amit valójában tervez, nevezetesen Irán megtámadását. Egy szó, mint száz, turbulensen indult az év, és ez pánikszerű kereslet növekedést hozott az aranynál, ami miatt emelkedett januárban az árfolyam. Mostanra azonban sokat változott a helyzet, a geopolitikai feszültségek ugyan továbbra is napirenden vannak, de mostanra beállt egyfajta fásultság talán ezekkel szemben, és ami a legfőbb különbség az év elejéhez képest az az, hogy az iráni háború olajárdrágulást hozott, ami általános inflációt szül, ennek pedig az a következménye, hogy a jegybankok nem tudnak enyhíteni a magas kamatszinten, sőt, adott esetben még kamat emelésre is kényszerülhetnek, ami hagyományosan nem kedvez az aranyárnak. Tehát mindösszességében elmondható, hogy jelentősen visszaesett a befektetői kereslet az év elejéhez képest, a jegybankok sem úgy veszik az aranyat, mint korábban, ugyanis két nagy jegybank, a török és az orosz átmenetileg az eladói oldalra is váltott, és még az ékszeripari kereslet is, hát lehet mondani, hogy csak árnyéka önmagának, az egyébként továbbra is nagyon magas aranyár miatt, korrekció ide vagy oda. Tehát a legfontosabb keresleti szegmensekben mostanában gyengébben teljesít a sárga nemesfém piaca, és ez nyomot hagy az árfolyamon. Ugyanakkor mindenki érzi és sejti, hogy a többpólusú világrend, ami felé tartunk, rengeteg bizonytalanságot hordoz, ami potenciálisan meg mégis magasan tartja azért az arany iránti érdeklődést, és táblatilag mégiscsak emelkedő árfolyamot tehet indokoltá, úgyhogy ez a kettősség okoz bizonytalanságot jelenleg, tekintettel arra, hogy a rövid távú árfolyam mozgások egyelőre nincsenek szinkronban a hosszabb távú várakozásokkal.
1: Az inflációs várakozás akkor ezek szerint továbbra is benne van a rendszerben, és hát meg annyi más is. Befektetői szempontból egyébként mi tisztázhatná a jelenlegi nyomás alól az aranyat? Hogyha például mondjuk lenne egy iráni béke, az klasszisokkal tisztább helyzetet teremtene, tehát közelebb hozna egymáshoz a rövid és a hosszabb távú folyamatokat?
12: Igen, most nagyon erősen be van árazva az arany árfolyamába az, hogy a kamatok az idejében nemhogy nem fognak csökkenni, hanem még akár emelkedhetnek is. Folyamatosan erről van szó, mind az Egyesült Államokban, mind az Európai Központi Bank részéről, hogy adott esetben kamat emelés lehet indokolt. Az inflációs számok már emelkedő tendenciát mutatnak, már pedig erre a jegybankok bevált válasz az elmúlt évekből az, hogy kamatot kell emelni. És hogyha ennek az indoka megszűnne, tehát hogyha a háborúnak közel-keleten vége lenne, akkor az a nyomás, ami az olajár felől érkezik, inflációs nyomás megszűnhetne, és akkor a kamatokkal kapcsolatos várakozások is jelentősen módosulhatnának. Ismét optimistább lehetne a hangulat, és ez biztosan segíteni az arany árfolyamát. Azt gondolom, hogy az lenne a startlövés arra, hogy az aranyár tovább folytatja a ralliát, és egy újabb emelkedő fázisba kapcsol.
1: Az iráni háború abban az értelemben velünk van, még hogyha kevesebb is az aktív harci cselekmény, hogy blokkád van egyrészt a hormozi szoros blokkádja Irán által, másrészt iráni kikötőké az amerikai haderő által, és hát ennek főleg azok az arabból menti országok isszák meg a levét, amelyek tengeri kijárattól el lettek zárva. Akár az arab országok, akár Törökország, amely az elmúlt időszakban sokszor mutatta ennek a jelét, aktíve továbbra is az ő jegybankjaik az aranypiacon?
12: Hát Törökországról van aktuális hírünk, amennyiben a februári-márciusi híreket még aktuálisnak lehet tekinteni. Akkoriban Törökország két hullámban, a török jegybank két hullámban eladott 60-60 tonna aranyat, illetve át swap volt, egyfajta csere ügylet ez a swap az aranypiacán, de lényegét tekintve kínálati oldalon jelent meg ez a 120 tonna arany a nemzetközi piacokon, törökök jóvoltából, és hát egyértelműen ez okozta a kiindulását az aranyárfolyam korrekciójának, hogy a törökök jelentős mértékben aranyat dobtak a piacra. Egyéb hírek nincsenek, tehát hogy ismét, ha csak azt nem tekintjük hírnek, hogy további eladásokról nem érkeztek hírek, tehát itt megállhatott az eladói szándék, de hogy esetleg újra elkezdték volna vásárolni nagyobb mennyiségben vissza az aranyat, erről nem érkeztek hírek, tehát jelenleg valószínűleg kiváró állásponton van a török jegybank, pénzük sincs talán arra, hogy most visszanöveljék az aranytartalékukat, hiszen azért kellett likvidálni, mobilizálni az aranyban lévő tőkét, hogy beavatkozhassanak a líra védelmében, és segítsék a török gazdaságot.
1: Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
12: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Flotta döntések változó időkben.
3: Cégautó beszerzés 2026-ban.
2: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
3: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
2: Szakértői beszélgetés Kövesdán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
4: Négy nap,

0: www.rozalia.hu.
1: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, meréljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell számítani. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsák utca lett. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani, holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. A 14. kerületben a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárták a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát a Robert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A cseh elnök szerint a felére csökkent az Ukrajnának szánt lőszert szállító nyugati szövetségesek koalíciójának létszáma. Petra Pavel a Financial Times londoni üzleti napilap online kiadásának nyilatkozva azt mondta, hogy 9-re apadt a korábban 18 tagot számláló Csehország kezdeményezésére létrejött koalíció. Azóta zsugorodik, hogy tavaly decemberben Andrej Babis kormányfő visszatért a hatalomba. A lap kiemeli, Babis azzal kampányolt, hogy a cseh állampolgárok ne fizessenek az Ukrajnának szállított fegyverekért. Babis személyesen is nyilatkozott a Financial Times-nak, elmondva, hogy kormánya a korlátozott közfinanszírozási források felhasználásában Ukrajna támogatása helyett a cseh polgárokat részesíti előnyben, mivel a háztartások az iráni konfliktus okozta a magas energiaárakkal is küzdködnek. Petr Pavel cseh elnök, a cseh fegyveres erők nyugalmazott tábornoka, aki korábban a NATO katonai bizottságának elnöke is volt, a tegnap megjelent interjúban kijelentette, hogy a lőszer koalíciós kezdeményezés továbbra is működik, de újabban nehézségeket okoz, hogy már kevesebben finanszírozzák ezt. Ráadásul ez főleg a nagy kaliberű lőszereknél jelent problémát az ukránok számára. A Financial Times adatai szerint 2024 óta Csehország több mint 4 millió nagy kaliberű tüzérségi levelék szállítását szervezte meg Ukrajna számára. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
2: A stúdióban Németh László és Kovács Gergő. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: mikrofonok mögött továbbra is Nagy Károly és Kovács Gergő. Több kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi szorosnál.
0: Összesen már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait. Donald Trump ma Camp David berendelte adminisztrációjának minden tagját. A kabinetülés szokatlan helyszínét nem indokolták, ugyanakkor az egybeesik az iráni béke megállapodás véglegesítésével. Csak nem egy évvel ezelőtt, tavaly június 8-án az elnök ugyancsak Camp Davidben tartott kormányülést, ahol a fő téma a gázai helyzet és az Iránnal fennálló viszony volt. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról számolt be, hogy az iráni béke megállapodás véglegesítése további néhány napot vesz igénybe, miközben Irán folyamatosan cáfolja a béke előrehaladását.
5: Az amerikai hadsereg a Csendes óceán keleti részén megtámadt egy hajót, amely feltehetőleg kábítószercsempészettel foglalkozott.
0: Egy ember meghalt, két túlélő pedig megmenekült. Donald Trump kormánya tavaly szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes óceán keleti részén közlekedő hajókat vesz célba, amely műveletek célja a nemzetközi kábítószer kereskedelem visszaszorítása. A hivatalos adatok szerint eddig több mint 100 ember halt meg ilyen támadásokban.
5: Az ukrán drónerők már 500 célpontot azonosítottak Fehér-Oroszország területén, amelyeket meg fognak támadni, ha az Oroszországgal szövetséges állam belép az ukrajnai háborúba. Ezt írja az ukrán drónerők parancsnoka a Facebook oldalán.
0: Robert Brovdy egyúttal üzent is Lukasenka fehér-orosz vezetőnek, és azt tanácsolta, hogy ne próbáljon farkas szemet nézni Ukrajnával. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten beszélt arról, hogy Oroszország bele akarja sodorni Belaruszt az ukrajnai háborúba. Az is elképzelhető emellett, hogy Kijev ellen készül egy újabb szárazföldi invázióra az orosz hadsereg.
5: Európai diplomaták megölésével fenyegetőzött Dmitrij Medvegyev az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke.
0: Ezzel arra utalt, hogy Oroszország a napokban figyelmeztette az Európai Uniót és Amerikát, hogy vonják ki nagykövetségi dolgozóikat Kijevből, mert az orosz hadsereg mostantól szisztematikus csapásokat fog végrehajtani az ukrán főváros ellen. Az EU ezután közölte, hogy nem engednek Oroszország nyomás gyakorlásának.
5: Európa egyik legnagyobb streaming kalóz hálózatát, a Cinema Gold számolták fel az olasz hatóságok egy nemzetközi akció során.
0: A hálózat illegálisan közvetített tartalmakat, többek között a Netflix, a Disney+, a Spotify és sportközvetítéseket sugárzó platformok kínálatából, miközben a szolgáltatásért előfizetési díjat is szedtek. A hvsv.hu újságírója szerint a streaming szolgáltatók technológiai megoldásokkal próbálják visszaszorítani a kalózkodást, például digitális vízjelekkel és fejlettebb hitelesítési rendszerekkel követik a jogosulatlan tartalom megosztást. Koi Tamást hallják.
6: Hát egyrészt technológiai módszerek lehetnek erre, ahogy most is alkalmaztak ilyen megoldásokat, nem minden vált be, de volt, ami bevált, például alkalmaztak a streaming szolgáltatók olyan új digitális vízjeleket, amivel vissza lehetett követni azt, hogy milyen legális előfizetéseken keresztül lopják le a tartalmat a streaming szolgáltató szervereiről a bűnözők. Ez lehet például egy módszer, vagy lehetnek még egyéb robusztusabb védelmi megoldások is, az IP ellenőrzéstől kezdve a hitelesítésen át minden lehetséges, de azt gondolom, hogy bebizonyított a számtalan szor történelem, hogy ez hosszú távon nem megoldás. Valószínűleg a tartalomszolgáltatóknak, ami világ a világ együtt kell élni a kalózkodás jelenségével, és azzal, hogy erre nincs egy 100%-os, törhetetlen és bombabiztos ellenszer, és szépen be fogják árazni az ebből adódó károkat a szolgáltatások díjazásába.
5: Komoly kihívást jelentenek a magas üzemanyagárak a légitársaságok számára.
0: Az Egek Ura blog alapítója szerint Budapest kedvező helyzetben van, mert a repülőgép üzemanyag ellátása több forrásból is biztosított, így a legnagyobb budapesti bázisú légitársaságok működése stabilnak tekinthető. Varga G. Gábort hallják.
7: A jelenlegi előrejelzések szerint Európában a nyári csúcsforgalom kerozin ellátása biztosított. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az, hogy egy adott útvonalon egy adott járatot vagy járattömeget üzemeltetnek-e a légitársaságok, az nem önmagában csak attól függ, hogy van-e kerozin vagy nincs, hanem attól is függ, hogy az üzemanyagot milyen áron tudják beszerezni a két érintett repülőtéren, és ilyen árak mellett a járat üzemeltetésének a nyereségtermelő képessége, az megkérdőjeleződik-e vagy sem, vagyis az adott áru kerozin mellett lehet-e profitot termelni ezzel a járattal. Mert amennyiben nem, akkor megvan az esélye annak, hogy járattörlésekkel reagálnak erre a mostani kerozin helyzetre.
2: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 9,1%-os emelkedéssel 130.916 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
0: A MOL 2,1%-kal 3.820 forintra csökkent, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2.592 forintra esett, a Richter papírok árfolyama 1,6%-kal 12.190 forintra nőtt.
5: Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
0: A londoni FTSE 2%-kal erősödött, a frankfurti DAX index 7%-kal, a párizsi CAC-on 1%-kal gyengült. Milánóban 6%, Madridban 0,5%-kal csökkent a mutató.
5: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
0: A Dow Jones 2%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 6%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal emelkedett.
5: Soron kívül átvizsgálják a MÁV valamennyi olyan mozdonyát, amelyek közül az egyik hétfőn kigyulladt.
0: Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A tűzeset miatt 45 járat maradt ki a teljes útvonalon, 51 szerelvény pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni.
5: A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot.
0: A jegybank elnök szerint a következő időszakban csökkenhet az inflációs bizonytalanság, ami tartós esetben növelheti a monetáris politika mozgásterét. Az MNB továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tart indokoltnak. Varga Mihályt hallják.
8: Az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják. Egyfelől magas energia és nyersanyagárak, valamint az emelkedő fejlett piaci hosszú hozamok továbbra is óvatosságra adnak okot. Másrészt a hazai tényezők között a márciusi inflációs jelentés publikálása óta erősebb forint, valamint a védett üzemanyagárak és ár- és korlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. Ugyanakkor a kedvező irányú elmozdulások tartóságáról meg kell győződnünk. Mindezeket áttekintve a tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta.
5: Összetűzésbe került egymással a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országa Szövetsége.
0: A konfliktus különösen érzékeny pillanatban robbant ki. A magyar mezőgazdaságot egyszerre sújtja az aszály, a vízhiány, a piaci válság és a csökkenő felvásárlási árak okozta túlélési harc. Az Aranypont ZRT vezérigazgatója szerint nem rossz dolog a vita, ugyanakkor van ennél most fontosabb dolog is a magyar agráriumban. Lévai Ferencet hallják.
9: Nagyon nagy baj az, ha mindenki egy irányba gondolkodik, mert az azt jelenti, hogy elfogadtunk valamit, ami nem biztos, hogy jó. Olyan szintű változás, olyan sebességű az asszály evolúciós nyomása, amit el sem lehetett képzelni. 100 évet nem változott annyit Magyarország éghajlata, mint amennyit most. És 100 év alatt nem használták, nem változtak akkor át a táj használatok, mint most. 100 év alatt nem épült annyi mesterséges létesítmény, mint amennyi most épült ebbe az egy emberöltőbe, és 100 év alatt nem volt olyan mértékű vízcsökkenés, mint most. Teljesen új kihívások vannak, az ennek kezeléséről folytat vissza, az természetes dolog.
2: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
5: 1,1640 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Az euróért jelenleg 355 forint 60 fillért kell adni, a dollár 305 forint 50, a svájci frank 389 forinttól jár. Egyébként a devizapiacon az euró-angol font 0,8655, nincsenek nagy mozgások a főbb devizáknál jelen pillanatban.
2: Időjárás jelentés.
0: Országszerte derült, napos időnk lesz, délután azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
5: A jégkorong világbajnokság csoportkörének utolsó játéknapján Kanada 3-2-re legyőzte Csehországot, a házigazda Svájc pedig 4-2-re múlta felől Finnország együttesét. Még korábban az Egyesült Államok 4-1-re verte Ausztriát, Lettország pedig 8-1-re Magyarországot. A magyar válogatott egyébként egy győzelemmel és 6 vereséggel zárta a tornát, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet majd az elitligában. A negyeddöntő párosítása Kanada Egyesült Államok, Svájc Svédország, Finnország Csehország, Norvégia Lettország. A 6. helyen kiemelt orosz Daniil Medvegyev már az első fordulóban kiesett a francia nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, az ausztrál Waltonnal szemben maradt alul 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 arányban. Az olasz Sinner a francia Tabort múlta felől, a német Struff a kazakh Bublikot búcsúztatta, a francia Kuarné pedig a horvát Csilicset múlta felül. Thomas Christiansen szövetségi kapitány kijelölte a panamai labdarúgó válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyben csapatkapitányként szerepel Anibal Godoy, a Budapest Honvéd korábbi légiósa is. A középpályás egyébként 2013 nyarától 2 éven keresztül tartozott a kispesti együtteshez, de 24 NB1-es és 2 NB3-as bajnoki után távozott, egyébként pedig december óta az amerikai bajnokságban szereplő San Diego FC játékosa. Hazája válogatottjában már 157-szer lépett pályára, és ezzel csúcstartó.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor.
10: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóinak járműirányítási technológiája már az Egyesült Államokban is szabadalmi védelmet kapott. A fejlesztés különlegessége, hogy megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. A BME gépjármű technológia tanszékének kutatói olyan rendszert fejlesztettek ki, amely a hagyományos menetstabilizáló rendszerekkel szemben nem csak a tapadás visszaállítására törekszik, hanem a megcsúszott jármű kontrollját is fenntartja. A technológia szükség esetén átveszi az irányítást a vezetőt,

0: Venezuela, Grönland, Kuba. Merre fordul az amerikai gazdasági érdekekre koncentráló amerikai külpolitika? Mit vállal be Donald Trump? A mikrofonnál Nagy Károly.
1: A Signal felsorolásából kimaradt, de Iránt azt bizony bevállalta Donald Trump, és egyelőre hetek óta hát mondhatjuk tűzszünetnek, de mondjuk azért az elmúlt pár napban is volt amerikai légicsapás, de kevésbé vannak komolyabb harci cselekmények, mint a korábbi időszakban volt. De vajon egyáltalán haladnak-e a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, és ha nem, akkor vajon miért nem, vagy miért kommunikálja azt az Egyesült Államok, hogy igen, miközben az irániak nem. Szóval rengeteg kérdés merül fel. A vonalban Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének program vezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval hogy látja, milyen az iráni helyzet jelenleg, mert az ember kapkodja a fejét a nyilatkozatok miatt, a piac bízik egy béke megállapodásban, de minthogyha ez valahogy mindig kiebb tolódna már, mint ennek a határideje.
2: Hát hullámzó a helyzet, ahogy Donald Trump retorikája is. Az egyik nap közeli megállapodásról beszél, a másik nap arról, hogy meg kell minden félnek fontolnia. Legyen inkább jó a megállapodás, de nem kell, hogy gyors legyen. A harmadik nap megjönnek légicsapások, ugye a minap volt egy légicsapás Bandar Rabbas mellett, ahol vélhetően iráni légvédelmi rendszert lőttek ki az amerikaiak, ami azt mutatja, hogy továbbra is van Iránnak légvédelme Donald Trump állításaival ellentétben. Tehát nem tiszta a kép, az biztos, hogy folynak a tárgyalások, az a kérdés, hogy milyen irányban, jó irányban mennek-e. Én azért hajlok arra, hogy inkább a kompromisszum felé halad ez a történet, ez a háború, de ez a kompromisszum nem biztos, hogy jó lesz az Egyesült Államoknak és Izraelnek. Pontosabban nem biztos, hogy többet fog elérni a fegyveres beavatkozás, mint amit diplomáciával el lehetett volna érni, vagy amit már 2015-ben, mert akkor volt egy komoly megállapodás az öt biztonsági tanács öt tagja Németország, illetve Irán között, tehát az elért, mert az tényleg megállította az iráni nukleáris programot addig, amíg az USA ki nem lépett belőle.
1: Tiszta önnek, hogy mi lehetett egyébként a háború eredeti célja? Mert hogy megmondom őszintén, persze kommunikálják, hogy légitámadás sorozattal próbálták a nukleáris képességeket gyakorlatilag a földbe döngölni, de hát ez már tavaly sem sikerült, vagy tavaly is bejelentették, hogy sikerült, aztán egy év múlva kiderült, hogy mégsem sikerült. Szárazföldi beavatkozás nélkül volt annak reális esélye, hogy Iránt olyan mértékben korlátozzák, hogy tényleg elveszítse a katonai képességeit?
2: Hát azért a tavalyi amerikai-izraeli beavatkozás az nem volt sikertelen. Hiszen a nukleáris kapacitásokat, centrifugákat, létesítményeket nagyon komoly csapások érték. Tehát az iráni nukleáris kapacitás, tehát az a képesség, hogy ezt a 60%-ra dúsított uránt 90%-ra dúsítsák, ez azért megszűnt. Tehát szerintem eredményt ért el 2025, ezért nehezen érthető a 2026, pontosabban érthető, mert egyértelműen kötődik a januári iráni tüntetésekhez, amit brutálisan vert le az iráni rendszer, ugye sok ezer, akár tízezeres nagyságrendű halott volt, és akkor úgy tűnt, hogy ez az iráni rendszer, ez megbuktatható, tehát sokan mondják azt, hogy nem volt ez cél, az amerikaiak is mondják, hogy nem ez a cél, csak hát van egy, van

0: egy nagyon jelentős pont, amikor elindulnak az amerikai repülőgép hordozó csoportok Irán felé, az bizony január. Amikor az iráni rendszer nagyon meggyengültnek tűnik. És ugye erről beszélt az izraeli miniszterelnök is, hogy jó lenne, beszélt Donald Trump is, hogy itt az idő, hogy a iráni nép kezébe vegye a sorsát, de ez nem történt meg. Tehát szerintem mindenképpen cél lett volna az, és az lett volna, hát nem is garancia, de egy nagy előrelépés, hogy ez a rendszer, ez átadja a helyét egy remélhetőleg demokráciának Iránban. Tehát ez már biztos, hogy nem fog megtörténni, vélhetően az iráni rendszer erősebb lesz, mint január előtt. Tehát itt a forradalmi gárda szerezte meg a hatalmat, még radikálisabb a jelenlegi hatalom, mint az előző hatalom volt Iránban. Persze cél nyilván a nukleáris képességek felszámolása, vagy legalábbis meggyengítése. Ez az a kérdés, hogy mi lesz a vége ennek, hogy ki tudják-e hozni a dúsított uránt, hogy lesz-e megállapodás arról, hogy Irán, ha folytathatja a nukleáris programját, és valószínűleg egyébként majd folytathatja, milyen formában teheti ezt meg. Tehát a célok komprehenzívek voltak, de én azt gondolom, hogy egyik legfontosabb cél az volt, hogy egyszer is mindenkorra számolják fel az iráni fenyegetést, ehhez azért kellett volna a rezsimváltás is. Illetve még ott van, ugye az izraeliek megemlítették a ballisztikus rakétaprogramot, az amerikaiak ezt átvették, itt se sikerül eredményt elérni, úgy tűnik, legalábbis az amerikai média szerint, hogy megtartotta 60-70%-át Irán a ballisztikus rakéta képességeinek. A gyártóképességek egy része az sérült, de ez újraépíthető.
1: És hogyha mindez nem lenne elég, akkor ugye ott van a hormozi szoros zárlata, amire persze válaszol, van egy amerikai zárlata az iráni kikötők ellen, de hát a világ egy tekintélyes részét a hormozi szoros érdekli, ahol megmondom én őszintén nehezen látom, hogy hogy lehet-e feloldani a helyzetet. Beszéltem korábban tengerész kapitánnyal, aki azon a környéken is hajózott, és jó információi vannak erről. Állítólag az irániak egy külön céget alakítottak ki arra, hogy majdan beszedjék például a hajótársaságoktól a pénzeket, ha a hormozi szoroson akarnak átmenni. Néha egy-egy hajó átmehet, nagyon felsőbb szintű tárgyalásokon, de egyébként nem igazán. Ráadásul úgy tűnik, hogy az irániak ezt tartósan szeretnék, ezt a fajta vámszedést. Ez lehet az alkú része, hogy akkor Irán pénzt szed a hormozi szoroson cserébe mondjuk egy-két dologról lemond?
0: Igen, ez az egyik legérdekesebb része, vagy egyik legnegatívabb része a jelenlegi háborúnak. Ugye sok pozitív része eddig nem volt. Az, hogy Irán megmutatta, hogy képes a szoros zárására. Ezt nem tudtuk korábban 100%-ra. Sejtettük, hogy Irán képes rá, de most már tudjuk, hogy Irán képes a szoros zárására, ez egy óriási erő Iránnak. Tehát ezért mondom azt, hogy egyáltalán biztos, hogy Irán gyengébben kerül ki ebből a háborúból, hiszen a szoros ellenőrzését bizonyította, az Egyesült Államok hadereje nem volt képes, meg nem képes ezt nagyon komoly vesztességek nélkül áttörni. Mert az irániak egy olyan rendszert építették, egy aszimmetrikus rendszer, aknákat, drónok, rakéták, amelyet nem lehet egyben megsemmisíteni. Nagy iráni hadihajókat meg lehet semmisíteni, de a sok száz kis szúnyogflottának nevezett motorcsónakot nagyon nehéz, akik aknákat tudnak lerakni, az aknákat ugye felderíteni nagyon nehéz, minden rakétaállást, minden drónállást felderíteni szinte lehetetlen, és elég egy-két nagy hajót elsőjeszteni az irániaknak ahhoz, hogy megálljon a forgalom. Tehát, hogy mi lesz a vége? Hogy lesz-e Iránnak továbbra is joga, hogy hajonként 2 millió dollárt szedjen, ami azért egy jelentős bevétel lenne Irán számára. Én szerintem ez lesz az iráni kompromisszum, hogy az irániak ezt elengedik. Ezt lehetetlen Kínával szemben is meglépniük. Tehát itt nem egyszerűen az Egyesült Államokba ütköznének bele, hogyha a hormozi szorosban pénzt szednének, hanem olyan komoly partnerük be is, mint Kína, sőt gyakorlatilag az egész világ. Tehát ezt senki nem támogatná. Én azt gondolom, hogy itt az irániaknak kell engednie. A nukleáris program, ballisztikus rakétaprogram egyebek tekintetében viszont USA fog sokkal rosszabb eredményt elérni, mint amit vártak. De azt is hozzá kell tenni, hogy ugye az irániak valami olyan beengednek, ami a háború előtt fel sem merült. Tehát ezt is a háború hozta el. A hormozi szoros zárását, azt, hogy fizetnie kellett egyes hajóknál, tudjuk, hogy fizettek az áthaladásért. Ezt a háború hozta el, tehát ebben az értelemben se hozott sok jót ez a háború.
1: normalizálódhat a környékbeli arab országok és Irán közötti kapcsolat, mert ugye hát jelenleg az is, ha van valami, amit veszített Irán viszont az elmúlt hónapokban, az az, hogy hihetetlenül megromlott a ellencsapások miatt, a drón és rakéta támadások miatt a környékbeli országokkal a kapcsolata.
0: Abszolút, Irán rengeteg dolgot veszített, hiszen nagyon nagy a gazdasági kár Iránban, itt több 100 milliárd dollárról beszélhetünk, jelentős károk érték a vezetést, vezetési rendszerét a hadseregnek is, illetve a politikai vezetést, és ez is egy nagy kár Iránnak. Tehát Irán is óriási veszteségeket szenvedett el. Itt ugye az a probléma, hogy a győzelem mértje nem az, hogy kiveszít több halottat, meg kiveszít nagyobbat a hadseregéből, ugye itt Irán veszít nagyobbat, hanem az, hogy fennmarad, egyszer meg kiérél a politikai célét. A háború a politikáról szól, a rendszert nem sikerül eltávolítani, a rendszer számára már ez győzelem, és hogyha a nukleáris kérdésben megtarthatják a dúsítást, meg egy bizonyos elemeket, akkor az is győzelem lesz a rendszernek. De összességében Irán nagy veszteséget szenvedett el, és az egyik legfontosabb, ahogy mondod, ez a arab államokkal való viszony, hiszen nem csak olyan arab államokat értek súlyos csapások, mint az emirátusok, akik együttműködnek az izraeliekkel, hanem a Szaúd-Arábiát is érte csapás, Kuvaitot, Katart, nagyon sok országot ért a csapás, Irakot, ezért ez a viszony valószínűleg nem fog gyorsan helyreállni, és ilyen értelemben gyengült Irán helyzete a térségben.
1: Lehet-e Libanon nélkül Irán és az Egyesült Államok között béke, mert a Libanon déli részén most bent van az izraeli hadsereg, és nemrég közöltek olyan információkat, talán légi felvételek alapján, de lehet, hogy műholdas felvételek alapján, hogy hát Libanon déli része, az ottani városok nagyon-nagyon komoly károkat szenvedtek el, szinte megsemmisültek, nem kis túlzással, és hát Izrael nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy még inkább belebonyolódna a Hezbollah-hal szembeni háborúba. Szóval, hogyha itt nincs béke, akkor valószínűleg Iránnal szemben sincs béke?
0: Hát ez is egy olyan pont, amit Irán fontosnak tart, ugye a Hezbollah Irán szövetségese. Izrael meg az Egyesült Államok viszont azt akarta elérni, és ez is egy nagyon fontos pont volt, ezt kifelejtettük, hogy Hezbollahot, a Hamaszt, a Huszikat ne támogassa Irán. Ugye itt nagyon komoly iráni pénzek mentek be, Libanonba is, Gázába is, meg Jemenbe is, meg fegyverzet is ment be. Az egyértelmű, hogy a Hezbollah fenyegeti Izraelt, Észak-Izraelnek a biztonságát nagyon komolyan fenyegette eddig is ez. Tehát az izraeli hadművelet ebből a szempontból jogos, hiszen támadások érték Izraelt. Az más kérdés, hogy ez lehet-e a háború lezárásának akadálya. És ugye tényleg kevény, nagyon jelentős pusztítás van Dél-Libanonban. Na most itt is az a helyzet, hogyha az Egyesült Államok meg akar állapodni, akkor vélhetően az iráni, tehát az irániaknak vannak jó tárgyalási pozíciók, az amerikai tárgyalási pozíciók már nem olyan jó, mint a háború előtt, tehát itt lehet, hogy Irán itt is eredményt tud elérni, és ugye az Egyesült Államok rá fogja kényszeríteni Izraelt, hogy vonuljon ki, vagy hagyja abba a műveletet. Ez egy nagyon jelentős gesztus lenne az irániak felé, majd kiderül, hogy ezt megteszi az Egyesült Államok, vagy mondjuk a alkudozás során a serpenyőbe Libanon könnyűnek találtatik. Ezt nehéz előre megmondani, hiszen Izraelnek alapvető biztonsági érdekeit érinti a Hezbollah, amely a legkeményebb ellenfelel immár a térségben.
1: Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát!
0: Köszönöm szépen!
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A Szerencs utca után a belső sávban az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. A Váci úton a Vizafogó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani baleset miatt. A befelé vezető oldalon lépésben halad a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton is, befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk a legfrissebb információkat a hírszerkesztő Kovács Gergő.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
5: Vitézi Dávid elmondta, hogy gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó, mivel ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.
1: További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi szorosnál.
5: Összesen már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait. Donald Trump ma Camp Davidbe rendelte adminisztrációjának minden tagját. A kabinetülés szokatlan helyszínét nem indokolták, ugyanakkor az egybeesik az iráni béke megállapodás véglegesítésével. Csak nem egy évvel ezelőtt, tavaly június 8-án az elnök ugyancsak Camp Davidben tartott kormányülést, ahol a fő téma a gázai helyzet és az Iránnal fennálló viszony volt. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról számolt be, hogy az iráni béke megállapodás véglegesítése további néhány napot vesz igénybe, miközben Irán folyamatosan cáfolja a béke előrehaladását.
1: Az amerikai hadsereg a csendes óceán keleti részén támadt meg egy hajót, amely feltehetőleg kábítószercsempészettel foglalkozott.
5: Egy ember meghalt, két túlélő pedig megmenekült. Donald Trump kormánya tavaly szeptember óta a Karib-tengeren és a csendes óceán keleti részén közlekedő hajókat vesz célba, amely műveletek célja a nemzetközi kábítószerkereskedelem visszaszorítása. A hivatalos adatok szerint eddig több mint 100 ember halt meg ilyen támadásokban.
1: Idehaza felmenti pozíciójából Hajdú Jánost, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját Magyar Péter, ezt közölte tegnap a Facebookon.
5: A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról, emellett felülvizsgálják a TEK tevékenységét, a felesleges párhuzamok megszüntetése, valamint a költséghatékony feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében.
2: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 9,1%-os emelkedéssel 130.916 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
5: A MOL 2,1%-kal 3.820 forintra csökkent, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2.592 forintra esett, a Richter papírok árfolyama 1,6%-kal 12.190 forintra nőtt.
1: Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
5: A londoni FTSE 2,1%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,7%-kal, a párizsi CAC-on 1%-kal gyengült, Milánóban 0,6%, Madridban 0,5%-kal csökkent a mutató.
1: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
5: A Dow Jones 2,1%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 0,6%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal emelkedett.
1: Nézzük, hogy mi újság az árupiacokon. A kőolaj tekintetében továbbra is a 100 dollár alatti régió dominál, most 97 dollár 89 cent a Brent típusú kőolajára, az amerikai könnyolajé 91 dollár 81 cent, az arany edzése 4485 dollár 80 cent.
2: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Továbbra is erős a forint, a magyar deviza árfolyama pedig lényegesen kedvezőbb szinten áll, mint a márciusi inflációs jelentés idején.
5: A jegybank elnök hangsúlyozta a magyar eszközök kockázati felárának csökkenését, elsősorban az uniós forrásokkal és az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások támogatják. Varga Mihályt hallják.
6: A forint országspecifikus erősödése folytatódott. A hazai deviza az előző kamatdöntés óta továbbra is erősödött az euróval szemben. A forint továbbra is lényegesen erősebb a márciusi inflációs jelentéskor tapasztalt szintjénél. Az erősebb forint mérsékli az áremelkedés ütemét. Ugyanakkor az elmozdulások tartóságáról a deviza árfolyam kapcsán is meg kell győződnünk. A devizapiaci stabilitás fenntartása egyúttal az inflációs várakozások mérséklésében is kulcsfontosságú.
1: 356 forint 10 félére az euró jegyzése, a dollár 305 forint 90, a svájci frank 389 forint 40 félére, 1,1640 az euró dollárral szembeni árfolyama.
2: Időjárás jelentés.
5: Országszerte derült, napos időnk lesz, délután azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor! Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: Drasztikus változás kell az aszályhelyzet kezelésében, a Duna és a Tisza medertározási képességeit jobban ki kell használni, erről is beszélt a Trend FM-nek az Aranypont ZRT vezérigazgatója. Szerint az aszály, az elsivatagosodás, a porosodás mind-mind súlyos hatással vannak az ökoszisztémára, ezek ellen már 10 évvel ezelőtt fel kellett volna lépni. Lévai Ferenc szerint azon is dolgozni kéne, hogy a magyarországi vizeket itt tartsák, és ezzel megmentsék a többi között a velencei tavat. Ugyanakkor a vitákat, mint például a MOSZ és a NAK konfliktusát nem tartja kontraproduktívnak, Kovács Gergő interjúja.
5: A kormány 257 milliárd forintnyi fejlesztés gyakorlatilag mentő programot jelentett be. Ebben a tervben, ebből az összegből látja-e azt, hogy megmenthető akár a Homokhátság térsége, akár különösen a velencei tó?
7: Ebben a kérdésben két dolog van. Van a jelenlegi aszályhelyzet, és van egy távlatossága ennek az egésznek. A velencei tó megmentésére ezelőtt már 10 éve tervek születtek, a kormányra döntenie kell, hogy melyik az a terv, ami járható. Ha engem kérdez, aki nem vízügyi szakember vagyok, csak ismerője az meglévő területnek, a realitása a Dunáról történő víz felhozatalnak van a velencei tóba. Az összes többi, például a fehérvári szennyvíz, vagy a kincsesbányai vizátvezetési jó víz, az a teljesen halott, ez nem járható út. A Dunai átvezetést lehetne megcsinálni, viszonylag a legkisebb magassággal és szivattyúval is, azt hiszem 2-3 szivattyú telep ez megoldható, és én csak mondom, de akkor is elmondtam már, hogy például vannak olyan áramterítettségi időszakok, amikor nem tud mit kezdeni a mahi, például a rendelkezésre álló mondjuk napelem által túltermelt, vagy éppen a paks éjszakai túláramával, úgy lehetne ezt a vezérlést megoldani, hogy ezzel a plusz árammal lehetne ezt az energiaigényes szivattyú telepet és hatalmas víztömeget fölpumpálni a tóba. De még egyszer hangsúlyozom, ez egy meglehetősen laikus hozzáfűzése a dologhoz, de nincs olyan vízbázis, ahonnan vizet lehetne egyébként még menteni a Velencei tó számára. Ha nem történik meg, akkor bekövetkezik az, mint 1860-as évek közepetáján, hogy a Velencei tó kiszárad, nincs felszínizált pótlás, és a jelenlegi trendek szerint Magyarország nincs abba a zónába, ahol a csapadék mennyisége évről évre ne csökkenne. A csökkenés mellett még ugyanezt a lafáj problémát fokozza a meglévő csapadékok rapszodikus helyszínelékezése, a területek eltérő csapadékos eloszlása, vannak területek, amelyek totálisan kiégnek, van, ahol villámzáporok várhatók, tehát gyakorlatilag ezt a trendet nem tudjuk pénzzel kezelni, egy olyan átfogó stratégiára van szükség, amelyik a magyarországi vizek ittartását szolgálja. Ha engem kérdez ebbe a témába, a korszakos hibát vétünk azzal, hogy nem veszik azonnal a napirendre a rajtunk átfolyó és óriási vízmennyiséggel rendelkező Duna és Tisza medeltározási képességeit, nem hidakat kellene építenünk a semmibe, hanem gátakat, mert a Dunán 42 elzárás van, 42 vízjelvénye, 42 hatalmas duzzasztott tér, ahol a térfelszínben megemelkedő víz pótolja az altalaj vízszinteket is. Az altalaj vízszintek drasztikus csökkenését látjuk egész Magyarországon. A homok hátság alól, amit évtizedek alatt akott össze a Duna és a Tisza valamikori ős hordalékkupja, amiről beszélünk, az ahol kivesszük a vizet. A bemaródó folyómednek, a bevágódó Duna, a leszállt vízszintek Dunába, Tiszába, a felülről jövő csapadék, illetve utánpótlás hiánya azt eredményezi, hogy még az ország alól is szívjuk ki, 50-60 kilométeres távolságba szív egy Duna vagy egy Tisza, és folyamatosan csökkenti a altalaj vízszintet. Katasztrofális. Tehát én azt gondolom, hogy ha a 70-es évek elején nem épül meg a 12 tározó, akkor az Alföld már porzana. Óriási szerencsém, hogy az elődeik megépítették a 12 tározót, és így a keleti nyugati főcsatorna meg egy csomó vízrendszer, legalább az Alföldön, a halastavak például elláthatók vízzel. A Dunántú dombozati viszonyai ezt nem teszik lehetővé ilyen tározók építését, de nyilvánvaló, hogy a Duna érszintjének a megemelése, a Duna medel teltsége, az olyan elképesztő hatással lenne pillanatokon belül az országra. Nagyon sok víz van Magyarországon, átfolyó víz, mert a Dinnyehi, amit beleöltünk a Adi után szabadon a Dunán, másnap már Szerbiában van. Több százezer köbméter vízzel is naponta, ami kimegy az országból, és amiből nem tudunk kiemelni az eltérő vízszintek miatt és a folyó átbemagódása miatt jelentős mennyiséget.
5: Amikor általánosságban beszélünk így az asszály helyzetről, ami hát nyilván évről évre rosszabb, és szerintem nem lehet azt mondani már, hogy túl vagyunk a nehezén, hogy ökológiai szempontból, ha már a tavakat is említettük, a Velencei tót, hogy mi lesz például a halállománnyal, amikor tartósan ilyen alacsony a vízszint, és ez csak egy szerete ennek, mert például nyilván az sem mindegy, hogy ilyen tartós asszály helyzetben hogyan locsolunk egy fát, vagy például nagyon sok helyen olvasni, hogy a búza, kukorica, és itt már tágabb értelemben nem csak Magyarország, hanem az asszály sújtotta a régiókban, térségekben, hogy már egy idő után nem fog megteremni, tehát hogy nagyon sok ága van annak, hogy ez hogyan hat ökológiailag.
7: Természetesen abból kell kiindulnunk, hogy a víz minden élet alapja. Minél több víz áll rendelkezésünkre, annál sokszínűbb ökoszisztémát tudunk működtetni. A biodiverzitás, az élőlények sokasága az attól függ, hogy mennyi víz áll rendelkezésünkre. Mondjak egy szélsőséges példát, hogy amazonasi őserdők állat és növényvilága, flóra és faunája, az nyilvánvalóan több tízezer szeresen mondjuk a gubi sivatagének. Tehát a víz hiánya az nyilvánvalóan az ökoszisztéma elszegényedését jelenti, pusztulását jelenti. Nem az ember szempontjából alapvetően, hanem az élőlények szempontjából. A víz nélküli élet speciális élet, és például a kaktuszfélék kiterjedt fajai elének ugyanaz a vízugrani sivatagban, de nyilvánvalóan ott nem fog megélni még másik 300, csak mondtam egy számot, növényfaj és ahhoz kapcsolódó állatvilág. Ez a szimbiózis, amit ökoszisztémának hívunk, ez bizony vízigényes az emberrel együtt. Az ember mesterségesen tudja a vizet pótolni, például ivóvíz formájában magának, de a növényvilág nem tudja, mert nem tud ellenállni, nem tud elvándorolni, és nem tud vizet fokasztani magának. Magyarul ez az első hatogosodás egy olyan probléma, a felmelegedés önmagában, a velejárója és sivatagolás. A víz értékének az emelkedése az egy olyan probléma, ami ellen már 10 éve el kellett volna kezdenünk, és nem tettünk semmit. Magyarországon 1990-ben nagyobb területet öntöztek, pedig szó nem volt a szájról, ha ilyen mértékű, mint ami most van, mint amennyit most öntözünk. Az egész mezőgazdaság átstruktúrálás elképesztő vontatotta halad. Bízunk abból, hogy még kicsit szerencsénk lesz, és ugyanazt a kukoricát vetjük el, ami 3 éve kisül, és már csak veszteséget termel, egy sokkal dinamikusabb agrárpolitikába, egy sokkal dinamikusabb asszálykedési politikába, és egy sokkal dinamikusabb és életre való gondolkodásba kell bízni a vizet illetően. Nyilvánvalóan emellé társként meg kell szerezni azokat a zöld mozgalmakat, amelyeknek ugye a célja többek között a biodiverzitás megőrzése, a sokszínűség, a fajgazdaság is hasonló. Egybe kell gyúrni ezeket, és nem ágazatoknak kell egymásra harcolni a pénzeszközökért, hanem együtt kell azt az asszály stratégiát megalkotnunk, vagy felmelegedésvelni stratégiát, aminek az alapja minél több biztosítása. Mezőgazdasági kultúrák kb. 30-35%-a el fog a következő évben lassú vagy gyors leépülésbe fog kezdeni, hiszen már a szőlőt is csak öntözve telepítenek mondjuk Olaszországban, nem beszélve a fejlettebb országokról, mert ahol nincs víz, ott már egy megbízható nagy teljesítményi növénykultúra nem tud megélni. A felszíni víz hiánya az ökoszisztéma minden egyes részvevője, rovartól a letkéig, a haltól az állatig tart. Most a halászat helyzete speciális, minél kisebb a víztér, annál kevesebb a benne lévő élet tömeget eltartó képessége. Most nyilvánvalóan, hogy amikor másfél méteres víz van, és a napi párolgás 2 centi, akkor egy hónap alatt csak ugye 30-40 cm víz megy el, még egy méter maradt. Amikor már csak 60 cm vízbe jövünk ki a tévből, akkor kétséges az, hogy az a hal és a benne lévő életközösség is legyen plankton, szikakötőlárva, kérész, sikló, teknős béka, hiszen a legnagyobb fajgazdasággal mindig a vizes élettelek bírnak. A kiszágadó kis tavak pocsolják el, a kiszágadó kisebb vízfolyások, minden élő lénye, amelyik mozgásképes, ezek sűrűsödnek azokon a havas tavakon és meglévő kis vizeken, amelyeken ugye életre találnak maguknak. Ami ugye aztán ökoszisztéma problémákat vett fel a haltermeléssel, mert ugye minél több madár van nálam, annál többet kell tetnem, és jelöl nincs a jogszabály, hogy például a halfogyasztó modalak által keletkezett kárt bárkinek is megtérítsék, és nekem nem mindegy, hogy 40 darab kutya van nálam, vagy éppen 400 darab, de inkább a 400 felén nálunk, mert a kiszágadó velencei tó, ahol hektáronként 20 kg hal kér nagyjából, ellentétben az én havastavaim, vagy a kollégáim a szomszéd, és mi is halastavába a 600 kiló per hektárra. Nyilvánvaló, hogy rátelepszik egy szórvány ökoszisztéma arra a meglévő rendszer, ahol még víz van egyáltalán, és hozzá tud férni a táplálékhoz, a halhoz, mert önmagában a víz még nem azt jelenti, hogy mekkora ökoszisztémát tart, az függ attól is, hogy mi a benne lévő táplálékkészlet. A természet már képtelen a hal utánpótlásra, ezen a tavaszon nem lesznek hívások. Szinte sehol sem, mert nincs olyan szabad szélvíz, olyan friss kiáradás, ahol a halak szaporodni tudnának.
5: De ez a láncolat, hogyha ezen végigmegyünk, hogy ez mennyire érinti ugye a halgazdálkodókat, és utána mennyire érint mondjuk a mindennapi életünket abban a szempontból, hogy tehát, hogyha halat veszek a piacon, akkor az ezek szerint drágább lesz, kevesebb lesz, tehát van ennek egy ilyen vonzata?
7: Az összefüggések azok nagyjából ilyenek, hogy minél kevesebbet tudok termelni, minél nagyobb ráfordítása, annál drágább a termékem, és a piacon kell fogadnia, vagy nem eszünk halat. Nem csak a halaképés az ökoszisztémának, vagy pontosabban a száradulásnak annak olyan mindenki számára kézzelfogható elképesztő jelején, mert nem beszélünk éppen a porosodás. Elképesztő mennyiség, hadd nem mondjam a számot, több 10 000 tonnányi humusz visz el a szél havonta, amikor ilyen szárazság van, mint most, az azt jelenti, hogy a felső talajréteg kiszárad, 1 mm humusz képződik 100 év alatt, ezt a milliméterből 2-3-at elhord egy-egy évbe a szél. Aztán meg kell tovább, teszi az erdőbe, a lombokba, teszi bele a halastavakba, a vizek, vagy viszik ki akár az országba is. Tehát olyan összefüggések is vannak a víz hiányából adódóan, ami az átlag ember rá se gondol. Csak mondok egy konkrét példát, a budapesti kis tavakat mi kezeljük, a kutyónakáról tavat mindenki ismeri, az minden ősszel le van engedve, egész télen kócsijázás, mert majd kora tavasszal föl van állatva valamikor május környékén. Ebbe a 40-60 centis vízbe semmiféle befolyás nincs, csak a Széchenyi fürdő teljesen tiszta, úgy értem, hogy lebegő anyagmentes vize. És amikor ősszel leengedik a vizet, hogy a Kócsolya pályának helyet biztosítsanak a csónakázótó helyet, akkor 3-5 centis is szappan a fenéket. Ez mind a szállópor a város kellős közepén, ahol még a dombozati viszonyok gondolk itt a fákra, a épületekre, minden meg is fogja a légmozgást, légmozgás, nincs egy akkora légmozgás, ennyire poros a levegő. Magyar nagyvárosok porterhelése, ez a légszennyezettsége az elképesztő módon romlott az utolsó 20 évvel, köszönhető annak, hogy a csapadék többek között kicsapja a levegőből és leüllepíti a hotott porszennyezést, most meg Afrika felől időnként még vörös port hoz a felszálló légáramlatokkal a meleg.
5: Ha már egy pár perccel ezelőtt említette a különböző ágazatoknak a harcát a pénzügyi eszközökért, hát most van ebből egy ilyen friss, kibontakozó nézeteltérés, hiszen a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara között kialakult egy ilyen konfliktus. Erről mi a véleménye, ön ezt hogy látja, hogyan kommentálna, főleg ebben a helyzetben, amikor asszály van?
7: Nem tudom ezt most kommentálni azért nem, mert ezeket a cikkeket csak hallomásban néztem, és nem néztem utána. Alapvetően minden vitát nagyon-nagyon jónak tartok, mert a vita eredménye több álláspont is van, ergo több út is létezik. Nagyon nagy baj az, ha mindenki egy irányba gondolkodik, mert az azt jelenti, hogy elfogadtunk valamit, ami nem biztos, hogy jó. Olyan szintű változás, olyan sebességű az asszály evolúciós nyomása, amit el sem lehetett képzelni. 100 évek alatt nem változott annyit Magyarország éghajlata, mint amennyit most. És 100 év alatt nem mosztáltak, nem változtak akkor át a táj használatok, mint most. 100 év alatt nem épült annyi mesterséges létesítmény, mint amennyi most épült ebbe az egy emberöltőbe, és 100 év alatt nem volt olyan mértékű vízcsökkenés, mint most. Teljesen új kihívások vannak. Az ennek kezeléséről folytat vissza az természetes dolog, egy biztos, a magyar mezőgazdaságnak a drasztikus gondolkodásra és átstruktúrálásra van szüksége ahhoz, hogy lábon tudjon maradni, és azt a szerepét, amit ma Magyarország ellátásába, illetve a GDP-hez hozzájárulás betölt, azt meg tudja tartani egyáltalán, és ebben rengeteg kihívás van. Egy biztos, minden éltető és minden előre vívő vitára szükség van, mert a változatlanul hagyott helyzet és hát ha majd jobb lesz, majd az egy, amit már látunk, hogy van, de azt is látjuk, hogy na ez nem működik, és már nem start helyzetből indulunk, hanem meglehetősen lehet helyzetből, mert csak megyünk a szárazodás után, és nem előtte járunk a egyébként megtehető intézkedéseinkkel.
1: Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT vezérigazgatóját hallották. 8 óra 50 perc van, 10 perc múlva a 9 órakor, jövünk a legfrissebb hírekkel, 9 óra után pedig már az általános kérozi helyzetről lesz szó.
8: Dijon, Tibar, Paris, Saumar, des coups, d'un soir, 10 fois, trop tard, plus tôt, plein bar, c'est bon, c'est marre, les grands boulevards.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban tart a baleseti helyszínelése a Váci úton a Vizefogó utcánál, mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. A befelé vezető oldalon továbbra is lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után a belső sávban. Az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 2026. május 27-e reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk a legfrissebb információkkal, egyebek mellett például a tőzsdék nyitásával, és hát egy érdekes polgármesteri nyilatkozattal a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: A stúdióban Nagy Károly és Kovács Gergő. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Lemond az algyői polgármester, ha a kormány csökkenti a fizetését, erről számolt be Facebook oldalán.
7: Molnár Áron ezt azután közölte, hogy kiderült, a kormány nem csak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, de a polgármesterek fizetését is csökkenteni. A polgármester sérelmezte azt is, hogy a településvezetőket senki sem kérdezte meg az őket érintő változtatásról, velük egyetlen szövetség sem, a kormányzat nem egyeztetett erről.
6: Rekordot jelentő 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ez derül ki az államadósságkezelőközpont adataiból.
7: A 0,5 százalékpontos kamatcsökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások. Legutóbb akkor volt ehhez hasonló roham, amikor tavaly évelején óriási összegeket fizetett ki az AKK kamatként a lakosságnak a prémium papírok után, és sokan rögtön újra befektették a pénzt államkötvényekbe. 2026-ban eddig összesen 2173 milliárd forintot fektettek a magyarok lakossági állampapírba.
6: A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot.
7: A jegybank elnök szerint a következő időszakban csökkenhet az inflációs bizonytalanság, ami tartós esetben növelheti a monetáris politika mozgásterét. Az MNB továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tart indokoltnak. Varga Mihályt hallják.
8: Az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják. Egyfelől magas energia és nyersanyagárak, valamint az emelkedő fejlett piaci hosszú hozamok továbbra is óvatosságra adnak okot. Másrészt a hazai tényezők között a márciusi inflációs jelentés publikálása óta erősebb forint, valamint a védett üzemanyagárak és áréskorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. Ugyanakkor a kedvező irányú elmozdulások tartosságáról meg kell győződnünk. Mindezeket áttekintve a tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta.
6: Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
7: Vitézy Dávid elmondta, hogy gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó, mivel ha nem is a legkorszerűbb módon, és nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A felületet egyelőre csak a regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.
6: Soron kívül átvizsgálják a MÁV valamennyi olyan mozdonyát, amelyek közül az egyik még hétfőn kigyulladt. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben.
7: A tűzeset miatt 45 járat maradt ki a teljes útvonalon, 51 szerelvény pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
6: 3,5 perccel megy a kereskedés a magyar tőzsdén, 0,1%-kal megy felfelé a BUX, 131.100 ponton jár, 120 millió forint ideig a forgalom. A MOL stagnál 3.820 forinton, az OTP 0,2%-kal gyengült 40.410, a Richter 0,5%-os pluszban 12.370 forinton, a Magyar Telekom 0,1%-kal drágul 2.594 forint, emelkednek a Forage részvényei 0,6-del 1.981 forinton jegyzik őket, drágul a Duna House 0,8-del 1.285 forinton, emelkedik az Alteo 0,3-del 3.620 forinton, drágul a Cvak 0,3-del 36.500 forint, csökken ugyanakkor az Opus 0,8%-kal 516 forinton jár, illetve az Apenin árfolyam az 517, de az Opus is gyengül, az 315 forintom, 0,5%-os mínuszban. A deviza piacon az euróért 355 forint 50 fillért kell adni. Európában enyhe csökkenéssel indul a kereskedés, az ázsiai időszakban pedig, amikor ott még aktív volt a tőzsdei kereskedés ma, a japán tőzsde stagnált 64.999 ponton, 1,1%-kal gyengül a hongkongi tőzsde, a shanghai 1,3-mal, stagnál az indiai tőzsde, Szingapur 0,8%-os mínuszban jár, a kőolaj folytatja az áresését, 2-2,5% közötti mínuszban, $95.05 a Murban típusú kőolaj, ez inkább a közel-keleten használt, a Brent $97.62, míg az amerikai könnyolaj $91.54. További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi szorosnál.
7: összesen már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait. Donald Trump ma Camp Davidbe rendelte adminisztrációjának minden tagját. A kabinetülés szokatlan helyszínét nem indokolták, ugyanakkor az egybeesik az iráni béke megállapodás véglegesítésével. Csak nem egy évvel ezelőtt, tavaly június 8-án az elnök ugyancsak Camp Davidben tartott kormányülést, ahol a fő téma a gázai helyzet és az Iránnal fennálló viszony volt. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról számolt be, hogy az iráni béke megállapodás véglegesítése további néhány napot vesz igénybe, miközben Irán folyamatosan cáfolja a béke előrehaladását.
6: Európa egyik legnagyobb streaming kalóz hálózatát, a Cinema Gold számolták fel az olasz hatóságok egy nemzetközi akció során.
7: A hálózat illegálisan közvetített tartalmakat, többek között a Netflix, a Disney+, a Spotify és sportközvetítéseket sugárzó platformok kínálatából, miközben a szolgáltatásért előfizetési díjat is szedtek. A hvsv.hu újságírója szerint a streaming szolgáltatók technológiai megoldásokkal próbálják visszaszorítani a kalózkodást, például digitális vízjelekkel és fejlettebb hitelesítési rendszerekkel követelik a jogosulatlan tartalom megosztást. Koi Tamást hallják.
9: Hát egyrészt technológiai módszerek lehetnek erre, ahogy most is alkalmaztak ilyen megoldásokat, nem minden vált be, de volt, ami bevált, például alkalmaztak a streaming szolgáltatók olyan új digitális vízjeleket, amivel vissza lehetett követni azt, hogy milyen legális előfizetéseken keresztül lopják le a tartalmat a streaming szolgáltató szervereiről a bűnözők. Ez lehet például egy módszer, vagy lehetnek még egyéb robusztusabb védelmi megoldások is, az IP ellenőrzéstől kezdve a hitelesítésen át minden lehetséges, de azt gondolom, hogy bebizonyított a számtalan szor történelem, hogy ez hosszú távon nem megoldás. Valószínűleg a tartalomszolgáltatóknak, ami világ a világ együtt kell élni a kalózkodás jelenségével, és azzal, hogy erre nincs egy 100%-os, törhetetlen és bombabiztos ellenszer, és szépen be fogják árazni az ebből adódó károkat a szolgáltatások díjazásába.
6: Az ukrán drónerők már 500 célpontot azonosítottak Fehér-Oroszország területén, amelyeket meg fognak támadni, ha az Oroszországgal szövetséges állam belép az ukrajnai háborúba, ezt írja az ukrán drónerők parancsnoka a Facebook oldalán.
7: Robert Brovdy egyúttal üzent is Lukasenka fehér-orosz vezetőnek, és azt tanácsolta, hogy ne próbáljon farkas szemet nézni Ukrajnával. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten beszélt arról, hogy Oroszország bele akarja sodorni Belaruszt az ukrajnai háborúba, az is elképzelhető emellett, hogy Kijev ellen készül egy újabb szárazföldi invázióra az orosz hadsereg.
6: Friss információk az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Kombinált drón és rakéta támadás érte az éjszakai és a reggeli órában Szevasztopolt, a Krimfélsziget fővárosát. Erről az orosz megszállás alatt álló ukrán kikötőváros kormányzója számolt be. A kormányzó szerint a támadásban Storm Shadow manőverező robotrepülőgépeket is bevetettek, több mint 20 drón lelövéséről számoltak be. Kigyulladt a központi bank déli igazgatóságának tetőszerkezete, több lakóház és villanyvezetében is károk keletkeztek. Szevasztopolban található az orosz Fekete-tengeri flotta főbázisa, igaz, a folyamatos korábbi vízi drón támadások miatt a hajókat már az Azovi tengerhez vitték át az oroszok. Megérkezett az ukrán haderő reggeli légvédelmi jelentése, 163 drónt indított Oroszország Ukrajna ellen, ebből 150-et fogott el az ukrán légvédelem. Közben újra felrobbant Oroszország Tuepsa városának olajfinomítója, Krasznodar régió hatóságai számoltak be erről. A hivatalos orosz megfogalmazás szerint lezuhanó drónroncsok okoztak tüzet, a hatóságok megfékezték a lángokat. Az elmúlt időszakban egyre inkább erősödik egyébként az orosz energetikai szektor elleni támadás az ukrán erők részéről, leginkább orosz olajfinomítókat feldolgozó üzemeket támadnak.
0: Időjárás jelentés.
7: Országszerte derült, napos időnk lesz, délután azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
6: A jégkorong világbajnokság csoportkörének utolsó játéknapján Kanada 3-2-re legyőzte Csehországot, a házigazda Svájc pedig 4-2-re múlta felől Finnország együttesét. Még korábban az Egyesült Államok 4-1-re verte Ausztriát, Lettország pedig 8-1-re Magyarországot. A magyar válogatott egyébként egy győzelemmel és 6 vereséggel zárta a tornát, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet majd az elitligában. A negyeddöntő párosítása Kanada Egyesült Államok, Svájc Svédország, Finnország Csehország, Norvégia Lettország. A 6. helyen kiemelt orosz Daniil Medvegyev már az első fordulóban kiesett a francia nyílt teniszbajnokság férfi versenyében. Az ausztrál Waltonnal szemben maradt alul 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 arányban. Az olasz Sinner a francia Tabort múlta felül, a német Struff a kazah Bublikot búcsúztatta, a francia Kuarné pedig a horvát Csilicset múlta felül. Thomas Christiansen szövetségi kapitány kijelölte a panamai labdarúgó válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyben csapatkapitányként szerepel Anibal Godoy, a Budapest Honvéd korábbi légiósa is. A középpályás egyébként 2013 nyarától 2 éven keresztül tartozott a kispesti együtteshez, de 24 NB1-es és 2 NB3-as bajnoki után távozott, egyébként pedig december óta az amerikai bajnokságban szereplő San Diego FC játékosa. Hazája válogatottjában már 157-szer lépett pályára, és ezzel csúcstartó.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
6: Európában jelenleg biztosított a nyári csúcsforgalom kerozin ellátása, ugyanakkor a magas üzemanyagára komoly kihívást jelentenek a légitársaságok számára. Az Egekura blog alapítója szerint Budapest kedvező helyzetben van, mert a repülőgép üzemanyag ellátása több forrásból is biztosított, így a legnagyobb budapesti bázisú légitársaságok működése stabilnak tekinthető. Varga G. Gábor szerint a nyári forgalom várhatóan tovább emelkedik, a repülőjegyek ára pedig emelkedhet ugyan, de nem olyan mértékben, mint amennyivel a kerozin ára nőtt az elmúlt időszakban. Kecső Richárd interjúja.
10: Egymásnak nagyrészt ellentmondó hírek láttak napvilágot az elmúlt hétvégén, egyebek között arról, hogy a Hungarokontrol vezérigazgatója szerint tömeges forgalom kiesésre kell számítani. Ezzel szemben a MOL azt állítja, hogy a kerozin helyzetben jelenleg a repülőgép üzemanyag ellátás teljesen stabil és zavartalan. A Wizz Air meg egyébként rácáfolta a Hungarokontrolnak a kijelentésére is. Tehát egy teljes káosz van most a fejekben, tegyük egy kicsit rendbe. Mit kell tudni most a jelenlegi helyzetről, mi a helyzet most?
11: A jelenlegi előrejelzések szerint Európa

0: Milyen áron tudják beszerezni a két érintett repülőtéren, és ilyen árak mellett a járat üzemeltetésének a nyereségtermelő képessége az megkérdőjeleződik-e vagy sem, vagyis, hogy egyszerűen fogalmazzak, az adott áru kerozin mellett lehet-e profitot termelni ezzel a járattal. Mert amennyiben nem, akkor legalábbis az ultralókos szegmensben megvan az esélye annak, hogy járattörlésekkel reagálnak erre a mostani kerozin helyzetre. A helyzet természetesen minden nap más, például a jelenleg a hormozi szorosból érkező hírek talán némi optimizmusra adhatnak okot, de e tekintetben jósolni nem tudunk. A járatüzemeltetésnek nagyon fontos sarokpontja, hogy az Európán belüli járatok esetében, tehát itt gondolok itt a 2-3-4 órás hosszúságú járatokra, alapvetően az alapfeltétel az az, hogy az indulási és az érkezési repülőtéren is kell, hogy legyen elegendő mennyiségű és megfelelő áru repülőgép üzemanyag. Hiszen a repülőgépet, ami elmegy A-ból B-be, azt visszafelé is meg kell tankolni. Hogyha valahol egy érkezési repülőtéren nem tudják megtankolni a repülőgépet, akkor az a járat nem fog üzemelni. Alternatív megoldás lehet még, hogy a repülőgép már az indulási repülőtérről annyi üzemanyagot vesz föl, amennyit csak tudnak, és akkor a visszaindulás előtt kevesebbet, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem kell tankolni bele. Ez azonban tovább növeli a járat üzemeltetésének a költségeit, ami ilyen magas kerozinárak mellett további kockázat. Magyarországra vonatkozóan az információ az, hogy a legnagyobb budapesti bázissal rendelkező légitársaságok kerozin ellátása biztosított, nem csak mennyiségi, hanem pénzügyi szempontból is, tehát például a legnagyobb diszkont légitársaságok adott áron le vannak szerződve adott volumen kerozin szállítására, ezt úgy hívják, hogy hedzselik a kerozin szükségletüket, és Budapest pedig kifejezetten jó helyzetben van abból a szempontból, hogy nem csak a MOL 100 halombattai finomítója, hanem alternatív beszerzés és vasúti összeköttetés, valamint a 100 halombattai finomító és a repülőtér között csöves összeköttetésen is túlérkezne a repülőgép üzemanyag. Tehát összeurópai összevetésben azt gondolom, hogy Budapesten az ellátás az valóban biztosított.
1: Összességében milyen nyárra kell számolni, mind a repülőtársaságok szempontjából, mind pedig a budapesti Liszt-Ferenc repülőtér szempontjából milyen forgalomra kell számítani?
0: A 2026-os nyári menetrendben a forgalom az várhatóan tovább nő 2025-höz képest. Az infrastruktúrális és a humán feltételek a gördüléken járat üzemeltetéshez a repülőtéren adottak, természetesen a repülőtér és a légiforgalmi irányítás felkészültsége is adott. Az azonban vitathatatlan tény, hogy mint az előzőekben is mondtam, a magas kerozinár az komoly kihívás felé állítja a légitársaságokat. Normális esetben azonban ebből az utasok semmit nem vesznek észre. Ha az a kérdés, hogy lesz-e olyan fennakadás a légi közlekedésben, ami befolyásolhatja az utazóknak a nyári nyaralását, anélkül, hogy jósolni természetesen nem szeretnék, de én azt gondolom, hogy mindenki bátran vehet a nyári időszakra repülőjegyet, el fog tudni utazni azokra a célállomásokra, ahol pihenni szándékozik.
1: Diszkont légitársaságok jegyárai hogyan alakulhatnak? Gondolok itt arra, hogy lesz-e, sőt valószínűleg számolni kell drágulásra, de hogyha számolni kell, akkor mekkora összegű drágulásra kell számolni?
0: A diszkont légitársaságok ebből a szempontból semmiben nem különböznek a nem diszkont légitársaságoktól. Tehát a légitársaságok alapvetően az üzemanyag okozta többletköltségeket több hónap alatt tudják beszedni adott esetben az utasoktól. Ami a jegyárakat illeti, az a tapasztalat, hogy kicsivel meghaladják a jegyárak a 2025-ben tapasztalt repülőjegyárakat. Ez az eltérés azonban messze nem olyan szignifikáns, mint amit egyébként a kerozin ár emelkedésre indokolna, tehát messze nem arról beszélünk, hogy mondjuk meg duplázódtak volna a repjegyárak, mint ahogy egyébként ez a repülőgép üzemanyaggal történt.
2: Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját hallották.
3: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 19 perce van tőzsdei kereskedés újra Európában, illetve idehaza. A magyar tőzsde 43 pontos pluszban, mindössze 130.959 ponttal a BUX, a forgalom 854 millió forint. 5 század százalékkal gyengülnek mindössze a MOL rész

részvények 3818 forinton jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal gyengül 40.280 forinton jár, a Richter 1,2%-os pluszban 12.340, a Magyar Telekom 4%-os emelkedésben 2602 forinton, 6%-os pluszban ma a 1981 forinton. Forgalmasabb még az Opus kereskedése, amely a kezdeti mínuszból most 2,7%-os emelkedésbe ment át, 325 forinton jegyzik, a Dura House 8%-os pluszban 1285 forinton, 7%-kal emelkedik a Graphisoft Park 15 eurón, az MBH Bank 4%-os mínuszban 2500 forinton jár. A devizapiacon az euróért 356 forintot kell adni, sőt most már 355.30-at mindössze. Az európai főbb indexek közül a londoni tőzsde 2%-os erősödéssel kezdi a napot, a német DAX mutatója 5%-kal megy felfelé, a francia CAC-en szintén 5%, az olasz tőzsde 3%, a spanyol 5%-os pluszban jár, 1,1644 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük még az energiahordozókat, a Brent kőolaj 97,36 dollár, az amerikai könnyűolaj 91,27 dollár, a földgáz a holland tőzsdén 2,5%-os mínuszban 46,35 euró jár. 9 óra 21 perc van, 9 perc múlva 9:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, információkkal. 9:30 után már Fórián Zoltánnal, az Erste Agrár szakértőivel beszélgetünk. A téma, hogy megnyílt az ukrán határ az ukrán termékek előtt. Ukrán termékpotenciál mennyire valós veszély ez? A Tisza kormány egyébként visszaállítaná az Ukrajnából érkező egyes mezőgazdaság és élelmiszeripari termékekre a behozatali tilalmat. Aztán 10 óra után az Erste részvényelemzével Péntek Ádámmal beszélgetünk az amerikai tőzsdei kvantum részvények vásárlásáról. Milyen befektetések lehetnek még az amerikai kormány részéről? Erről is szó lesz majd.

0: understand.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az aniveddirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anived Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
3: Négy nap, több

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Milliárdokat kereshettek az osztrák exportőrök a Magyarországra eladott aszbeszttel szennyezett kőzúzalékon.
3: A bányákból 1998 és 2025 között 2,8 millió tonna követ és kavicsot szállítottak Magyarországra. Az exportőrök mai áron számolva 77 milliárd forint bevételt realizáltak az értékesítésen. Az aszbeszt botrányban érintett bányákat 4 cég üzemeltette, melyek 2024-ben nagyságrendileg 90 milliárd forintos árbevételre tettek szert.
2: Lemond az algyői polgármester, ha a kormány csökkenti a fizetését, erről számolt be a Facebook oldalán.
3: Molnár Áron ezt azután közölte, hogy kiderült, a kormány nem csak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, de a polgármesterek fizetését is csökkenteni. Molnár Áron sérelmezte azt is, hogy a településvezetőket senki sem kérdezte meg az őket érintő változtatásról, velük egyetlen szövetség sem a kormányzat nem egyeztetett erről.
2: Rekordot jelentő 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítás előtti rapokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba. Ez derül ki az Államadósságkezelőközpont adataiból.
3: A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások. Legutóbb akkor volt ehhez hasonló roham, amikor tavaly évelején óriási összegeket fizetett ki az AKK kamatként a lakosságnak a prémium papírok után, és sokan rögtön újra befektették a pénzt az államkötvényekbe. 2026-ban eddig összesen 2173 milliárd forintot fektettek a magyarok lakossági állampapírba.
2: Tovább mérséklődtek az inflációs alapfolyamatok idehaza, miközben az élelmiszerek áremelkedése gyorsult.
3: A jegybank elnök közölte, áprilisban a fogyasztói árak emelkedtek, míg a lakossági inflációs várakozások az éveleje óta csökkennek, ugyanakkor még meg kell győződni arról, hogy ez tartós folyamat-e. Varga Mihályt hallják.
4: Áprilisban a fogyasztói árak 2,1 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, míg a maginfláció 2,2 százalékon alakult. Az inflációs tényadat ezzel alacsonyabb volt a márciusi inflációs jelentés előrejelzésénél, és a jegybanki tolerancia sáv alsó széle közelében maradt. Az áprilisi egyhavi árváltozás mértéke a teljes fogyasztói kosár esetében enyhén magasabban, a maginfláció esetében enyhén alacsonyabban alakult, mint a historikus átlag. Az inflációs alapfolyamatok tovább mérséklődtek. Ez az iparcikkek és a piaci szolgáltatások lassuló árdinamikájában is megmutatkozik.
2: 355 forint 30 filléren az euró, a svájci frank 388 forint 80 fillér, a dollár árfolyama 305 forint 10 fillér.
1: Tőzsde hírek.
2: 1 százalékkal megy felfelé a BUX, 131.039 ponton, 1 milliárd 643 millió forint ideig a tőzsde forgalma. A MOL részvényei 0,3 százalékkal csökkennek, 3.810 forinton jegyzik őket, az OTP 0,4 százalékos mínuszban járt, 40.320 forinton, a Richter 1,3 százalékkal emelkedik, 12.350, a Magyar Telekom 1 százalékos pluszban 2.596 forinton jár. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde stagnál 10.491 ponton, a frankfurti DAX 0,5 százalékkal megy felfelé, csak úgy, mint a francia tőzsde, az olasz 4 tized, a spanyol 6 tized százalékos pluszban jár, 1,1644 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Költségvetési biztost kap az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, ezt közölte tegnap a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
3: Erről a pénzügyminiszterrel együtt döntöttek. Tar Zoltán elmondta, hogy a költségvetési biztos feladata lesz, hogy a működést felügyelje, másrészt, hogy ne kerüljön sor semmi olyan lépésre, amely a kötelezettségvállalást és az intézmények gazdálkodását veszélybe sodorná.
2: Előkészítik a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és megerősítik a betegjogi rendszert.
3: Az egészségügyi miniszter az ehhez szükséges intézkedéseket június 30-áig készíti elő. Az adatok nyilvános közzétételének határideje szeptember 1-e. A tárca emellett olyan javaslaton is dolgozik, amely megvizsgálja a betegjogi képviselői rendszert, beleértve a kapacitást, az elérhetőséget és a területi lefedettséget.
2: 10 országban fenyeget Ebola járvány Afrikában. A kevésbé ismert úgynevezett bundibugyó vírus törzszedi most áldozatait.
3: A betegség halálozási rátája 20%-os, ennek ellenére a szakemberek szerint nem fenyeget világjárvány, mert az ebolának ez a típusa is nehezen terjed emberről emberre. Szlávik János infektológus főorvost hallják arról, hogy a kínaiak által most kifejlesztett mRNA-s vakcina vajon mikorra alkalmazható tényleges oltásként.
0: A koronavírus járványból kiindulva, ahol egy év alatt sikerült hatékony vakcinát előállítani, lehet reménykedni ebben is, de mondjuk egy éveig nincs az emberiségnek arra, hogy ezt megvárja, de az jó hír, hogy az mRNA-s technikával olyan gyorsasággal tudnak oltásokat létrehozni, hogy akár egy ilyen ebola törzs ellen is lehet hatékony. De hangsúlyozom, nagyon nehéz őket elérni. Tehát a korábbi járványoknál is nagyon komoly gondot jelentett, hogy elutasítják a segítséget. Sokszor az európai emberektől félnek, az európai orvosoknak nem hisznek. Tehát sokkal inkább hisznek a saját sámányaikban és varázslóinkban, mint bennünk. Tehát amikor a korábbi járványt megpróbálták megakadályozni, hogy mindenkit be kellett oltani, aki a ebolás beteggel kapcsolatba került, ez akkor is óriási nehézségeket okozott.
1: Időjárás jelentés.
3: Országszerte derült, napos időnk lesz, délután azonban északnyugat felől a gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: 36 év után először nem a Városligetben rendezik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapi programját. Az idei esemény május 30 és 31-én a Hajógyári szigeten várja a családokat. A szervezők közlése szerint a helyszínváltozásra a budapesti BL döntő miatt volt szükség, mivel az előrejelzések szerint a szurkolói tömeg miatt nem lehetett volna garantálni a családok biztonságát a Városligetben. Az ingyenes rendezvényen idén is számos programmal készülnek a gyerekeknek. Lesz vidám park, egészségsziget, biztonságos internetsátor, sportsziget, nemzetek utcája, ugrálóvár, arcfestés, kézműves foglalkozások és koncertek is. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat idén 400 nehéz sorsú magyarországi és határon túli gyermeket lát vendégül a rendezvényen. A szervezet számukra az utazást, az étkezést és a zseppénzt is biztosítja. A szervezők szerint az új helyszín különleges vízparti környezettel és fesztivál hangulattal várja majd a látogatókat Budapest egyik legnépszerűbb szabadtéri területén.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Nem kis bizonytalanságot okozhat a magyar agráriumban, hogy egyelőre az ukrán termékek előtt, nem tudom, megnyílt egyébként a magyar határ, tehát hogy nincsenek a korábbi korlátozások, vagy a Tisza kormány ezt már megoldotta egy gyors rendelettel. Kérdezem Fórián Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervuszok, jó reggelt kívánok! Ugye még az előző kormány idején egy határzárat állítottunk be az ukrán termékekkel szemben, mivel rendkívül versenyképesek és árletörő hatásúak lettek volna a piacunkra. Ez a vészhelyzeti jogszabályok kivezetésével néhány napra megnyílt ez a határ, de az új kormány azonnal egy rendelettel visszazárta ezeket a kapukat, de ettől függetlenül ennek nagyon komoly jelentősége van a magyar agrárium jövőjét illetően, hiszen Ukrajna elképesztően nagy agrárpotenciálra rendelkezik, világpiaci versenyképessége is kiemelkedő, és ha mi nem készülünk föl arra, hogy előbb-utóbb az EU tagja lesz és be fog lépni teljes joggal az Európai Unió egységes piacára, akkor bizony komoly veszteségeket fogunk szenvedni, ugyanis azon egyszerű oknál fogva, hogy ugyanazt termeljük, mint ő. Tehát ugyanazokkal a tömegcikkekkel próbálunk versenyezni, mint egy nálunk négyszer nagyobb földterülettel is rendelkező versenytársunk, aki itt van a szomszédunkban. Néhány adatot, ha megengedsz, akkor ide tűzök. 41 millió hektár a termőterületük, aminek az kétharmada, olyan 33 millió az a legjobb minőségű fekete föld, és elképesztően nagy birtokméretek alakultak ki, nem ritkák a 3-400 ezer hektáros együttművelt területek. Ez sok félreértés van egyébként a földterületekkel kapcsolatban, hiszen ezek a nagy birtokok nem tulajdonban vannak, ezeket bérlik ezek a nagy agrárholdingok, hiszen Ukrajnában ugye sokáig, mint egy 20 évig földmoratórium volt, tehát a privatizáció vagy a magánkézbeadás után a sok kis parcellával rendelkező tulajdonos nem tudta igazából működtetni a földjét, hiszen nem kapott rá hitelt, nem tudta igazából a költségeit a fejlesztéseknek kitermelni, ezért szinte kényszerült arra, hogy olcsón bérbe adja hosszú távra, akár 50 évre ezeknek az agrárholdingoknak, akik ezáltal elképesztő méreteket, versenyképességet tudtak kialakítani, és ez az, ami miatt mi nekünk teljesen át kell alakítani a magyar mezőgazdaságot, kibocsátásának szerkezetét, mert ez az ukrán potenciál az nyilván nagyon közel van, és nagyon ügyesen politizálnak ugye az ukránok. Nem tudom, mennyire közismert az, hogy nemrégiben az ukrán kormány felajánlotta, hogy ő nem kér egyáltalán agrártámogatást. Most ezt úgy képzeljük el, ez ilyen 90-100 milliárd euró, nem kér agrártámogatást, hanem kívül maradna a közösségi agrárpolitikán, de belül szeretne lenni az Európai Unióban, és nem akar megfelelni azoknak az előírásoknak, aminek mi megfelelünk, amik gazdálkodóink megfelelnek. Ez nyilván egy egyenlőtlen versenyhelyzetet alakítana ki. Nagyon kíváncsian várjuk az Európai Bizottságnak ezzel kapcsolatos véleményét, ami ide azért sugallat az, hogy nemrégiben a brazilok állati termékeit azért megfenyegették, és azzal, hogy szeptember után nem engedik az EU belső piacára, mivel nagyon komoly antibakteriális szerekkel fertőzöttnek találták a brazil állati termékeket, ami ugye a most megnyit Mercosurral kapcsolatban egy nagyon erős üzenet, de ugyanúgy üzenet Ukrajna felé is, hogy ő sem szállíthat az EU piacára olyan termékeket, amelyek megbuknak a labor vizsgálatokon.
1: Csak olyan agrártermékekben nagyon versenyképes Ukrajna, mint például, hát persze idézőben a csakot, mint a búza és a kukorica, vagy akár állattartás és mondjuk feldolgozott élelmiszerek terén is versenyképes lehet, bár nem tudom, hogy a háború mennyire kedvez a feldolgozástak az élelmiszereknél, gondolom azért kevésbé.
2: A háború mindenképpen megviseli őket. elég annyit tudunk, hogy az említett 41 millió hektár volt, tavaly csak 23-at tudtak bevetni és használni, mert ugye a többi vagy elfoglalt, vagy aláaknázott terület. Nagyon komoly gondjok vannak a munkaerővel, az üzemanyaggal, és így tovább. A kérdésedre válaszolva, nem csak a szántóföldi növények tekintetében rendkívül versenyképesek, hanem ugye, ha csak azt nézzük, hogy mire vetettünk mi ki határzárat, akkor méz, cukor, tojás, kukorica, baromfi hús, és a baromfi húsnál álljunk is meg egy picit, mert egy elképesztően nagy cégcsoport uralja Ukrajnában a baromfi szektort. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a termelésnek a 70%, az exportnak meg olyan 90-95%-át egy cégcsoport biztosítja, aki már jól rendesen bevásárolt az Európai Unióban, már 8 tagállamban van befektetése, meg a Közel-Keleten is. Európai szinten már ők a legnagyobbak, és a top 10-es világranglistán is felbukkantak, tehát rendkívül versenyképes baromfi szektoron Ukrajnának, és ez nem mondható el a többi állati termékre, ott a potenciáljuk meg az önellátások is messze 100% alatt van, de ahogyha itt bármikor lezárulna ez a fegyveres konfliktus, akkor higgyük el, hogy a világ összes idézőjelben az összes forró pénze oda menne befektetni, és elképesztő technológiai ugrásokat hajtanának végre, nem csak a szántóföldi növénytermesztésbe, már most is vannak egyébként autonóm traktorjaik, tehát amik ember nélkül, fülke nélkül maguk végzik a feladatukat, hanem az állattenyésztésben és az állati termék feldolgozásban is nagyon nagy potenciálra rendelkeznek, ezért érdemes erről beszélni, hogy mindenkinek tudatában legyen, hogy a magyar a mezőgazdaság termékszerkezetét nagyon gyorsan kellene ehhez idomítani, tehát nem olyan tömegcikkeket előállítani, amivel szemben Ukrajnával nem leszünk versenyképesek, hanem egy réspiaci stratégiával nálunk sokkal jobb minőségű élelmiszereket kellene előállítani.
1: Ez lehet akkor a versenyképesség kulcsa, hogy nem mennyiséggel, hanem minőséggel versenyezni, amiben talán gyengébb Ukrajna? Például mondjuk a feldolgozásban, csomagolásban, stb.?
2: Az az igazság, hogy ugye a nemzetközi tőke ott azért a feldolgozóiparban eléggé keményen jelen van, miközben ugye a földtulajdon, ahogy mondtam, azért az jó részt Ukrajn kézben van. A földtörvény második szakaszának életbe lépése után már lehet cégeknek is 10 000 hektárt vásárolni, de egyelőre egyetlen egy ilyen cégcsoportról tudunk, aki 9 000 hektár fölött jár, egyéb iránt pedig nagyon kevés az eladott föld, tehát jó részt ugye ukrán kézben vannak a földek Ukrajnában, ugye nem is céljuk nagyon eladni külföldieknek, az egész piacnyitást azért indították el, mert ugye a nemzetközi hitelintézetek ezt feltételül szabták neki, de a feldolgozóiparban ugye régóta ott vannak a nagy multi feldolgozók, tehát igazából versenyhátrányról ilyen szempontból nem tudunk beszámolni, hiszen világpiaci szereplőkről van szó, a termékeiknek a nagy részét ugye exportálják a világ minden részébe, az utóbbi években egyre inkább az Európai Unió irányába. Tehát nekünk igazából, ahogy a kérdés is elhangzott, egyetlen egy stratégiai jövőképünk van, az, hogy kimagasló minőséget kell velük szemben a piacra juttatni. Erre egyébként nagyon kevesen képesek, akár az Európai Unióban is. Nekünk ehhez még vannak jó adottságaink, csak ugye át kell teljesen gondolni és új stratégiai alapokra helyezni a magyar agráriumot.
1: Az, hogy az Európai Unióban kulcs ágazat az agrárium, a támogatásokból tudjuk, de ez nem volt kétélő fegyver az elmúlt évtizedekben? Arra célzok, hogy itt folyamatosan a versenyképességet mondod. A brazil gazdák is első ránézésre, meg lehet, hogy akár az argentinok is a nagy területeikkel, hektárméreteikkel, mintha versenyképesebbek lennének. Persze mindig elhangzik a dél-amerikai termékekkel szemben, hogy néha ott lehet olyat csinálni, amit Európában nem. Szóval az, hogy agyon támogatott, még hogyha kulcságazatként is az agrárium, az nem lehetett inkább kárára az ágazatnak? Nem kényelmesedett el túlságosan?
2: az, hogy kárára lett volna, azt ugye nem szabad mondani, mert ugye ez nagyon hasznos és nagyon fontos hajtómotorja a támogatás az európai agrárgazdaságba, de az elkényelmesítő hatás az kétségben vonhatatlan. Nézzünk akár a magyar mezőgazdaságnak a változási ütemeire, amit elképesztően módon lelassít a támogatás, de tisztában kell azzal lenni, hogy a közösségi agrárpolitika évtizedek óta leépülőben van, tehát aránya az európai költségvetésben a korábbi 70-80%-ról ma már 23-25%, és a következő ciklusban ez 20% körülre fog csökkenni. Tehát folyamatosan csökkenni fog a támogatottság, egyre nagyobb feltételek, elég szigorú feltételekkel lehet ezekhez hozzájutni. Tehát ideje az európai mezőgazdaságnak is felébredni és kialakítani azokat a nemzetközi, vagy globális szinten is meghatározó léptékeket, amivel az élelmiszergazdaságban a nagy egyéb nagy piaci szereplők rendelkeznek már.
1: Fúrián Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, mindezt elmondtad. Jó napot és jó munkát neked. Szia!
2: Szervusztok!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
6: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu per mentális kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban befejezték a műszaki mentést a Váci úton, befelé a Visszafogó utcánál ismét zavartalan a forgalom. Műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után a belső sávban. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Ma éjféltől lezárják a Hősök terét körben, a Kóst Károly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsákutca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
9: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok, jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Tüntethetnek a taxisok a hétvégén a Bajnokok Ligája döntő ideje alatt.
10: A budapesti taxisok és a főváros között a BKK új díjszabási javaslata miatt alakulhat ki konfliktus. A taxis érdekvédők szerint a fix tarifák esetleges eltörlése teljesen átalakítaná a budapesti taxizást, és kiszámíthatatlanul drágává tehetni az utazást a legforgalmasabb időszakokban. Azt is hangsúlyozzák, hogy a taxisok költségei az elmúlt években jelentősen emelkedtek. Állításuk szerint 2022 óta több mint 40%-kal drágult az üzemeltetés, miközben a főváros nem módosította a tarifákat oly mértékben, ami ezt ellensúlyozná. A konfliktus most azért éleződött ki, mert a fővárosi közgyűlés május 29-én, azaz pénteken tárgyalhatja az ügyet. Ha a főváros támogatja a fixára kivezetését, akkor a taxisok szombaton és vasárnap is demonstrációt szerveznek, és akkor blokád alá is vonhatják Budapest egyes részeit a BL döntő idejére.
9: Milliárdokat kereshettek az osztrák exportőrök a Magyarországra eladott aszbesztel szennyezett kőzúzalékon.
10: A bányákból 1998 és 2025 között 2,8 millió tonna követ és kavicsot szállítottak Magyarországra. Az exportőrök mai áron számolva 77 milliárd forint bevételt realizáltak az értékesítésen. Az aszbesztbotrányban érintett bányákat 4 cég üzemeltette, melyek 2024-ben nagyságrendileg 90 milliárd forintos árbevételre tettek szert.
9: Lemond az algyői polgármester, ha a kormány csökkenti a fizetését, erről számolt be Facebook oldalán.
10: Molnár Áron ezt azután közölte, hogy kiderült, a kormány nem csak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, de a polgármesterek fizetését is csökkenteni. A polgármester sérelmezte azt is, hogy a településvezetőket senki sem kérdezte meg az őket érintő változtatásról, velük egyetlen szövetség sem a kormányzat nem egyeztetett erről.
9: A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot.
10: A jegybank elnök szerint a következő időszakban csökkenhet az inflációs bizonytalanság, ami tartós esetben növelheti a monetáris politika mozgásterét. Az MNB továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tart indokoltnak. Varga Mihályt hallják.
11: Az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják. Egyfelől magas energia és nyersanyagárak, valamint az emelkedő fejlett piaci hosszú hozamok továbbra is óvatosságra adnak okot. Másrészt a hazai tényezők között a márciusi inflációs jelentés publikálása óta erősebb forint, valamint a védett üzemanyagárak és ár- és korlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. Ugyanakkor a kedvező irányú elmozdulások tartóságáról meg kell győződnünk. Mindezeket áttekintve a tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta.
9: Rekordot jelentő 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítás előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ez derül ki az Államadósságkezelőközpont adataiból.
10: A 0,5 pontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások. Legutóbb akkor volt ehhez hasonló roham, amikor tavaly évelején óriási összegeket fizetett ki az AKK kamatként a lakosságnak a prémium papírok után, és sokan rögtön újra befektették a pénzt államkötvényekbe. Idén eddig összesen 2173 milliárd forintot fektettek a magyarok lakossági állampapírba.
9: További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi szorosnál.
10: Összesen már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait. Donald Trump ma Camp Davidbe rendelte adminisztrációjának minden tagját. A kabinetülés szokatlan helyszínét nem indokolták, ugyanakkor az egybeesik az iráni béke megállapodás véglegesítésével. Csak nem egy évvel ezelőtt, tavaly június 8-án az elnök ugyancsak Camp Davidben tartott kormányülést, ahol a fő téma a gázai helyzet és az Iránnal fennálló viszony volt. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról számolt be, hogy az iráni béke megállapodás véglegesítése további néhány napot vesz igénybe, miközben Irán folyamatosan cáfolja a béke előrehaladását.
9: Komoly kihívást jelentenek a magas üzemanyagárak a légitársaságok számára.
10: Az EGEK Ura blog alapítója szerint Budapest kedvező helyzetben van, mert a repülőgép üzemanyag ellátása több forrásból is biztosított, így a legnagyobb budapesti bázisú légitársaságok működése stabilnak tekinthető. Varga G. Gábort hallják.
12: A jelenlegi előrejelzések szerint Európában a nyári csúcsforgalom kerozin ellátása biztosított. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az, hogy egy adott útvonalon egy adott járatot vagy járat tömeget üzemeltetnek-e a légitársaságok, az nem önmagában csak attól függ, hogy van-e kerozin vagy nincs, hanem attól is függ, hogy az üzemanyagot milyen áron tudják beszerezni a két érintett repülőtéren, és ilyen árak mellett a járat üzemeltetésének a nyereségtermelő képessége, az megkérdőjeleződik-e vagy sem, vagyis az adott áru kerozin mellett lehet-e profitot termelni ezzel a járattal. Mert amennyiben nem, akkor megvan az esélye annak, hogy járattörlésekkel reagálnak erre a mostani kerozin helyzetre.
9: Nézzük, hogy mi újság a kőolajjal a világpiacon. $97.40 a Brent ára, az amerikai könnyolaj $91.29 jár.
0: Tőzsde hírek.
9: A hazai értéktőzsde 4%-kal megugrott egy kicsit felfelé, 131.464 ponttal a BUX, a forgalom 3.528.000.000 forint. 4%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3.804 forinttal jegyzik őket, az OTP 6%-os pluszban 40.760, a Richter 1,2%-kal erősödik 12.340, a Magyar Telekom 4%-kal gyengül, 2582 forinttal jár. Elkezdett erősödni a 4iG 3,8%-os pluszban, 2044 forinton. Komolyabb a forgalma a Waberersnek, amely 1,3%-kal drágul 4540 forinton, 0,5%-kal erősödik az Ány biztonsági nyomda 7900 forinton, az Autovallis viszont gyengül 1,4%-kal 145 forinton. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde stagnál, az összes többi 2/10, illetve 0,5% közötti pluszban, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1642-es szinten jár. Európa egyik legnagyobb streaming kalózhálózatát, a Cinema Gold számolták fel az olasz hatóságok egy nemzetközi akció során.
10: A hálózat illegálisan közvetített tartalmakat többek között a Netflix, a Disney+, a Spotify és sportközvetítéseket sugárzó platformok kínálatából, miközben a szolgáltatásért előfizetési díjat is szedtek. A hvsv.hu újságírója szerint a streaming szolgáltatók technológiai megoldásokkal próbálják visszaszorítani a kalózkodást, például digitális fizjelekkel és fejlettebb hitelesítési rendszerrel követik a jogosulatlan tartalom megosztást. Koi Tamást hallják.
13: Hát egyrészt technológiai módszerek lehetnek erre, ahogy most is alkalmaztak ilyen megoldásokat, nem minden vált be, de volt, ami bevált, például alkalmaztak a streaming szolgáltatók olyan új digitális vízjeleket, amivel vissza lehetett követni azt, hogy milyen legális előfizetéseken keresztül lopják le a tartalmat a streaming szolgáltató szervereiről a bűnözők. Ez lehet például egy módszer, vagy lehetnek még egyéb robusztusabb védelmi megoldások is, az IP ellenőrzéstől kezdve a hitelesítésen át minden lehetséges, de azt gondolom, hogy a számtalanszor történelem, hogy ez hosszú távon nem megoldás. Valószínűleg a tartalomszolgáltatóknak, ami világ a világ együtt kell élni a kalózkodás jelenségével, és azzal, hogy erre nincs egy 100%-os, törhetetlen és bombabiztos ellenszer, és szépen be fogják árazni az ebből adódó károkat a szolgáltatások díjazásába.
9: Felmenti pozíciójából Hajdú Jánost, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját, Magyar Péter, ez közötte tegnap a Facebookon.
10: A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Emellett felülvizsgálják a TEK tevékenységét, a felesleges párhuzamosságok megszüntetése, valamint a költséghatékony feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében.
9: Bár a májusi esők hoztak némi átmeneti enyhülést, az asszály és a szárazság már nem csak a Spájzban van, hanem közvetlenül érinti a teljes ökoszisztémát, beleértve a halgazdálkodást is.
10: A Velencei tó kiszáradása reális veszély, bár már több éve megmenthető lett volna, ha megoldották volna a Dunáról történő vízfelhozatalát, mondta az Aranypont ZRT vezérigazgatója. Lévai Ferenc szerint az asszály durvulásának már mindenki számára kézzelfogható jelei vannak.
14: A nincs olyan vízbázis, ahonnan vizet lehetne egyébként még menteni a Velencei tó számára. Ha nem történik meg, akkor bekövetkezik az, mint 1860-as évek közepetáján, hogy a Velencei tó kiszárad, nincs felszíni vízápotlás, és a jelenlegi trendek szerint Magyarország nincs abba a zónába, ahol a csapadék mennyisége évről évre ne csökkenne. A csökkenés mellett még ugyanezt a lafát problémát fokozzak a meglévő csapadékok rapszodikus helyszínelékedése, a területek eltérő csapadékos eloszlása, vannak területek, amelyek totálisan kiégnek, van, ahol villámzáporok várhatók, tehát gyakorlatilag ezt a trendet nem tudjuk pénzzel kezelni, egy olyan átfogó stratégiára van szükség, amelyik a magyarországi vizek ittartását szolgálja.
0: Időjárás jelentés.
10: Országszerte derült, napos időnk lesz. Délután azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 10 óra 26 perc van, elnézésüket kérjük, erre a negyed órára terveztünk egy kvantum számítógéppel kapcsolatos tőzsdei beszélgetést az Erste szakértőjével, Péntek Ádámmal, a kvantum számítás technikára alapozott tőzsdei befektetésekről van szó. Nem kvantum téma, de a technika ördöge kifogott rajtunk, jelenleg telefonon nem tudunk elérni senkit, emiatt marad el ez a beszélgetés, majd megpróbáljuk pótolni valamelyik következő adás alkalmával. Pillantás még a piacra, a hír összefoglaló előtt, amit 10:30-kor mondok el. Egyelőre úgy tűnik, hogy idehaza jó a tőzsdei kereskedési hangulat, mint hogy Európában is inkább a pluszok vannak többségükben. A londoni tőzsde a kivétel, amely stagnál, a többi mutató 4/10, illetve 0,5% közötti erősödésben. A kőolaj egy masszív áresésben egyébként 3% körül megy lefelé. A Brent típusú kőolaj $96.84, az amerikai könnyolaj $90.88 jár, az arany $4486.20 jelen pillanatban. A kormány szóvivői egyébként elkezdődött, a Tisza kormány újabb döntéseit jelentik be, amint vannak ezzel kapcsolatban információk, természetesen mondom majd, mint egy 2 perc múlva, majd egyébként 10:30-kor, itt a Reggeli Monitor végén.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Évente 30 000 kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egy perc múlva 10:30. Jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják így a Reggeli Monitor végén. A híreket Kovács Gergő állította össze. Mindenekelőtt a kormány szóvivői tájékoztatóról. A 3 kormány szóvivő tartja ma egyébként a tegnapi kormányülés utáni határozatokról szóló bejelentéseket. Például arról volt szó ideig, hogy felállt egy osztrák-magyar bizottság az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatban. Az alaphelyzet az, hogy több éve vagy évtizede aszbeszt tartalmú anyag kerül az útépítésekbe, annak ellenére, hogy a magyar szabályok szerint ez nem megengedett, a kormányhivatalok vizsgálják az eseteket, a lakók egészségügyi monitoringja elkezdődött, ezt mondta Köböl Anita kormány szóvivő, aki elárulta azt is, hogy lakossági tájékoztató oldalt hoztak létre a lakosság segítése érdekében, a kormányhivatalokat és az önkormányzatokat is kereshetik. A szennyező fizetelv érvényesül majd, ígérték a kormány szóvivőjén. A külügyminiszter a kormányülésre annak kivizsgálásával érkezett még tegnap, hogy miért került sor ilyen sok diplomata útlevélnek a kiadására. 1322 darab van alanyi jogon kiadott diplomata útlevél forgalomban, 1131 diplomata, 191 szolgálati úti, jelentős részüket visszavonásra javasolta a külügyminiszter, erről már Szondi Vanda kormány szóvivő beszélt. Budapest teljesen felkészült a rendkívüli eseményre a Bajnokok Ligája döntőjével kapcsolatban. Kisebb fennakadások lehetnek, főleg a repülőtér közelében. Azt javasolják, hogy az érintettek legalább 3 órával az indulás előtt menjenek ki a repülőtérre. Köböl Anita a kormányszóvivő bejelentette azt is, ami már mi a reggeli összefoglalóban is mondtunk, miszerint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról született kormány döntés, és hát ezzel kapcsolatban a felméréseket elindították, és amint vannak információk, azokat majd folyamatosan közé teszik majd. Tegnap több oktatási téma is felmerült. A Klebelsberg központ működését is felülvizsgálja a kormányzat. A feladatot Lannert Judit oktatásügyi miniszter kapta. A köznevelésben működő szakszervezetek jogosítványnak megerősítéséről is jogszabályt készít a kormány. A pedagógusok sztrájkjoga nem térhet el más munkavállalói jogoktól, erről is beszélt az egyik kormányszóvivő, mint ahogy arról is, hogy a rászorulási kritériumok kialakítása folyamatban van az iskola kezdési támogatással kapcsolatban. A magántőke alapok szabályozásának felülvizsgálata is elkezdődött, megnézik, hogy a magyar szabályozás megfelel-e az EU előírásainak, és hogy megfelelően működik-e a NAV, a Nemzeti Bank és a pénzügyi szolgáltatók közötti ellenőrzési rendszer ezzel kapcsolatban. Aztán folyamatosan zajlanak az egyeztetések arról, hogy Magyar Péter mikor mehet majd Ursula von der Leyennel a találkozójára. A részletek még nem dőltek el erről a megbeszélésről, így az időpontot sem lehet tudni. Az egyik kormányszóvivő, Magyar Éva közben bejelentette, hogy elhárult a veszély, megkapta a MOL a helyreállítási elkezdéséhez szükséges engedélyt a MOL üzemmel kapcsolatban, méghozzá az üzem takarításával kezdődik majd a helyreállítása a MOL Petrol Kémiánál, ezt követően indulhat el az újraindítás előkészítése, több hónapos munka után indulhat majd újra az üzem, ismertette a kormányszóvivő.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy enyhe pluszban jár, ez szám szerint 3%-os emelkedést jelent 131.406 pontos bukszértékkel, a forgalom 4 milliárd 114 millió forint. A MOL 3%-kal csökken 3.808 forinton, az OTP 4%-os pluszban 40.650, a Richter 1,2%-os erősödésben 12.340, a Magyar Telekom 0,5%-kal gyengül 2.580 forinton, már 3,5%-os pluszban a 4IG jelenleg 2.040 forinton jár. Európában a főbb indexek közül a londoni FTSE stagnál, a német DAX 0,5%-os erősödésben, a francia CAC-ra 0,4%-del megy felfelé, az olasz tőzsde 0,1%-del, a spanyol mutató 0,5%-kal, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1645, a kőolaj masszív 3%-os mínuszban, $96.67 a Brent ára, az amerikai könnyolaj $90.56 jelen pillanatban.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte derült, napos idő várható, délután azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: Ez volt a reggeli monitor, az adást Kecső Rihárd szerkesztette, a hírek összeállításában Kovács Gergő volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukovszki József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap is hangolódjanak ránk, és hát elmondjuk majd a legfrissebbeket akkor is, nem csak a kormánydöntéssel kapcsolatban a legújabb intézkedésekről, hanem természetesen a piaci mozgásokról is. További jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli monitor! Hír és elemző műsor a 94.2-n! Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal! A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, friss híreket mondunk itt a Trend FM-en. Diplomata és szolgálati útlevelek visszavonását javasolja a külügyminiszter. Összesen 1322 darab nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át. Ebből 1131 diplomata útlevél volt és 191 darab szolgálati. Orbán Anita összesen 943 darab nem alanyi jogon járó útlevél visszavonását javasolta. A Klebelsberg központ működését és a tankerületi központokat is átvizsgálja majd az oktatási miniszter. Erről is szó volt a kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Helyreállítják a kollektív jogokat és az ágazatban. Lannert Juditnak az lesz a feladata, hogy a sztrájk szabályok megszüntetését is előkészítse. A kormány szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a rászorulóknak, de ez nem mindenkinek jár majd. A rászorulók köréről Lannert Judit oktatási miniszter, Kármán András pénzügyminiszter és Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közös feladata lesz dönteni. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, ezekre külön átláthatósági szabályok vonatkoznak majd, ezt mondták a kormányszóvivők. Az állam nem szünteti meg a magántőke alapokat, a céljuk, hogy befektetések a gazdaságjavát szolgálják, mivel az eddigi tapasztalatok nem ezt mutatják. Az átvilágítás célja az, hogy transzparensen működjenek. A rendőrség befejezte a helyszínelést a Tiszaújvárosi MOL üzemben, a pénteki robbanás helyszínén az olajvállalat elkezdheti az üzem helyreállítását. Mind a 7 kórházban ápolt sérült állapota stabil, de további ápolásra szorulnak. Napi szinten kapcsolatban van a gazdasági és energetikai minisztérium a MOL-lal, és szakértőt is delegáltak a vizsgálóbizottságba. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. Lemond az algyői polgármester, ha a kormány csökkenti a fizetését, erről számolt be a Facebook oldalán. Molnár Áron azt ezután közölte, hogy kiderült, a kormány nem csak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, de a polgármesterek fizetését is csökkenteni. A polgármester sérelmezte azt is, hogy a településvezetőket senki sem kérdezte meg az őket érintő változtatásról. Velük egyetlen szövetség, sem a kormányzat nem egyeztetett erről. A kormányinfo utáni sajtótájékoztató még jelenleg is zajlik, beszámolunk majd a részletekről, többi között arról is, hogy amit az algyai polgármester sérelmez, a kormány szóvivők szerint ez még csak egy tervezet, igazából döntés még nem született ebben a kérdésben, de az aszbeszt szennyezésről is, illetve a már említett témákról mind-mind szó volt a kormány ülés utáni sajtótájékoztatón, a részletekről természetesen majd mi is beszámolunk.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,3%-ot emelkedik 131.390 ponton. A vezető papírok közül a MOL 0,2%-os mínuszban 3.810 forinton, az OTP 0,3%-ot erősödik 40.620 forintra, a Richter 1,4%-ot erősödik 12.360 forintra, a Magyar Telekom pedig 0,5%-ot gyengül 2.580 forinton a papír. Európában jobbára pozitív a hangulat, kivéve Londonban, a londoni FTSE minimálisan mínuszos tartományban, de inkább stagnál. A frankfurti DAX index 0,6%-ot növekszik, a francia Cacaron szintén 0,6%-kal megy fölfelé, Milánó 0,3%-kal korrigál fel, a madridi IBEX pedig 0,8%-os pluszban. A bankközi deviza piacon egy euróért jelenleg 455 forintot kérnek. 355 forintot kérnek, bocsánat. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. A Brent típusú kőolaj olcsóbb, 0,4%-ot esik, a jegyzésára hordonként 96 dolláron, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig bement 90 dollár alá, 4%-ot esik az árfolyam, 89 dolláron a jegyzés.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is folytatódik a kánikula, azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
6: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti színház.hu.
7: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 11:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kovács Gergőt hallják, friss hírekkel jövünk az elmúlt órákból. A kormány átvilágítja a magántőke alapokat. A tegnapi kormányülésen felkérték a pénzügyminisztert, hogy teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok beazonosíthatóak legyenek. A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták, ahogy fogalmaztak, a gazdaság javát. A kormány célja, hogy ezt biztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést. Köbel Anita kormány szóvivőt hallják.
9: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer. A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
8: A diplomata és szolgálati útlevelek visszavonását javasolja a külügyminiszter. Összesen 1322 darab nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át. Ebből 1131 diplomata útlevél volt és 191 darab szolgálati. Orbán Anita összesen 943 darab nem alanyi jogon járó útlevél visszavonását javasolta. A Klebelsberg központ működését és a tankerületi központokat is átvizsgálja majd az oktatási miniszter. Erről is szó volt a kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Helyreállítják a kollektív jogokat is az ágazatban. Lannert Juditnak feladata lesz a sztrájk szabályok megszüntetésének előkészítése is. A kormány szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a rászorulóknak, de ez nem mindenkinek jár majd. A rászoruló köréről az Judit oktatási miniszter, pénzügyminiszter és a szociális és családügyi miniszter közös feladata lesz erről dönteni. A rendőrség befejezte a helyszínelést a tiszaújvárosi MOL üzemben, a pénteki robbanás helyszínén az olajvállalat elkezdheti az üzem helyreállítását. Mind a 7 kórházban ápolt sérült állapota stabil, de további ápolásra szorulnak. Napi szinten kapcsolat van a gazdasági és energetikai minisztérium a MOL-lal, és szakértőt is delegáltak a vizsgálóbizottságba. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,5%-os emelkedésben 131.636 ponton. A vezető papírok közül a Magyar Telekom 0,4%-ot gyengül, a MOL pedig szintén 0,4%-os mínuszban. A MOL papírok 3804 forinton, a Telekom pedig 2582 forinton. Az OTP 0,5%-os pluszban 40.690 forinton, a Richter pedig 2,3%-ot emelkedik 12.470 forintra. Európában pozitív a hangulat, a londoni FTSE egy minimális pluszban stagnál továbbra is, a frankfurti DAX 0,7%-ot megy föl, a francia CAC-on 9,1%-os emelkedésben, a milánói börze 4,1%-ot, a madridi IBEX pedig 8,1%-ot megy föl. A bankközi devizapiacon továbbra is erősödésben a forint, tartja magát a főbb devizákkal szemben, 1 euróért 355 forintot kérnek, 1 amerikai dollárért 304 forintot kell adni, 1 svájci frankért 387 forintot, 1 angol fontért pedig már 409 forintot. És a kőolajáraknál is pozitív a helyzet, hiszen 3,6%-kal olcsóbb a Brent típusú kőolaj, illetve 4,3%-kal olcsóbb a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj, mindkettő stabilan a 100 dollár alatti szintben már több napja. A Brent típusú kőolaj hordonkéti ára 95 dolláron jelenleg, a WTI pedig 90 dollár alatt van jelen pillanatban, 89 dolláron a jegyzés.
0: Időjárás jelentés.
8: Délután is folytatódik a kánikula, azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? A valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Dél van, jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt Kovács Gergőt hallják. Jövünk a friss hírekkel, információkkal itt az elmúlt órákból a Trend FM-en, hiszen a tegnapi kormányülés után kormány sajtótájékoztatót tartottak a kormányszóvivők. A kormány átvilágítja a 2021 óta engedélyezett nagyipari beruházásokat. Erről is szó volt ezen a sajtótájékoztatón. A nyár közepéig ellenőrzik a kormányhivatalok által kiadott engedélyeket, a mulasztásoknak, valamint jogsértéseknek pedig következményei lesznek. Magyar Éva kormányszóvivőt hallják.
7: A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai minden esetben jogszerű, szakszerű és kellően alapos engedélyezési eljárás után kaptak-e zöld utat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek jelentős hatással lehetnek a települések életére, a vízbázisokra, a levegő minőségre, a termőföldre, a közlekedésre vagy a helyben élők mindennapi biztonságára.
6: A kormány átvilágítja a magántőke alapokat is. A tegnapi kormányülésen felkérték a pénzügyminisztert, hogy teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok beazonosíthatóak legyenek. A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták, ahogy fogalmaztak, a gazdaság javát. A kormány célja, hogy ezt biztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést. Köbel Anita kormányszóvivőt hallják.
8: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer. A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
6: A diplomata és szolgálati útlevelek visszavonását javasolja a külügyminiszter. Összesen 1322 darab nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át. Ebből Orbán Anita összesen 943 darab útlevél visszavonását javasolta. A Klebelsberg központ működését és a tankerületi központokat is átvizsgálja majd az oktatási miniszter. Erről is szó volt a kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Helyreállítják a kollektív jogokat is az ágazatban, emellett a sztrájk szabályok megszüntetését is előkészítik. A kormány szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a rászorulóknak, de ez nem mindenkinek jár majd. A rászorulók köréről az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter és a szociális és családügyi miniszter közösen dönt majd. A rendőrség befejezte a helyszínelést a Tiszaújvárosi MOL üzemben, a pénteki robbanás helyszínén. Az olajvállalat elkezdheti az üzem helyreállítását. Mind a 7 kórházban ápolt sérült állapota stabil, de további ápolásra szorulnak. Napi szinten kapcsolatban van a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a MOL-lal, és szakértőt is delegáltak a vizsgálóbizottságba. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó, mivel ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.
0: Tőzsdehírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedésben 131.809 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd forintot, a vezető papírok közül a MOL 0,5%-ot gyengül 3.802 forintra, a Magyar Telekom stagnál, illetve 0,8%-os mínuszban 2.590 forinton. A Richter viszont továbbra is jelentősen emelkedik 2,2%-kal 12.460 forintra, az OTP 0,8%-os erősödésben 40.820 forinton. És érdemes még megemlíteni a prémium kategóriából a 4iG-t, ami 3,3%-os emelkedésben 2.036 forinton. Nyugat-Európában a legtöbb tőzsdemutató pozitív tartományban van, hiszen a londoni FTSE egy enyhe 2%-os emelkedésben, a frankfurti DAX 7%-os pluszban, a francia CAC-on 8%-ot megy föl, a milánói börze 3%-del, a madridi IBEX pedig 0,5%-kal korrigál felfelé. A bankközi deviza piacon erősödött a forint az euróval szemben, hiszen már 354 forinton van az árfolyam. A dollárral szemben is erősödés mutat a deviza, a magyar deviza 304 forintot kérnek egy amerikai dollárért, egy svájci frankért 387 forintot kell adni, egy angol fontért pedig 409 forintot. Kőolajfronton is stagnál a helyzet, hiszen továbbra is csökkennek a világpiaci árai a kőolajnak, a Brent típusú hordonként 96 dolláron, a WTI az észak-amerikai könnyűolaj pedig 89 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is folytatódik a kánikula, azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
1: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
2: www.citytaxi.hu
3: Alfa Zoo. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kis állatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfa Zoo. Az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy van, jó napot kívánok! Önök a Trend FM friss híreit hallják, én Kovács Gergő vagyok, és akkor a részletek. A kormány átvilágítja a magántőke alapokat. A tegnapi kormányülésen felkérték a pénzügyminisztert, hogy teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok beazonosíthatóak legyenek. A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták, ahogy fogalmaztak, a gazdaság javát. A kormány célja, hogy ezt biztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést. Köböl Anita a kormány szóvivőt hallják.
5: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer. A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
4: A diplomata és szolgálati útlevelek visszavonását javasolja a külügyminiszter. Összesen 1322 darab nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át. Ebből Orbán Anita összesen 943 darab útlevél visszavonását javasolta. A rendőrség befejezte a helyszínelést a Tiszaújvárosi MOL-üzemben, a pénteki robbanás helyszínén. Az olajvállalat elkezdheti az üzem helyreállítását. Mind a 7 kórházban ápolt sérült állapota stabil, de további ápolásra szorulnak. Napi szinten kapcsolatban van a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a MOL-lal, és szakértőt is delegáltak a vizsgálóbizottságba. És akkor hírek külföldről. További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi szorosnál. Összesen már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait. Donald Trump ma Camp David berendelte adminisztrációjának minden tagját. A kabinetülés szokatlan helyszínét nem indokolták, ugyanakkor az egybeesik az iráni béke megállapodás véglegesítésével. Csaknem egy évvel ezelőtt, tavaly június 8-án az elnök ugyancsak a Camp Davidben tartott kormányülést, ahol a fő téma a gázai helyzet és az Iránnal fennálló viszony volt. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról számolt be, hogy a béke megállapodás véglegesítése további néhány napot vesz igénybe, miközben Irán folyamatosan cáfolja a béke előrehaladását. Európai diplomaták megölésével fenyegetőzött Dmitrij Medvegyev, az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács alelnöke. Ezzel arra utalt, hogy Oroszország a napokban figyelmeztette az Európai Uniót és Amerikát, hogy vonják ki nagykövetségi dolgozóikat Kijevből, mert az orosz hadsereg mostantól szisztematikus csapásokat fog végrehajtani az ukrán főváros ellen. Az EU ezután közölte, hogy nem engednek az orosz nyomásgyakorlásnak.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX továbbra is pozitív tartományban, emelkedőben 0,7%-kal 131.843 ponton. A részvénypiac forgalma már átlépte a 7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,5%-os mínuszban 3.802 forinton. A Magyar Telekom egy enyhe 0,2%-ot megy lefelé 2.588 forintra. Az OTP 0,8%-ot emelkedik 40.850 forintra. A Richter pedig 2,2%-on tartja magát, emelkedőben 12.460 forinton. Európában is továbbra is pozitív a hangulat. A londoni FTSE 0,2%-ot megy föl, a frankfurti DAX 0,7%-kal drágul, a francia CAC-on 0,9%-kal emelkedik, a milánói börze 0,3%, a madridi IBEX pedig 0,6%-ot emelkedik. A bankközi deviza piacon 1 euróért 354 forintot kérnek, 1 amerikai dollárért 304 forintot kell adni, 1 svájci frankért 387 forintot, és 1 angol fontért pedig 409 forintot kérnek a bankközi deviza piacon. Nézzük, mi a helyzet olajfronton. A WTI ára az valamennyivel följebb ment, most éppen 90 dolláron a hordonkénti edzésár, de továbbra is stabilan 4%-os mínuszban az árfolyam. A Brent típusú kőolaj edzésára is 3%-ot megy lefelé, 96 dollár 40 centen a hordonkénti edzésára a Brentnek.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is folytatódik a kánikula, azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére pedig 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Én a mai nap ezzel búcsúzom Önöktől, de maradjanak velünk a Trend FM-en, friss hírekkel jövünk egy órakor, Péli Nagy Kata várja majd Önöket a Déli Monitorban, a viszont hallásra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Kövesdán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
3: 4 nap, több százból,

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontosan 13 óra van, ez pedig a Trend FM napközbeni hír összefoglalója. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Nézzük először híreinket röviden. A kormány átvilágítja a 2021 óta engedélyezett nagy ipari beruházásokat. A Klebersberg központ működését és a tankerületi központokat is átvizsgálja majd az oktatási miniszter. A kormány átvilágítja a magántőke alapokat is. A diplomata és szolgálati útlevelek visszavonását javasolja a külügyminiszter. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. És most következzenek a részletek.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A kormány átvilágítja a 2021 óta engedélyezett nagy ipari beruházásokat. A nyár közepéig ellenőrzik a kormányhivatalok által kiadott engedélyeket, a mulasztásoknak, valamint jogsértéseknek pedig következményei lesznek. Magyar Éva a kormány szóvivőt hallják.
5: A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai minden esetben jogszerű, szakszerű és kellően alapos engedélyezési eljárás után kaptak ez zöld utat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek jelentős hatással lehetnek a települések életére, a vízbázisokra, a levegő minőségre, a termőföldre, a közlekedésre vagy a helyben élők mindennapi biztonságára.
4: A Klebersberg központ működését és a tankerületi központokat is átvizsgálja majd az oktatási miniszter. Erről is szó volt a kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Helyreállítják a kollektív jogokat is az ágazatban, emellett a sztrájk szabályok megszüntetését is előkészítik. A kormány szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a rászorulóknak, de ez nem mindenkinek jár majd. A rászorulók köréről az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter és a szociális és családügyi miniszter közösen dönt majd. A kormány átvilágítja a magántőke alapokat is. A tegnapi kormányülésen felkérték a pénzügyminisztert, hogy teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok beazonosíthatók legyenek. A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták, ahogy fogalmazták, a gazdaság javát. A kormány célja, hogy ezt biztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést. Köböl Anit a kormány szó.
6: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer. A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
4: A diplomatai szolgálati útlevelek visszavonását javasolja a külügyminiszter. Összesen 1322 darab nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből Orbán Anita összesen 943 darab útlevél visszavonását javasolja. A gazdasági és energetikai minisztérium, a MOL-lal és a szakértőt is delegálták. Ez pedig arról szól, hogy a rendőrség befejezte a helyszínelést a tiszaújvárosi MOL üzemben a pénteki robbanás helyszínén. Az olajvállalat elkezdheti az üzem helyreállítását. Mind a 7 kórházban ápolt sérült állapota stabil, de további ápolásra szorulnak. Napi szinten kapcsolatban van a gazdasági és energetikai minisztérium a MOL-lal, és szakértőt is delegáltak a vizsgálóbizottságban. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. Lemond az algyói polgármester, ha a kormány csökkenti a fizetését. Erről számolt be a Facebook oldalán. Molnár Áron ezt azután közölte, hogy kiderült, hogy a kormány nem csak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, de a polgármesterek fizetését is csökkentené. A település vezető sérelmezte azt is, hogy senki sem kérdezte meg az érintetteket a változtatásról, velük egyetlen szövetség sem a kormányzat nem egyeztetett erről. Milliárdokat kereshettek az osztrák exportőrök a Magyarországra eladott azbeszttel szennyezett kőzúzalékon. A bányákból 1998 és 2025 között 2,8 millió tonna követéskavicsot szállítottak Magyarországra. Az exportőrök mai áron számolva 77 milliárd forint bevételt realizáltak az értékesítésen. Az azbeszt a botrányban érintett bányákat 4 cég üzemeltette, melyek 2024-ben nagyságrendileg 90 milliárd forintos árbevételre tettek szert. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ gyűjtőrendszer, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó, mivel ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és késésekről. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni, a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, amely a regisztráció nélkül is működik. Elképesztő agrárpotenciállal és 41 millió hektár jó minőségű termőterülettel rendelkezik Ukrajna, ezért a hazai agrárium védelmében a magyar kormány nemzeti hatáskörben ismét visszaállította és fenntartja az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek időközben lejárt behozatali tilalmát. Fórián Zoltánt, az Erste agrárszakértőjét hallják mindenről.
7: Hogyha itt bármikor lezárulna ez a fegyveres konfliktus, akkor a világ összes forró pénze oda menne befektetni, és elképesztő technológiai ugrásokat hajtanának végre nem csak a szántóföldi növénytermesztésbe, hanem az állattenyésztésben és az állati termék feldolgozásban is nagyon nagy potenciálra rendelkeznek. Ezért érdemes erről beszélni, hogy mindenkinek tudatában legyen, hogy a magyar a mezőgazdaság termék szerkezetét nagyon gyorsan kellene ehhez idomítani, tehát nem olyan tömegcikkeket előállítani, amivel szemben Ukrajnával nem leszünk versenyképesek, hanem egy részpiaci stratégiával, ahol nálunk sokkal jobb minőségű élelmiszereket kellene előállítani.
4: Az ukrán drón erők már 500 célpontot azonosítottak Fehér Oroszország területén, melyeket meg fognak támadni, ha az Oroszországgal szövetséges állam belép az ukrajnai háborúba, ezt írja az ukrán drón erők parancsnoka a Facebook oldalán. Robert Brovgyi egyúttal üzent is Lukasenka fehér orosz vezetőnek, és azt tanácsolta, hogy ne próbáljon farkas szemet nézni Ukrajnával. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a múlt héten beszélt arról, hogy Oroszország bele akarja sodorni Belaruszt az ukrajnai háborúba, az is elképzelhető, emellett, hogy Kijev ellen készül egy újabb szárazföldi invázióra az orosz hadsereg. Európai diplomaták megölésével fenyegetőzött Dmitrij Medvegyev, az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács alelnöke, ezzel arra utalt, hogy Oroszország a napokban figyelmeztette az Európai Uniót és Amerikát, hogy vonják ki nagykövetségi dolgozóikat Kijevből, mert az orosz hadsereg mostantól szisztematikus csapásokat fog végrehajtani az ukrán főváros ellen. Az EU ezután közölte, hogy nem engednek Oroszország nyomásgyakorlásának. Hazai elemzők nem számítanak arra, hogy a hitelminősítők megváltoztatják az eddigi magyar adós besorolást. A következő két hétvégén tekintik át a vezető hitelminősítők a magyar gazdasági helyzetet, és majd döntenek erről.
8: A hitelminősítői döntésnek nem igazán lesz relevanciája ebben a mostani piaci környezetben. Itt egész egyszerűen mindenki hurra optimista, aztán majd meglátjuk, hogy ez a hurra optimizmus ez meddig fog kitartani. Egyelőre még egy ilyen iráni válság vagy geopolitikai válság sem tudta megrengetni a bizalmat, pedig ha valamelyik ország, akkor Magyarország bizony nagyon erősen kitett az energiaimportnak, meg az ezzel kapcsolatos ársokkoknak, tehát egyelőre kitart az optimizmus, úgyhogy szerintem ez a mostani hitelminősítői kör nem hoz majd érdemi piaci reakciót. És én azt gondolom, hogy az őszi kilátási javítások sem hoznak majd érdemi változást, ha és amennyiben addig kitart ez a piaci optimizmus.
4: Virovácz Pétert hallották, az ING Bank vezető elemzőjét.
3: Tőzsde hírek.
4: Vessünk egy pillantást a hazai tőzsdére, mi a helyzet vegyes képet mutat. A MOL és a Magyar Telekom csökkenő tendenciát mutat, 0,2%-kal esett a MOL részvények árfolyama, jelenleg 3810 forintot érnek. A Magyar Telekom egy kicsit jobban járt, 0,8%-ot esett. Ez gyakorlatilag alig érzékelhető, 2590 forintot érnek jelenleg a papírok. A Richter 2,5%-os emelkedésben van, 12.490 forinton kereskednek a papírjaival. Az OTP valamivel több mint 0,5%-ot emelkedett, 40.740 forintot érnek a papírok, ami pedig a BUX-ot illeti 131.829 ponton áll, ez is emelkedés, 0,7%-os emelkedés, és még egy mondat a forintról, 1 euróért 354 forint, 91 fillért kell jelenleg adni.
3: Időjárás jelentés.
4: Délután is folytatódik a kánikula, azonban észak-nyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
4: Csaknem 4000 rendőr ügyel a biztonságra az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten. A párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói is több mint 17000 jegyet vásároltak meg, de állítólag több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat ultráira jellemzőek a rendbontások. A Magyar Labdarúgó Szövetség a Hősök tere mellett két külön szurkolói zónát alakított ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkerek a Városligetben, a Napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sport Parkban alakítottak ki tehát szurkolói zónákat. A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 200-250 ezer utassal számol, ami a szokásos forgalomnak a duplája.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: Elképesztő agrárpotenciállal és 41 millió hektár jó minőségű termőfölddel rendelkezik Ukrajna. Ezért a hazai agrárium védelmében a magyar kormány nemzeti hatáskörben ismét visszaállította és fenntartja az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek időközben lejárt behozatali tilalmát. Szakértők szerint fel kell készülni arra, hogy az ukrán agrárpotenciál előbb-utóbb megjelenik a hazai piacon, és persze a világgazdaságban is. Forján Zoltán, az Erste agrár szakértője úgy látja, hogy teljesen át kell alakítani a magyar mezőgazdaság kibocsátási szerkezetét. Nagy Károly interjúja következik.
9: Nem kis bizonytalanságot okozhat a magyar agráriumban, hogy egyelőre az ukrán termékek előtt, nem tudom, megnyílt egyébként a magyar határ, tehát hogy nincsenek a korábbi korlátozások, vagy a Tisza kormány ezt már megoldotta egy gyors rendelettel.
7: Ugye még az előző kormány idején egy határzárat állítottunk be az ukrán termékekkel szemben, mivel rendkívül versenyképesek és állattörő hatásúak lettek volna a piacunkra. Ez a vészhelyzeti jogszabályok kivezetésével néhány napra megnyílt ez a határ, de az új kormány azonnal egy rendelettel visszazárta ezeket a kapukat, de ettől függetlenül ennek nagyon komoly jelentősége van a magyar agrárium jövőjét illetően, hiszen Ukrajna elképesztően nagy agrárpotenciálra rendelkezik, világpiaci versenyképessége is kiemelkedő, és ha mi nem készülünk föl arra, hogy előbb-utóbb az EU tagja lesz és be fog lépni teljes joggal az európai unió egységes piacára, akkor bizony komoly veszteségeket fogunk elszenvedni, ugyanis azon egyszerű oknál fogva, hogy ugyanazt termeljük, mint ő. Tehát ugyanazokkal a tömegcikkekkel próbálunk versenyezni, mint egy nálunk négyszer nagyobb földterülettel rendelkező versenytársunk, aki itt van a szomszédunkban. Néhány adatot ide tűzök, 41 millió hektár a termőterületük, aminek a kétharmada, olyan 33 millió az a legjobb minőségű fekete föld, és elképesztően nagy birtokméret alakultak ki, nem ritkák a 3-400 ezer hektáros együttművelt területek. Sok félreértés van egyébként a földterületekkel kapcsolatban, hiszen ezek a nagy birtokok nem tulajdonban vannak, ezeket bérlik ezek a nagy agrárholdingok, hiszen Ukrajnában ugye sokáig, mint egy 20 évig földmoratórium volt, tehát a privatizáció vagy a magánkézbeadás után a sok kis parcellával rendelkező tulajdonos nem tudta igazából működtetni a földjét, hiszen nem kapott rá hitelt, nem tudta igazából a költségeit a fejlesztéseknek kitermelni, ezért szinte kényszerült arra, hogy olcsón bérbe adja hosszú távra, akár 50 évre ezeknek az agrárholdingoknak, akik ezáltal elképesztő méreteket, versenyképességet tudtak kialakítani, és ez az, ami miatt mi nekünk teljesen át kell alakítani a magyar mezőgazdaság kibocsátásának szerkezetét, mert ez az ukrán potenciál az nyilván nagyon közel van, és nagyon ügyesen politizálnak ugye az ukránok, nem tudom mennyire közismert az, hogy nemrégiben az ukrán kormány felajánlotta, hogy ő nem kér egyáltalán agrártámogatást, most ezt úgy képzeljük el, ez ilyen 90-100 milliárd euró, nem kér agrártámogatást, hanem kívül maradna a közösségi agrárpolitikán, de belül szeretne lenni az Európai Unióban, és nem akar megfelelni azoknak az előírásoknak, aminek mi megfelelünk, amik gazdálkodóink megfelelnek. Ez nyilván egy egyenlőtlen versenyhelyzetet alakítana ki. Nagyon kíváncsian várjuk az Európai Bizottságnak ezzel kapcsolatos véleményét, ami ide azért sugallat az, hogy nemrégiben a brazilok állati

0: nem szállíthat az EU piacára olyan termékeket, amelyek megbuknak a labor vizsgálatokon.
1: Csak olyan agrártermékekben nagyon versenyképes Ukrajna, mint például mint a búza és a kukorica, vagy akár állattartás és mondjuk feldolgozott élelmiszerek terén is versenyképes lehet, bár nem tudom, hogy a háború mennyire kedvez a feldolgozástak az élelmiszereknél, gondolom azért kevésbé.
0: A háború mindenképpen megviseli őket. Elég annyit tudunk, hogy az említett 41 millió hektár volt, tavaly csak 23-at tudtak bevetni és használni, mert ugye a többi vagy elfoglalt, vagy aláaknázott terület. Nagyon komoly gondjok vannak a munkaerővel, az üzemanyaggal és így tovább. Nem csak a szántóföldi növények tekintetében rendkívül versenyképesek, hanem méz, cukor, tojás, kukorica, baromfihús, és a baromfihúsnál álljunk is meg egy picit, mert egy elképesztően nagy cégcsoport uralja Ukrajnában a baromfi szektort, ezt úgy kell elképzelni, hogy a termelésnek a 70%, az exportnak meg olyan 90-95%-át egy cégcsoport biztosítja, aki már rendesen bevásárolt az Európai Unióban, már 8 tagállamban van befektetése, meg a Közel-Keleten is, európai szinten már ők a legnagyobbak, és a top 10-es világranglistán is felbukkantak, tehát rendkívül versenyképes baromfi szektoron Ukrajnának. Nem mondható el a többi termékre, ott a potenciáljuk meg az önellátások is messze 100% alatt van, de ahogyha itt bármikor lezárulna ez a fegyveres konfliktus, akkor a világ összes forró pénze oda menne befektetni, és elképesztő technológiai ugrásokat hajtanának végre nem csak a szántóföldi növénytermesztésbe, hanem az állattenyésztésben és az állati termék feldolgozásban is nagyon nagy potenciálra rendelkeznek. Ezért érdemes erről beszélni, hogy mindenkinek tudatában legyen, hogy a magyar a mezőgazdaság termékszerkezetét nagyon gyorsan kellene ehhez idomítani, tehát nem olyan tömegcikkeket előállítani, amivel szemben Ukrajnával nem leszünk versenyképesek, hanem egy részpiaci stratégiával nálunk sokkal jobb minőségű élelmiszereket kellene előállítani.
2: Az elmúlt percekben Forján Zoltánnal, az Erste agrárszakértőjével beszélgetett Nagy Károly.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Erről pedig Péntek Ádám fog nekünk beszélni, az Erste részvényelemzője, aki a vonal túlsó végén van. Köszöntelek, Ádám, hello!
4: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
2: Na, milyen izgalmak vannak a tőzsdén, ha vannak egyáltalán, de természetesen a nyugodt napoknak is örülünk.
4: Igen, ez most inkább egy ilyen nyugodt nap, ahogy te is mondtad. Óvatos optimizmus jellemzi a tőzsdéket, emelkedik gyakorlatilag az összes nagyobb tőzsdeindex, de nagyobb dolog nem történt, olyan hatalmas hírértékű eseményről nem tudok most beszámolni. Továbbra is az oka az optimizmusnak, hogy úgy néz ki, hogy közeleg a gáni háború lezárása, bár teljesen konkrétan ezt még nem lehet kijelenteni, de az elmúlt napokban erőteljes diplomáciai erőfeszítések zajlottak, és a különböző oldalak, vagy különböző felek részéről és közvetítők felől érkező hírek, vagy pletykák azt látszanak alátámasztani, hogy a nagyobb részben megállapodtak a békekötés feltételeiről, és akkor a tőzsdék erre reagálnak. A részvények emelkednek, legalábbis a részvények többsége, és az olajár pedig csökken. Úgyhogy most a magyar tőzsdét nézzük, akkor hasonló a helyzet itt is, ugye 7,1%-os pluszban van a BUX Index, az OTP 0,5%-ot emelkedik, a Richter az, ami valamivel nagyobb mértékben, 2,4%-os pluszban van, és a másik két blue chipünk pedig csökkent, de csak nagyon keveset, például a MOL nem egészen 3,1%-os mínuszban van, ez 10 forintot jelent az árfolyamban, 3810 forintonál, a Magyar Telekom pedig 2,1%-ot csökkent, 2586 forintonál, az elmúlt hónapokban elég sokat emelkedett a Telekom, úgyhogy az, hogy most egy napot kihagy, és van egy minimális csökkenés, az úgy gondolom, hogy nem egy olyan hatalmas meglepetés. Az európai tőzsdén pedig szintén nagyjából ez hasonló képet látunk. A DAX Index 4-es pluszban van, a francia tőzsde 8,5%-ot emelkedett, angol tőzsde valamivel gyengébben, egy ilyen nem egészen 2,1%-os pluszban mozog, de ez nagyjából, ahogy mondtam, így beleilleszkedik a képbe, és a tengeren túli indexek is emelkedést jelez.

0: meg az S&P 500 ugye nyitás előtt egy ilyen 4%-os pluszban áll, úgyhogy általánosnak mondható ez az optimizmus a tőzsdéken.
1: Hát minket azért nagyon érdekel például az, hogy a forint hogy áll, főleg így a turista szezon igazi elindulása előtt különösen.
0: Ebből a szempontból pozitívumról tudok beszámolni, 355 forintot kell fizetni most egy euróért, ami azért az elmúlt hónapokhoz képest jelentősen kedvezőbb, hiszen nem olyan régen még 400 közelében mozgott az árfolyam, de azért most jóval erősebb, úgyhogy egy kicsivel jobban járunk, hogyha külföldre megyünk, azért olyan hatalmas megtakarítást ez nem jelent, de mindenképp pozitív. Minden esetre az MNB tegnap nem változtatott az alapkamaton, most voltak a MAD döntőülés, maradt ez a 6,25%-os alapkamat, viszont azt kilátásba helyezték, hogy következő hónapban már lehet egy 25 bázispontos csökkentés, mégsem reagált erre negatívan a forint, úgyhogy egyelőre erősnek tűnik a hazai fizetőeszköz.
1: Nagyon szépen köszönöm, Önök Péntek Ádámot hallották, az Erste részvényelemzőjét. Jó munkát neked még a nap hátra lévő részében, mert a felénél tartunk. Köszönöm.
0: Köszönöm.
1: Szia, szia. Mi pedig ugye folytatjuk tovább. Hazai elemzők nem számítanak arra, hogy a hitelminősítők megváltoztatják az eddigi magyar adós besorolást. A következő két hétvégén tekintik át a vezető hitelminősítők a magyar gazdasági helyzetet. Az ING Bank vezető elemzője szerint ráadásul a piac annyira optimista Magyarországgal kapcsolatban, hogy még egy kevésbé pozitív minősítői kommentár sem okozna turbulenciát a forint árfolyamában. Virovácz Péterrel Lakatos László beszélgetett.
2: A választások után az első hitelminősítői ítélet nyomán megúszta Magyarország a bóvli besorolást. Mire számíthatunk a következő hetekben? Ugye most pénteken a Standard & Poor's, július első péntekén pedig a Fitch Ratings mond ítéletet Magyarországról, hitelminősítői szempontból. Te mire számítasz?
3: Én azt gondolom, hogy nincs új a nap alatt, úgyhogy amit láttunk a Moody's-tól legutóbb, én szerintem az fog megismétlődni a következő két hétben, ugyanis igen, most egy kicsikét besűrűsödött a naptár, hiszen most a soron következő döntés a Standard & Poor's, majd rá egy hétre pénteken érkezik a Fitch döntése. De szerintem, ahogy a Moody's is elmondta, ezért még túl korai lenne bármiféle nagyon komoly következtetést levonni az új kormány munkája kapcsán. Ráadásul nagyon-nagyon sok a bizonytalanság a külső gazdasági környezetben is, úgyhogy én azt gondolom, hogy amire a következő két hétben számíthatunk, az pár biztató szó a hitelminősítőktől, elismerése annak, hogy itt történhetnek komolyabb gazdaságpolitikai változások, amik kecsegtethetnek akár pozitív változással is, de szerintem a legfőbb üzenet az az lesz, hogy elsősorban bizonyítékok kellenek, és nem ígéret, mint ahogy azt a reklám, hogyha emlékszünk rá, mondta. Úgyhogy valószínűleg a hitelminősítők kivárnak még a második körig legalább, ami ugye majd év végén esedékes, tudta november vége felé, december elején, akkor már szerintem éles döntésekről beszélgethetünk. Most fogalmazunk, hogy ezek még csak száraz edzések. Én nem hiszem, hogy bármelyik hitelminősítés most komolyabban megfontolná azt, hogy bármilyen irányba is változtassa a magyar adós besorolást.
2: Most egyébként a kilátások, tehát ugye most mind a három nagy hitelminősítő negatív kilátással csillagozza meg a saját minősítését, a kilátások sem változhatnak, vagy azok különösen nem, mert hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, hogy megint csak ide hozzunk valami közhelyet.
3: Az a helyzet, hogy nyilvánvalóan egy kilátásváltozás hamarabb bekövetkezhet, mint magának az adós osztályzatnak a változtatása. Ugyanakkor egyik hitelminősítő sincsen időnyomás alatt. Miért mondom ezt? Alapvetően, amikor megváltozik egy kilátás, akár pozitívra, akár negatívra a megszokott stabilról, az általában kinyit egy 12-24 hónapos időablakot. Tehát jellemzően egy-két évig vannak ilyen szorosabb monitorozás alatt az adott országok, és akkor utána már szokás dönteni, hogy akkor visszarakják stabilra a kilátást, vagy megtörténik mondjuk a leminősítés, hogyha negatív kilátásról beszélünk. Most ugye a soron következő Standard & Poor's döntésnél ott azt kell tudnunk, hogy egy évvel ezelőtt kaptuk meg a negatív kilátás. Tehát igazándiból ott vagyunk a határon, hogy akár már dönthetnének valamit, de nem kergeti őket sem a Tatár, sem senki más. Tehát még van idejük akár az év végéig kiverni, és azt mondani, hogy lássuk meg, hogy mi történik az uniós forrásokkal, lássuk meg, hogy a kormányzat hogyan rajzolja át a fékek és ellensúlyok rendszerét, mit tervez csinálni a költségvetéssel, milyen adósságpályát vázol fel középtávon, mennyire hihető az euró bevezetési terv. Ezekre azért szerintem már az év vége felé jobban rálátunk, úgyhogy valószínűleg itt még a negatív kilátás sem feltétlenül érdemes fölhúzni akár stabilra. És hogy valóban itt említésre került, hát az a helyzet, hogy azért a geopolitikai környezet sem éppen megnyugtató, éppen a küszöbén állunk egy energiaválságnak, lehet, hogy már benne vagyunk, lehet, hogy már jön a hullám, már jön a sok, csak még nem látjuk, hogy ez mekkora. Egy ilyen helyzetben túl sok a bizonytalanság ahhoz, hogy egy hitelminősítő azt mondja, hogy jó, hát kérem szépen, akkor rakjuk vissza stabilra. A Fitch esetében egyébként ráadásul itt fél évvel ezelőtt történt meg a negatív kilátás megadása, tehát ebből a szempontból ők aztán még inkább kényelmes pozícióban vannak, és még inkább kivárhatnak. Úgyhogy én azt mondom, hogy arra, hogy a negatív kilátások eltűnjenek, vagy ez a kis csillag eltűnjen a magyar adósbesorlás mellől, szerintem legnagyobb esélyünk itt az őszi-téli minősítési időszakban lesz. Mondom, addigra azért már talán egy kicsikét tisztábban látunk, hogy mi történt itt az iráni helyzetben, már pontosabb képet kapunk arról, hogy ez a befektetői bizalom, ami egyelőre megelőlegezett bizalom, ezzel élt a kormányzat, vagy visszaélt vele, és akkor nyilván ez majd látszódni fog a forint árfolyamában, a hozam környezetben. Tehát szerintem ez a következő pár hónap, ami még eltelik itt a novemberi, decemberi döntésekig, az még kelleni fog ahhoz, hogy akár a negatív kilátásoktól is megszabaduljunk.
1: Az elmúlt percekben Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgetett Lakatos László. 13 óra 28 perc van, rövidesen friss hírekkel jelentkezik hírszerkesztő kollégám Kecső Rihárd, az eddigi híreket pedig Kovács Gergő szerkesztette napközbeni hírösszefoglalónk számára. Ez itt a Trend FM, rövidesen tehát folytatjuk a friss híreket és információkat. Én megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagy Katát hallották.
4: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél kettő, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jönnek a részletek. Orbán Viktor Cunyiné Bertalan Juditot bízta meg a Védvonal országos vezetésével. A Fidesz elnöke szerint a szervezetet a tiszapárti erőszak és gyűlölet ellen hozták létre. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, senki ne érezze magát egyedül, a részletek pedig hamarosan érkeznek. A Védvonal megalapítását a korábbi miniszterelnök már a múlt héten bejelentette. Kocsis Máté szerint a Fidesz szavazói közül sokan úgy érzik, elég volt az őket érő verbális és fizikai támadásokból. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. A Klebersberg központ működését és a tankerületi központokat is átvizsgálja majd az oktatási miniszter. Erről is szó volt a kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Helyreállítják a kollektív jogokat is az ágazatban, emellett a sztrájk szabályok megszűnését is előkészítik. A kormány szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a rászorulóknak, de ez nem mindenkinek jár majd. A rászorulók köréből az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter és a szociális és a családügyi miniszter közösen dönt majd. Befejezte a rendőrség a helyszínelést a tiszaújvárosi MOL üzemben a pénteki robbanás helyszínén. Az olajvállalat elkezdheti az üzem helyreállítását. Mind a 7 kórházban ápolt sérült állapota stabil, de további ápolásra szorulnak. Napi szinten kapcsolatban van a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a MOL-lal, és szakértőt is delegáltak a vizsgálóbizottságba. Rekordot jelentő 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők a fix állampapírba. Ez derült ki az Államadósságkezelő Központ adataiból. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásároltak, mint általában. Egy hét leforgása alatt mintegy 370 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások. Legutóbb akkor volt ehhez hasonló roham, amikor tavaly év elején óriási összegeket fizettek ki az AKK kamatként a lakosságnak a prémium papírok után, és sokan rögtön újra befektették a pénzt államkötvényekbe. Az idei évben eddig összesen 2173 milliárd forintot fektettek a magyarok lakossági állampapírba. Végül pedig arról, hogy a diplomata és szolgálati útlevelek visszavonását javasolja a külügyminiszter. Összesen 1322 darab nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át. Ebből Orbán Anita összesen 943 darab útlevél visszavonását javasolja.
4: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5 százalékos erősödéssel 131.594 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte 8 milliárd forintot. A vezető részvények között vegyes a kép, a MOL 2,1 százalékot gyengül 3.812 forintra, 2,1 százalékot esik szintén a Magyar Telekom 2.588 forintra. Erősödik az OTP 3,1 százalékkal 40.630 forintra, a Richter pedig 2,1 százalékos pluszban 12.440 forinton áll jelenleg. Szárnyal a Forage 5 százalékos pluszban 5,1 százalékos pluszban 2070 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot kérnek, 1 dollárért 305 forintot és 10 fillért kell adni. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, London 1,1 százalékot erősödik, Milánó 2-t, a frankfurti DAX index és a madridi IBEX 0,5 százalékos pluszban, a párizsi CAC 40 pedig 9,1 százalékon erősödik. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 90 dollár 30 cent, a Brent pedig 96 dollár 70 centbe kerül.
4: Időjárás jelentés.
5: A délutáni órákban is folytatódik a kánikula, azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére pedig 18 és 26 fok közé hűl a levegő. A fővárosban 30 fok van jelenleg. Köszönöm a figyelmüket, 13 óra 35 perckor jön a Kultúrtrend magazin, hírekkel pedig majd legközelebb 2 órakor várom Önöket.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
6: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
4: Kiállítás.
7: A mesterséges intelligencia, az online jelenlét és a digitális technológiák társadalmi, pszichés és környezeti hatásait vizsgálja a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása, amely augusztus 9-éig látogatható. A tárlat a technológiai fejlődés pozitív hozadékai mellett annak kevésbé látható következményeire is reflektál. Az informatikai eszközök mindennapi használatának egészségügyi, társadalmi és környezeti vonatkozásaira, valamint az online térben megjelenő kontroll, megfigyelés és manipuláció kérdéseire. A kiállítás két nagy tematikus egységre tagolódik, az első rész az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, illetve az online jelenlétből fakadó egyéni és kollektív felelősséget elemzi. A bemutatott művek kitérnek arra is, hogy a digitális eszközök gyártása és használata milyen környezetterhelő folyamatokkal és globális kizsákmányolással jár együtt. A második szekció az online tér mentális hatásaira, az emberi test és a technológia kapcsolatára, valamint az internetes közösségek radikalizálódási lehetőségeire fókuszál. Az esemény a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatának része, a projekt megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Tánc. 10 év után újra műsorra tűzik a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadását, amely az Operaházban június 6-a és 16-a között Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban, tehát a Magyar Nemzeti Balett műsorára, írták az intézmény közleményében. A Szentpétervári Cári Színházak francia kultúráért rajongó vezetése ezzel a látványos előadással kívánt emléket állítani 14. Lajos, a napkirály fényűző udvari pompájának. Az 1890-ben bemutatott alkotás a klasszikus balettirodalom egyik alapdarabja lett, híres keringője pedig a Mese 1959-es Disney rajzfilm feldolgozásának slágereként is tovább élt. Az idén novemberben 100. születésnapját ünneplő neves angol koreográfus Peter Wright 45 éve 1981-ben az amszterdami Holland Nemzeti Balettel mutatta be saját Csipke Rózsika feldolgozását. A Magyar Nemzeti Balett 2016 tavaszán mutatta be a nagyszabású produkciót, amelyben 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész csak nem 160 szerepet formál meg. Az Operaház felújítása miatt 10 év után tér vissza a darab az együttes műsorára. A Magyar Állami Operaház zenekarát David Coleman vezényli. A Csipke Rózsika az évadban 8 alkalommal, elsőként június 6-án látható az Operában.
4: Fesztivál.
7: Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. Június 20-a és 27-e között, tehát Füred a gitárzene európai központjává változik. Az Ötvös József, Lisztdíjas gitárművész által életre hívott fesztivál délelőtti mesterkurzusain a hazai és nemzetközi növendékek a világ neves professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Az érdeklődők láthatják a Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítást, a tárlat mellett egy hangszer kiállítás is helyet kap, ahol a látogatók neves hazai és külföldi hangszerkészítők, köztük Fogas Viktor, Késmárki Levente mester gitár építő munkáit és modern gitáros felszereléseket ismerhetnek meg. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra, a Vasari Galériában és a Kisfaludi Galériában. Az első napon, június 20-án a horvát Croatian Guitar Quartet a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatja meg. A fesztivál többi napján fellép többek között Zorán Dukic, az amszterdami és a hágai királyi konzervatórium tanára, Petri Csekó világhírű szólista, számos nemzetközi díj birtokosa, a Zagrebi Zeneakadémia egyetemi professzora. A fesztivál záró napján, június 27-én lesz a spanyol Andalusian Guitar Quartet Kála koncertje, az együttes a tradicionális andalúz életérzést és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi a közlemény szerint.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
8: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faj sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. A csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A hazai gyűjteményes kertek keletkezése a 19. század második felére tehető, amikor is divat lett távoli országokból származó egzotikus növényeket telepíteni a kertekbe. Időben távolra kell visszamennünk. Annyit tudunk, hogy 200 évvel ezelőtt itt már volt valamilyen kisnemesi kert, de a mai kert alapjait 150 évvel ezelőtt a széles látókörű, nagy műveltségű Vigyázó Sándor rakta le, aki nagyon szerette a természetet, felesége Podmanicki Zsuzsanna számára szeretett volna méltó otthont biztosítani. Ekkor találta meg Vácráth otthon az éppen eladó uradalmat, amelyet 1871-ben meg is vásárolt. A birtokon álló kúria helyén egy eklektikus, historizáló kastélyt építetett fel. Vigyázó Sándor az akkori Magyarország egyik legnagyobb adózója pedig, akkor egyik leghíresebb kerttervezőjét, a József főhercegnek is dolgozó Jámbor Vilmost bízta meg, akinek nevéhez olyan kertek fűződnek, mint az Alcsúti és Margit-szigeti tájképi kertek. A Sződrákosi patak vízének felhasználásával tórendszert, a Váci Naszályból hordott kövekkel pedig sziklás szurdokvölgyet alakítottak ki, és olyan kertművészeti elemeket építettek, mint a műrom, művízimalom és sziklaalagút. Mindemellett botanikus gyűjteményünk az élő növények leggazdagabb magyarországi tárháza. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található 4 nagy gyűjteményben. Amikor kertturisztikai attrakciókról beszélünk, legfőképpen növényeket és virágokat értünk alatta. A tavasz ilyen szempontból főszezonnak számít egy kert életében.
6: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
9: Szemtől szemben a halállal lehetne ez egy fordulatos krimi címe is, ám ami ebben a kötetben van, bár kétségkívül érdekes és sodró, de szintiszta valóság. Törteli Eszter könyvének alcíme egy bűnügyi helyszínen ül megrázó történetei. Önként mentem be olyan helyekre, ahonnan mindenki más kimenekült. Több ezer haláleset ügyén dolgoztam, szembenéztem a legkegyetlenebb gyilkosokkal. Olvassuk Eszter mondatait a fülszövegben. A kötetben felidézi a személyes karrier történetét keresztező megrázó emberi sorsokat és megrendítő kihallgatásokat, megmutatja a megdöbbentő helyszíneket. Törteli Eszter 16 évig volt rendőr, kezdetben rendkívüli haláleseti nyomozó, majd bűnügyi helyszín elő.
10: Sokat gondolkodtam rajta, miután leszereltem, hogy hogyan tovább. A tekintetben, hogy tudtam, hogy mennyi minden történt velem, mennyi mindent éltem át, és nyilván amíg rendőr voltam, mindenkit azért folyamatosan érdekelt az én munkám, szakmám, vagy az, hogy mit csinál egy nyomozó helyszínelő, és el kellett telni időnek, hiszen én azért nem szépen szereltem le, hanem azért elég viharosan, és félig meddig önszántamból, és amikor letelt nagyjából egy év, amire azt mondtam, hogy most már tényleg tudok úgy beszélni erről az egészről, hogy teljesen ki tudom vonni belőle úgymond a személyes érzéseimet, vagy a szervezethez fűződő érzéseimet, akkor jött el az idő arra, hogy miután mindenki mondta, hogy miért nem írsz erről könyvet, hát ez annyira érdekes, és aztán pedig jött a belső igény is erre, hogy gyakorlatilag én szerettem volna ténylegesen emléket állítani, egyrészt ezeknek az ügyeknek, mert nagyon sok olyan ügyről írok, és nagyon sok olyan emberről, akire senki nem emlékszik. És tudom, hogy megváltoztattam mindent, tehát nem felismerhetőek, de maguk ezek a történetek, nem akartam, hogy csak úgy eltűnjenek, és ezt szerettem volna így összekötni, hogy igen, állítsunk ennek az egész egyrészt az én életutamnak, másrészt pedig nekik is, ezeknek az ügyeknek emléket, hogy mások tanulhassanak belőle.
9: Hogyan tematizáltad a könyvet? Tehát mi volt számodra a legfontosabb?
10: Igyekeztem nyilván az érdekes, nem mindennapi, megdöbbentő, meghökkentő, emlékezetes ügyeket összeszedni. Tehát én próbáltam erre helyezni a fókuszt, hogy tanulságos ügyek, vagy olyan ügyeket összeszedni, amik egy kicsit az embereket talán fel is készítik, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk.
9: De tulajdonképpen a te munkádnak a legapróbb részleteit is megmutatod, tehát hogy úgy is tematizálod, hogy a helyszínelésnek milyen kockázatai vannak akár. Tehát például ez nagyon érdekes, erre soha nem gondol senki, hogy hova kell menni egy helyszínelőnek. Erről mesélsz egy picit meg, hogy mi mindent írtál még le a munkádról, a kollégáidról, arról, hogy miben nem hasonlítanak a filmek a való élethez.
10: Igen, ugye úgy kezdtem neki, hogy végig gondoltam, hogy mit látunk egy tipikus CSI filmben, és megpróbáltam ezt ezzel szembeállítani, hogy ez hogy néz ki a valóságban. Mert nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy bejön az ügyfél hozzátartozó bárki, még amikor nyomozó voltam, és akkor jött a tipikus sztereotíp, mert a rendőr nem csinál semmit, mert a nyomozó nem csinál semmit, és hát az a semmi, az sokszor ilyen 10 centi, 20 centi magas akta, mert megkeresések, nyomozati cselekmények, stb. És be akartam mutatni azt, hogy valójában mennyire nehéz, mennyire bonyolult összerakni egy-egy ügyet, mert valóban a filmek rengeteg kárt okoznak, tehát 45 perc alatt kész van a helyszínelésről, a nyomozáson át minden, és akkor ennyi. Plusz, amit nagyon szembe akartam állítani egyébként, ez a CSI VS valóság, hogy ugye a CSI filmekben folyamatosan minden rögtön elérhető, minden azonnal megvan, minden ott abban a másodpercben rendelkezésre áll, míg a valóságban
1: technikailag
10: is, tehát hogy ott a helyszínen már mindent tudunk ugye a gyanúsítottról. Plusz a CSI filmekben, ha az ember megnézi, 99%-ban luxusvillák, hibátlan, úgymond környezet, rend van a házban, jó, ilyen látványos egy-két dolog felborítva, plusz hát ugye a helyszínelők ott mindig tiszták, ez most bármennyire furcsa hangzik, de ugye ezt az ember megfigyel a filmeket, akkor mindig mindenki makulátlan, vakító fehér ruhában kisétál a helyszínről, holott a valóságban, hát nyilván ott a vértes, nedvek, stb., tehát ott nagyon ritka volt, hogy milyen szépek legyünk, plusz azt ne felejtsük el, hogy ebbe a papírruhába ez egy ilyen plusz, alsó hangon mondok 15 fokot a külső környezeti hőmérséklethez mérten, tehát mondjuk ez kint, amikor 35 fok van, akkor a ruha alatt körülbelül ilyen 50 fokos érzet van. Tényleg egy ilyen valóságos képet akartam erről adni, hogy milyen érzés ezt csinálni. Megint csak azt szerettem volna, hogy egy kicsit közelítsük, érzékenyítsük az embereket afelé, hogy ez mennyire nehéz, ez mennyire kemény, és szerintem mennyire tiszteletre méltó az, aki egy ilyen szakmában dolgozik.
9: Írtad, hogy azért olyan helyszínekre is kell menni, ami a helyszínőre is veszélyes.
10: Igen, hát ugye én már az első lapon leesek a hegyoldalon, tehát ugye így indul a könyv, és valóban nagyon sokszor volt olyan veszélyes helyzet, főleg amikor ugye magas helyekre kellett felmenni, tehát mi helyszínetünk a Szabadsághídnak a tetején, a Turulmadáron, tehát hogy ilyen helyekről beszélünk, vagy akár tényleg ugye a Gellért hegy és annak elég veszélyes ugye a domborzata. Emellett nyilván nagyon sokszor volt olyan, aki emlékszik rá, ugye a Hablány katasztrófa, amikor a víz közepén konkrétan, és hát ott a Duna az rendesen meg volt áradva, tehát emlékszem rá, hogy gyakorlatilag 3 napig tengeri beteg voltam utána, mert folyamatosan egy mozgó ilyen uszájon tartózkodni, és ott legépelni a helyszíni szemlejegyzőkönyvet. Nagyon-nagyon nehéz volt. Illetve hát volt olyan nyilván, amikor szűk helyekre mentünk be, vagy éppen Budapesten a rókosziklásoknak nem kell bemutatni azt a részt, hogy ott is, amikor ugye végig kell mászni mondjuk, az egészet védőfelszerelésben és felszerelésekkel sajnos többször volt sérülés is a helyszínelőknél, akár egy kábítószeres tűbe belenyúlás, tehát hogy egyrészt a fertőzés veszély brutális kockázata, nagyon sokszor hepatitis fertőzött, HIV fertőzött, tehát tényleg olyan helyekre kell bemenni, és az nem opcionális, hogy nem nyúlok hozzá, tehát muszáj ugye a helyszíni szemlét lefolytatni. Tehát tényleg elképesztő egyébként, hogy ez milyen. És hát arról is szerintem lehet beszélni a veszélyek kapcsán, hogy azért, mivel hogy én olyan helyen voltam, ahol nagyrészt életellenes bűncselekmények történtek, nyomozóként és helyszínelőként is ugyanezt tudom mondani, hogy számtalanszor volt, hogy ránk támadtak. Tehát nyilván, amikor az ember kimegy, és ott egy potenciális gyilkossal találja szembe magát, és ő lebukik ott a helyszínen, mert lebuktatjuk, akkor ők azért nem szoktak annyira kedvesek lenni, tehát ennek ilyen kockázata is voltak.
9: Döbbenetes, az ember megy egyik esetről a másikra, és most eszembe jutott az az eset, amikor egy nő idős embereket kábított el, és fosztott ki, és végül is föl sem érte, hogy miközben elkábította őket, ők meg is haltak. Mert ugye nem jutott hozzá el az információ.
10: Igen, abszolút nem jutott el, másrészt meg nem is nagyon érdekelte, igen, a későbbiekben sem. Egy kicsit rá akartam világítani a könyvben, ugye az emberi jellem sötét oldalára, hogy sokszor azt gondolnák, hogy ilyen emberek nincsenek, ugye? De miért gondoljuk ezt? Mert nagyon sokan ugye magukból indulnak ki, hogy én nem tudnék ártani, hát akkor hogy lehet ártani, vagy én nem tudnék ilyet csinálni a pénzért, és hogy az emberek egy kicsit ezen talán elgondolkodnak, hogy főleg az időseknél, tehát ezt a részt ezt konkrétan azért raktam bele, mert tudom, hogy nagyon sok idős él egyedül, egymagában, és ez egy visszatérő, nagyon gyakori jelenség volt az én pályafutásom során, hogy az ilyen idős emberekre ráakaszkodnak, behízelgik magukat, és ha nem is begyógyszerezik, de addig édesgetik úgymond magukhoz az idős embert, hogy gyakorlatilag vagy akár felismerik, hogy demens, vagy ugyanígy leítatják, begyógyszerezik, és magukra íratják az ingatlant.
9: Hát a legkiszolgáltatottabbak, igen, az idősek, meg a gyerekek.
10: Így van. Nálam hát közel 25 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy én tudjak beszélni, vagy írni, vagy bármi, például az iskolai zaklatásokról, amiket én szenvedtem el, ugye ezeket is beleírtam a könyvbe, mert ezt egyszerűen az agyam kitörölte, letiltotta, és tényleg ezt én így eltettem egy ilyen polcra, és kész vége. És ez úgy jött fel egyébként, hogy elkezdtem iskolai zaklatás elleni előadásokat így összerakosgatni, de tényleg kimondottam mások miatt, és ahogy ezeket úgy raktam össze, ugye elkezdtek ezek az emlékek így felszivárogni a tudatalattimból, mert ugye engem felkértek még akkor rendőrként, tehát hogy még csak nem is én kezdeményeztem, de hogy így jött egy csomó olyan felkérés helyi iskolákba, környéken lévőknél, bárhol. Tehát pontosan tudom, hogy ez mi, meg milyen érzés, meg mennyire nehéz. Hát ezért is vagyok ugye az országos nagykövete most az ilyen iskolai bántalmazás elleni küzdelemnek, mert ez nekem tényleg szívügyem, és ugye sok részben írok ezekről a dolgokról a könyvben, tehát ugye olyan eseményekről, amikor valakit addig zaklatnak, hogy utána vonat elején lép, vagy ugye más módon vet véget az életének, mert hogy ennek ugye komoly, nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye a fiatalok nagyon sokszor ezt, ahogy le is írom a könyvben, hogy fel se fogják, tehát ez nekik buli, meg vicc, meg hec, nem is értik, nem is érzik át, hogy mit csinálnak, és erre is rá akartam világítani, hogy akár egy pedagógus olvassa el ezeket a sorokat, lehet, hogy egy picit meg fog állni, és elgondolkodik, hogy vegyem komolyabban ezt az egészet, és avatkozzunk közbe, vagy beszélgessünk róla, próbáljuk meg ezt megfékezni. Lehet, hogy egy szülő mondja azt, hogy hát igen, a gyerekem panaszkodott, hogy engem bántanak, de én legyintgettem, hogy jaj, hát a gyerekek ilyenek, mert ugye ezt szokták mondani, vagy ne foglalkozz vele. Nagyon remélem, hogy ezeket a retlegeket, ezeket a piros zászlókat én kitűzöm ezzel sok ember fejében, hogy igenis ennek borzasztóan súlyos következményei lehetnek.
9: Törteli Eszter volt a mai vendégem, aki a Dopamin kiadó True Crime sorozatának új kötetét írta, címe Szemtől szemben a halállal. Egy bűnügyi helyszín elő megrázó történetei.
4: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
3: 4 nap.

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. A kormány átvilágítja a 2021 óta engedélyezett nagyipari beruházásokat. A nyár közepéig ellenőrzik a kormányhivatalok által kiadott engedélyeket, a mulasztásoknak, valamint jogsértéseknek pedig következményei lesznek. Mindenről Magyar Éva, a kormány szóvivőt hallják.
3: A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai minden esetben jogszerű, szakszerű és kellően alapos engedélyezési eljárás után kaptak-e zöld utat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek jelentős hatással lehetnek a települések életére, a vízbázisokra, a levegő minőségre, a termőföldre, a közlekedésre vagy a helyben élők mindennapi biztonságára.
2: A kormány átvilágítja a magántőke alapokat. A keddi kormányülésen felkérték a pénzügyminisztert, hogy teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok beazonosíthatóak legyenek. A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták, ahogy fogalmaztak, a gazdaságjavát. A kormány célja, hogy ezt biztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést is. Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
4: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer. A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
2: 8-szorosára növelte az 5G kapacitását a Magyar Telekom a Puskás Arénában. A fejlesztést a május 30-ai Budapesti Bajnokok Ligája döntőn használhatják először a hazai és külföldi szurkolók. A társaság stadionokra optimalizált antennákat épített ki, amelyek a nagy tömeg miatt intenzív hálózati terhelést szolgálják ki. A beruházáshoz 7 km kábelt és 4 tonna acélszerkezetet használtak fel, az új rendszer pedig 18 bázisállomás kapacitásának felel meg. A Telekom május 30-ától augusztus végéig országosan is megnyitja 5G hálózatát, és vezetékes ügyfeleinek is nagyobb sebességet biztosít.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti érték tőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödéssel 131.567 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesek, a MOL 0,5%-ot esik 3.800 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-ot gyengül 2.586 forintra. 4%-ot erősödik az OTP 40.660 forintig, a Richter pedig majd 2%-os pluszban 12.430 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 90 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, London 1%-os pluszban van, akár csak Milánó. A madridi tőzsde 3/10, a frankfurti DAX index 4/10, a párizsi kakaron pedig 8%-os pluszban van. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként $90.60, a Brent $97.10-be kerül most jelenleg. Az arany most 1,5%-os mínuszban 4434 dolláron unciánként, a platina 1921, az ezüst $74.30, a rész pedig $6.30-be kerül.
1: Időjárás jelentés.
2: Délutáni órákban is folytatódik a kánikula. Azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között alakul. Estére 18 és 26 fok közé hűl a levegő. A fővárosban jelenleg 30 fok van. Köszönöm a figyelmüket, 2 óra 5 perckor folytatódik a Trend FM-en a napi műsorsáv, méghozzá a közkincskeresővel. Hírekkel pedig majd 14:30-kor várom önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
0: Jó napot kívánok! Csökkenő vízszint, kibukkanó leletek. Az aszály miatt veszélybe kerül a még éppen víz alatti örökség. Erről is beszélgetünk a mai közkincskereső első felében.
5: Maga a környezeti feltételek, tehát az UV-sugárzás és a hő, az azoknak a szerves anyagoknak, mondjuk fa maradványoknak, amik ilyenkor felszínre bukkannak, bizony árt és roncsolja őket. A másik, amivel szembesülnöm kellett, hogy a magyar lakosság egy része úgy gondolja, hogy szent és elidegeníthetetlen joga, hogyha alacsony a Duna, akkor ő belemenjen és gyűjtögethessen, és bármit csinálhasson a Dunába, és sajnos ez negatívan érinti a víz alatti kulturális örökséget.
0: Hallhatnak egy készülő kiállításról is, amely egy Horvátország partjainál feltárt római hajót mutat majd be az Aquincumi Múzeumban.
5: A Budapesti Történeti Múzeum együtt működik a Zadari víz alatti régészeti kutatóközponttal, és az Isztria menti szigetvilágban ők találtak egy olyan különleges és ritka hajóroncsot, ami a Krisztus utáni 5. század közepéről származik.
0: Ezután Szombathelyen az idén 15 éves Iseum Savarienza régészeti műhely és tárházban járunk. Az itteni Ízis szentély nemzetközi szinten is jelentős, hiszen a harmadik legnagyobb ilyen kegyhely az egykori római birodalom területén.
6: Azért szép lassan kirajzolódik előttünk egy római kori szentélynek a mindennapi élete, ami Pannonia szinten sem igazán van, hogy ilyen szinten meg lehessen fogni, tehát hogy zajlott egy-egy szertartás, mit csináltak a tárgyakkal, milyen tárgyakat használtak mondjuk egy közös étkezéshez, a helységeknek mire használták, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen mindennapi életben, egy ilyen vallás történeti, vallás néprajzi, nem tudom, régészeti csomag, ami ilyen szempontból viszont unikális, azt kell, hogy mondjam, nem csak Pannoniában, de azért birodalmi szinten is.
0: Végül a régészet napjáról lesz szó, amelyet idén június 6-án tartanak a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában.
7: Idén a központi tematika törzsfőktől a királyokig, hát ezt nyilván nem tudtuk minden programpontban megfogni, de az előadásokkal azért igyekszünk a témára koncentrálni. A gyerekeket is megcélozzuk, ők a mondjuk az egyik nagyon fontos korcsoport, de azt figyelembe kell venni, hogy a gyerekek általában nem egyedül jönnek, és az nem működik, hogy a gyerek nagyon jól szórakozik, kézműveskedik, játszik egyebek, és a apuka meg anyuka halára unja magát közben. Úgyhogy mindenképpen azt próbáljuk elérni, hogy közben ő is találjon olyasmit, ami érdekli.
0: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A víz alatti régészetről Tóth János Attila búvárrégésszel, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem.
5: Az Újfalusi szigeten vagyunk, ez egy kis sziget a Csepel-sziget mentén. A réfhely ott balra mellettünk látszik egy olyan 75 méterre, és ezek a kövek, amik itt mellettünk vannak, meg ez a falcsónk egy római kikötőrednek a maradványai.
8: Neki szépen látszanak itt a lábunk előtt ezek a kövek, mert alacsony a vízszint, legalábbis én azt gondolom, hogy májushoz képest alacsony.
5: Nagyon, nagyon alacsony, tehát ennyire ez nem szokott kint lenni. Egy közepes vízszintnél ennek a kőomladéknek a teteje éppen hogy csak látszik. Tehát az, hogy most a kőomladéknek a lejtőjét, meg ezt a kidőlt falat is látjuk, ez egy rendkívüli állapot, általában egyébként aszályos nyarakon szokott ennyire látszódni. És hát ez nem normális, hiszen tavasszal mondás is mondja, hogy májusi eső aranyat ér, tehát azért az április-május ennél nedvesebb szokott lenni, és hát egy jó méterrel magasabb a Duna. Általában most meg szinte bele lehetne menni.
8: A szokásosnál ezek szerint aszályosabb évet vár?
5: Igen, igen. Ennek elvileg örülhetnénk is, hiszen drága búvárkodás helyett a víz alatti régész térdigérő vízbe gázolva vizsgálatja át az átonyokat. Csak hát ezzel van két probléma. Az egyik az, hogy a maga a környezeti feltételek, tehát az UV-sugárzás és a hő, az azoknak a szerves anyagoknak, mondjuk fa maradványoknak, amik ilyenkor felszínre bukkannak, bizony árt és roncsolja őket. A másik, amivel szembesülnöm kellett, hogy a magyar lakosság egy része úgy gondolja, hogy szent és elidegeníthetetlen joga, hogyha alacsony a Duna, akkor ő belemenjen és gyűjtögethessen, és bármit csinálhasson a Dunába, és sajnos ez negatívan érinti a víz alatti kulturális örökséget, tehát itt konkrétan emberek hazavisznek dolgokat, illetve átalakítják a medret szórakozásból.
8: És nem csak a Dunának a vízszintje alacsony, hanem például a Tiszáé is, meg minden folyóé, és hát Szolnoknál a törökkori hídnak a maradványai már most előjöttek a mederből, amik általában csak a nyár derekán szoktak előbukkanni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon súlyosan fognak majd károsodni azok is.
5: Igen, engem is aggasztanak ezek a képek. Láttam a Szolnoki hidat is, hát az is egy ugye 16. századi török hídról beszélünk, egy egyedülálló emlék, amit jó lenne megvédeni a jövő generációi számára. De hát itt a Nagy-Dunán és Csepel-sziget oldalában, csak itt ezen a 40 kilométeres szakaszon több hajóroncsot ismerek, ami ilyenkor kibukkan, és hát a Duna mentén és a Tisza mentén is számos rönghajó, cölöp szerkezetű építmény van, ami ilyenkor kilátszik, és nem az a gond, tehát, hogy az emberek oda mennek és megnézik és lefényképezik és levideózzák, és nagyon örülnek neki, hogy egy ilyen helyen járnak, hanem az a gond, hogyha elkezdenek fűrészelni, kihúzogatni tárgyakat, mert úgy gondolják, hogy az jó, hiszen gondoljunk bele, ezek a sérülékeny fából, egyéb szerves anyagból való tárgyak, hogyha nem a víz alatti környezetben őrződnek meg, akkor itt néhány hónap vagy fél év alatt gyakorlatilag porrá tudnak válni. Úgyhogy ez egy nagyon kritikus helyzet. Itt arra lenne szükség egyébként, hogy egy állapotfelmérést végezzünk, tehát minél több helyre kijutni, ledokumentálni, hol vannak a lelőhelyek, ezeknek az állapotát fölmérni, amit lehet és szükséges, azt kimenteni, esetleg mélyebb vízbe elsüllyeszteni. Hát ennek én most kicsi esélyét látom.
8: Nem, mert tavaly nyár elején írtam egy publicisztikát arról, hogy milyen veszélyben lesz majd előbb-utóbb a víz alatti, vagy éppen még csak víz alatti örökség. Nyilvánvalóan rengeteg pénzre meg szakmai háttérre lenne szükség, de hát a buvárrégészet legalábbis én úgy látom, hogy meglehetősen mostohán kezelt területe az örökségvédelemnek, pontosabban inkább egyáltalán nem kezelt területe, tehát nagyjából, mint hogyha tudomást se vennének róla.
5: Igen, ez a pontos megfogalmazás. Egyébként ennek megvan a maga pszichológiai háttere, mert az emberiség történetének legnagyobb részébe, tehát hogy mondjuk így 50 ezer évet, ha visszamegyünk az időbe, ha beleesett valami a vízbe, akkor azt jószerével nem tudták kiszedni. Tehát az nem létezik, utána átment a nem létbe. Valójában egyébként megőrizte a víz és az üledék számunkra, és hát a 1950-es évekig nem létezett tömeges búvárkodás. Tehát nem volt meg az a technika, nem volt az elérhetőség, az a tudás, hogy mi van a víz alatt. Most már van, ezért van 2001-ben megszavaztak egy UNESCO konvenciót és egy nemzetközi egyezményt, és egyébként nem csak Magyarországon van ez a probléma, nagyon jó szakmai együttműködésem van például francia kollégákkal, ott ugyanúgy érinti őket az asszály, és ott is vannak római kori, középkori hidak, hajóroncsok, amik szintén ilyenkor a Loire-ba, a Szajnába és egyéb kisebb folyókon ilyenkor előbukkannak, és először valóban ők is nagyon örültek, hogy ezeket végre fölmérhetik, és keltezéshez mintát vehetnek, stb., és most már aggasztja őket is, és akkor ehhez az éghajlatváltozási kihíváshoz jönnek még az invazív fajok. Például itt a mi folyóinkban és tavainkban is megfigyeltük, hogy vannak invazív kagylófajok, amik sajnos pont ezeken a famaradványokon szeretnek nagyon megtelepedni, és hát gondoljunk bele, régen ez a fa állt kint magába, vagy egy hajóroncsnak az oldala, és most pedig 10-20 cm vastagon ezek a telepes kagylók megtelepednek, mint egy korallzátonyon rajta, ugye több tonnányi súllyal meg tudják terhelni a szerkezetet, ami eddig is már épp hogy csak egyben volt, tehát gyakorlatilag ez nagyon komoly sérüléseket tud okozni. Ez egy komplex dolog, ugye a régészettudománynak a fejlődése, illetve ehhez kapcsolódó kutatások gyakorlatilag itt a természettudományos kutatásokkal kerülnek összefésülésre. Persze még mindig nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Jelen pillanatban az összes képességem abból áll, hogy amit tudok, azt dokumentálok, ugye önkéntesekkel dolgozunk, néhány jóindulatú múzeum folyók mentén kisebb-nagyobb segítséget nyújthat, nekik sem nagyon vannak lehetőségeik. Például most tervezzük, hogy május végén vagy június elején lemegyünk Muhács környékére egy szonáros felmérés, hogy egyáltalán mi van azon a szakaszon. A Muhácsi csatának az emlékéve is van, hát ha esetleg valamit a csatához kapcsolódóan találunk. Hát mondjuk szomorú, hogy nem az elmúlt években, amikor nagy források voltak a Muhácsi csata kutatására, nem akkor finanszírozták meg mondjuk a Mária királyné kincses hajóinak a kutatását. De mindegy, ahogy tudunk, haladunk előre. Nyilván vannak terveink az idei évre is. Egyébként adtunk be Európai Uniós pályázatot, mert ugye Magyarországról ugyan semmit nem kapunk, de esetleg majd így európai együttműködésbe beadott az Árpád Múzeum egy nemzetközi konzorcium keretében egy nagyobb léptékű, tehát egy 3 éves kutatóprojektre. Nagyon remélem, hogy abból lesz valami. Szóval tervek vannak, van is mit kutatni, és szerintem eredménye is lesz egyébként ennek a munkának.
8: meg hát nyilván egy intézményi háttér nem ártana az ügynek.
5: Hát az én régi nagy tervem az, hogy Magyarországon szükség lenne egy folyami régészeti kutató és bemutató központra és restaurátor központra. Tehát eleve, ha a nedves környezetből előkerül most egy famaradvány, nem nagyon tudunk vele mit csinálni, nincs meg ennek sem a személyi, sem a technológiai feltétele. Egyébként létezik, tehát hogy vannak képzett emberek, bevásárolhatóak azok az anyagok és készülékek, még csak nem is óriási összeg, csak nálunk nincs ez koncentráltan. A közönségnek ilyen ad hoc kisebb kiállításokon tudjuk ezeket bemutatni, de nincs egy olyan hely, ahol egy iskolás csoport el tudna menni, és esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalatot szerezne, és hát nincs egy országos intézménye, onnan kijárnánk, és lenne egy költségvetési háttere. Mondjuk a benzinnek, hát gondoljunk bele, egy céges autó kimegy, a mai üzemanyagárak mellett az már az maga egy komoly költség, hajót üzemeltetni, tehát ez mind-mind költség, a buvár felszerelések is drágák. Szóval ez egy nagyon jó dolog lenne, és pedig mindig azt mondjuk, hogy Magyarország ugye a Duna-medence közepén van, és hogy mennyire fontos helyet foglalunk el mi a Duna-medencének az örökségébe, a történetébe. Szeretnénk, ha a politikájába és a gazdaságába is fontos szerepet játszanánk, de hát ennek a háttere az lenne, hogy esetleg ennek a dunai múltját is megkutatjuk és meg tudjuk vizsgálni, hát ez jelen pillanatban még nem működik.
8: Igen, mert hát ugye pillanatnyilag tulajdonképpen önkéntesi alapon megy a búvárrégészet Magyarországon.
5: Igen, önkéntesekkel dolgozunk, és az Árpád Múzeum, mint egy területi múzeum, nyilván a saját területén amit tud, de hát nem tudom mennyire ismert a hallgatók számára a magyar múzeumi rendszer. Ugye van nemzeti múzeumunk, vannak ilyen megyei jogú városi múzeumok, és vannak a futottak még kis területi múzeumok, mint amilyen az Árpád Múzeum, és hát kapunk egy minimális állami támogatást, ami nem elég egyébként a múzeumnak a működtetésére, és a 11 ezer fő körüli kis településnek az önkormányzata finanszírozza a maradékot, tehát nyilvánvaló ez nem elég országos programoknak a végrehajtására.
8: Nyilván a szolnoki törökkori hídnak a megőrzéséhez is legfeljebb önkéntes meg baráti alapon tudnak hozzájárulni, tehát kutatóként.
5: Igen, hát ott ugye a múzeumnak a saját kollégái próbálják meg tenni, amit meg tudnak tenni, de ott is egy városi múzeumról van szó. Nyilván egy kicsit nagyobb város, mint Ráckeve, tehát egyel talán több lehetőségük van, de ettől függetlenül ők is valóban önkéntesek bevonásával, és hát egy darab régésznek a munkájával teszik meg, amit tudnak. Egyébként nagyon érdekes dolgokat derített

0: Az a jelentőségük, hogy a Dunai múltba hajómalmok, ezek a gabonás deregjék, ezek nagyon fontosak a helyiek identitása szempontjában. Ha elmegyek, tartok egy előadást, és beszélek a hajómalmokról, akkor minden faluból jön 2-3 ebre. Ó, nekem is a dédapámnak hajómalma volt. Tehát előjönnek ezek a történetek, mert ezek ezer számra voltak. Tehát több ezer vagy éppen 10 000 családnak van olyan kötődése, hogy hajósokhoz, molnárokhoz, halászokhoz kapcsolódó, és ez az örökség, ez az ismeretanyag, ez elveszőben van.
1: Hamarosan folytatjuk a víz alatti régészetről szóló riportot.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a víz alatti régészetről szóló riportot. A beszélgetőtársam továbbra is Tóth János Attila búvár régész. Mondta azt, hogy valószínűleg ezer szám vannak ilyen emlékek az országban. Gyanítom, hogy ahogy nincsen Magyarországnak mondjuk igazán jó műemléki topográfiája, úgy víz alatti régészeti topográfiája még kevésbé van.
2: Hát az van feltérképezve, amit vagy véletlenül, vagy kisebb-nagyobb projekteket keretében tudatosan feltártunk. Tehát én ezt az ezer számot az alapján mondom, hogy gyakorlatilag bárhol neki megyünk egy folyónak, akkor néhány kilométeres szakaszokat, ha megvizsgálunk, akkor mindig találunk legalább egy, de általában több dolgot is a víz alatt, és akkor ezt vegyük hozzá, hogy a Duna több mint 400 km hosszú a magyarországi szakasz, vegyük hozzá a Tiszát, a Balatont, a Drávának is a fele a miénk, és még vannak kisebb folyóink, Maros, Körös, Rába, ezeknek egy részében egyébként én még soha nem voltam benne. Kotrásból egy-két helyről kerültek be leletek, tehát hogyha ezeket összeadjuk, akkor így jön ki a több ezres szám.
1: Azzal együtt, hogy a víz alatti régészetnek meglehetősen mostoha a sorsa Magyarországon, ugye jól tudom, akkor

0: most kötöttek egy megállapotást, benne vannak egy projektben, egy nemzetközi projektben.
1: Igen, a nemzetközi térben elég jól elismerik a munkánkat. Most is van egy olyan projekt, ami az Európai Uniónak a Horizon Európa projektjéhez kapcsolódik. Ez egy művészeteket és tudományokat összekötő projekt, aminek az a célja, hogy rezidens művész csoport érkezik Ráckevére, sőt, konkrétan már túl vagyunk az első találkozásunkon, és az itteni örökséghez kapcsolódóan, illetve környezeti, természeti örökség, kulturális örökség, helyi közösség, oktatási intézményeknek a bevonásával fognak létrehozni egy műalkotást. Itt a projekt a Vizához kapcsolódik, ami egy jelképe a Dunának. Ez egy vándorhal, tehát az, hogy tudjon vándorolni, nyilván járhatónak kell lenni a Dunának, megfelelő vízminőségűnek kell lenni a Dunának, de hát úgy, mint egy vándorhal, ez reprezentálja a Duna mentén ugye a felső és az alsó folyás felől érkező hatásokat. Ráckevén meg ilyen van bőven, mert maga a rácok azok az Aldunáról érkeztek, de most jelen pillanatban nagyon sok német nemzetiségi is van a térségben, akik pedig szintén hajón érkeztek egyébként a Duna felső vidékéről. Az emberek és állatok keresztül kasul kereskedtek és vonultak a szigeten, mert hogy ezek a révek, ezek kiemelkedőek voltak. Tehát valahogy ezt fogjuk majd a vízminőséget, a biológiát és az örökséget fogjuk, és a helyi hagyományokat összedolgozni. Reményeink szerint ez valami különleges installáció lesz, ami fémből, kerámia alapokból fog állni, és például olyan festékanyagokat fogunk használni, amit én lemegyek a víz alá a kis búvárcsoporttal, mondjuk régészeti lelőhelyek környékén, hozunk fel nekik mintát, ebből fognak egy speciális laborba az oxigén, kéntartalom és mindenféle nyomelemek alapján festéket szintetizálni, és ezekkel a festékekkel lesznek ezek a kerámia alapok lefestve, és olyan motívumokat is fognak rárakni, amiket a művészek a helyi civilek és más művészekkel történő, meg tudósokkal történő beszélgetésük során alakulnak ki, tehát mondjuk akár egy régészeti motívum is rákerülhet némelyik ilyen lapra, és hát ebből lesz egy több méteres, tehát egy viszonylag monumentális tartós szobor, és ezt ki is fogjuk állítani. Tehát ez nem egy olyan projekt, ahol majd workshopolunk és publikálunk, és mindenki hazamegy, és akkor nagyon örültünk, hanem Ráckevének marad egy tartós, remélem európai jelentőségű műalkotás, és miközben ezt a projektet szerveztük, mert ebben mi nem pályázók voltunk, hanem csak belecsöppentünk, egy nagyon szertágazó kapcsolatrendszerbe kerültünk bele. Például tavaly ősszel a Korki Egyetemen tartottam egy vendégelőadást régészet és művészet kapcsolatáról, de Magyarországon is mindenféle tokhalkutató és dunahalkutató csoportokkal sikerült felvenni a kapcsolatot, és az első beszélgetésekből is az látszik, hogy van mit mondanunk egymásnak, mint tudósnak a tudóshoz, és szerintem ezekből nagyon jó tartós, tehát több éven átnyúló nemzetközi együttműködések fognak kialakulni.
0: És ugye nem Duna, meg nem édesvíz, de hamarosan megnyílik egy kiállítás Aquincumban is, egy késő római hajóroncsnak az anyagát bemutatva.
1: Igen, ebbe a kiállításba egy ilyen külső kurátorként segítem az Aquincumi Múzeumot. Ugye a Budapesti Történeti Múzeum együtt működik a Zadari víz alatti régészeti kutatóközponttal, és az Isztria menti szigetvilágban ők találtak egy olyan különleges és ritka hajóroncsot, ami a Krisztus utáni 5. század közepéről származik. Ez azért izgalmas, mert ekkoriban már azért eléggé lehagyatott a római birodalom, és maga a tengeri kapcsolattartás is eléggé szorványossá vált, és ez egy kisméretű hajó, ami egészen Egyiptomtól, tehát a rakományba mutatható, hogy az eredete az Egyiptomig megy vissza, de egyébként az égei szigetvilágból is vannak leletanyagok, és hát ez úgy is nevezzük, hogy az utolsó szállítmány, mert gyakorlatilag a bukás előtti utolsó pillanatnak egy ilyen időkapszulája. Én azt gondolom, hogy ilyet nem nagyon lehet máshol látni, ráadásul én összevetném azzal, hogy a Nemzeti Múzeumban most van az Attila kiállítás, ugye, hogy mi történik a szárazföldön, és miközben nálunk a hunok már dúlják a szárazföldet és egy birodalmat hoznak létre, még az Adriai tengeren a kelet-nyugat római irodalom közötti kapcsolattartás még éppen pislákol, és ez egy nagyon izgalmas történet.
2: A víz alatti régészetről Tóth János Attila búvárrégésszel, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Szombathelyen, az Ízeumban folytatjuk a közkincskeresőt.
3: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél három van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Költségvetési biztost rendelnek ki a közmédia intézményeihez. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy Facebook videóban jelentette be, hogy súlyos aggályok merültek fel a közmédiumok gazdálkodásával és működésével kapcsolatban. A biztos az NMHH és az MTV működését ellenőrzi majd, és megakadályozhatja az új kötelezettségvállalásokat vagy elidegenítéseket. Tar Zoltán szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen és kiegyensúlyozottan működjön. Hozzátette, a médiatörvény betartása mellett a költségvetési fegyelemre is figyelni kell. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban. A részletekről Tar Zoltánt hallják.
4: Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Arab Program tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai megjelentek az NKTK, illetve a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alapprogram kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről természetesen majd feltételezem, hogy a NAV munkatársai beszámolnak, mi pedig folytatjuk tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértünk, és amelynek célja az, hogy kiderítsük, hogy pontosan milyen formában, mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram.
3: Tovább nőtt a Budapest Airport utas és áruforgalma áprilisban. A repülőtér több mint 1.675.000 utas kezelt, ami 7%-os növekedés az egy éve korábbihoz képest. Az első négy hónapban már több mint 5,8 millió utas fordult meg a légikikötőben. A kargó üzletág ennél is erősebben bővült. Áprilisban 17,5%-kal több árut kezeltek, mint tavaly ilyenkor. A Budapest Airport a nyári szezonban újabb utasszám növekedésre számít, a hónap végén pedig a budapesti BL döntő is jelentősen növelheti a forgalmat. S ha már BL döntő, 8-szorosára növelte az 5G kapacitását a Magyar Telekom a Puskás Arénában. A fejlesztés a 30. budapesti BL döntőben használhatják ki először a hazai és a külföldi szurkolók majd. A társaság a stadionokra optimalizált antennákat építette ki, amelyek a nagy tömeg miatti intenzív hálózati terhelést szolgálják ki. A beruházáshoz 7 km kábelt és 4 tonna acélszerkezetet használtak fel, az új rendszer pedig 18 bázis ámbulás kapacitásának felel meg. A Telekom május 30-ától augusztus végéig országosan is megnyitja 5G hálózatát, és vezetékes ügyfeleinek is nagyobb sebességet biztosít.
0: Tőzsde hírek.
3: 9,1%-kal erősödik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg 132.124 ponton áll. A részvénypiac forgalma 10,3 milliárd forint, a vezető részvények vegyesen teljesítenek. 1,5%-os mínuszban a MOL 3.764 forinton, 1,6%-ot erősödik az OTP 41.130 forintra. 2,1%-os pluszban a Richter 12.450 forinton. A Magyar Telekom gyakorlatilag stagnál, most jelenleg 2590 forinton a részvény. Európában jó a hangulat, London pár pontos pluszban tartózkodik, ahogy egyébként Milánó is. A DAX Index Frankfurtban és a madridi IBEX 3%-ot emelkedik, 7%-os pluszban a párizsi kakaron. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 304 forintot kérnek jelenleg. Az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI most 89 dolláron, 5%-kal beesett. A Brent 4,3%-ot csökkent, 95 dollár 30 centre hordonként.
0: Időjárás jelentés.
3: Délutántól is folytatódik a kánikula, azonban észak-nyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyek beleszortan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére pedig 18 és 26 fok közé hűl a levegő. A fővárosban továbbra is 30 fok van. 3:05 a folytatásban itt a közkincskereső következik, hírekkel pedig majd 3 órakor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
5: Idén 15 éves az Ízeum Szávárienze régészeti műhely és tárház. Szombathelyen Bíró Szilvia régész múzeológussal, az intézmény vezetőjével beszélgettem.
6: Most itt ülünk éppen az Ízeum Szávárienze régészeti műhely és tárház lépcsőjén Szombathelyen.
5: Mögöttünk itt van az Ízeum. Hány éves is ez az intézmény? 15 nagyjából?
6: 15 éves. 2011. augusztusában nyitotta meg az első időszaki kiállítását, úgyhogy most a nyári szezonban pont gyakorlatilag a karneválkor, Szavária karneválkor leszünk 15 évesek.
5: Ahogy jobban megnézzük a falait, nem is elsősorban a szentélynek, hanem a mellette lévő épületnek, azért egy kicsit elkoszolódott már azóta, tehát valamiféle történelmi patinát kapott.
6: Hát az elmúlt 15 év az meglátszik az épületen is, kívül belül. Most jelen pillanatban éppen azzal küzdünk, hogy a központi pódium templom egy rövid időre most le van zárva a látogatók előtt, mert egy kicsit megadta az épület magát, de ezt is a nyár folyamán megpróbáljuk orvosolni, úgyhogy karneválra az a tervünk augusztus 15-e körüli hétvégére, hogy újra a teljes fényében tündököljön majd az Ízeum.
5: De ugye ettől függetlenül maga az intézmény, maga a kiállítások, azok látogathatóak?
6: Így van, attól függetlenül látogathatóak vagyunk, az állandó kiállításunk az látogatható, illetve június 11-én fogunk nyitni egy új időszaki kiállítást, amely a római játékok, játékos rómaiak címmel fog megnyílni.
5: A kiállításnak a témájából azt gondolom, hogy valószínűleg sok gyerek látogathatja önöket. Így van?
6: Nagyon sok, tehát alapvetően persze nagyon sok nálunk a gyerekcsoport. Most jelen pillanatban szerintem nincs is olyan gyermek itt Szombathelyen és környékén, aki legalább egyszer Anita néninél, Kósi Anita múzeumpedagógusunk, de járt volna egyszer valamilyen foglalkozásom. De egyébként is a családokra is gondolva kezdtük el ezt a kiállítást. Illetve hát most ugye egyre népszerűbb megint a felnőttek között is a társasjáték és a különböző játékok szabadidős eltöltése, úgyhogy olyan játékok is lesznek, amik felnőtteknek is szólnak. Terveink között van például egy, hát mondjuk így egy római kaszinónak is a berendezése, ahol nem a gyerekcsoportokat fogjuk várni elsősorban.
5: Tehát akkor ezek szerint a felnőtt látogatók is játszhatnak majd?
6: Mindenki. Gondolunk a kicsikre is, a nagyokra is, tehát maga a kiállítás tematikája is. A gyermekjátékoktól egészen a szerencsejátékokig mindent fel fog ölelni.
5: Az imént említette azt, hogy a pódium templom pillanatnyilag zárva van, mert hogy a belseje egy kicsit gyengélkedik. Amikor a belsejét felújítják, majd akkor változik a korábbi beltartalom is?
6: Jelen pillanatban benne vagyunk egy olyan nemzetközi interreges projektben, amelynek a keretében ez egy ilyen határokon átnyúló projektről van szó, ami muzeológiai és turisztikai új csomagokat kínál az érdeklődőknek, és ennek keretén belül így a Szavária Múzeum és az Ízeum Szavárienze együtt meg tudunk egy kisebb újítást eszközölni a pódium templom belső terében, mégpedig egy olyan jellegű virtuális régészeti parkot szeretnénk a látogatóknak a karnevára legkésőbb megmutatni, ami ennek a projektnek a keretében a Borostyánkő út, a körülötte lévő főbb római attrakciók, lelőhelyekről mutatna egy válogatást és egy rekonstrukciót.
5: De gondolom, hogy a Boros-Jánkő útnak csak a Szombathelyhez, azaz Szaváriához közeli szakaszáról.
6: Mindenután ugye a Boros-Jánkő út a határokon átívelt, tehát hogy Ausztria, Magyarország mind a kettő területen futott. Mi Szombathely, tehát az egykori Szaváriától északra lévő szakaszt választottuk ki, és innen gyűjtöttünk be lelőhelyeket. Ebbe benne van olyan lelőhely is, ami közvetlenül a városhoz kapcsolódik, mint mondjuk a Dozmati vízvezeték, de vannak egy kicsit távolabbi a mai Ausztria területére első lelőhelyek is az egykori Boros-Jánkő út mentén, mint például a 15-20 éve felfedezett Strebersdorfi tábor.
5: Mennyire ismert egyébként a Boros-Jánkő út régészetileg? Mennyire vannak feltárva a körülötte lévő emlékek?
6: Folyamatosan kisebb-nagyobb egyesületek, szerveződések, akár a múzeumok is próbálják ezt minél pontosabban feltérképezni kisebb-nagyobb projektek keretében. Az tény és való, hogy talán eddig egy teljes összefoglaló a kutatás aktuális állásáról ez egyelőre nem elérhető. Ez egy nagyon nagy kutató munka lenne, voltak feltárások, valószínűleg lesznek is még. Ugye ebbe az a jó, hogy becsatlakoznak olyan jellegű társtudományok, mint a légirégészet vagy a geofizika, amelynek a segítségével egy kapavágás nélkül esetleg pontosabb képet tudunk kapni az egykori nyomvonalról.
5: Itt Szombathelyen belül hol futott az egykori Boros-Jánkő út?
6: Most mondjam azt, hogy itt a lábunk alatt éppen, mert hogy itt futott. Ugye ez, ami itt előttünk van, ez az egykori Boros-Jánkő útnak a rekonstrukciója. Ide futott be Itália felől az út, és ma gyakorlatilag a városháza mellett elfutva fut be a városba. És akkor a várost észak-dél irányba szelte át annak idején, utána észak felé vette az utat Skarbancia Sopron felé.
5: De legalábbis a rekonstrukciója az egy meglehetősen széles út. Gondolom, hogy tulajdonképpen olyan volt, mint napjainkban egy autósztráda.
6: Itt a Boros-Jánkő útnak ez a szakasza itt az Izom körzetben több helyen is át van vágva. Ez a rekonstrukció, amit látunk, ez gyakorlatilag a legszélesebb verziója. Maga az útnak a közvetlen nyomvonala is egyébként mozgott egy picit kelet-nyugat irányba, tehát hogy ez a kiátlagolt legszélesebb vonal, amit mi most látunk. Volt olyan időszak, amikor gyakorlatilag egy 3-4 méteres szélesség volt, és volt, amikor később egy ilyen 6-8 méter szélességben is futott. És igen, ez egy stráda volt valamilyen szinten, ugye, hogy az Itália felől érkező kereskedelmi áruk ide futottak be, itt egész nap gyakorlatilag szekerek futkostak le föl a városba, és vissza Itália felé.
5: Ennek a szentélynek a római kori elődjét szándékosan építették ez elé, éppen a forgalom miatt?
6: Ezt így nem merjük teljes mértékben kijelenteni, ugye az biztos, hogy mindenután Szavária város egy kolónia volt, az első Ízisz templom, ami nagyjából a Krisztus utáni 80-as években épült meg, nem kerülhetett be a városba, mert hogy ez nem egy nagy római vallás volt, ez egy idegen vallás, úgyhogy ezt a városfalon kívül kellett építeni. Mindenután abban az irányban ez az észak-déli út volt a fő tengely, ezért valamilyen szinten logikus volt, hogy az útnak a első felére, tehát a város elé eső részére alapították, illetve tehát az újabb kutatásokból annyit tudunk, hogy ez az egész körzet, a Boros-Jánkő útnak gyakorlatilag a város előtti része, azért már a város alapítás időszakában, tehát gyakorlatilag a Claudius kortól kezdve lakott volt. Tehát itt egy elővárosi lakóházos környezetet kell elképzelnünk, szinte a kolóniafal városfalának a megépítésekor.
5: Én elsősorban ugye azért kérdeztem ezt, hogy szándékosan az út mellé építették-e, mert hogy így nagyobb forgalomra számítottak magában a szentélyben is?
6: Ez egy misztérium vallás volt, tehát alapvetően ez nem egy közfelé teljesen kinyitott vallás volt, és a legkorábbi időben azért tudjuk, hogy az út és maga a szentély között azért volt egy 20-30 méteres táv, tehát oda még akár egy másik épület is befért. És ez a nyitás, az, hogy ennyire kint van a Boros-Jánkő úton, ez a második századtól vált tudatossá, és akkor nyitott ki ennyire maga a szentély. Ugye magába a szentélybe csak a beavatottak mehettek be. Évenként egy pár ünnep során, mint például a Navigium Isidis, a Isis hajózási ünnepel során körmenetben kijöttek a templomból, meg a szentélykörzetből, alapvetően ez egy zárt vallás volt. Meg ugye egy szép lassan a második század során különböző kisebb-nagyobb szentélyek jöttek létre, amelyek nyilván az Ízeumnak a vonzás körzetében jönnek létre, és mégis ez a nagy épület, ami az birodalmi szinten mégiscsak a harmadik legnagyobb épített és jelenleg ismert Isis templom, szentélykörzet, az képezte a központját.
5: De ezek az egyéb szentélyek, ezek nem az ISIS valláshoz kapcsolódtak?
6: Direktben nem. Amit tudunk, ugye itt van mellettünk egy Dolihénusz templom, egy Jupiter Optimus Maximus Dolihénusznak szentelt templom, akkor került innen elő a Mithrasz kultuszhoz köthető kicsi szobortöredék, kerültek elő különböző keleti valláshoz, csak pontosabban nem meghatározható, hogy melyik istenségnek dedikált töredékek, meg leletek. Úgyhogy itt ezek az épületek, amik itt a Borosjenkő útnak a túloldalán álltak, egykoron azoknak egy része szintén nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen szinten szakrális funkciót töltöttek be.
5: Az ISIS kultusz az csak a kereszténységnek a térhódításával tűnt el?
6: Ha eltűnt. Fizikálisan igen, tehát 4. század elejéig tudjuk követni a templomnak a történetét itt Szombathelyen, Szaváriában. Azonban birodalmi szinten tudjuk nagyon jól, hogy még a 4. század vége felé is még olyan érmeket vertek a császárok, aminek a hátlapján ISIS volt. Tehát hiába a kereszténység már elterjedt volt, ad abszurdum akár államvallás is, ISISnek a gabona ellátásban betöltött anyaistennő szerepe az nagyon-nagyon sokáig védelmező óvó szerepként megmaradt. És hát maga az ikonográfiája is nagyon sok elemben visszaköszön aztán a későbbi Mária kultuszban egyébként.
5: Éppen mondani akartam, hogy azért egy egyszerű átlagos hívőnek mondjuk a 4.-5. században meglehetősen nehéz lehetett Szűz Máriát megkülönböztetni ISIS-től.
6: Főleg, hogyha mondjuk egy szoptatós ISIS képről volt szó, amit ugye a keresztény ikonográfiában is a szoptatós Madonna ugye létezik. Igen, tehát ugye ISIS egy olyan általános panteisztikus anyaistennővé avanzsálódik, aki ugye a gyermekek védőisteneként földanya, életadó anya, fényért felügyel, és az életért. És ezt úgy könnyű összehasonlítani és összerakni Mária kultusszal.
5: 15 éve nyitották meg itt az ISIS-ot Szombathelyen, azóta is remekül üzemel, de van arra lehetőség, hogy bármilyen tekintetben ez tovább bővüljön?
6: Ez egy ilyen kicsit komplexebb munka az, amit mi itt folytatunk igazából, mert ugye egyrészt a látogatók felé való nyitás, a látogatók becsalogatása, kiállítások megrendezése vagy tárlatvezetések, ugye ez a fő feladat, hogy a kifelé, a társadalom felé vissza tudjuk adni, amit erről az egészről tudunk, de ugyanakkor emögött nagyon kemény szakmai munka van. És erre mi itt az ISIS-ban nagyon erős hangsúlyt is fektetünk, hogy folyamatosan köteteket adjunk ki, cikkeket írjunk, konferenciákra járjunk. Tehát egyrészt képezzük is magunkat, másrészt pedig a szakmai életnek is szeretnénk egy kicsit faragni abból a lassan 70-80 éves adóságából, hogy az itt előkerült leleteket megismerje.
5: Mennyire kecsegtet sikerrel az ISIS kutatás napjainkban? Akár források tekintetében, akár régészeti anyag tekintetében van még felfedezni való a kultusszal kapcsolatban, vagy akár ezzel a kegyhellyel kapcsolatban?
6: Ez egy nagyon kulcs lelőhelye ennek az egész kutatásnak, hiszen ha egy birodalmi szinten, római birodalmi szinten végignézzük, nagyon kevés az olyan lelőhely, ahol egy ISIS-nek dedikált templom vagy szentélykörzet van régészetileg modern módszerekkel jól föltárva, és ennek a leletanyaga komplexen mondjuk fel is van dolgozva. A másik meg ugye a vallástörténeti oldal, mert ugye a vallástörténészek szeretnek a forrásokra támaszkodva megoldásokat, jelenségeket kínálni, és ez alapján értelmezni a leleteket, vagy egyáltalán a római kori vallást. Itt viszont az ISIS-ban, ahogy így elkezdtük az elmúlt 10 évben, és belemélyültünk a leletanyagba, az egyes rétegeknek az kerámjait előszedjük, tényleg ilyen nagyon sziszi-fuszi munka az egész, a rajzokat összevetjük, átrajzoljuk. Azért lassan kirajzolódik előttünk egy római kori szentélynek a mindennapi élete, ami Pannonia szinten sem igazán van, hogy ilyen szinten meg lehessen fogni, tehát hogy zajlott egy-egy szertartás, mit csináltak a tárgyakkal, milyen tárgyakat használtak mondjuk egy közös étkezéshez, a helységeknek mire használták, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen mindennapi életben, egy ilyen vallás, történeti, vallás, néprajzi, nem tudom, régészeti csomag, ami ilyen szempontból viszont unikális, azt kell, hogy mondjam, nem csak Pannoniában, de azért birodalmi szinten is.
5: Szombathelyen Bíró Szilvia régész muzeológussal, az ISIS Szaváriense régészeti műhely és tárház tagintézmény vezetőjével beszélgettem. Hamarosan a BTN Vármúzeumának régészetnapi programjával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

need some.

しいだろ。

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Régészet napjára várja a látogatókat a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma. Daróczi Szabó László régésszel, az esemény egyik szervezőjével beszélgettem. Június 6-án rendezik meg a régészet napját itt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában, hogyha jól tudom, egy héttel ezelőbb van, mint a kitűzött időpont.
2: Igen, ez úgy alakult, hogy láttuk a meghirdetett időpontot, és gondolkodtunk rajta, hogy hogy tudjuk megszervezni, de mivel elég sok szereplős maga a program a mi részünkről, ezért egyeztetni kellett, hogy ki, hogy és mikor ér rá, és így jutottunk a június 6-ai szombatra.
1: Mennyire népszerű egyébként, meg mennyire ismert a látogatók körében ez a régészet napja?
2: Azok a látogatók, akik idejönnek, célirányosan idejönnek és regisztrálnak, azok nyilván azért jönnek, mert tudják, ismerik a programsorozatot és erre jelentkeznek, csatlakoznak, illetve hát nyilván akik regisztrálnak azokra a programokra, amelyek regisztráció kötelesek, azokat meg kell találniuk, amit nagyon sok esetben a Régészet Napja honlapján meg felületein találják meg, de nagyon sok olyan látogató van, aki amúgy is eljön a múzeumban és látja, hogy valami kézujjeskedés, valami program, valami nyüzsgés van, és akkor úgy csatlakozik ezek a mondjuk a spontán résztvevők.
1: Kinek szól elsősorban a régészet napja?
2: Közhelyesnek tűnik, de kicsinek és nagynak egyformán. Mindig megcélzünk minden korosztályt. Reményeink szerint mindenki megtalálja a számítását. Játékok is vannak, de tudományos előadások. Hát a tudományos az inkább ismeretterjesztő, tehát azt mindig kérjük az előadókat, hogy ne nagyon mélyedjenek bele a témába, hanem úgy mondják el, hogy közérthető legyen, és mindenki, aki oda beül, az jól érezze magát.
1: Minden évben van valamilyen központi tematika. Idén mi ez a tematika, illetve önök hogyan igyekeznek ezt a tematikát követni?
2: Idén a központi tematika tőzsfőktől a királyokig, hát ezt nyilván nem tudtuk minden programpontban megfogni, de az előadásokkal azért igyekszünk a témára koncentrálni.
1: Milyen előadások lesznek?
2: Őskoros, ókoros és népvándorláskoros kollégák is csatlakoznak, minden korszakból lesz egy előadás, és nagyjából az elitre és a meghirdetett témákhoz, a központi témához kapcsolódó előadásokkal csatlakoznak.
1: Említette azt, hogy a legkisebbeket is várják erre a régészet napjára. Az én fejemben egyébként úgy van a régészet napja, hogy elsősorban kicsiknek szól. Mi az, amit a gyerekeknek kínálnak?
2: Jogos az észrevétel, valóban azért a gyerekeket is megcélozzuk, ők a mondjuk az egyik nagyon fontos korcsoport, de azt figyelembe kell venni, hogy a gyerekek általában nem egyedül jönnek, és az nem működik, hogy a gyerek nagyon jól szórakozik, kézműveskedik, játszik egyebek, és a apuka meg anyuka halára unja magát közben. Úgyhogy mindenképpen azt próbáljuk elérni, hogy közben ő is találjon olyasmit, ami érdekli. Fordítva is egy kicsit úgy van, hogy ha apuka anyuka beül meghallgatni az előadást, akkor közben a gyermek is el tudja foglalni magát. Ezért a központi tematika mellett idén nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, mint témára. Ez úgy néz ki, hogy bemutatunk középkori játékokat is, eredeti leleteket is meg lehet nézni, ezekhez nem lehet hozzányúlni, viszont lesznek róluk másolatok, amiket kézbe lehet venni, meg lehet fogni, olyanok is vannak, amikkel lehet konkrétan játszani. Ezen kívül tervezünk, és most debütál majd egy kincskeresős játékunk, ennek van egy nagyon kedves története, a király kisasszonynak a Huncut Lidérc ellopja a rajzát, és azt kell megtalálni. A végén lesz egy kis jutalom is, azt nem mondom el, hogy mi, meg nem is mondom el, hogy mi maga a játék, konkrétumokat még nem, érdemes kipróbálni. Ezen kívül a kicsit nagyobbaknak lesz egy szerepjáték, ahol egy középkori környezetben kell döntéseket hozni és úgy alakítani a történetet. És kifejlesztettünk egy saját társasjátékot, van a ki ismeri, ki nem, a kígyók és létrák játék. Ennek kifejlesztettük a létrák és vödörök változatát, az régész verzióját, ahol a ásatáson történő szerencsés és balszerencsés események befolyásolják, az ember előre jut három mezővel, vagy visszaesik. Ezt kipróbáltuk, és nekünk nagyon tetszett, remélem mindenkinek tetszeni fog.
1: Említette ezt a Huncut Lidércet, aki eldugta a rajzokat. Gondolom, hogy ezt a rajzot, vagy ezeket a rajzokat, azokat itt a királyi palotának a BTM-hez tartozó részében kell majd keresni. Tehát a cél nyilván az is, hogy bejárassák az emberekkel magát a királyi palotát.
2: Igen, természetesen annyit elmondhatok, hogy a barokk csarnokból indul, mert ott tudunk a legtöbben összegyűlni, viszont maga a rendezvény az a palota szinten lesz a múzeumban. Tehát a barokk csarnokból elindulva, és itt már rögtön egy kicsit el is spoilerezem az első megfejtést, majd le kell jutni a pincébe, és onnantól kezdve akkor szépen végigvezetjük a látogatót a kiállító térben.
1: Mi a tapasztalatuk egyébként? Mennyi ideig maradnak a régészet napján így a látogatók? Bár ugye nagyon sokféle látogatójuk van ilyenkor.
2: Vannak azok, akik csak végigmennek és megnézegetik, hogy mi a helyzet, vannak, akik a kemény vonalas érdeklődők, akik végighallgatják az előadásokat. Ugye az előadások folyamatos pont, tehát délelőtt lesz két előadás, és délután még kettő. Ezek a kápolnában, a kettő között viszont az érdeklődők akkor el tudják tölteni az időt, és találnak mindenféle más érdekességet. Vannak, akik elejétől végig itt vannak, és mindent végigpróbálnak. Maga a rendezvény az 11 órától 5 óráig tart, majd 17 óráig, e között viszont nagyon sok minden színes tennivaló lesz.
1: Ilyen nagyon gyakran hagyományőrzőket is hívnak a különböző múzeumi rendezvényekre, ezen is lesznek majd?
2: Nem, hagyományőrzőket most ide nem hívtunk, itt a saját munkatársaink lesznek, a műtárgyvédelemtől, a múzeumpedagógiától, a régészeti osztályoktól lesznek szakemberek. Hát most nem tudok mindenkit végig sorolni, aki részt vesz a programban, de magát a programot hárman szervezzük, rajtam kívül, és most ABC sorrendben mondom, Máté Genovéva és Mézes Dorottya kolléganők a társszervezők.
1: A látogatók egyébként mennyire szeretik ezt a régészet napját? Mennyire visszajáró a közönség, aki részt vesz rajta?
2: Erre pontos felméréseink nincsenek, de azért szoktunk látni ismerős arcokat, és szoktunk látni visszatérő embereket. Tehát van olyan, aki visszajön, és ezért is van, hogy mindig próbálunk valami újat, olyat, ami tavaly nem volt, meg tavaly előtt sem, hogy legyen valami, amit visszajönünk, tehát nem mindig ugyanazzal és ugyanazt nyújtsuk, mert azért lássuk be, hogy háromszor ugyanarra visszajönni már egy kicsit unalmas, akkor inkább keresek helyette mást. Viszont ha ugyanazon a területen valamit teljesen újat is ki tudunk próbálni, akkor az már inkább bevonza az embert.
1: Daróczi Szabó László régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma régészet napjának egyik szervezőjével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Előzetes keretmegállapodás születhetett Irán és az Egyesült Államok közötti, az iráni állami média szerint. A nem hivatalos dokumentum alapján Irán egy hónapon belül visszaállítaná a hormozi szoros kereskedelmi hajóforgalmát a háború előtti szintre. Cserébe az Egyesült Államok kivonná katonai erőit a térségből és feloldaná a tengeri blokkádot. Azt egyelőre nem tudni, hogy a megállapodás érinti-e az iráni atom- és rakétaprogramot. Az sem világos, hogy Teherán regionális proxy szervereiről szó esik-e az egyességben. A kormány átvilágítja a 2021 óta engedélyezett nagyipari beruházásokat. A nyár közepéig ellenőrzik a kormányhivatalok által kiadott engedélyeket, a mulasztásoknak, valamint jogsértéseknek pedig következményei lesznek. Mindenről Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
2: A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai minden esetben jogszerű, szakszerű és kellően alapos engedélyezési eljárás után kaptak-e zöld utat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek jelentős hatással lehetnek a települések életére, a vízbázisokra, a levegő minőségre, a termőföldre, a közlekedésre vagy a helyben élők mindennapi biztonságára.
1: Tovább nőtt a Budapest Airport utas és áruforgalma áprilisban. A repülőtér több mint 1.675.000 utast kezelt, ami 7%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az első 4 hónapban már több mint 6 millió utas fordult meg a légikikötőben. A kargó üzletág ennél is erősebben bővült, áprilisban 17,5%-kal több árut kezeltek, mint tavaly ilyenkor. A Budapest Airport a nyári szezonban újabb utasszám növekedése számít, a hónap végén pedig a budapesti BL döntő is jelentősen növelheti a forgalmat. További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a hormozi szorosnál. Összesen már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait. Donald Trump ma Camp Davidbe rendelte adminisztrációjának minden tagját. A kabinetülés szokatlan helyszínét nem indokolták, ugyanakkor az egybeesik az iráni béke megállapodás véglegesítésével. Csak nem egy évvel ezelőtt, tavaly június 8-án az elnök ugyancsak a Camp Davidben tartott kormányülést, ahol a fő téma a gázai helyzet és az Iránnal fennálló viszony volt. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról számolt be, hogy az iráni béke megállapodás véglegesítése további néhány napot vesz igénybe, miközben Irán folyamatosan cáfolja a béke előrehaladását. A diplomatai szolgálati útlevelek visszavonását javasolja a külügyminiszter. Összesen 1322 darab nem alanyjogon kiadott diplomatai szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből Orbán Anita összesen 943 darab útlevél visszavonását javasolta.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os erősödéssel 132.136 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítenek. 1,2%-ot gyengül a MOL 3776 forintra, 2,1%-os mínuszban a Telekom 2588 forinton. Az OTP 1,6%-ot erősödik 41.160 forintra, a Richter pedig 1,7%-ot 12.400 forintra. Szárnyal a forrágyi 8,3%-os pluszban 2134 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 40 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, 1%-ot erősödik a londoni FTSE, 0,5%-ot a frankfurti DAX, a párizsi kakaron 1,1%-kal emelkedik. Milánóban pár pontos pluszban, Madridban pedig 0,7%-kal erősödik a kereskedés. Ami az olajárakat illeti, egy nagyobb csökkenés van, ugye itt a béke megállapodás hírére az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 5,5%-ot gyengült hordonként, $88.70-re, a Brent $95-ba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is folytatódik a kánikula, azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére pedig 18 és 26 fok közé hűl a levegő. A fővárosban továbbra is 30 fok van. 3 óra múlt 5 perccel, most a folytatásban érkezik az autórádió, híreke pedig majd 3:30-kor várom önöket, egyébek között nyitjuk majd az amerikai tőzsdét is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. We'll be right back.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Bunkóczi László vagyok, és ma egy jó értelemben vett invázióról fogunk beszélgetni, arról, hogy a Geely automárka különböző brendjei hogyan érkeztek meg Európába, ami nem csak Európáról szól feltétlenül, hiszen azt hallottuk Varga Zsombor marketingvezetőtől, hogy csak a tavalyi évben a Geely 100 nemzetközi piacon jelent meg, és 20 európain.
2: Igaz.
1: Hány piac van egyébként a világon?
2: Hát 170 körül.
1: De akkor már csak 70 érkezik.
2: Hát 50.
1: Okay, végéig
2: meg lesz az is.
1: Május végéig.
2: Igen, hát ugye azt tudni kell azért, hogy a Geely most már évek óta a világ egyik legnagyobb autógyártója, az éves szinten 4,1 millió autót jelent világszinten, ezzel jelenleg a 8. a sorban, de a top 10-ben a legdinamikusabb növekedést mutatta be az elmúlt években, az azt jelenti, hogy tavaly 26%-os növekedést, és hogyha megnézzük az idei éves adatokat, akkor abszolút az első számú kínai gyártó immáron, és a cél az egyébként 2030-ra, hogy a mostani 4,1 millióból 6,5 milliós éves értékesítést legyen, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minimum a top 5-ben, inkább a top 3-at fogja ostromolni a gyártó, hogyha ebben az utánban.
1: Nagyon furi, mert így olvastam nemzetközi statisztikákat, és ugye én azt olvastam, hogy 2020-ban inkább csak a 937 ezres határt lőtt tétek be, aminek 52%-a elektromos. Ez ennyire gyorsan változik, és ilyen dinamikus a dolog, hogy egyszer csak 937 ezerből lesz mondjuk már 1 millió 2?
2: Abszolút, hiszen itt ugye egyrészt van, tehát negyedéves alapokon hasonlítjuk össze, és a tavalyi év első negyedévéhez képest egy komoly növekedés volt, különösen egyébként a Geely csoport is egy, tehát érdemes a hallgatóknak egy kis ilyen háttérinformációt szolgáltatni. Említettette már a Volvo-t, Lotus-t, esetleg a Polestar-t, ezek
1: a Lincoln-t is még megemlítettem még
2: ezek,
1: így.
2: Igen, ugye ezek a csoportmárkái, de ugyan ide tartozik a Z-kör, vagy éppen ugye maga a zászlós, hogy a Geely márka. Itt a teljes csoport értékesítéséből körülbelül egy ilyen 3,1 milliót tesznek ki a Geely és a Z-kör márkák, tehát alapvetően a Geely a fő márka, de azért érdekes az invázió, meg ez az egész világszintű terjeszkedés, mert hogy valójában ugye a Geely úgy tekint magára, mint a leginkább globális kínai autógyártóra, aki közel 20 éve itt van Európában, vannak regionális európai fejlesztési központok, design központok, ugye nyilván a Volvo-nak, Lotus-nak, Polestar-nak köszönhetően gyártóüzemek Európában, tehát nagyon komolyan az európai autóipar szövetének tekinti magát, és most már azt el kell mondani, hogy gyakorlatilag a biztonsági standardek tekintetében is pont azért volt az házasodása Volvo-ra ennyire magától értetődő, mert hogy ugyanaz alap DNS-e a márkának a biztonság, és a világ legnagyobb biztonsági központja is most már a Geely tulajdonában van, és biztonsági standardek tekintetében most már a Geely az egyetlen olyan autógyártó, ami vezető tanácsadója tulajdonképpen az Euro NCAP-nek, és pont most két nappal ezelőtt történt meg olyan teszt, ami a világ első sorozatos kétoldalú ütközés tesztje, amivel mindenkit le is korázott a cég.
1: Nyilván azért jöttünk most itt össze, hogy beszélgessünk kínai automárkákról, de te olyan nagyon szépen beszélsz erről az egészről. Hogy kerültél te ide?
2: Hát én 25 éve dolgozom az autóiparban, gyakorlatilag Michelinnél kezdtem annak idején, a Michelin Baba, a felfújhatós Michelin Baba, a Bibendumból integettem.
1: Tényleg, te is. Ilyen nekem is volt ilyen korszakom.
2: Úgyhogy messziről érkeztem, aztán töltöttem ott különböző kereskedelmi területeken, stratégia, stb. Még a Michelinnél néhány évet, utána a Fordnál egy 7 évet, és a Toyotánál egy 10-est, és gyakorlatilag...
1: Hogy tudtak elcsábítani, mert ez a Toyota azért mondjuk azt, hogy ilyen tradicionális, mondjuk azt, hogy általában mindig a piacvezetőként 1-2-3-ban szereplő márka, megbízható, nincs vele kockázat, biztos, hogy eladjuk a Corollát. Hogy tudtak téged elcsábítani a kínaiak?
2: Gyakorlatilag, ami nagyon szimpatikus volt, hogy alapértékek tekintetében, ami a Toyotánál is ugye abszolút egy egyrészt megbízhatóság, másrészt pedig az elképesztő elköteleződés az elektrifikáció iránt, tehát a zöld meghajtások iránt, ebben tulajdonképpen egy az egyben ugyanazt a gondolkodást képviseli a Geely, csak technológiai szinten sokkal előrébb járt, tehát jelenleg.
1: Mint a Toyota?
2: Így van, tehát jelenleg a Geely jegyzi a világ legfejlettebb tisztán elektromos plug-in hibrid, és most néhány héttel ezelőtt egy Guinness Recorder hibrid motor révén a legfejlettebb öntöltő hibrid hajtását is, tehát hogy még előrébb jár, még fejlettebb rendszereket kínál, miközben olyan szinten alap DNS-e a gyártónak a biztonság, amiért konkrétan még ugye talán csak a Volvo-nál látott az ember, és egyébként két gyermekes apukaként ez nagyon fölértékelődik, nekem egy 5 éves és 2 éves kisfiam van, és ezek voltak az így meghatározó szempontok, meg az, hogy egy elképesztően izgalmas kihívás maga az, hogy világszinten egy most már elismert, hihetetlen komoly gyártó, 40 éves múltra tekint ugye vissza, de Magyarországon pedig be kell vezetni szinte zéróból, mint egy startupot, egy márkát, miközben elképesztő presztízs márkák tartoznak
3: hozzá. De hogy azt a Toyota azért egy teljesen más világ, kulturálisan mi volt a legmeggyőzőbb különbség? Vagy mi volt az, amit teljesen idegennek éreztél, vagy akár jobb volt, mint a Toyotánál? Erről mesélsz egy kicsit?
2: Alapvetően nagyon izgalmas, én nagyon szeretem a japán kultúrát és az abban rejlő letisztultságot, és ebben is találtam egy nagyon szép hasonlóságot.
1: Hogy nem vagyok meglepődve, így van, most beszélgetünk már negyed órája
2: körülbelül. mert hogy gyakorlatilag a Geely is hihetetlenül milyen gyökeresztetti a saját autóit, a filozófiáját az ősi kínai kultúrában, és gyakorlatilag, hogyha megnézed egy Geely autót, éppen az, amit itt parkolok, az épület előtt, az egy E5-ös tisztán elektromos modell. Abban is, hogyha megnézed a hangszorok kialakítását, az a Hangzhou-i, ez ahol a Geely központja is van, az gyakorlatilag a kínai szilíciumvölgynek tekintik, de egyébként meg egy 5000 éves város, és az ottani híres nyugati tónak van egy különleges ilyen vízen tükröződő pagodája, ami egy ilyen ikonikus látványa, és egyébként ez itt lett az összes későbbi korai, meg japán kertet, és ennek a sziluettjét idézi például az autóban helyett kapó hangszorok kialakítás. Miközben pedig olyan szinten high-tech, amit én még nem, tehát hogy egyetlen olyan autógyártó, akinek saját 72 műholdból álló műholdflottája van, olyan over-the-air frissítések, hogy reggel szóltunk, amikor mentünk az AMTS-ről, hogy gyerekek, jó lenne olyan autót kivinni, amiben van magyar nyelvű menü és hangvezérlés, de utána lett, mert hogy érkezett az over-the-air frissítés, és ugyanezt tudják, tehát teljesen független GPS rendszereket üzemeltet, jönnek majd egy olyan terepjárónk, ami hasonlóan egy másik kínai gyártó autójához képest úszásra képes, és minden egyebet megcsinál, meg oldalazóják rákjárásra.
1: Légy színe.
2: És ebben is bent lesz ez az abszolút rendszerfüggetlen, tehát bárhol vagy a világban, nem szorulsz rá a külső házatokra, mert a saját műholdházatán keresztül ezt
1: nyilván a mérhetetlen elkötelezettség az elektrifikáció irányában az automotív industry-ban szép magyarsága. Ez egy borzasztó fontos dolog, de azért érződik Európában némi bizonytalanság, mostanság abban, hogy mik a jó irányok. Ugye azt érzékelem, hogy a Geely azért nagyon mélyen elkötelezett az elektrifikációban, és picit szkeptikusan csak arról beszélvén, hogy mondjuk a kínai áramellátásnak hány százaléka fosszilis elektromosságon alapszik, hogy mennyiben érzékelhető az, hogy azért a Geely is még kicsit billeg.
2: A Geely az megint csak egy párhuzama.
1: Nyilván dízelautója nincs.
2: Nincsen, de megint csak egy párhuzama a Toyotával egyébként, hogy az a két gyártó tulajdonképpen, aki deklaráltan évek óta azt mondja, hogy nem a egyetlen meghajtás az igazi meghajtás, ugye az ultimátum és a szent grál, és a valójában az ellenség a széndioxid kibocsátás, és nem maga egy technológia, és azért ugye multitechnológiai stratégiát hirdetett a Geely, tehát igaz, hogy az értékesítésének most már 50%-et teszi ki, hogy nevet új energiás járművek, lásd, tisztán elektromos és plug-in hibrid, de közben a világ legfettebb hibrid hajtása is ott van, de egyébként metanolhajtásban, hidrogénhajtásban ugyancsak élen járó fejlesztései vannak, tehát egy több lábon álló stratégiát követ e tekintetben a gyártó, és közben ugye fejlesztő van nagyon komoly egyébként belső égésű üzletága is van, amit szintén ugye gondolkodik majd, hogy milyen egyéb típusú meghajtások kerülhetnek ezekbe a belső égésű motorokba, hogyha ugye az válik, és egy ilyen balanszírozott megoldás kéne. Nem véletlen, hogy például ugye a

0: De
1: én tudok sok segíteni. Szerintem én ebben tudok segíteni, tehát nagyon kell, fel tudom hívni.
0: De a nap végén alapvetően, ugye az is egy belsőégésű technológiával aratott éveken át diadat, meg tervezi a folytatást, tehát látszik az, hogy mindenhol folytatja a fejlesztéseket a cég, viszont egyértelműen hosszú távon azért a nagyon nagy szerepet szállna tisztelek mostnak és a pluginnek. Ha meg üzemekről beszélünk, akkor jelenleg a Geely jegyzi a világ nem csak a legfejlettebb autógyára, így voltam egyben, amit még csak nem is a Blacklight Factory volt, ahol konkrétan azért hívják Blacklight Factory-nek, mert hogy nincs világítás, mert nincs szükséged rá, mert nincs élő ember, csak robotok dolgoznak a gyárban, mesterség és intelligencia és 3D-s letapogatással
2: gyártják az autókat. Erről egyébként van valamiféle képi anyagotok? Nem csak, nyilván ezek ipari titkok, de tökre megnéznék egy ilyet, meg valószínűleg a hallgatóink
0: meg tudunk,
2: is.
0: Meg tudunk mutatni, igen, van bőven.
2: Küldj már nekem, légy csak egy kicsit, hogy hadd lássak a nézőink is, hogy létezik olyan, mint egy ilyen black box.
0: Abszolút, és konkrétan mi a második legfettebb gyárban voltunk, ahol még volt élő ember, de egyébként ott is önvezető módon változtattak helyet a gyártósorok között a félkész autók, tehát ilyen szintű automatizációt képzel, és mindezt úgy, hogy zéro emissziós a gyár, tehát hogy konkrétan a napelemparkkal a maga a gyártás során felhasznált vízet is folyamatosan visszagyűjtik és újrahasznosítják, tehát hogy semmi nem veszik
2: rémisztő.
0: De ez ugye annak köszönhető, hogy Ez az előnye a kínai autógyártásnak, hogy a Geely ugyan csak, idézőjelben csak 40 éves múltra tekint vissza, tehát amikor megépített ezeket a gyárakat, akkor nem kellett 100 éves régi csarnokoknak az örökségét és ilyen-olyan megoldásait ugye újra dolgozni,
1: hanem
0: egyből a legfejlettebb gyárakat.
2: Kinek a pénze? Tehát nyilvánvalóan ezek elképesztő beruházások. Kinek a pénze az, ami ezt a beruházást mozgatja?
0: Ez abszolút, hogy a Geely az tőzsdéjegyzett magánvállalkozás, ugyanannak az Eric Lee-nek a tulajdon, aki annak idején hűtőgépgyártóként kezdte a gyártást ezelőtt 40 évvel, és gyakorlatilag 90-98-ban lépett be az autóiparba maga az autógyárt, és azóta azt először egyébként már előtte két-kettet motorokkal már foglalkoztak, és aztán pörgött fel, és a kezdetektől ugye ez a biztonság, mint DNS volt az első, és a nemzetközi tereskedésben a legnagyobb lépés ugye a Volvo megszerzése volt 2010-ben, de hogy alapvetően ez teljesen, hát először, első körben nyilván a kínai piacon fölnőtt gyártó volt, ami aztán most már régóta egy globális szereplő is, és iszonyatos tőkét forgatnak vissza a bevételekből a fejlesztés, ez 10 év alatt most 30 milliárd dollár volt K+F-ben, és közben meg nagyon olcsón tudnak pont az említett automatizációmat gyártani. 3 perc alatt aztán vált a gyártósor különböző padlólemezek között, tehát hogy hihetetlen rugalmasak, és ez a rendelésre gyártást történt, nincsenek fölösleges készletek, és hihetetlen adaptívak, tehát amikor mondtuk, hogy lehet, hogy a magyar piacon talán szükség lesz ugye hibrid hajtású modellre, és mondtuk, hogy jó, akkor fél éven belül lesz, hogyha ez a visszajelzés. Ez mondjuk egy másik gyártón úgy néz ki, hogy jó, majd akkor a következő modellciklus felénél esetleg elgondolunk rajta, és közben 3-6 év.
1: De ez egyébként mennyire volt tudatos, hogy hoztatok egy plug-in hibridet? Mert ugye beszéltünk itt állásfoglalás, hogy a Geely inkább a környezetvédelme, meg elektromos felé, de mégis ott van a két modellből álló modellpaletta egy plug-in hibrid is.
0: Így igaz, mert ugye Kínában ezt a kettőt tekintik új energiás járműnek, a New Energy Vehicle, az a tiszta elektromos és a plug-in, de ez a plug-in, amit hoztunk, ez gyakorlatilag a kisebb akkumulátorról is közel 90 km, a nagyobb a 130 km tud megtenni tiszta elektromosan, tehát tulajdonképpen napi szinten kvázi elektromos autóként használható, mert a napi átlagos ingázáson 50 km körül van, és egyébként pedig ha nincs hatótáv para, és 1055 km-t elmegy ugye kombinált hatótávval, de van olyan plug-in hibridünk Kínában már, akár a Geely, akár a csoporthoz tartozó más márkák tekintetében, ahol ez a tiszta elektromos hatótáv 250-300 km, tehát hogy brutális, amiket ott láttunk.
2: Ugye abból indultunk ki, hogy van egy borzasztó erős kínai belső piac, amire a Geely alapoz, ahol beszélgetünk arról, hogy közel 400 automárka van jelenleg.
0: Így igaz.
2: Ugye ez fogja magát kannibalizálni, tehát fenntartható-e az, hogy egy kínai autógyártó, aki a világon terjeszkedni szeretne, és most már a világ 120 országában van, tehát még 50 hiányzik, mondjuk még Grönlandon nincs esetleg. Talán Madagaszkáron sincs, mondjuk az. Nyilván a fejlődésnek a motorja az, hogy Kínában mi történik. Mi fog történni Kínában? Tehát mi lesz ezzel a 400 autógyártóval? Mi lesz a sorsuk?
0: Gyakorlatilag 3 éven belül azt várja minden iparági elemző, hogy elképesztően letisztul és konszolidáció indul meg, tehát 2030-ra drasztikusan lecsökken a szám. Most is ebből a 400-ból olyan 100-120 között van, amiben nagyobb gyártónak számít.
2: Van olyan automárka, amit te ismersz, és én még sosem hallottam?
0: Nem biztos.

0: Biztos, hogy fel tudom sorolni minden
1: márka. De legalább kettőt mondj, légy.
0: Nem vállalkozik ki erre, mert nem vagyok benne biztos, hogy többet ismerek olyat, mint te, de hogy borzasztó nevek vannak, amiket tényleg ötletünk nincs.
1: Okay, amikor sétáltunk az autószon. Akkor olyan tudsz mondani, amit Magyarországon nincs, de mondjuk 250 ezer autónál ad el többet?
0: Fű, megmondom őszintén, hogy
1: te jó végre,
2: ez a barbosztok,
1: legalább valamit nem
0: lehet. Elő kéne rántanom egy táblát, de miért is hívjam föl olyan márkákra figyelmet, ami nem biztos.
1: Csak tényleg kíváncsi vagyok, hogy mondjuk nyilván mi azért egy Geely-t, egy MG-t, de ezeket azért ismerjük, de hogy van-e olyan, aki ott Kínában jelentős, de mi még sose hallottuk?
0: Biztos, hogy van, de miután pont meséltem neked, hogy sétáltunk és mutogattam sorra, hogy na ez mi és ez mi, és a kínai kollégák sem feltétlenül tudták, hogy kiről van szó, és tényleg egyöntetű vélemény az, hogy gyakorlatilag pár éven belül a legtöbb az vagy megszűnik, vagy konszolidálódik, és gyakorlatilag egy kb. 6 meghatározó kínai gyártó marad. Nyilván nem mondom, hogy nem lesznek nincs gyártók, hiszen Európában is vannak, de maga a mainstream az nagyjából hagyja.
1: Erről azért meg fogunk beszélni a nicsről, mert hogy ez az nagyon gyönyörű, ott van egy olyan márka, az a Zekra, amit én most megnézegettem, és hát elképesztő jószág, de hogy maradjunk földhöz ragadtabbak, arról beszélgettünk, hogy személyautókat gyártotok, és elektrifikáció, de hát egy borzasztóan egy szegmens az, hogy mondjuk egy Volkswagen vagy egy Opel rendelés állományában a kis haszongépjármű.
0: Erre vannak a Geely-nek saját dedikált márkái, tehát például Magyarországon is kapható az egyik egyébként Geely márkakereskedő partnerünk, a kizárólagos importőre a Farizon nevető márkának, ami egy nagyon komoly...
1: Miért nem Geely név alatt csinálják, hiszen ha elköltöttek egy csomó pénzt arra, hogy márka hűséget, márka hitelességet, ilyen hasonló nagy szavakat kommunikáljátok, akkor miért kell az egy külön márka, hogy haszongépjárműként is megjelenjetek?
0: Ez egy érdekes...
2: Ez egy kínai sajátosság, nem?
0: Igen, de ott valószínűleg ez egy kulturális dolog, hogy ott külön alakították ki. Például egyébként saját pick-up márkánk is van a Radar néven.
2: Itt van a válasz az előző kérdésedre.
0: Igen.
1: De Magyarországon egy Radar?
0: Nem. Én Kínában láttam, meg teszteltem is Radart, de Magyarországon egyre nem. Ezt meglátjuk. Én azt gondolom egyébként, hogy simán benne van, hogy márka szinte ezek konszolidálódnak, hiszen például ugye a vezérigazgatónk az bejelentette azt is, hogy a Geely csoport, a Geely Holdinghoz tartozó márkák között is sokkal komolyabb konszolidációra van szükség, együttműködésre, paralelben ezek közös használatára, akár itt a Volvo, Lotus és a Geely között is, és ez meg is indult. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ahogyan haladunk elő a globális terjeszkedésben, úgy ezek sokkal inkább kisimultak, és miután ezeket a márkákat fölépítjük, egy Geely-t, ugye globálisan is egy elképesztően erős márka kezd most már lenni, és ismert márka, ezáltal valószínűleg profitálni fognak ebből, és nem, tehát lehet, hogy ez pár éven belül mondjuk nem egy Radar márkanéven fog megérkezni, hanem a Geely márkanéval. Ezt meglátjuk, ezt majd eldöntik odakint. De hogyha globálisan akarnak focizni, akkor valószínű, hogy ez egy logikusabb lépés.
3: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik.
4: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
4: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti színház.hu.
5: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Egy perc elmúlt 3:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőrinhárd, nyitjuk majd a Wall Street-et is, de első körben a hírekről. A kormány átvilágítja a magántőke alapot. A keddi kormányülésen felkérték a pénzügyminisztert, hogy teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok beazonosíthatóak legyenek. A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták, ahogy fogalmaztak, a gazdaság javát. A kormány célja, hogy ez biztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést. Köbben Anita kormány szóvivőt hallják.
7: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer. A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
6: Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja az új külügyi vezetés. Velkei György László szerint Szijjártó Péter minisztersége alatt csak nem 1500 diplomata útlevelet adta ki egyedi miniszteri döntéssel. Az államtitkár azt mondta, hogy ezek között sportklubokhoz, politikusokhoz, családtagokhoz és külföldi személyekhez köthető esetek is voltak. A kormány szerint ez nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthetett. Szondi Vanda kormány szóvívő közölte, Orbán Anita külügyminiszter 943 nem automatikusan járó diplomata útlevél visszavonását javasolja. Legalább 31 ember meghalt az újabb izraeli légicsapásokban. A helyi hatóságok szerint a támadások az ország déli és keleti részét érték, további 40 ember pedig megsebesült. Az izraeli hadsereg Karaun térségét is támadta, amely közel van Libanon legnagyobb víztározójához. A Gáta helyi közlések szerint nem kapott közvetlen találatot, de megrongálódása súlyos következményekkel járhatna a víz és áramellátásra. Izrael közben azt közölte, hogy mélyebbre hatolt Libanon területén és Hezbollah célpontok ellen hajt végre műveleteket.
0: Tőzsdehírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,2%-ot erősödik 132.500 pontra. A részvénypiac forgalma 12,5 milliárd forint, a vezető részvények vegyesek. 9%-ot gyengül a MOL 3784 forintra, 2%-ot esik a Magyar Telekom 2588 forintra, 1,8%-os pluszban az OTP 41.230 forinton, a Richter pedig 2,2%-kal emelkedik 12.460 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 70 fillért kérnek. Európában jó hangulat van majdnem mindenhol, mert Milánóban 1,1%-os mínuszban a mutató. 1%-ot erősödik a londoni FTSE, 3%-ot a frankfurti DAX, 9%-ot a párizsi kakaron és 7%-ot az IBEX Madridban. És elindult a kereskedés a Wall Street-en, a 30 vezető iparvállalat Dow Jones Indexen 4%-os pluszban, az S&P 500-as és a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 1%-os pluszban nyitott.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is folytatódik a kánikula, azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére 18 és 26 fok közé hűl a levegő. A fővárosban 30 fok van. Köszönöm a figyelmüket, folytatódik az Autorádió, hírekkel pedig majd 4 órakor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
8: Az Autórádiót hallgatjátok, ahol vendégünk Varga Zsombor, a GD Marketing vezetője, aki egy picit csalt itt a szünetben.
9: Abszolút, hiszen ugye a Gilliről jöttem mesélni, ezért nem készültem a különböző szám általam is ismeretlen kisebb kínai márkákról, de most előkerestem egy
8: mondjuk nagyjából olyan 150-200 autót gyártani.
9: Igen, és most van egy ilyen kis piramisom, ahol 110, a 400-ből 110 meghatározó kínai márka van, és csak néhányat mondok, mondjuk az alsó kategóriában van olyanunk, hogy Sinogold, vagy Shunra, vagy Linktur, vagy Jiangnan, vagy mondjuk Mian. Lépő kategóriából ZNA, DFSK, Pencon, JMEV, Modern, akkor mondok egyet kicsit a mainstream, tehát a Geely versenytársak közül Kínában, mondjuk Baijulin,
8: volt azért a
9: Seres, Havar, Hicán, Ora, Neta, akkor egyen följebb a super mainstream márkák között mondjuk van a Lepas, Rox, nyilván van olyan, amit ismertek, majd mondjuk egy Röve, az talán ismertebb lehet, vagy egy Dipál, akkor kicsit följebb a mid premium, a Voyage, Arts Fox, Exceed, Tank, és akkor most prémiumról beszélek, mondjuk van ott M-Hero vagy Stellato, high-tech márkáknál Jidu, Avatar, Li Auto, és akkor a super luxury, mondjuk egy Maestro, vagy egy Youngmark, tehát hogy Tényleg van jó néhány olyan
8: márka. Még a telefonmárkát nem soroltad fel.
9: Nem, viszont, hogyha már telefonról beszélünk, akkor...
8: Nem, hogy megmutatom a Geely telefon.
9: Nem, annyi csak, hogy a Geely az egyetlen autógyártó, aminek saját okostelefon gyártója is van, amellett a saját műhold flottája is, és ennek köszönhető az, hogy elképesztő fontos hangsúlyt helyez ugye az infotainment rendszere is, és például mi a különbség, és hogy mi győzött meg nagyon. Amikor ugye az előző gyártóban dolgoztam, mindig mondták az újságírók, hogy nagyon tetszik az autó, stb., de az infotainmenttel azért lehetne valami. És azt sem értettem, hogy mi a probléma, és most belőlök egy Geely-be, és amikor egy másodperc alatt csatlakozik, és minden jön, és olyan touchscreen-en van.
8: És Geely telefonod van?
9: Nem, a telefon az nem Geely, tehát nem Geely a telefon márkája.
8: Olyan telefonod van, ami Geely gyárt?
9: Nem, jelenleg még nem. Előfordult, hogy igen, de még kicsit, tudod, én öreg vagyok már azért 46 évesen, és ragaszkodom adom azért ahhoz, amit már megszoktam. Nem tud, ilyet kevés dolog van bosszantóbb, mint amikor újra kell tanulni a menürendszereket, meg egyébet, úgyhogy én most maradtam az eddig használt már kell.
8: Azért ez most elég szép sor volt, bár mondjuk a Xiaomi kimaradt, mert ő is azért jelentkezik, mint rónkövetelő.
9: Én próbáltam direkt olyan megkeket mondani, amit talán nem ismertek, hiszen ez volt a kihívás.
10: Xiaomi ez viszonylag itt van a fejemben.
8: Megjelenik Geely Magyarországon, önálló márkaként, kicsit hivatkozhat ugye a Volvo-ra, de hogyan lesz márka kereskedői hálózata, hiszen nem ti adjátok el az autót, kellenek a végeken, vagy a végvárak, akik ezt a márkát képviselik. Hogy veszünk rá egy tradicionális európai márkákat képviselő márkakereskedőt, aki egy régió ura, mondjuk azt, hogy kezdjen el Geely forgalmat?
9: Hát ugye itt nem szabad elfelejteni, hogy a Geely jól lehet úgymond nem új belépő Európában, hanem kiterjeszte tevékenységét azáltal, hogy a Geely márkával is elkezd foglalkozni Európában, de hogyha most kínai márkaként beszélünk, akkor már azért voltak úttörő kínai márkák, akik megpróbálták és úgymond feloldották ezt a rezisztenciát, és hogyha megnézem, múlt héten volt az Automotive Summit, ahol itt a Radio Caféban is gyakran megnyilatkozó Várkonyi Gábor barátunk volt az, aki ugye összerakta a programot, és volt egy olyan előadás, ami elképesztően látványosan bemutatta ezt a folyamatot, mert hogy 2024-ben még 23 végén, tehát gyakorlatilag 3 éve 80%-os volt a kínai márkákkal kapcsolatos úgymond elutasítottság. És az évről évre 20%-ra csökkent, tehát ma 2026-ban jelenleg ott tartunk, hogy mindez a vásárlók 20%-a azok az, hogy kínait nem ismerem, nem bízom benne, stb. És átalakult, és egyre inkább high-technek, és egyre inkább azonosítják a kínai márkát azzal, hogy úristen, valami nagyon-nagyon fejlett dolog, főleg az elektrifikált vonalon. És akkor ehhez hozzá, tehát alapvetően nyitottabbak ugye a nagyobb kínai gyártók felé, már a márkakereskedők is, meg maguk a fogyasztók. És akkor ehhez hozzájön a Geely-nek tényleg a múltja, a Volvo-val, a Lotus-szal, és a presztízs, amit ez jelent, és az, hogy gyakorlatilag ránéznek a világ legnagyobb gyártóinak a listájára, és kettő kínai gyártó van benne, ebből a Geely az egyik. Tehát nyilván sokkal könnyebb, mint bármelyik egyébként már itt Magyarországon forgalmazott kínai márkának, talán egyet leszámítva a belépés. És ezt látjuk azt, hogy például a flotta piacon is, ami egy nagyon fontos piac, és Magyarországon 70% azért az eladott új autóknak flotta, hogy ott is már alapvetően a Volvónak köszönhetően szavaznak bizalmat akár a flotta szereplők a Geely-nek, mert látják azt, hogy.
8: Toljátok előre.
9: Van nyilván butaság is lenne nem kihasználni azt, hogy ez egy közös cégcsoport, nagyon komoly közös fejlesztési központokkal, K+F központokkal, viszont ettől függetlenül az elejétől kezdve markánsan ezt megkülönböztetjük, és Geely márka névként építünk, nyilván arra hivatkozunk, hogy ugyanaz a gyökér, a DNS, ugye a magabiztonság, hogy rengeteg tekintetben közös tesztek vannak, sőt ugye a Volvo biztonsági mérnökei hozzájárultak és segítettek a mai jelenleg a világ legfeltőbb és legnagyobb biztonsági teszközpontjának a fölépítésében, ugye Kínában.
10: Olyannyira nem voltak már kínai autószkeptikusok, hogy az első 1-200 autóban van flottában eladott autó, és nem csak magánvásárlók?
9: Vannak flottaügyfelek, bőven. Egyre még kisebb flották, de már van flottakezelő is, aki első körben volt olyan, aki azt mondta, hogy akkor csereautónak beállítom, mert a Volvo-val dolgoztam éveken át, és megbízható.
10: Mit akar beállítani? Plugin-t vagy elektromos?
9: A plugin-t állította be, a Starray EMI-t állította be tesztautónak, vagy csereautónak, de volt már olyan 2-3 autós flotta, és aki azt mondta, hogy ez nekem kell, és nap mint nap látjuk azt, hogy jönnek a flottaügyfelek, és most már ott tartunk, az első 5-6, tehát most már 6-an vannak nyitva, június végéig ez olyan 12-re nő, évvégére ez elér 15-17, és jövő év végén meg lesz a teljes országos lefedettség plusz budapesti több kereskedés, ez egy 20-25 kereskedést jelent, és most már ott tartunk, hogy tulajdonképpen 2 hónap után, hogy idézőjelben sorban állnak a keresés, tehát bejelentkeznek a keresések, hogy én nagyon szeretnék ebben a régióban a Geely-vel foglalkozni, mert látják a mögötte lévő erőt, látják az energiát, látják a technológiát, meg azt, hogy egyébként milyen nyitottság van a piacon a márka iránt.
8: Ugye alapvetően a márkakereskedők esetében, meg úgy általában viszontolók esetében, hogy az elektromos autókkal van egy kis probléma, hogy nem nagyon romlik el. Meg hogy ezek a plug-in hibridek is egyre letisztultabb technológiák, hogy miért éri meg egy márkakereskedőnek egy olyan márkával, ahol nincs after sales, ahol kevesebb szervizbevételre várhat. Nyilván kap valami margót az eladások után, de hogy miért jönnek? Mert ugye árértékarányban rendben van, sokat adnak el? Mit láttok ebből?
9: Ugye valóban így van, hogy ugye sokkal kevesebb kupóforgó alkatrész van egy elektromos autóban, vagy egy plug-in hibridben. Ettől függetlenül azért nem lebecsülendő a, bár ugye az is egy érdekes hatás, hogy külön beszélgetést megérne, hogy mondjuk az aktív biztonsági rendszerek, amiben például a Geely-ben alapárban 16 van az autóban, ezek megint csak mennyire drasztikusan csökkentették mondjuk a karosszéria forgalmat, a töréseket, koccanásokat, egyebeket, ugye a klasszikus ilyen lehúzások, belemegyek, akár csak ilyen lepatkázom és meghorzsolom, stb. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy átalakul, és míg korábban azért az autó márkakereskedők és szervizeknek mondjuk azt lehetett mondani, akár 70%-án a profitnak az after sales tette ki, és úgymond letolt nadrággal értékesítették az autókat. Addig most azért átalakult iparági szinten is, tehát nem csak a kínai márkák esetében, tehát drasztikusan nő egyébként nem csak az autók, hanem az autókkal kapcsolatos szolgáltatásoknak a részaránya ugye a profitban, de azt is el lehet mondani egyébként, hogy valóban mondjuk egy kínai márka esetében jellemzően nem ismerem mindegyik márkának kereskedelmi kondícióját, de hogyha csak a Geely-ről beszélünk, akkor valószínűleg maga a kereskedelmi margin is kedvezőbb egy európai márkához képest, hiszen tényleg, ahogy mondod, ezek nem romlanak el, 8 év 2000 km-es garanciát kínálunk az autókra.
11: Ez van a következő kérdésem, hogy a garanciális feltételek milyenek?
9: Ez annak köszönhető, ez a 8 év 2000 km, amit ugye említettem itt a külön a háttérbeszélgetésünkben is, mikor a zenét hallgattunk, hogy tulajdonképpen ahogyan jártam ezekben a gyárakban, itt konkrétan mikronpontosságú gyártás van, és a lézeres letapogatás a legapróbb eltérésnél azonnal automatikusan kivesz a gyártósorból az autót a rendszer. Ha még a fényezést is letapogatják lézeresen, mesterség és intelligencia vezéri az egészet, tehát hogy konkrétan megtehetik azt, hogy olyan magabiztosan állítják ezt a hatótávot, vagy ezt a garanciát, mert konkrétan nincs, ami meghibásodjon az autóban.
11: Ki vesz Geely-t?
10: Tehát, hogy ki a tipikus vásárló?
11: Ki a tipikus vásárló? Korban, gazdasági helyzetben, fiatal márka ez?
9: Izgalmas a kérdésed, mert hogy ugye jelenleg kettő modell van a portfóliónkban, ami aztán folyamatosan bővül év végéig. Most ugye egy két családi SUV-ink van, egy plug-in hibrid, egy 4720 mm-es, tehát kifejezetten nagy családi SUV, ugye a Star EMI, illetve egy másik családi, az 4601 néhány, az pedig ugye az E5-ös, ez egy tisztán elektromos SUV, tehát adná magát az, hogy elsősorban ezt a két autót családosok veszik, valóban így is van, tehát nagy arányban veszik családosok, hihetetlenül tágas, a Starrénél 85%-os a térkihasználás, miután ugye dedikáltan új energiásnak fejlesztik őket, és az akkumulátor bekerül a padlólemezbe, ezáltal hihetetlen tágas az autó, tehát ilyen szempontból családosok, de mint láthattuk ugye flották is, én magam a feleségemnek már vettem egyet, meglátta a sógorom, és most már gondolkodik azon, hogy ő is akar, az anyósom azt cseréli, az egyébként.
11: Családi vonalak azok eléggé erősek.
9: De nem feltétlenül, mondjuk... mert hogy ugye, tehát azért meg kell győtni, tehát beleültek, megtapogatják, és én azt látom, hogy most azért voltunk ilyen több ilyen plázaki településen, mert hogy aki beleül ezekbe az autóba, meglátja azt a minőséget, azt a kidolgozást, azt az infotainment rendszert, az általában nem száll ki belőle, és nekünk ezért cél az, hogy minél többször elvigyük ezeket az autókat, de például ősszel, vagy bocsánat, augusztus végén érkezik, van az E2-es, az egy kis BSUV méretű SUV, mert a világ legnépszerűbb kis autója volt tavaly, nem csak elektromos szinten, hanem egy az egyben, ezért 450 ezer darab volt éves szinten.
10: Meg hát ugye Magyarországon a legnépszerűbb kategória, mert amiket mondta, ezek C és D kategóriás SUV-k, és hogy miért nincs egy BSUV-je a Geely-nek.
9: Érkezik augusztusban, sőt egyébként évvégén pedig egy még nagyobb, tehát egy DSUV, markásan DSUV méretű plug-inük is érkezik, jövőre pedig még négy modell. Tehát ha a korfát nézem, akkor azt mondom, hogy nagyjából jelenleg az autók mérete miatt inkább mondjuk a korai 30-astól 50-es, 60-asig, de ahogy megérkeznek a kisebb modellek, úgy nyit a fiatalok felé. Bár az is igaz, hogy Magyarországon ez még mindig az a tapasztalat, nyilván a fiataloknak, meg ezek ilyen klasszikus csajos autónak, második autónak ez az E2-es, ez nagyon-nagyon be fog válni, úgy gondolom, de hogy alapvetően azért még mindig a magyar vásárlók, ha egy autó van a családban, akkor az adott pénzért igyekeznek a legnagyobb, legtágasabb, legpraktikusabb, legtöbb funkciót megtestesítő autót vásárolni, és ilyen tekintetben ez a Star Race, ezt arról nevetlenül szokták akár itt nemzetközi bloggerek, meg egyebek elnevezni, most nem mondok más versenytárs márkát, de a világ legnépszerűbb SUV gyilkosának, mert hogy konkrétan olyan szinten betalált a modell.
11: Okay. Mi lesz mi az, amire azt tudnád mondani, hogy mondjuk a legtrendibb dolog ebben az egészben, mert hogy nyilván az én fiam az felnőtt automárkákon ismer márkákat,
8: milyen olyan fun factjeid vannak, amire azt tudnád mondani, hogyha valakinek fogalma nincs erről az egészről, és még nem feltétlenül csak pénz alapján dönt arról, hogy mit akar venni. Nyilván én is homo economicus vagyok, én is megnézem, mire költöm a pénzemet, de hogy milyen olyan fun facted van, amitől ez más?
9: Ugye, amit látom, hogy nagyon sokakat megszólít, az például az extrém biztonsági iránti elkötelezés, meg tesztelés. Tehát amikor megnézik azt, hogy egy Geely akkumulátort például, ugye ez a legfeltebb akkumulátor, egy Golden Blade Battery-nek hívják, fogják és átszúrják nem tudom hány tüskével, felgyújtják, lefagyasztják, leejtik 20 méter magasból, két oldalról összeütköztetik az autót, 72 órán át sós vízben áztatják, és utána működőképes az akkumulátor, és csak ezek kerülnek be sorozatgyártásba, ez nagyon tetszik nekik. Nagyon tetszik nekik az elképesztő felett infotainment rendszer, nagyon tetszik nekik az, ahogy a Geely gondolkodik, például a tárolóhelyekről az autókban, tehát hogy mondjuk az a koncepció, ez a 30% plusz tárolóhely az elképzelés, mondjuk akár a Starray-ben, akár az E5-ben 32 különböző rekesz van, amivel el tud rakni a cuccot. A feleségem imádja például a középpontulat, hogy elfér a táskája, nem kell helyet keresni. Tehát rengeteg olyan apróság, átgondoltság, amire nem értem egyébként, hogy más gyártók miért nem gondoltak feltétlenül, de hogy annyira látszik az, hogy ugye ezek már a globális modelljei egy Geely-nek, tehát ezekkel a modellekkel érkezik meg a globális piacra, és minden olyan modell, amit ezután érkezik, az kifejezetten a globális piacra fejlesztve és tesztelve, és gyakorlatilag nem véletlen, hogy Európába érkezett meg legutoljára saját márka a néve, mert az európai piacot tartja a legérettebb piacnak a Geely, és azt mondja, hogy ide a legjobbat kell hoznunk, mert legigényesebb vásárló az európai vásárló, és minden egyes modell egy hihetetlenül átgondolt modell, és szerintem ez, ami nagyon tetszik az embereknek, és ez egy ilyen plusz fun fact, hogy látják az, hogy mennyire extrém módon gondolkodnak a biztonsági tesztelésekről, az autó architektúrának a teszteléséről, és közben mennyire átgondolt, mennyire kényelmes, használható, meg például ugye ez több kínai gyártónál igaz, ez a nagyon gazdag alapfelszereltség, amikor hozzászoktunk európai márkáknál, hogy nem tudom, szinte még
8: mindenért
9: fizetned kell, és beülsz, alapvetően, tehát a belépő felszereltség is ott van a vegán bőr kivitelezés, minimum az első üléseknek az elektromos mozgathatóság és fűthetősége, klíma, minimum 6 hangszoros rendszer, gyakorlatilag mondjuk az E5 esetében elektromos lábtámaszt, tehát hogy minden, amit tudsz képzelni, és akkor picit magasabb felszereltségnél, mert ott van a panorámatető, a hátsó műtétülés, szellőztetett ülés, minden, tehát tényleg ilyen elképesztő dolog, 16 pontos hangrendszer, stb. És közben pedig, ami mondom nálunk ilyen nagyon korval, és azért hangsúlyozom ilyen sokszor, ez a biztonság, hogy a belépő modellen ott van 16 aktív biztonsági rendszer, 7 légzsák, és egy ilyen ultra szilárdságú acéloknak a nagyon magas használata magában az autó szerkezetében. Tehát szerintem maga a biztonság, meg az elképesztő user-friendly, most bocsánat, hirtelen jobb szót, tehát az a, hogy nagyon átgondoltan felhasználó barátsága magának az autónak, és ugye amit sajnos lehet szeretni, vagy nem szeretni, de az irány az ez, hogy ugye az autóink egyre inkább a guruló okostelefon irányába mennek el, hogyha ez ugye ér ilyen kritika, főleg, ha mondjuk Várkonyi Gábor barátunkkal beszélgetsz, akkor azért elég sokat szokott ezen keseregni, de alapvetően ennek viszont nagyon-nagyon megfelelés, hogyha megnézzük, az én fiam már nem ugyanazokat a márkákat, és nem azokat a szempontokat fogja keresni az autóban, mint amit mi kerestünk annak idején. Én is szeretem a hagyományos márkákat, én szeretem az érket, de ugye mi ezeken nőttünk fel, meg jöttünk egy szűkös piacgazdaságból, aztán bejöttek az első nyugati márkák, stb. Itt pedig egy teljesen más szempontok értékelnek, meg ugye látjuk azt is, hogy a világ fogyasztói autóvásárló is más irányba mennek el, és a vezető autógyártók, legyen szó a korábbi munkahelyemről, vagy akár itt a Geely-ről, egyébként nem csak autógyártóként gondoskodik és gondolkodik magáról, hanem hosszú távon, ha előnözünk 10 évre, a világvezető mobilitási szolgáltatói szeretnének lenni, mert hogy látják azt, hogy átalakul ez is az autóhoz való viszonyunk.
10: Te ott voltál a kezdeteknél, nem a Magyarország bevezetés marketing oldalról, te vezényelted le, nem pedig később csatlakoztál.
9: Igen.
10: Mi volt a legnagyobb kihívás? Mégiscsak akármennyire is ott van mögötte a Volvo, meg a tudás, meg a kínai piaci előnyök, mégis egy ismeretlen márka. Mi volt a legnagyobb kihívás a hazai bevezetésben, vagy mi volt-e olyan dolog, ami meglepően jól reagált a piac, akár a dílerek, akár a fogyasztók, bármi?
9: Én megmondom össze, hogy picit ambiciózusnak tartottam, amikor a kínai kollégák körülbelül másfél hónap alatt igyekeztek levezényelni valamit, amire úgy gondoltam, hogy körülbelül másfél év kell. Jelesül a piaci bevezetés, házatépítés, stb. Nyilván nem nincs még minden kész, a bővül a hálózat, míg a márkakereskedéseinknek is mondjuk a szignalizációja, egyebek azok még van, hogy nincs mindenhol az utolsó szög föltéve, és nyilván még impozánsabb lesznek a szalonok, hogyha itt a következő hónapokban visszatérnek az ügyfelek, de hogy alapvetően ez az elképesztő dinamika, amit elvártak tőlünk, és ami kicsit egy nagyon-nagyon meglepő volt számomra, és úgy mondom, hogy kicsit kételkedtem, hogy vajon ilyen rövid idő alatt ezt meg lehet-e csinálni, és a pozitív az, hogy a márkakereskedők mennyire nyitottak voltak, erre mennyire azonnal elkötődtek, és a márka mögé álltak, és az ugye nyilván a magyar sajtó, azért 25 éve dolgozom meg, tehát adtak egy, úgymond, és talán ez nekem is szólt egy esélyt annak, hogy nézzük meg, eljövünk, megnézzük, de utána maga az autó amilyen meggyőző hatással volt rájuk, és utána pedig, amikor az AMTS-en kín voltunk, és ott volt ugye ez a nagy kick-off esemény, és az emberek mennyire oda voltak, és gyakorlatilag mielőtt látták volna élőben ezt az autót, mielőtt megindult vagy ezeket az autókat, és mielőtt megindult volna, de árakat sem ismertek már, volt egy konkrét több ezer, 7-8 ezer fős követőbázis mondjuk Facebookon itt ott, és várták az autót, és közösség volt, hogy mikor jön már, és mikor jönnek a kereskedések, főleg amikor bejelentettük az árakat, akkor meg tényleg robbant az egész, és hogy most például, ilyet még nem láttam, hogy most ott tartunk, hogy van önszerveződő módon egy Geely Magyarország felhasználói klub, meg egy Star EMI klub, és ott a Star EMI klubban meglévő Star EMI tulajdonosok, akiknek már megjött az autó, vagy akik várják az autó, vagy akik szeretnék, de is most már 3-4-szer lehet, mert 500 főnél tart, akik konkrétan osztogatják meg egymással az infókat az autóról, plusz a fotókat, meg nekem már megjött, és boldogan, büszkén, én meg nem láttam. Tehát egy kvázi egy ilyen van egy olyan érzésem, hogy ilyen pillanatokat, ilyen love brandy alakul egy olyan márka, amire én feltétlenül nem így gondolkodtam rá, hiszen egy nagyon-nagyon minőségi, prémium kivitelezésű autóról beszélünk, de alapvetően mégis egy tömeg márka, és közben meg egy ilyen nagyon érdekes báz van.
10: Ők csinálják a már legjobb user generated contenteket.
11: Elég sok dolgot tudnék még kérdezni, de azért belőlem még kikívánkozik azért egy olyan kérdés, ami valamennyi piacismeret miatt megtehetem, hogy megkérdezem. Szóval, ez egy nagyon-nagyon globális márka, ahol gondolom globális folyamatok vannak. És nyilván a globális folyamatokban vannak nagyon világos irányok. Mennyire lehet egy ilyen globális márkának mondjuk a marketingjét, a sales-ét lokálisan irányítani? Mennyire van szabad kezetek abban, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy piros autó kell, akkor piros lesz, vagy ha ti úgy gondoljátok, hogy ne ez legyen, hanem az lesz. Tehát, hogy mennyire vagytok ti berakva a poolba, és mennyire van szabad döntésetek?
9: Képzeld el, hogy ez egyébként nagyon-nagyon meglepett engem, mert hogy ugye tényleg van 25 év tapasztalatom az autóiparban, és látom a folyamatokat, és még látom azt, hogy általában egy magyar piacnak a súlya a globális piachoz képest, hogy néz ki, mondjuk ami 120 ezer autónk versz, vagy 150, hogyha most a haszonképpen is belevesszük, versus a 100 milliós világpiacsal, tehát hogy általában olyan nagyon-nagyon nagy benchmarkot nem szokott jelenteni. Ha esetleg egy olyan régiós központ van, ahol egy nagyobb piac van összevonva, és ennek a része a magyar, akkor talán egy picit több. És hogy itt az első pillanatok kezdve azt látom, hogy elképesztően figyelnek, adaptívak, várják a visszajelzéseket.
11: Nem ülnek rá.
9: Nem, és adnak arra, amit mondunk. Nyilván vannak dolgok, amit meg kell vívni, vannak, amit el kell, de hogy konkrétan elfogadják a piaci visszajelzéseket, nyilván ezért is, mert fölvettek olyan szakembereket, akik az ott területüknek 20-25 éve a művelői, és erre adnak, és ez egy nagyon pozitív visszajelzés.
11: Hányan viszitek ezt a márkát?
9: Gyakorlatilag most már szerintem olyan közel 40 fős a csapat, ennek körülbelül fele jelenleg még a kínai kolléga, és körülbelül egy év múlva ezeknek a kínai kollégáknak nagyjából több mint a fele az visszamegy, vagy más piacokra kerül majd, és cserélődik magyar kollégákra. Tehát egy egész bűvlő csapat, és ami a személyes élményem, az pedig, hogy iszonyatosan jó fejek. Tehát amikor ülsz, és odajön, és lerakja a kis kínai édességet az asztalodra, vagy eljönnek, visszajönnek Kínából, és hoz neked ajándékot, és a fiadnak, mert tudja, hogy van kis fiad. Tehát, hogy iszonyatosan nyitottak meg jó fejek. Ez meg mit eljárunk kínai étterembe közösen. Tehát, hogy nagyon meglepő, ilyen kulturális. Magyar felé is nyitottak, csak ők meg akarták mutatni nekünk a legjobb Chinatown hotpotokat, meg egyebeket. Bár az egyik kolléga, Albert, az én közvetlen marketinges kollégám, ő például óriási burger fan, tehát őt meg majd minden nap tudna burgert tenni.
11: Mert elképesztő volt, Zsombor, hogy te itt ezt hogy le stand-upoltad, de valójában nem kellettünk valami.
10: Papír nélkül. Semmi nem volt előtte. Van,
11: és az a borzalmas benne, hogy még kb. 40 dolgot tudnék megkérdezni, úgyhogy remélem máskor is eljössz hozzánk. Rémülten figyelem ezt a fajta inváziót, és nem azért már, hogy ez nem jó, csak hogy mi fog velünk történni.
9: Alapvetően szerintem jó autókat fogunk sokkal jobb árértékarányban használni, és ez most nem csak arról van szó, hogy a Geely-nek folyamatosan növekszik majd a részaránya a magyar piacon és az európai piacon, meg ugye lesz európai gyártókapacitás is, hanem valószínűleg a teljes piacra jobb hatással lesz, mert kénytelenek lesznek reagálni az európai és egyéb gyártók is árak és egyebek tekintetében, tehát én azt várom, hogy egy nagyon-nagyon kedvező hatással lesz ez a fordulat a teljes autófelhasználó közönség számára, akár ha valaki egy megrögzött európai fenn, akár egy nyit a kínai márkák felé.
11: Ez olyan szép végszó volt, hogy itt nem is nagyon tudok már mit hozzátenni. Nem,
10: keresve se.
11: Az Autorádió mai vendége Varga Zsombor volt, és itt volt velünk Jobbágy Robi, aki zenélt, és itt volt velünk Szabó Bence, autóipari szakértőnk is, és várunk vissza. Ez olyan menő volt.
9: Nagyon köszönöm.
10: Gyere máskor
9: bármikor
10: is.
9: Szívesen.
11: Gyere máskor is.
10: Sziasztok.
11: Hello. Sziasztok.
0: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autorádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél perc elmúlt 4 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Lemond az angyói polgármester, ha a kormány csökkenti a fizetését, erről számolt a Facebook oldalán. Molnár Áron ezt azután közölte, hogy kiderült, a kormány nem csak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, de a polgármesterek fizetését is csökkenteni. A település vezető sérelmezte azt is, hogy senki sem kérdezte meg az érintetteket a változásról, velük egyetlen szövetség sem, a kormányzat nem egyeztetett erről. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amelyennél visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tiszapár 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. Előzetes keretmegállapodás születhetett Irán és az Egyesült Államok között az iráni állami média szerint. A nem hivatalos dokumentum alapján Irán egy hónapon belül visszaállítaná a hormuzi szoros kereskedelmi hajóforgalmát a háború előtti szintre. Cserébe az Egyesült Államok kivonná katonai erőit a térségből és feloldaná a tengeri blokkádot. Egyelőre nem tudni, hogy a megállapodás érinti-e az iráni atom- és rakétaprogramot. Az sem világos, hogy Teherán regionális proxy szervezeteiről szó esik-e az egyeztetésen. A hírre egyébként az olajár is reagált, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $89.60, a Brent $95.70, elég nagy csökkenés van. Tovább nőtt a Budapest Airport utas és áruforgalma áprilisban. A repülőtér több mint 1.675.000 utas kezelt, ami 7%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az első 4 hónapban már több mint 5,8 millió utas fordult meg a légikikötőben. A kargó üzletágánál is erősebben bővült, áprilisban 17,5%-kal több árut kezeltek, mint tavaly ilyenkor. A Budapest Airport a nyári szezonban újabb utasszám növekedésre számít, a hónap végén pedig a budapesti bajnokok ligája döntő is jelentősen növelheti a forgalmat. A rendőrség befejezte a helyszínelést a Tiszaújvárosi MOL üzemben a pénteki robbanás helyszínén. Az olajvállalat elkezdheti az üzem helyreállítását, mind a 7 kórházban ápolt sérült állapota stabil, de további ápolásra szorulnak. Napi szinten kapcsolatban van a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a MOL-lal, és szakértőt is delegáltak a vizsgáló bizottságba.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 7%-kal erősödik 131.829 pontra. A BUX forgalma 13,9 milliárd forinttal, vezető részvények vegyesek. 2,2%-ot esik a MOL 3.736 forintra. 1%-ot gyengül a Telekom 2.590 forintig. 1,3%-kal erősödik az OTP 41.030 forinton, és 2,1%-os pluszban a Richter 12.450 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 80 fillért kérnek. Európában jó hangulat van, kivéve Milánót, ahol 0,5%-ot gyengül a mutató, a londoni FTSE is stagnál. A DAX Index Frankfurtban 0,2%-ot, a madridi IBEX 0,6%-ot, a párizsi kakaron pedig 0,8%-ot erősödik. A Wall Street-en a Dow Jones 0,4, az S&P 500 és a Nasdaq Composite pedig 1,1%-kal erősödik. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára június végi szállítással 45 euró 80 euró centen áll. Egy megawattórányi gázért ennyit kérnek, most 3,4%-os mínuszban egyébként.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is folytatódik a kánikula, azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére 18 és 26 fok közé hűl a levegő. A fővárosban töretlenül 30 fok van. Köszönöm a figyelmüket, 4 óra múlt 5 perccel jön a Part Café a folytatásban, hírekkel pedig majd 16:30-kor várom Önöket itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Ez itt a Partcafé, a Balaton hangja. Az első hibás bejelentkezésem után, amit most nem fogunk megmutatni, szeretettel köszöntöm a stúdióban a műsorvezető társamat, Marsa Szilviát, aki nem Mihálovics Szilvia.
2: Valóban, ez egy helytálló állítás volt, én meg nagy szeretettel köszöntöm Pritzinger Pétert, aki mindig örökös, és az is marad.
1: És annál is nagyobb szeretettel köszöntjük vendégünket, Gyalog Szőke Zsófiát, aki jógaoktató, és mindjárt meg fogja tudni a tisztelt publikum, hogy miért éppen őt hívtuk meg, miért éppen vele beszélgetünk a mai napon. Ennek a műsornak a normál menete az az, hogy az elején meg szoktuk kérdezni a vendéget, hogy ki ő, mi a háttere, mi a képzettsége, mik a referenciái, és egyáltalán mi a köze a Balatonhoz. Úgyhogy légy szíves, először erről mesélj nekünk egy kicsit.
3: Köszönöm a lehetőséget, én is üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Jogaoktató vagyok jelenleg, de egy teljesen más pályáról indultam, az ügyvédi pályáról, tehát a jogászból lettem jogi. Ennek ellenére vagy emellett a joga az mindig is része volt az életemnek, egészen gyerekkoromtól kezdve jogázom, és mindig kerestem a lehetőséget, hogy ez hogy lehetne egy picit teljesebb és mélyebb az életemben.
1: Ez azt jelenti, hogy már nem is jogászkodsz?
3: Már nem is jogászkodom.
1: Oké.
2: Azért sokan voltak itt a műsorban, akik ugye úgy indultak, hogy jogászok lesznek, aztán hirtennyibe szerveztek például a jazz pikniket, ha jól emlékszem.
1: Igen, ugye azt szokták annak idején mondani az egyetemen nekünk, ha emlékszem, hogy a jogász a társadalom mérnöke, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármi lehet belőle. Szóval te a jóga irányába mentél.
3: Én a jóga irányába mentem.
1: És mikor volt ez a fordulat?
3: A fordulat az egyébként az ügyvédi irodában kezdődött, ahol a kolléganőim elkezdtek győzködni, hogy te úgyis, Zsófi, állandóan jogázni jársz, nem tartanál nekünk így reggelenként jogaórákat, és akkor a tárgyalóba feltekertük a szőnyeget, és akkor kedd reggel 7:30-tól jogáztunk, amíg meg nem érkeztek az ügyfelek. Tehát innen indult, és aztán úgy éreztem, hogy hát ez egy kicsit jobban vonz engem, mint a tárgyalótermek
2: világa. Én szerintem felteltem a kérdést, hogy azért ez nem most lehetett, ha gondolom. Én, és akkor még annyira nem volt divatos a jogával foglalkozni.
3: Ez 10 évvel ezelőtt volt, és egy ideig párhuzamosan csináltam a kettőt, tehát mellékállásban voltam ügyvéd, alkalmazott ügyvéd és jogaoktató is, és aztán úgy éreztem, hogy akkor hátrahagyom teljesen azt a pályát, és ennek adom át magam. Most már 8 éve csak ezzel foglalkozom, tehát főállásban vagyok jogaoktató.
1: Oké, Zsófi és a Balaton?
3: Hát a Balaton, az én balatoni gyerek vagyok, az anyukám Balatonon született, én pedig egész nyaramat mindig Balatonon töltöttem.
2: Azt akkor meg kérdezni, hogy hol?
3: Igen, a déli parton, Alsó Béla telepen, tehát évzáró föl az első vonatra, vagy be a Trabiba, éppen mi volt, le a Balatonra, és akkor csak az évnyitóra jöttünk föl.
1: A Balatont kevésbé ismerőknek áruljuk el, hogy Alsó Béla telep, az gyakorlatilag Fonyód.
3: Fonyód és Balaton-Fenyves között, igen.
1: Részen van, és nagyon szép hely.
3: Az egy gyönyörű hely, mert hogy a Badacsonyt lehet látni, és a legszebb naplementéket onnan.
2: Most is szoktál visszatérni oda, vagy vannak ott?
3: Igen, megvan még a nyaraló, nagyszüleim sajnos már nem élnek, de a nyaraló megvan, és oda is szoktunk járni, de felnőttként egyébként átpártoltam az északi partra is, és nekünk ott van nyaralónk, úgyhogy beszoktam az egész Balaton járni.
1: Hát ez most gyakorlatilag a legjobb időben vagyunk, kezdődhetnek a nagy balatoni kirándulások. És akkor, ha jól értjük a dolgot, akkor valahogy sikerült összekombinálnod a kettőt, a jógát és a Balatont. Egy picit erről is mesélj, légy szíves a hallgatóknak.
3: Igen, ez az én vízióm, ez egyébként egy másik tóparton született meg, Ausztriában a Wörthersee mellett, ahol a Wörthersee Yoga Fesztivál az évek óta egy ilyen óriási esemény, és jó pár éve voltam ott, tóparton mindenki jogázik, és matracokkal, jogamatracokkal mászkál teljes felszabadultságban.
1: Muszáj rákérdezem a részletekre, tehát ez, amit mesélsz, ez egy többnapos rendezvény, vagy egy egynapos, és hogy kell elképzelni, hogy nagyjából mekkora területen hányan vesznek részt rajta?
3: Ez a
1: Wörthersee,
3: ez egy háromnapos, tehát ez egy sokkal nagyobb esemény. Azért szerintem Ausztria nagyon erős turizmusban, és ott elég komoly létszámú eseményeket lehet csinálni, tehát ott azért 100-150 ember van. Én ennél egy picit óvatosabban álmodtam, és nagyon örültem, amikor egyszer csak megszületett a gondolat, mert hogy a Káza Krisztál, ami birtokot Balatonszőlősön már régóta ismerem, és amikor egy ebédnél ott beszélgettünk a tulajdonosokkal, akkor mondtam, hogy hát mi lenne, ha ide is beraknánk egy jógafesztivált. Egyszerűen annyira hívott az, hogy itt vagyunk a víz mellett, a víz közelében, a szőlőtőkék között, tehát abszolút a természet közepén, és ez egy igazi kiszakadás lehet a hétköznapokból.
2: Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a víznek milyen szerepe van, mert ugye említetted, hogy már egy tónál volt erre példa vagy tapasztalat, és akkor te is Balatonba gondolkodnál rögtön, tehát hogy van valami jelentősége a jóga oktatásba, a jóga élvezésbe a víznek, vagy pedig a környezeti, a természeti környezet?
3: Inkább a természeti környezet, tehát ilyen nagyon-nagyon konkrét összefonódás nem tudok mondani, de maga az, hogy az elemek körbevesznek, tehát a jogában is használjuk, megérezzük, tehát a föld, tűz, víz, levegő elemek, és ha egy olyan helyen van az ember, ahol ebből a lehető legtöbb minden jelen van, akkor ez egy teljesen más, egy mélyebb gyakorlás, egy jobb kikapcsolódás, mint ha mondjuk elmegyek a szuterénbe, egy jogaterembe gyakorolni.
2: Aki jogázni szeretne, az mit keres?
3: Nagyon sokféle jogázóval találkoztam, és szerintem azért is nagyon jó a jóga, mert nagyon sokszínű a jóga irányzatok miatt, és magán a mozgáson belül is. Tehát aki azért jön el, mert fáj a dereka, és szeretné átmozgatni magát, az ugyanúgy megtalálja benne a lehetőséget.
1: Bejelentkezek.
3: Jó. Pipa. Aki egy kicsit a hétköznapokból akar kikapcsolódni, tehát stresszoldást keres, valamilyen nyugodtságot keres, az szintén egy jóga órán meg fogja ezt találni, és az a legjobb, hogy itt a kettő kombinálva van. Tehát a mozgás és a nyugalom, az idegrendszernek a lecsendesítése együtt tud jelen lenni egy jóga órán, különösen akkor, hogyha a feltételek ehhez a körülmények adottak, és ezért említettem azt a példát, hogy bárhol lehet jogázni, tehát mi azt mondjuk, hogy egy jogamatrac kell hozzá, vagy adott esetben még annyi se, de teljesen más élmény lesz, és az idegrendszeren keresztül teljesen más átmosás és szűrőn át fognak az élmények megérkezni, hogyha ezt egy olyan környezetben teszem, ahol bármerre nézek, zöldet látok és kéket látok, amik nyugtató színek, amiben
1: megerdő,
3: igen, meg perspektívát látok, távolban nézek.
1: Hogyha a kedves nézők, illetve a hallgatók szeretnénk egészen konkrétan elképzelni, hogy hol valósul meg majd ez a program, akkor nem kell egyebet tenni, mint a Facebookon fölmenni a Káza Kriszta oldalára, vagy esetleg a Balaton Wines Visitor Center oldalára, és ott látni egy gyönyörű szép szőlőbirtokon egy épület előtt egy fából készült teraszt, ahol annak idején egyébként a Balaton Wines Visitor Centernek az átadója az ünnepsége volt, és ezen a teraszon fogtok, ha jól emlékszem, akkor ezen a teraszon fogtok jógázni.
3: Igen, ez lesz a mi úgynevezett fő nagy színpadunk, panoráma terasznak hívom, de ha fesztiválban gondolkodunk, akkor ez a nagy színpad, de emellett lesznek jógaórák más helyszíneken is, mert hogy egy fesztivál arról szól, hogy mindig többféle program kell, hogy legyen, hiszen többféle látogató, többféle jógázót várunk, valaki lehet, hogy reggel 9-től este 8 végig jogázni fog, és biztos, hogy lesz olyan, aki más programot, egyfajta megpihenést is keres majd, tehát lesz ezen az ominózus teraszon is jógaóra, lesz fönn a medenceparton is jógaóra, illetve itt a Visitor Centernek a galériáján pedig előadásokkal készülünk, délelőtt és délután is lesz egy-egy, délelőtt egy önszeretett workshop, délután pedig Alga Ühesna a Miért pont én című könyve kapcsán egy interaktív beszélgetést tart, tehát ugyanúgy adunk a testnek és a léleknek is.
2: Ez az első alkalom, hogy ilyen fesztivált rendezel, vagy egyébként, fesztivált rendeztek?
3: Egyébként
2: mert
3: nem.
2: Tudjuk, hogy egyedül
3: valójában
2: csinál, vagy
3: olyan királyi többesben beszélek, mert a jogaoktató társaim segítenek ebben, de azért ez inkább egy személyes történet. És köszönöm a kérdést, ez a hetedik alkalom már, tehát volt már hat ilyen fesztivál Budapesten, és nekem nagy álmom volt, hogy ezt egy kicsit kivigyük a városból.
1: Azt hogy kérdezzem meg, hogy a tudomásod szerint a Balatonnál ilyen típusú, vagy ehhez hasonló esemény volt-e már, vagy találtál-e valami előzmény?

0: És van a Balaton felvidéken, zárójel én is ott tartom majdnem mindig a jogás elvonulásaimat, de nagyon sok oktató. Uh-huh. Egyre többen költöznek le a Balatonra, ezt nyilván nektek nem kell, hogy elmondjam, és ők szeretnék ugyanazokat a szolgáltatásokat megkapni, amit Budapesten, és egyre több jogaoktató is költözik le a Balatonra, tehát én ismerek olyan oktatókat, akik standardlen laknak, akár Almádiba, akár Balatonszőlősön, Keszthelyen, tehát rendszeresen oktatnak ott. Ilyen nagyobb eseményről én igazából nem tudok, és ami az én eseményemnek az egyik mozgatórugója volt, az, hogy egy olyan közösséget tudjak ezzel alkotni, aki ha csak meghallja azt, hogy jogagló, és ez nyilván egy réteg, és reméljük egyre nagyobb réteg, akkor azt mondja, hogy ó, akkor tudom, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ez egy szuper fesztivál lesz, hogy többfajta joga stílus lesz, hogy olyan jogaoktatókkal fogok ott találkozni, akivel utána le tudok ülni, kávézni, beszélgetni, és nem fog az órát fennhorva lerohanni a színpadról, tehát ez egy közösség oktatók és jogázók között is.
1: Tehát akkor azt lehet mondani, csak lefordítom, és mondta, nem így van, hogy átlagos 52 éves, enyhén túlsúlyos jogával soha nem foglalkozott férfi ember létemre, ha én oda megyek, ott nem fognak engem kínézni, nem fogom magam kínosan vagy kellemetlenül érezni, hanem amennyire van kedvem, annyira beleszagolhatok ebbe a világba.
0: Teljes mértékben, semmilyen megkötés nincs, te vagy a célközönségünk igazából, most így nagyon jól leprofiloztad, tehát semmilyen megkötés nincsen azzal kapcsolatban, hogy ki vehet részt, és pont ezért van többfajta jogaóra.
1: Arra már van egyébként valami látható mintázat, hogy a jelentkezők inkább helyiek, térségiek, vagy inkább budapesti vendégek?
0: Jelenleg fele-fele arány. Aha. Ennek nagyon örülök, mert persze én örülök, ha budapesti jogázóim, követőim lejönnek, de nagyon örülök, hogyha új embereket tudok megszólítani. Tehát Almádiról, Füredről, Veszprémből látom a jelentkezőket.
2: És akkor én még tovább folytatnám, a nemek eloszlását tekintve férfiak vagy nők jelentkeznek?
0: Azért elsősorban nők, természetesen ez nem csak nőknek szóló fesztivál, és nagyon örülünk minden férfi résztvevőnek, egy újabb utalás, hogy várunk szeretettel, de tehát, hogy nincs semmilyen ilyen megkötés. A tapasztalat azért az, hogy inkább többnyire nők szoktak jönni.
2: Egy ilyen jóga fesztivál mennyire fér bele a 4 évszakos Balaton koncepcióba, hiszen most ugye jó idő lesz, tehát adott a helyszín és a terület, de hogy télen meg lehet ezzel fogni az embereket, és télen is kell befelé fordulni, lelassulni, elcsendesülni a jógán keresztül.
0: Hát a tél ugye maga a befelé fordulás időszaka, és szerintem az inkább az időszak, amikor ezeket az elvonulásokat lehet nagyon szépen megtartani kisebb közösség részére. Persze, ha van vagy lenne nagyobb olyan terem, ami több embernek is teret ad, akkor ez persze bármikor elképzelhető.
2: Tehát jelentkező lenne, biztos megfelelő helyszín kellene hozzá ezek szerint.
1: Ami még ebben a körben az én kíváncsiságomat birizgálja, az, hogy te mit vársz ettől az eseménytől? Mikor mondanád azt, hogy elégedett vagy vele, ahogy végbe ment, ahogy megvalósult? Mi az elképzelésed?
0: Az én várakozásom az igazából a fesztiválnak a neve, ami azt jelenti Yoga Glow, és ezt azt a ragyogást jelenti, amikor egy ember kijön egy jóga óra után. Ezt persze látom itthon a szerda esti óráimon is. Valaki bejön, épp beesik a munkájából, és egy ilyen teljesen más arccal megy ki az óráról. Ez a Yoga Glow. Innen kapta a nevét. És akkor, amikor az első óra végén ezt látom, ezeket a kisimult arcokat, bár ide valószínűleg már kicsit kisimultabban is érkeznek az emberek, tehát számomra ez a fokmérője egyébként minden jóga órának, hogy a végén éreznie a közösségben, a csoportban ezt a kisimultságot, csendességet.
2: Az eseményt ugye úgy hirdetitek, hogy a legvagányabb jógás fesztivál. Ezt, miért kapta ezt a jelzőt?
0: Hát valamilyen jelzőt úgy éreztem, hogy kell neki adni, és itt a vagányság leginkább az önazonosságot és a sokszínűséget jelenti. Az oktatói csapat is nagyon sokszínű, tehát különböző emberek vagyunk, akik nagyon szépen tudunk jól együtt dolgozni, és a résztvevői sokszínűséget is jelenti. Tehát nekem ez a vagányság, hogy mersz önmagad lenni, és nem gond, hogyha csak az egyik jogaórára mész el, és inkább egy jeges kávét kortyolgatsz utána a teraszon, mert

0: senki nem fog megszólni, mert itt mindenki elfogadja azt, hogy egyszerűen jól érezni jöttél magad ide.
1: Igen, és ugye ebből a szempontból most elgondolkodtam ezzel, amit mondtál, a helyszín azért is ideális, mert bőven van tér arra, hogy a résztvevők széthúzódjanak, aki nyugalmat keres, az egy picit odébb vonuljon, és feltételezem, hogy a program az szállással együtt is foglalható, vagy már beteltek a szállásra.
0: Szerencsére még van, a présházak már, már elkeltek, de apartman még foglalható, úgyhogy igen, tehát lehet úgy érkezni, mert előző nap ott aludni, aznap ott aludni, tehát
1: pont
0: így lesz
1: a teljes. Pont ez kérdés, hogy meg lehet-e érkezni úgy, hogy korábban megérkezzünk, és bele lassuljunk a helyzetbe addigra, amire az érdemi program elkezdődik.
0: A legcsodálatosabb tervezés az az, hogy valaki már pénteken ott alszik, reggel csak kis papucsban lesétál a teraszra, kilenckor az első napindító jogaórára, és még aznap este is, ha megengedheti magának ezt a luxust, ott marad.
1: Jó, azért ezt egy kicsit tekerjük meg, tehát a legcsodálatosabb programtervezés természetesen az, hogy valaki egy Balatonbeg 365-től kölcsönzött e-bike-kal megérkezik előző nap, és akkor innentől kezdve az, amit a Zsófi mondott, és a végén visszaviszi a kerékpárt oda, ahonnan fölvette.
2: Mielőtt szünetelni fogunk, egy utolsó kérdésem azért lenne, hogy mennyire klasszikusan fesztivál ez, és hogy mennyire hangsúlyos a mozgás mellett az egyéb programelemek, az előadások, amikről beszéltél.
0: Számomra ez a sokszínűséghez kapcsolódik, meg ahhoz is, hogy legyen választási lehetőség, különösen, ha valaki kezdőként érkezik. Eljön, megcsinálja az első jogaórát, kijön a jogaglóval, de azért lehet, hogy kapkodja a levegőt, és lehet, hogy jobban esik inkább egy megpihenés, és akkor be tud ülni egy előadásra, ahol elméleti tudást is, praktikus tippeket is fog kapni, és aztán utána újra jön egy jóga óra, de ugyanazban az idősában, amikor az előadás van, egyébként egy másik helyszínen egy másik jóga óra van. Tehát jogát mindig lehet választani, de mellé jönnek be ezek az extra programok, az előadások.
1: Mindjárt elmegyünk szünetre, de még előtte gyorsan azt kérdezem meg, hogy ez valahogyan dokumentáljátok, valahogyan rögzítitek, vagy ez nem fér bele egy ilyen programba?
0: Van egy csodás fotósunk, aki már több eddig alkalommal kíséri a fesztivált.
1: Csak hogy akik esetleg nem voltak ott, azok utólag a hangulatba beleérezhessenek.
0: Ez nagyon fontos, igen.
1: Akkor most megyünk el rövid szünetre, senki ne menjen sehová a rádiókészülékektől, hamarosan folytatjuk tovább gyalog Szőke Zsófiával, egy jogás balatoni, hamisítatlan jogás balatoni programmal.

0: Fél táv megúszva. A Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 5:30 van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Költségvetési biztost rendelnek ki a közmédia intézményeihez. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy Facebook videóban jelentette be, hogy súlyos aggályok merültek fel a közmédiumok gazdálkodásával és működésével kapcsolatban. A biztos az NMHH és az MTVN működését ellenőrzi majd, és megakadályozhatja az új kötelezettségvállalásokat vagy elidegenítéseket. Tar Zoltán szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen és kiegyensúlyozottan működjön. Hozzátette, a médiatörvény betartása mellett a költségvetési fegyelemre is figyelni kell. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a házkutatást tartotta a NAV a minisztérium irodáiban. A részletekről Tar Zoltánt hallják.
2: Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Araprogram tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai megjelentek az NKTK, illetve a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alapprogram kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről természetesen majd feltételezem, hogy a NAV munkatársai beszámolnak, mi pedig folytatjuk tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértünk, és amelynek célja az, hogy kiderítsük, hogy pontosan milyen formában, mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Araprogram.
1: Július 4-én tartják Szlovákia történetének 10. névszavazását. A szlovák kormány szerdán jóvá hagyta a referendum előkészületi menetrendjét. A választók két kérdésről dönthetnek, megszüntetnék-e a volt kormányfők élethosszígjáró juttatását, illetve visszaállítanák-e a korábban megszüntetett különleges ügyészséget. Egy harmadik, a választási időszak lerövidítésére vonatkozó kérdés lekerült a listáról, mert alkotmányellenesnek minősítették. Szlovákiában eddig csak egy népszavazás volt érvényes, a 2003-as Európai Uniós csatlakozásról szóló referendum. Két 12 éves fiú meghalt egy közlekedési balesetben a németországi Dinslakenben. A hatóságok szerint egy 47 éves nő reggel iskolakezdés környékén elvesztette uralmát az autója felett, letért az útról és kerékpározó gyerekek közé hajtott. Egy harmadik fiatal könnyebb sérüléseket szenvedett. A jármű ezután 3 parkolóautónak is neki csapódott. A sofőr súlyosan megsérült, ezért egyelőre nem tudták kihallgatni. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják.
0: Tőzsde hírek.
1: Fél óra múlva befejeződik a kereskedés a budapesti értéktőzsdén. Most a BUX 0,8%-ot erősödik 131.955 pontra. A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint. A vezető részvények között egyedül a MOL gyengül 2%-kal 3.742 forintra. A Magyar Telekom egy 10%-os pluszban 2594 forinton, az OTP 1,2%-ot erősödik 40.970 forintra, a Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 50 fillért kérnek. Európában, Milánót kivéve jó a hangulat a tőzsdén, ott 0,5%-os mínuszban a mutató, a londoni FTSE stagnál. A DAX Index Frankfurtban 2,1%-ot, az IBEX Madridban 6,1%-ot, a Kakaron Párizsban 0,8%-ot erősödik. A Wall Streeten vegyes a kép, a Dow Jones 6,1%-os pluszban, az S&P 500 1,1%-os, a Nasdaq Composite mutató pedig 3,1%-os mínuszban.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is folytatódik a kánikula, azonban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére 18 és 26 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket! Most folytatódik majd a Part Café, aztán pedig hírekkel 5 órakor várom Önöket, méghozzá egy hosszabb hír összefoglalóval itt a Trend FM-en, meg természetesen zárjuk majd a hazai értéktőzsdét is, tartsanak velem a folytatásban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton! Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Ugye régebben a kikapcsolódás sokszor egyet jelentett a pihenéssel és a wellness-el, ma viszont, mintha egyre többen valami mélyebb feltöltődést szeretnének. Változik az, hogy mire vágyunk? Ezt mind a kettőtöktől kérdezem, hiszen turisztikai szakemberként, illetve aktív jógaoktatóként a Balatonnál nyilván van rálátásotok a dologra.
2: Én azt gondolom, hogy változik, tehát amíg az ember tényleg Balatonra ilyen strandos nyaralásra indult, és az egész gyerekkorunk ezzel telt, és semmi másra nem is tudtunk vágyni, aztán jött a 20 éves fesztiválozós, bulizós időszak, és aki leginkább az én célközönségem, természetesen senkit nem kizárva, de talán inkább a 40-es korosztály és a fölött, aki már valahol valamit elért az életben, ehhez megfelelő stressz mennyiséget beszívott, és ezt a stresszt szeretné kiengedni, és nem fűnyírással akarja tölteni a hétvégét, ha lehet, hanem valamivel, ami aktívan fogja kikapcsolni.
3: Igen, és ehhez csatlakozom, még talán annyit tudnék hozzátenni, hogy ez a trend, ez teljesen egyértelmű évek óta, amit említettél, hogy a középkorosztály és a szenior korosztály értelmes, tartalmas programokat keres, és nyilvánvalóan a Balaton ebből a szempontból egy csoda, mert gyakorlatilag mindenkinek minden igényére van valamilyen válasza. Legyen az egy-két napos program, legyen az két-három napos program, legyen az hosszú program, legyen az aktív program, legyen az borgasztros program, és stb. És stb. És most így magamba forgatom, meg ízlegetem, mert nekem is egy picit új ez a jógás téma, hogy milyen jó színfolt, milyen jó árnyalat a Balaton kínálatában ez is.
1: Lehet erre egy turisztikai vállalkozást felépíteni, hiszen azért hallottuk, hogy ez a hetedik alkalom, hogy megrendezitek a fesztivált.
2: Igen, ez igazából az én úgy mondanám az oktatói palettámat színesíti, tehát egy jógaoktató életébe szerintem egy nagyon jó színfolt, hogy nem csak itthon Budapesten egy stúdióban oktat, hanem valami extra eseményt is kínál. Egyébként ez szintén a jogás világban most nagyon népszerű, hogy a jóga mellé valami más programot is kínálunk.
3: Ez külföldről jön be, vagy ezt a jógaoktatók maguktól idézőjelbe termelik ki ezt az újítást?
2: Szerintem ez külföldről jön be. Tehát az, hogy egy jóga után még együnk egy bráncsot, legyen utána egy kávézás, vagy, vagy összekötöm akár egy más kreatív tevékenységgel.
3: Bocsánat, nem akarok közbeszólni, csak amiről mindig beszélgetünk. A különböző programelemek összecsomagolása egy komplexebb élménycsomagba. Gyakorlatilag erről szól az egész turizmus fejlesztés most.
2: És ez minden mellé, tehát most említetted az e-bike-ot. Volt ilyen gondolatom, volt ilyen gondolatom, hogy esetleg a férfiaknak közben lehetne egy bicikli túrát javasolni, megint nyilván nem a nemi megkülönböztetés miatt, csak egyszerűen általában a nők jönnek jógázni, és addig lehetne közben bringázni, és minden mozgásnak a jóga egy nagyon jó kiegészítője tud lenni, tehát egy aktívabb mozgás után is nagyon jó egy jóga.
3: Jó, erre most azonnal lecsapnék. Ha jövőre lesz újra ilyen rendezvény, akkor a kapcsolódó kerékpáros programot azt hozzá szervezzük természetesen, nagyon szívesen.
2: Szuper, nagy örömmel.
3: Egyébként akkor már erre a kérdésre, vagy ebből a kérdésből kiindulva, tervezett, hogyha jól sikerül, akkor lesz ismétlés?
2: Mindenképp. Eleve már így indultunk, amikor elkezdtünk beszélgetni a Mikékkel, a tulajdonossal, hogy akkor ebből, akkor legyen szeptemberben is egy évadzáró, jövőre is, tehát én nagyon remélem, hogy ebből lehet rendszert csinálni, és egyébként itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy én itt tartottam már jógaórát, tehát hogy ez a terasz, ez már adott teret jógaóráknak, mert hogy igazából a jogához egyetlen egy dolog kell, egyenes felszín.
3: Egy sík
2: terület, és olyan viszonylagos csönd, hogy azért el tudjunk merülni önmagunkban.
3: Nem elengedve a témát, amit te elkezdtél forszírozni, ez üzletnek is működik? Tehát adott esetben egy ilyen rendezvény, vagy egy ilyen fesztivál az üzletileg is megáll a lábán, vagy nem kell, hogy megálljon a lábán, mert valamilyen szinten termelbevétel, de egyébként valami önmagán túlmutató jelentősége van?
2: A legelső alkalommal, amikor elkezdtem ezt tervezni, akkor természetesen ezt a kérdést feltettem magamnak, mert azért, mert valaki jogaoktató, azt ma már nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen füstölővel ülök az erdő közepén, hanem nekem is pontosan ugyanabban az Aldiban kell bevásárolnom, tehát ez is bele kell, hogy valahogy kalkulálva legyen a szempontok közé, de az én elsődleges szempontom az az volt, hogy csináljak valamit, ami különleges, és ha ebből csak annyi lesz, hogy van egy nagyon szuper élményünk, amire jó visszatekinteni, akkor én ezzel bőven elégedett vagyok, de szerintem ezt lehet, és azt mondom, hogy kell is vállalkozó szemmel is nézni, ugyanis akkor lesz valami fenntartható, akkor lesz, lehet ebből fejlődni valahova, ha kompromisszumokkal, félmegoldásokkal, szívességekkel csinálja az ember, akkor az megreked azon a szinten, akkor lehet szerintem fejlődni.
3: Meg hát feltételezem, csak hangosan gondolkodok azon, amit te mondtál az előbb, hogy a jogatáborokat nem véletlenül szervezik, azok, akik szervezik, nyilván nem azért csinálják, hogy minden évben bukjanak rajta egy kicsit, hanem azért, mert jó, ahogy mondod, meg azért, mert valószínűleg ki is termeli a megszervezésével kapcsolatos költségeket. Vonzerő, Balaton, neked, mint jogaoktatónak, függetlenül attól, hogy egy jó helyszín, mit gondolsz arról, hogy akiknek te ezt a programot el akarod adni, nekik mit kell felmutatni, mit kell kommunikálni feléjük ahhoz, hogy azt mondják, hogy fú, ez tökő, ezt biztosan kipróbálom.
2: Én azt gondolom, hogy ez az egy nap, ez egy ilyen teljes kiszakadás abból az életből, amiben egyébként vagyunk. És én nagyon sokszor érzem, pont Balaton kapcsán, amikor lemegyünk a saját nyaralunkba, hogy egyrészt 24 órára is megéri lemenni, egy napra is, másrészt az, hogy egyszerűen annyira más ott a vibe, kevesebb négy órára is.
3: Nem tudom nem megismételni Csapody Balázs örökérvényű mondását, a Balatont mindenkinek receptre kéne felírni. Illetve a másik idevágó mondatot, hogy a Balaton 6 órától, a 6 órás programtól a 6 naposig bármit és mindent is tud. De ez tök jó, mert akkor ez azt jelenti, hogy valójában itt két erő adódik össze. Az egyik, ami a Balatonnak a különleges.
2: Abszolút.
3: Természeti ereje, a másik, ami a jogának az általam egyébként nem ismert ereje.
1: Ez az üzleti modell, ez tud majd olyan szintre jutni, hogy mondjuk a fővárosi életedet, létedet, azt föl tudod adni, és irány a Balaton?
3: Hát ha egyetem vagy ilyen szándék.
2: Van. Igen. Igazából kifejezetten ilyen szándék nincs, hogy teljesen feladni a fővárosi létet, mert a családom itt van, de azért az tervben van, hogy minél többet a Balatonon lenni, akár egy ilyen csütörtök hétfő, tehát hogy egy kicsit így azt az ott létet, és szerintem nagyon jó helyek, és nagyon jó terek nyílnak ahhoz a Balatonon, tényleg abszolút nem példákat mondva, csak egyszerűen aki arra jár, és hogy egy bármit lehet már a Balaton mellett, én úgy érzem csinálni, és a kicsit a programhoz visszakanyarodva, ezért van az, hogy lehet napi jegyet venni, de lehet félnapos jegyet is venni, délelőtti és délutáni jegyet is lehet külön venni, tehát aki úgy érzi, hogy ő délelőtt inkább kirándul, mert ha már ott van a Balatonon, akkor neki meg kell mászni a Badacsonyi bazaltorgonákat, akkor tegye meg, jöjjön el, ebédeljen nálunk a Casa Cristal teraszán, és délután csatlakozzon be a programba. Vagy ha valaki inkább...
3: Igen.
2: Nem jó terv.
3: De abszolút, csak közben eszembe jutott valami, hogy aki ezen a hétvégén szombaton szeretne bort kóstolni a Balaton Wine Visitor Centerben, az legyen szíves, halassza el legalább egy nappal, mert ott most valami más fog történni, ahol a Balaton Wine Visitor Centernek a egyébként csodálatos boros polca, az most kulisszaként szolgál.
1: De a program végén nem kapcsolódhat be egy finom bor kóstolás? Kizár dolog?
2: Külön nincs betervezve, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, a jó és a bornak a kérdések, hogy gyorsan így zárójában megjegyzem, hogy középfokú borszakértő vizsgám is van.
1: Na,
2: és régebben még
3: szállnak itt a dolgok.
2: Még borkóstolókat is szerveztem, de most mi inkább a tudatosságra helyezzük a hangsúlyt. Az én megítélésemben a kettő nem zárja ki egymást, tehát egy igényes helyi bornak a kóstolása, vagy tényleg ennek a vidéknek a megtapasztalása, de azért úgy éreztem, hogy most maradnék ezek között, a keretek között, és természetesen aki szeretne egy pohár bort inni, az meg annyi lehetőség közül választhat majd.
3: Hát nem is ez ennek a jelentősége, talán inkább az, hogy a környezet olyan inspiráló, mm-hmm. hogy lehet, hogy egy másik alkalommal a jóga programtól függetlenül valaki meglátogatja a birtokot, mm-hmm. vagy a Visitor Igen. Centert. Igen. Szerintem egyébként érdemes. És akkor még egy ide kapcsolódó kérdés, hogy amikor vége az egésznek, akkor gyakorlatilag vasárnapig tietek a hely, vagy úgy képzeled, vagy úgy beszéltétek uh-huh. meg, hogy a vasárnap az gyakorlatilag a levezető része az egésznek.
2: Nem, ez csak a szombat, tehát a programok csak szombaton vannak, és egyébként egy hangfürdővel fogjuk zárni, ami azért uh-huh. lesz különleges, mert hogy aznap éppen teli hold van. Ez nem tudatos, ez csak így véletlen így alakult, de úgy elképzelem,
3: gondolom,
2: ahogy...
3: Gondolom, hogy nem ti szerveztétek.
2: Nagyon sok egyeztetésbe került ez a teli hold, a telintézítés sikerült, uh-huh. és Szirtes Adél fog nekünk handpenen és mindenféle különleges hangszeren játszani, és úgy elképzelem, hogy a távolba pedig a teli hold ezüst fénye ott így megcsillan a Balatonon, tehát így fogjuk zárni.
1: Az elmúlt 7 évben mennyire hasonlítottak ezek a programok? Tehát csak az előadók, vagy a nevek változtak, vagy a tematika is változott?
2: A koncepció az mindig is ez volt, tehát nekem ez volt a koncepció, hogy mindig lehessen választani, hogy mindig legyen opció, és ezt általában inkább a kritikaként kapom meg, hogy már megint olyan jó a program, Zsófi, hogy nem tudom eldönteni, hogy mit csináljak. Ennél jobb kritikát soha nem szeretnék, és azt gondolom, hogy mindig valami újat kitalálok mellé, tehát mindig van valami a újdonság, ami előtte nem volt, pont a megújulás miatt.
1: Ha én még lehet jelentkezni a programnak?
2: Még lehet jelentkezni, igen. Ha mondhatom a honlap címet,
3: nyugodtan.
2: A www.yogaroom.hu, tehát mint jogaszoba, yogaroom.hu oldalon van egy jogagló Káza Kriszta Fül, itt fönn van egyébként a program is, és a jegyopciók is elérhetőek, egészen az utolsó pillanatig. Én remélem, egyrészt remélem, hogy kiírhatjuk egyszer csak, hogy megtelt, de ez a jó a szabadtéri programoknál, hogy gyakorlatilag nem létezik olyan, hogy megtelt, mert ha más nem, a füvön mindig van plusz egy matracnak hely.
1: Aki részt vesz, vinnie kell magával valamit, valami speciális felszerelés?
2: Jogamatracot azt kérjük, aha. hogy hozzanak a résztvevők, de ha valakinek nincs és jelzi, akkor természetesen azt tudunk biztosítani.
3: Van-e még bármi, amit tudnia kell annak, aki 30-án Balatonszőlősön a jogagló eseményen szeretne részt venni? És ezzel át is csúsztunk a programajánló részre. Ha bármi eszedbe jut, akkor nyugodtan mondd.
2: Akkor talán annyit mondanék, hogy a Gyalogszőke Zsófi Jóga Facebook oldalon megtalálja az eseményt, mert azt szerintem informatív, hogy ott megtalálható a részletes program, az összes uh-huh. oktató előadó, és annyit még, hogy a Káza Kriszta konyhája, ha kicsit reklámozhatom őket, egy Michelin Biburmandias konyha, és ott bármikor lehet náluk ebédelni, de nekünk meg külön egy jogás ebédmenüvel készülnek, és ezt viszont előre meg kell rendelnem, tehát ezért szeretném, és ösztönzöm a hallgatókat, hogy minél előbb jelentkezzenek.
0: Parti arcok, a Part Café portré rovata.
3: Nézzük, mit tartogat még az előttünk álló hétvége. Szilvi?
1: Hát akkor nézzük, mert ez ugye május utolsó hétvégéről beszélünk. Május 29-én pénteken különleges irodalmi este várja a látogatókat az Örvényesi Faluházban. Kávéházi hangulat, történetek és személyes sztorik segítségével elevenedik meg a magyar irodalom világa. Ideális választás azoknak, akik a Balaton csendesebb, kulturális oldalát szeretnék felfedezni. Úgyhogy tessék menni az Örvényesi Faluházban.
3: Oké, aki nem oda menne, de van kedve a Lotus Tern parkjába Hévízre elutazni, május 29-30-31-én, tehát péntektől vasárnapig, ott gyakorlatilag egy időutazás-szerű helyzetbe lehet kerülni. Veterán autók, különleges járművek és különleges elegáns hangulat várja a látogatókat 3 napon keresztül. Nem csak az autó csodák rajongóinak érdekes a program, hanem azoknak is, akik szeretik a különleges atmoszférát és a látványos hétvégi eseményeket, maskarákat, furcsa ruhába öltözött embereket. A park és a rendezvény együtt igazi balatoni kiruccanássá fog összeállni erre a 3 napra.
1: és május 30-án Badacsonyban a kéknyelű virágzás ünnepe várja a látogatókat. A program a helyi borokról, a balatoni hangulatról és a közösségi élményekről szól, olyan hétvégi program, ahol egyszer van jelen gasztronómia, táj, történet és találkozás, bővebb részletek pedig a visitbalaton365.hu oldalon.
3: Ennyi fért bele a mai adásba, búcsúzik a Partkafé. Köszönjük szépen a megjelenést, a beszélgetést Gyalogszőke Zsófiának arról a különleges jogásprogramról, amiről már nagyon sokat beszéltünk ma. Keressétek föl Zsófi Facebook profilját, nézzétek meg az eseményt, és még jelentkezzetek erre az alkalomra, ha lehet. Búcsúzik a két műsorvezető,
1: Prinzinger Péter
3: és Massa Szilvia. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
1: Viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.

0: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
1: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.2
1: Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
5: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadag útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz terelve jár, az Etele út, Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz Zsigmond körtér felé. Baleset nehezíti a közlekedést a Vörösvári úton kifelé a Flórián térnél a középső sávban. A Tétényi út, Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Kovács Botont, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 5 óra van, jó napot, kora estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. A kormány átvilágítja a magántőke alapokat. A keddi kormányülésen felkérték a pénzügyminisztert, hogy teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok beazonosíthatóak legyenek. A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták, ahogy fogalmaztak, a gazdaság javát. A kormány célja, hogy ezt bebiztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést. Köbben Anita, a kormány szóvivőt hallják.
8: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer. A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
7: A kormány átvilágítja a 2021 óta engedélyezett nagyipari beruházásokat. A nyár közepéig ellenőrzik a kormányhivatalok által kiadott engedélyeket, a mulasztásoknak, valamint jogsértéseknek pedig következményei lesznek. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
9: A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai minden esetben jogszerű, szakszerű és kellően alapos engedélyezési eljárás után kaptak ez zöld utat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek jelentős hatással lehetnek a települések életére, a vízbázisokra, a levegő minőségre, a termőföldre, a közlekedésre vagy a helyben élők mindennapi biztonságára.
7: Hazai elemzők nem számítanak arra, hogy a hitelminősítők megváltoztatják az eddigi magyar adósbesorolást. A következő két hétvégén tekintik át a vezető hitelminősítők a magyar gazdasági helyzetet. Az ING Bank vezető elemzője szerint ráadásul a piac annyira optimista Magyarországgal kapcsolatban, hogy még egy kevésbé pozitív minősítői kommentár sem okozhatna turbulenciát a forint árfolyamában. Virovácz Pétert hallják.
10: A hitelminősítői döntésnek nem igazán lesz relevanciája ebben a mostani piaci környezetben. Itt egész egyszerűen mindenki hurra optimista, aztán majd meglátjuk, hogy ez a hurra optimizmus ez meddig fog kitartani. Egyelőre még egy ilyen iráni válság vagy geopolitikai válság sem tudta megrengetni a bizalmat, pedig ha valamelyik ország, akkor Magyarország bizony nagyon erősen kitett az energiaimportnak, meg az ezzel kapcsolatos ársokkoknak, tehát egyelőre kitart az optimizmus, úgyhogy szerintem ez a mostani hitelminősítői kör nem hoz majd érdemi piaci reakciót. És én azt gondolom, hogy az őszi kilátási javítások sem hoznak majd érdemi változást, ha és amennyiben addig kitart ez a piaci optimizmus.
7: Elképesztő agrárpotenciállal és 41 millió hektár jó minőségű termelőterülettel rendelkezik Ukrajna, ezért a hazai agrárium védelmében a magyar kormány nemzeti hatáskörben ismét visszaállította és fenntartja az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek időközben lejárt behozatali tilalmát. Forján Zoltánt, az Erste agrárszakértőjét hallják.
11: Hogyha itt bármikor lezárulna ez a fegyveres konfliktus, akkor a világ összes forró pénze oda menne befektetni, és elképesztő technológiai ugrásokat hajtanának végre nem csak a szántóföldi növénytermesztésbe, hanem az állattenyésztésben és az állati termék feldolgozásban is nagyon nagy potenciálra rendelkeznek. Ezért érdemes erről beszélni, hogy mindenkinek tudatában legyen, hogy a magyar a mezőgazdaság termékszerkezetét nagyon gyorsan kellene ehhez idomítani, tehát nem olyan tömegcikkeket előállítani, amivel szemben Ukrajnával nem leszünk versenyképesek, hanem egy részpiaci stratégiával nálunk sokkal jobb minőségű élelmiszereket kellene előállítani.
7: Költségvetési biztost rendelnek ki a közmédia intézményeihez. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy Facebook videóban jelentette be, hogy súlyos aggályok merültek fel a közmédiumok gazdálkodásával és működésével kapcsolatban. A biztos az NMHH és az MTVA működését ellenőrzi majd, és megakadályozhatja az új tisztességesen és az új kötelezettségvállalásokat vagy idegenítéseket. Tar Zoltán szerint a cél, hogy a közmédia tisztességesen és kiegyensúlyozottan működjön. Hozzátette, a médiatörvény betartása mellett a költségvetési fegyelemre is figyelni kell. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban. A részletekről Tar Zoltánt hallják.
12: Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Arabprogram tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai megjelentek az NKTK, illetve a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alapprogram kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről természetesen majd feltételezem, hogy a NAV munkatársai beszámolnak, mi pedig folytatjuk tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértünk, és amelynek célja az, hogy kiderítsük, hogy pontosan milyen formában, mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Arabprogram.
7: Vasárnapig jelenthetik be a fagykárokat a gazdálkodók. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok ezt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet ugyanis felülvizsgálja az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. A cél, hogy a helyi mikroklimatikus viszonyokat pontosabban vegyék figyelembe. A bejelentéseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén lehet megtenni.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
7: Na nézzük, hogy mi történt a mai nap folyamán a tőzsdén. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 7,15%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 23 milliárd forint felett volt. A vezető indexek közül, a vezető részvények közül egyedül a MOL gyengült 1,8%-kal 3.750 forintra. 3,1%-ot emelkedett a Magyar Telekom, kerek 2600 forintra, 8,1%-os pluszban zárt az OTP 40.810 forinton, és 2,4%-kal nőtt a Richter 12.450 forintra. A Forage szárnyalt 17,4%-os pluszban 2312 forinton zárta a mai napi kereskedést. A Rába 8,9%-ot erősödött 2580 forintra. Pluszban zárt még az Alteo 1,1%-kal, az Ány 1,1%-kal, az Appenin 1,4%-kal, az MBH Jelzálogbank majd 3%-kal, a Panergy 9%-kal, az plusz 2,1%-kal, és a Cvak is 3%-kal. Nyugodt az autóval is 7%-kal, a BIF 3,4%-kal, a Cik Pannonia 2,6%, a Dunahouse 2,4%, a Graphisoft Park pedig 1,3%-kal. A Vienna Insurance 2,2%-os mínuszban zárt. A prémium kategóriában a kimaradt részvények stagnáltak a mai napi kereskedésben. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 50 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 80 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, mínuszban London pár ponttal, Milánó 0,6%-ot esik, a DAX Index Frankfurtban 1,1%-os pluszban, az IBEX Madridban 0,5%-ot erősödik, akár csak a párizsi kakaron. A Wall Streeten is vegyes a kép, 0,6%-os pluszban a Dow Jones, 1,1%-os mínuszban az S&P 500-as mutató és 2,1%-os gyengüléssel áll a Nasdaq kompozit mutató. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként $90.80, a Brent $96.50-be kerül. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára a június végi szállítással 2%-os mínuszban 1 megawattórányi gázért 46 eurót és 50 eurócentet kérnek.
1: Időjárás jelentés.
7: Északnyugat felől gomoly felhők képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, sokfelé megélénkül, néha meg is erősödik az északnyugati északi szél. A záporokat, zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A késő este 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap hajnalban a záporok, zivatarok lecsengenek, és az éjszaka második felében már nagyrészt derült száraz idő várható. A minimum hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között található. Napközben 22 és 27 fok között alakul. Jelenleg most 29 fok van.
1: Sporthírek a 94.2.
7: Vereséggel kezdte a minifutball Európa-bajnokságot a magyar válogatott. Trencséni János csapata kétszer is vezetett Lengyelország ellen, azonban végül 3-2-re kikapott Pozsonyban. A magyar gólokat Lovász Bence és Győri Benjamin szerezték. A lengyeleket a 2x25 perces mérkőzés ráadásában lőtték a győztes gólt. A magyar válogatott csütörtökön Szlovéniával, pénteken pedig Kazasztánnal játszik az E-csoportban. Végül pedig arról, hogy csak nem 4000 rendőr ügyel a biztonságra az UEFA bajnokok ligája szombati döntőinek napján Budapesten. A Paris Saint-Germain, illetve az Arsenal szurkolói is több mint 17000 jegyet vásároltak meg, de állítólag több 10000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat ultráiai jellemzőek a rendbontások. A Magyar Labdarúgó Szövetség a Hősök tere mellett két külön szurkolói zónát alakított ki a két magyar rajongói, a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó téren, a PSG támogatók számára pedig az MTK sportparkban. A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 000 utassal számol, ami a szokásos forgalom duplája. És ez volt az 5 órai hírösszefoglaló itt a Trend FM-ben. Köszönöm a figyelmüket. Most a folytatásban jön a kapcsolódjunk, hírekkel pedig én majd 6 órakor várom Önöket. Tartsanak velünk!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
14: Most mondom, vagy kérdezem,
13: mert itt az idő,
15: hogy kapcsolódjunk!
16: Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában itt lesz Hirman Blanka, aki a Báb Színház fantasztikus nyári táboráról mesél, aztán Csényi Kati producer avat be a mozikban most látható Nem én vagyok című film kulisszatitkaiba. A hétvégén újra Eleven tavasz a Bartók Béla úton, Jáki Mónika invitál a civil fesztivál családi eseményeire. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk!
13: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
14: Most mondom, vagy kérdezem,
13: mert itt az idő,
15: hogy kapcsolódjunk!
16: Kedves hallgatóink, a nyár nagyon sok gyerek számára táborozást jelenti, vannak sport és kreatív táborok, vándortáborok, mindenféle tematikus táborok, de olyan tábor, amelyről most fogunk beszélgetni, csak egyetlen egy van, méghozzá a Budapest Báb Színházban. A vendégem Hirman Blanka színházpedagógus, aki egyben ennek a különleges tábornak a vezetője is. Szia Blanka, köszi, hogy itt vagy.
17: Szia, én köszönöm a meghívást.
16: Nem először rendeztek ilyen tábort, és ezek a táborok mindig a Budapest Báb Színház egy-egy előadása köré épülnek föl, hogyha jól emlékszem. Nem tudom, idén mi a tematika?
17: Igen, ez már a harmadik év, hogy megtartjuk ezt a tábort, úgyhogy már azt hiszem lehet mondani, hogy ez egy hagyomány. Az évadban a legutolsó bemutatónk az a Lázár Ervinnek a Berzsián és Dideki című előadása volt. Igen. Ezt a stúdió színpadon mutattuk be, és Veres András rendezte, és azt gondoltuk, hogy igazából Lázár Ervin meséit annyira szeretik a gyerekek, meg annyira tudnak hozzá kapcsolódni, és ezt az előadást is úgy tűnik, hogy nagyon megkedvelték, hogy akkor idén igazából Lázár Ervin meséihez fogunk kapcsolódni kicsit.
16: Mit kell tudni erről a táborról, mi történik itt, illetve hát a legfontosabb, hogy mi a korosztály?
17: Két korosztályban is tartunk tábort, kicsiknek és nagyoknak. A kicsik, igazából azt csak halkan promózom, mert az a helyzet, hogy az a turnus már be is telt nagy örömünkre. Uh-huh. Egyébként a kicsik 7 és 9 év között vannak, aha, a nagyok pedig 10-13 évesek, ugye ők azért már a kiskamasz korosztály.
16: Igen.
17: Ott még egy-két hely akad, mert hogy két héten keresztül táborozunk, ugye ez összesen két turnus, és hát, hogy mit is fogunk csinálni, azt hiszem nagy spoilert nem árulok el azzal, hogy bábozni fogunk meglepő módon.
16: Ó, nem mondod komolyan.
17: Igen, de nem is akárhogy, tehát, hogy nyilván ez egy színházi tábor, lesz olyan rész, ahol megismerjük a színház épületét, működését, aki esetleg a kulisszák mögötti világra kíváncsi, de természetesen lesz bábkészítés is, mindenki elkészítheti a saját karakterét, ezek persze ilyen egyszerűbb bábok, de azért hát a bábkészítő műhely tervezői meg művészei segítenek összerakni ezt, tehát egyébként egy abszolút használható báb típus, amit aztán természetesen meg is mozgatunk, és akkor péntekre a tábor zárásra egy rövid kis előadással is készülünk, amíg abszolút a gyerekek írnak, rendeznek, játszanak a saját bábjaikkal, sőt a színházi előadás különböző posztjait is ők töltik be, tehát ők az ügyelők, ők a nézők, teressek, ők világosítják, tehát minden részét ki lehet próbálni egy kicsit a színháznak.
16: Fú, ez nagyon csodálatosan hangzik, nagyon-nagyon izgalmas, én mennék, hogyha beleférnék a korosztályba. Figyelj, hogyha egy gyerek hazajön a táborból, akkor amit a szülő legelőször kérdez, az nem az, hogy mit csináltál, kivel barátkoztál, milyen napod volt, hanem hogy milyen volt a kaja. Ugye ez az, ami a szülőket leginkább izgatja. Hát milyen a kaja?
17: Igen, erre szoktunk figyelni, tudom, hogy a gyerekek azért tudnak válogatni, én is ilyen gyerek voltam, úgyhogy magamból indultam ki. Figyelünk arra, hogy kapjanak minden nap nasit is, tehát hogy van gyümölcs, keks, sósropogtatni való, hogyha bárki napközben lenne az éhhalál szélén, akkor azonnal tudjunk valamit a kezébe adni.
16: Első segély.
17: Igen, igen, körülbelül. De ezen kívül minden nap a Kodálykörömbön van egy csodálatos étterem, ahova már visszavárnak minket, ezt már így mondhatom, és ott szoktunk ebédelni. Ott egyébként nagyon-nagyon kedves, akik ott dolgoznak, mindig előre egyeztetjük így a menüsort, és akkor direkt ilyen nagyon gyerekbarát kajákat vállalnak. Abszolút figyelnek az érzékenységekre is, tehát hogyha valakinek különleges étkezési módja van, az most is már felmerült, volt ilyen telefonom egy szülőtől, és abszolút meg tudtuk beszélni, hogy a gyerek nem fog ilyen halni, ugye. Ráadásul egyébként az ilyen visszatérő visszajelzés a gyerekektől, hogy nagyon tetszik nekik ez az étterem, ez egy nagyon szép hely, ez a Magház étterem.
16: Hoho! Na várjál, de hát akkor ezt mondjuk ki, hogy azért ez nem akármi, ez egy Andrássy úti palota, hát egy kis ilyen buddhista stichel, nem? Hiszen ez a Magnetbanknak a székháza voltak éppen.
17: Igen, én most egy kicsit őket is promóztuk, de nagyon jó élményeink vannak velük, tehát tényleg nem véletlen járunk vissza, és ők is mindig visszavárnak, úgyhogy ez is egy ilyen plusz egy program.
16: Nem, az tényleg egy szuper hely.
17: Igen.
16: Abszolút. Figyelj, a másik, amit akartam kérdezni, és aztán még belemegyünk a belső programokba, hogy ilyen szülői szemmel, hogy jó, de hát ott ül szegény gyerek egész nap a sötétben, miközben kincsüt a nap, és itt a nyár.
17: Azért erre szoktunk figyelni, a nap felét töltjük bent a színház tereiben. Egyébként például, amikor a bábokat készítjük, azt a művészbüfében csináljuk, ahol egyébként hatalmas ablakok vannak, légkondi, tehát hogy pont azért jobbak a látási viszonyok, meg ér minket nap, de egyébként amennyiben nem ez az ilyen 50 fokos borzasztó kánikula van, minden nap megyünk ki játszótérre, a Városligetbe, ugye szerencsére az Andrássy úthoz közel elég sok zöld övezet van, hogy szoktuk őket vinni. Nyilván, hogyha esetleg esős idő van, akkor arra is készülünk, de egyébként eddig lekopogom, még ezt mindig megúsztuk. Amikor pedig ugye túl nagy hőség van, akkor persze arra is figyelünk, hogy rosszul ne legyenek, illetve igyenek elég vizet.
16: Jó, Blanka, akkor mesélj egy kicsit a folyamatról. Mondtad, hogy a gyerekek maguk írják a történetet. Ez hogy néz ki, hogy az első napon, gondolom, egyrészt elkezdtek bábokat csinálni, másrészt elkezditek valahogy a történetet, nem tudom, gombolítani, és ez valamennyire így a Lázár Ervinen alapul, vagy attól teljesen független?
17: Nem teljesen független, kicsit azt mondanám inkább, hogy Lázár Ervin világa a játszóterünk, ugye azért neki van egy ilyen nagyon...
16: Univerzuma mondjuk ki.
17: Igen, ugye ez a tábor címe is, hogy Lázár Univerzum, ami már maga egy ilyen szójáték, ugye egyébként a Lázár Ervinnek ez egy ilyen számomra nagyon kedves különlegessége, hogy ő nagyon szeret játszani egyébként a nyelvvel, meg nagyon jó a humora, és elég lazán kapcsolódunk egyébként az ő műveihez, inkább ezt a hangulatot próbáljuk megrekreálni a gyerekek. Első nap egyébként még nem kezdünk bele a bábok készítésébe, a műhely munka az a második, harmadik nap, és akkor a negyedik, ötödik nap a próbai, illetve ugye a bemutató maga. Az első nap fókusz az főleg azon van, hogy azért így összemelegedjünk, megismerjék egymást a gyerekek, mégiscsak azért 20-22 gyerek.

0: mutatják magának, hogy az ő karakterük, akit másnap elkezdenek megalkodni, az városlakó legyen, erdőlakó legyen, állat legyen, emberi formája legyen, mi legyenek a fő tulajdonságai. Tehát egy karakterépítést kezdünk el, és akkor másnap ezt már csak meg kell rajzolni, és el kell kezdeni bábba önteni.
1: És miből készülnek a bábok, vagy hogyan?
0: Ez minden évben más, nem akarom még nagyon elszpoilerezni, hogy idén pontosan hogy fognak kinézni, de egyébként egy ilyen egyszerűbb búrakú típusú bábot tervezünk.
1: Azt fordítsuk le a hallgatók nyelvére.
0: Igen, a búrakú az egyébként egy ilyen japán mozgatási forma, lényegében egy emberre hasonlító báb, akinek van egy kis pálca a fejéből áll ki, egy ilyen kis fogó, és akkor asztali báb, tehát egy ilyen kis pici forma, amivel nagyon szép mozgásokat lehet csinálni. Egyébként a Belzsien és Dideki című előadásunkban búrakú bábok vannak, tehát hogyha valakit jobban érdekel ez a báptípus, akkor meg lehet nézni esetleg az előzetes.
1: Amúgy is meg érdemes megnézni az előadást, mert nagyon fantasztikus.
0: Igen. Hát azokat az anyagokat használjuk, amiket a bábműhelyben egyébként is használnak a bábokhoz, tehát hogy kiplifát például használunk, szivacsos anyagokat, nyilván arra hangolva, hogy azért ezek 7 és 13 közötti gyerekek, tehát semmi veszélyeset nem adunk a kezükbe. Amikor a bábkészítés van, akkor olyankor ott is van mindig velük egy műhelyes kolléga, illetve a csodás önkénteseink is vannak, meg ugye a táborvezetők, tehát hogy sok felnőtt ügyel arra, hogy mondjuk ilyen műhelyi baleset ne történjen, tehát minden, ami mondjuk olyan vágás vagy ragasztás, abban természetesen segítkezünk, hogy ne legyen baj.
1: Világos. Kikkel találkozhatnak a gyerekek? Mondtad, hogy műhelyes kolléga, meg önkéntesek, de hogy esetleg rendezővel, színésszel, az előadásnak valamelyik aktív közreműködőjével is, vagy itt inkább egy ilyen általános ismerkedés, ami a cél?
0: Nem, minden turnusnak van két vezetője, az egyik egy színházpedagógus, a másik pedig egy színész. Úgy néz ki most jelenleg, hogy az első héten a nagyok turnusát Végvári Viktória, aki a vezető színházpedagógusunk, illetve Hannus Zoltán vezetik, aki egyébként játszik is a Belzsien és Dideki-ben, ő a strufmester. A kicsik turnusában jó magam, Irma Blanka és Karádi Borbál a kolléganőm, aki egyébként a bábmozgató szakkörnek szintén a vezetője, tehát hogy vele egyébként évközben is találkoznak a kicsik hasonló helyzetekben. A második héten, ott pedig szintén még a nagyobbak számára van egy turnusunk, ott pedig szintén jó magam és Csarkó Bettina színművészünk, akik a srácokkal leszünk, illetve valóban a bábkészítő műhelynek a kollégái segítenek nekünk, meg csodás önkéntesek, akik gimnazistáktól elkezdve egyetemistákig, nézőteresek, tehát hogy ilyen nagyon lelkes srácok, akik jönnek és csatlakoznak hozzánk.
1: Na jó, és akkor még a záró előadásról mesélj egy kicsit, mert az elképesztően izgalmasan hangzik. Pláne, hogy mondtad, hogy nem csak a művészek, illetve a színművészek a gyerekek, hanem hát tényleg világosítók, ügyelők, stb. Ami bizonyos szempontból akár izgalmasabb is lehet, akár olyan gyerekeknek, akik esetleg visszahúzódóbbak, vagy nem akarnak annyira reflektorfénybe állni, inkább a reflektort irányítani. Szóval hogy kell ezt elképzelni?
0: Igen, mindig felajánljuk nekik, hogy lehet színészkedni is nem kötelező. Egyébként eddig minden gyerek szeretett volna, tehát még nem volt olyan, aki azt mondta, hogy mégse szeretne szerepelni, de ez mindig fel van nekik ajánlva, tehát nincs ilyen kényszer, hogy már pedig muszáj kiállni a reflektorfénybe, de olyan meg van beszélve, hogy ki az, aki kevesebbet szeretne, ki az, aki nagyobbat. Mindig egy olyan történetet adunk elő, ami róluk szól, az ő karaktereikről, általában megjelennek olyan közös kalandok, amik a hét során történtek velünk, tehát mondjuk első évben volt egy olyan, hogy mentünk busszal, és az egyik ajtó nem nyílt ki, és akkor ott szaladni kellett, hogy lejussunk a buszra, és ez valahogy visszakerült így az előadásba, mert ugye ez nagy kaland volt a gyerekeknek. Tehát, hogy ilyen általuk átélt dolgok dramatizálódnak lényegében. Persze ez egy ilyen rövidebb, játékosabb előadás, hát van másfél napunk bepróbálni, de egyébként hát nem sikerül szokott lenni.
1: Hát az biztos.
0: Az elmúlt években telt házzal játszunk, ugye jönnek szülők, nagyszülők ilyenkor. Igen, nagy a siker. És akkor valóban az van, hogy felosztjuk egymás között azokat a feladatokat, amik még egyébként egy színházi előadás körül vannak. Ez ugye egyrészt egy picit ilyen edukatív is, hogy akkor megismerjék a háttérmunkát is, rajzolnak ők maguk jegyet a szüleiknek, azt előtte lévő nap odaadják, akkor van egy gyerek, aki ott ül a szervezésen, és akkor megnézi, hogy mindent, tehát kiosztja a jegyeket, hogy minden rendben van-e, akkor gyerekek eltépik az ajtónál a jegyeket, segítenek, hogy hova kell ülni, megnyomják a csengőt, hogy nézőtérnyitás, és ezt is nagyon, sőt, ezt néha azt érzem, hogy jobban is élvezik, és mert ugye ez az a része a színháznak, amit félig látnak, de talán ez egy

0: picit rejtőzködőbb világ, igen. És ez nagyon izgalmas számukra.
1: De klassz. Figyelj, azt akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy a harmadik évet csináljátok, hogy igen. Látsz valami különbséget a generációk, mert ugye azért mindegyik, ugye bármennyire is viccesen hangzik, de azért ezek generációk, vagy évfolyamok, hogyha úgy tetszik. Tehát látsz-e valami különbséget közöttük? Ugye nagyon sok panasz éri ezt a korosztályt azzal kapcsolatban, hogy nem tud fókuszálni, figyelemzavaros, nagyon nehéz fönntartani az ő figyelmüket. Mi erről a véleményed, illetve mondom, látsz-e valami változást, vagy látsz-e valami irányt, vagy különbséget közöttük?
0: Én azt gondolom egyébként, hogy a gyerekek, azok mindig is gyerekek lesznek, és kíváncsiak, és mozogni akarnak, és fel akarják fedezni a világot. Ugye a nyári táboroknak van egy ilyen sajátossága, hogy egy hosszú végigtanult tanév után azért fáradtak a srácok. Igen. Meleg van, hirtelen kiszabadulunk, és akkor persze van egy ilyen igény, hogy nagyon-nagyon játszunk, és mozogjunk. Egyébként ugye pont a mi táboraink rögtön az évzáró után van, tehát hogy ami maximum nehézség az ez, hogy fáradtak, de közben pedig én kicsit mindig megélem azt a csodát, hogy elkezdünk, tényleg pedig egyébként egy fekete térben előveszünk bábokat, és gyújtunk egy olyan fényt, és hirtelen mindenki elkezd figyelni, és nagyon szépen dolgozni egyébként, tehát hogy azt, hogy össze tudunk rakni velük gyakorlatilag egy hét alatt, egy produkciót, az minden évben egy ilyen nagy meglepetés számomra, hogy azt a idén is sikerült. Úgyhogy én ilyen szempontból egyébként nagy különbséget nem érzékelek köztük. Az számomra nagyon öröm, hogy van olyan gyerek, aki harmadik éve jön vissza, úgyhogy picit látom őket így felnőni, tehát az elején még picike volt, most már kiskamasz, ilyen típusú változásokat látok, de hát ez meg szívmelengedő, hogy akkor ezek szerint ennyire jól érzi magát nálunk.
1: Nagyon klassz. Blanka, elszállt az időnk, mondjuk el a kötelező információkat, ugye június 8-ig lehet jelentkezni, igen. És hol, mit kell csinálni, hova kell írni. Gondolom, föl kell menni a Bábszínház oldalára, a Budapest Bábszínház oldalára, és ott megkeresni igen. A tábort, ugye ez az alapvetés.
0: Igen, úgy lehet a legkönnyebben megtalálni egyébként, hogy a honlapunknak a legtetején vannak ilyen kis fülek, és a mozgató című fület kell megkeresni, ugye a mozgató az a Bábszínháznak a színházpedagógiai programja, ehhez tartozik a tábor is, hogyha ezt a fület megnyitják az érdeklődők, akkor ott meg fogják találni a nyári tábornak az információit, ott van egy ilyen pontosabb leírás is, és kicsit olyan, mintha előadásra vennének jegyet, ugyanúgy a jegymester rendszerén keresztül tudják megvenni, az a helyzet, hogy már csak a második turnusra, június 29-én kezdődő turnusra van még egy-két helyünk, úgyhogy érdemes egyébként sietni, aki így későn kapcsol, mert egyébként tavaly is teltházas volt az összes táborunk, sőt még egy picit ilyen plusz egy-két főt még így tudtunk is fogadni. A második turnusban a 10-13 éveseket tudjuk fogadni, ilyen minimális mozgás van, hogyha mondjuk valaki már betöltötte a 9-et és közeledik a 10-hez, akkor ő is természetesen tud jönni. És akkor miután, és ez nagyon fontos, úgyhogy ezt érdemes elmondani, miután megvették a jegyet, egy regisztrációs link található itt a honlapon a tábor leírás alatt, azt nagyon fontos kitölteni, mert ugye azáltal tudjuk meg, hogy a gyerek hogyan étkezik, például milyen allergiája van, mit érdemes róla tudni, tehát a szervezésben nekünk ez nagy-nagy segítség.
1: Blanka, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, tehát Bábszínház nyári tábor, Budapest Bábszínház, érdemes fölmenni a honlapra és elolvasni a részleteket. Hilma Blanka színház pedagógusnak nagyon szépen köszönöm, szervusz!
0: Én köszönöm szépen!
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
3: Most mondom, vagy kérdezem,
2: mert itt az idő,
4: hogy kapcsolódjunk!
1: Kedves hallgatóink, van egy elképesztően izgalmas film a mozikban, egy új magyar film, az a címe, hogy Nem én vagyok, az angol címe az, hogy My Turn, nem véletlenül mondom ezt, mert bizonyos szempontból egy kicsit találóbb, és itt van a film producere a vonalban, Csényi Kati. Szia Kati, köszönöm szépen, hogy itt vagy, hogy rendelkezésünkre álltál.
5: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat, mi köszönjük.
1: Hát ugye nem akarok sokat spoilerezni, és nem is nagyon merek, de annyit el szabad árulni erről a filmről, hogy bár magyar film, de nem magyarul beszélő film, illetve hát elenyésző benne a magyar dialógoknak a száma, hiszen ez a Magyarországon élő kínaiak között játszódik, egész pontosan talán ott a kőbányai kínai, hát Chinatownnak nem nevezném, de inkább valamiféle vásárvárosnak, annak a bugyraiban, de ennél sokkal több ez. Ráadásul ugye a film első fél órájában hát csak a szemfülesek veszik észre, hogy ez Budapesten játszódik. Tehát én a 17 éves fiammal néztem meg, akinek meggyőződése volt, hogy egy hongkongi filmet nézünk, és tulajdonképpen lehetne az is. Ugye ennek a filmnek a rendezője Zhang Ge, aki egy Magyarországon élő kínai családból származó rendező, producer, és ő álmodta meg ezt az egész nagyon furcsa és nagyon különleges és nagyon-nagyon szép és megható történetet, te pedig mellé álltál, mint producer. Hogyan találkoztatok, és mivel győzött ő meg téged, hogy ebbe érdemes belefetszölni az energiát, és hát nyilván a pénzt is? Hát,
5: tulajdonképpen a családomhoz tartozik már. Mi hány éve várjál? Hát körülbelül 10 éve ismerkedtünk meg a család gyerekeink keresztül. Uh-huh. Így tagozódott be hozzánk, és elkezdett nálam dolgozni az én cégeimbe. Fotószakon végzett egyébként, és egy nagyon kreatív, nagyon, nagyon olvasott, nagyon szuper jó kreativitású fiú.
1: Ő már itt született Magyarországon?
5: Nem, Bécsben született, és 4 éves korától él. Aha. Magyarországon.
1: Jó, tehát magyarán nem Kínában született.
5: Nem. Igen. Nem. Egyébként most Kínában él, tehát azért sokat uh-huh. jár oda-vissza. És neki van egy korábbi filmje, a Menj Mirázs, az a címe. Igen. Az egy rövid film, aminek nagyon sok nemzetközi díja lett, és ez után, a produkció után ő megmutatta ezt a szkriptet, akkor még nem is volt forgatókönyv, még csak egy szinopszis volt, és én azonnal beleszerettem, és akkor nekiálltunk, ez nagyon régen volt, 4 éve.
1: Hát nem csoda, hogy beleszerettél, nem tudom, hogy spoilerezés nélkül mi az, amit el szabad mesélni a történetről a hallgatóknak.
5: Én azt gondolom, hogy a spoiler az annyira most én ezt nem érzem egy ilyen veszélyes dolognak ezzel a történettel kapcsolatban. Ez egy fantasy testvérdráma, így határozta meg a két író, a Cangi és a magai Mikik, ők ketten írták a forgatókönyvet, és ez a műfaj meghatározása. Szerintem el lehet mondani, igen, ez egy kínai család története, van benne egy testvérpár, nagyon különböző karakterűek.
1: Ugye Budapesten élnek, az apukának.
5: Élnek,
1: hát ilyen,
5: igen.
1: Hogy mondják ezt udvariasan? Tehát ez a
5: kereskedő.
1: Kínai ruhakereskedő, igen.
5: Igen, igen, és meghal a fiú, és elindul a lánytestért egy harc a két karakter között.
1: A lány testért, igen, ezt hangsúlyozném.
5: Igen. Tehát kibe járkálnak, van egy másik dimenzió is a filmben, és erről szól ez a film. Szerintem az, hogy mi lesz a vége, azt nem mondjuk el, de
1: nyilván.
5: Ennyit el lehet árulni. Nagyon izgalmas, semmihez sem hasonlítható.
1: Ez egészen biztos. Nem tudom, én azt gyanítottam valahol, hogy ebben talán vannak kínai népmesei elemek, de ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz.
5: Nem népmese, de hagyománybőrző és tisztelő, hiszen ezek a sámán szertartások, ezek a mai napig zajlanak itt Magyarországon.
1: Igen, hát van egy nagyon komoly sámán szertartás benne, tulajdonképpen egy ördögűzés.
5: Hát igen, kinek ki hogy nevezi, ez tök autentikus, annak minden részlete, ez a mai napig így folyik. Ők inkább démonokról beszélnek, vagy démonok szempontjából közelítik ezt meg, nem a létező meghalt családtagokkal, de hogy ez van. És az opera jelmezek is autentikusak, szóval erre nagyon figyeltünk.
1: Az meg igen, hát az úgy kiderült, igen.
5: Igen, meg hát ahol ők élnek, ahogyan élnek, ez is tök valóságos. Egyébként a Cangi építette a díszletet 5 hónapig.
1: Igen, ezt hallottam, konkrétan. Hogy saját kezüleg építette, és hogy aztán ott hónapokat is próbálta a színészekkel?
5: 12 hónapot, pontosan egy évet próbált, igen.
1: Na most azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy én nem gondoltam volna, hogy ők amatőrök, vérprofi színészeknek tűntek. Ugye Lee Chade, ő játssza Langot, a fiú testvért,
5: igen.
1: És Cui Sisi, ő játssza Sánsánt, a lány testvért, és kiderült, hogy a Richard, ő mi az ingatlan bizniszben van, a Sissi pedig azt hiszem Berlinben tanul irodalmat, bár igen. Állítólag a Kék Pelikánnak lány producere volt?
5: Igen, igen, ez mindig az eddig, amit mondtál.
1: Aha. Na jó, de akkor is teljesen megdöbbentő, tehát aki megnézi a filmet, az két olyan színészt lát, ami hát nem akármi. Egyébként a filmnek az egész, mind a színészi világa is egy kicsit, de a képi világa, és nem a távol kelet miatt, hanem egyszerűen a hangulatok, meg a színek, meg a beállítások miatt engem a Von Kar-wai világára emlékeztetett nagyon, nem tudom, hogy ezt az operatőr valamennyire így szem előtt tartotta el, vagy ez csak egy ilyen érzet?
5: Szerintem inkább csak egy érzet. Nagyon nehéz dolga volt Bántott Csabának, és szerintem csodálatosan lehozta Tábros Jannással karófogva. A történet mesélés, meg a ritmika inkább koreai vonal, de az, hogy Von Kar-wai, ezt nem tudom, erre még nem... Erre nem tudok válaszolni.
1: Jó, nyilván.
5: Ezt a Bántó Csabitól kéne megkérdezni, igen, hogy inspirálódott-e.
1: Uh-huh. Kati, azt tudom, illetve az úgy nagyjából kiderül a stáblistából, meg azt lehet sejteni, hogy nyilván minimális pénzetek volt erre, viszont valószínűleg volt egy olyan szakmai összefogás, hogy azt mondták a különböző, hát a hallgatók nyelvén mondom, lámpabérlő cégek, kamerabérlő cégek, különböző filmes cégek, hogy figyelj, Kati, segítünk. Nem tudom, hogy jól sejtem-e.
5: Igen, ez egy független film, ugye ezt elegánsan azokat a filmeket hívjuk így, amikre nincsen pénz. Ez a megfogalmazása. Próbálkoztunk az NFI-nél is, de hát elutasítottak minket, és aztán összeraktunk magánfinanszírozásból valamennyi pénzt, és igen, ahogy ezek a filmek születnek az elmúlt években, mellé áll a szakma. Tulajdonképpen ez történik. Mindenki adja, amit tud, mindenki jön iszonyú nyomottáron dolgozni. Nem vagyunk egyedül a magyar film érában, ez egy tulajdonképpen általános dolog, szerintem már nem is nagyon van olyan stábtag, aki az elmúlt években valahogyan nevet volna részt egy hasonló körülmények között készülő produkcióban.
1: Igen, ez valahol egyébként nagyon szép. Szomorú, de nagyon
5: szerintem
1: szép is.
5: És kontraproduktív volt egyébként az NFI-nek ez a... Tehát megfojtotta, hanem valahogy másképpen életre keltette, és összehúzta ezt a szakmát.
1: Összekovácsolta a szakmát. Igen,
5: igen,
1: kétségtelen. Ugye te vagy a Seed Filmsnek az alapítója, igen. A gyártócégnek. Én azért nagy fesztivál sikereket vizionálok, azt gondolom, hogy nem alaptalanul. Ugyanakkor azt a bemutató előtt szokták megfuttatni, mármint a filmeket nagy fesztiválokon. Hogy van ez most? Mi lesz ezzel a filmmel?
5: Próbálkoztunk fesztiválokkal, nem valahogy a shortlistnél tovább nem jutottunk egyelőre, nem...
1: Ez hogy lehet?
5: Nem tudom, nem szerették, most kezdenek el érdeklődni, de az A-kategóriás fesztiválok közül nagyon sokról visszapattantunk egyelőre, hát majd meglátjuk. A magyarországi bemutatóval még lehet azért variálni.
1: Uh-huh. Tehát ez nem kizáró magyarán.
5: Igen. Most azért van egy-két érdeklődés. Valahogy ez a moziba kerülés még minket is megtaláltak. Most van egy nagyon helyes görög ügynökünk, úgyhogy meglátjuk. Nagyon szeretnénk valahogy Ázsia felé, de hát ugye Kínában ez politikai nem annyira kívánatos, tehát az állami csatornákon ez nem fogja tudni átveregetni, verekedni magát.
1: Hát igen, tehát hogy van egy olyan sejtelmem.
5: Igen, alternatív megoldásokat. Én nagyon szeretném oda valahogy bejuttatni.
1: És miért nem az angol száz területek felé próbálkoztak?
5: Hát azzal is szépen lassan megyünk majd most előre. Kell egy külföldi forgalmazó is majd egy ponton. Most még adunk neki egy kis időt, hogy még néhány fesztivállal kapcsolatban. Ugye azt hiszem, hogy inkább azért olyan úgy európai piac van, így kifejezetten angol száz, az kevésbé, úgyhogy meglátjuk.
1: Hát nagyon-nagyon-nagyon megérném, mert azt gondolom, hogy egy egészen rendkívüli film, és egy egészen rendkívüli történet, és hát egy egészen rendkívüli közeg. Nem tudom, mennyire volt nehéz, gondolom, helyszínen forgattatok főleg, vagy nyilván stúdió helyszín, de azért nagyon sok minden játszódik effektíve Kőbányán.
5: A Ganz telepen kezdtük el a forgatást, oda volt az egész tervezve, ott van ez az üzlethelység, ami egy fél éves bérlet volt, és aztán az történt, itt volt egy csavar a történetben, hogy az első forgatási nap után kirúgtak minket a Ganzról.
1: Ó, oh.
5: Miért?
1: Mit csináltatok?
5: Az első jelenet, ez amikor a Lang női ruhába fut keresztül a piacon, és menekül. És akkor sajnos ez kiverte a biztosítékot, és nem is tudtunk külsőket forgatni. A belsőkből azért nem tudtak kidobni minket, mert az ugye magánterület,
1: aha.
5: De a Monorit Center vett át a stábot, akik iszonyú helyesek voltak, a Ganz az kevésbé volt aranyos, de a monorisok nagyon helyesek voltak. Viszont az teljesen más vizualitás, úgyhogy nagyon sok külső kimaradt a filmből, ami nekem nagyon fáj, nagyon sok leírós snittet nem tudtunk megcsinálni. Uh-huh. Úgyhogy így.
1: Hát jó, hát ezt mi nézők már soha nem fogjuk megtudni, de nekünk nem is hiányzik. Sőt, hát nem az, hogy hiányérzetet támad az embernek a film láttán, hanem valami... Hát inkább azt mondom a hallgatóknak, hogy nézzék meg a filmet, okvetlenül nézzék meg a filmet, mert elmúlt idők egyik legfantasztikusabb filmje, és hát nagyon, nagyon tanulságos és nagyon-nagyon szép történet.
5: Jaj, de jó, köszönöm, hogy így tetszik, nagyon boldogok vagyunk.
1: Kati, lejárt az időnk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Mi a következő mérföldkő? Most akkor az van, hogy megy a mozikban, nem tudom, 1-2-3-4-5-6-7-ig, és akkor elér valami nézőszámot, és akkor fölkerül majd a streaming platformokra? Vagy ezt még így nem
5: egyelőre
1: lehet
5: tudni? Nem, aha. Még megvárjuk, igen, hogy én azért bízom benne, hogy tovább kitart, mint pár hét. Én nagyon szeretném, hogyha nyár végéig így el tudnánk ezzel menni, mert ugye nehezebb nyáron nézőket generálni, mint télen. Meglátjuk. És aztán elindít. Hát én a külföldi forgalmazást arra szeretnék most koncentrálni, nem a streamingre, de nyilván az a pillanat is elérkezik, igen.
1: Világos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és a hallgatóknak meg mindenképpen azt mondom, hogy nézzék meg a filmet, My Turn, Nem én vagyok, minden moziban látható, azt hiszem, hogy minden főbb vagy minden nagyobb moziban látható.
5: Igen.
1: Csényi Kati producernek nagyon szépen köszönöm, szervusz!
5: Én is köszönöm. Szervusz!
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
3: Most mondom, vagy kérdezem.
2: Mert itt az idő,
4: hogy kapcsolódjunk!
1: Kedves hallgatóink, május 29-én és 30-án ismét megtelik élettel a Bartók Béla bulvár, újra itt az Eleven Tavasz, a Városi Kulturális Fesztivál, és ha erről van szó, ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Jáki Mónika, a Bartók Béla bulvár utca menedzsere és a civil szervezet elnök helyettese. Szia Móni, köszi, hogy rendelkezésünkre álltál.
6: Szia András, természetesen mindig is.
1: Az Eleven Tavasz hagyomány, de hát egyáltalán nem egy hagyományos rendezvény, hiszen nem felülről szerveződik.
6: Nem, bizony nem. Már 12 éve, hogy alulról szervezzük ezt a rendezvényt. Eleinte talán könnyebb is volt, mert bár kevesebben voltunk, de kisebb szabású rendezvény volt, és a térben is viszonylag koncentráltabb helyszínen vagy helyszíneken történt az esemény, rövidebb útszakaszon, de hát azóta kinőttük magunkat is, a szervezet is ugye most már 52 tagból áll, és egészen a Gellért tértől a Feneketlántóig van ez a hatósugár, ami az Eleven Tavasz programjait is érinti.
1: Pár szót azért mondjunk a hallgatóknak a civil szervezet történetéről, hát miért alakult ez, vagy miért alapult meg a Bartók Béla bulvár?
6: Egész egyszerűen azért, mert az itteni vállalkozók rájöttek arra, hogy saját hajuknál fogva kell kihúzni magukat abból a helyzetből, élethelyzetből, ami belekerültek azáltal, hogy az önkormányzat a 2010 környékén egy kulturális városközpont programmal megváltoztatta ennek az útnak, nem is azt mondom, hogy megváltoztatta, esélyt adott ennek az útnak arra, hogy megváltozzon. Beavatkozott a fizikális térben, és ezáltal sokkal vonzóbbá is vált, viszont nem tudott élettel megtelni még, hiszen ez a vállalkozókra várt, illetőleg azokra az emberek, akik erre a helyre ellátogatnak, szívesen jönnek felkeresni a kulturális szolgáltató helyszíneket, viszont ez váratott magára, és ennek meggyorsítása miatt, vagy ennek okán jött létre talán az egyesület, vagy elsődlegesen emiatt az volt a szándék, hogy becsábítsák az utcába a látogatókat, a programfogyasztókat, a kulturális vásárlókat. Akkor ennek még nem volt látható nyoma, ezért is kezdték el az események, rendezvények szervezését, mint egy jó marketing eszköz vagy fogás arra, hogy az emberek meghallják, meglássák azt, hogy mi történik itt, és milyen szolgáltatók vannak tulajdonképpen az utcában, és esetleg visszatérjenek az események közötti időszakban is, azaz a hétköznapokon az utcában, mint vásárló, vendég, fogyasztó.
1: Hát ez azt hiszem, hogy sikerült, mert elképesztő átalakuláson ment át az utcakép.
6: Egyértelműen, és én azt gondolom, hogy nagyon sok köszönhető az itt lévő vállalkozóknak, az egyesület munkájának, és természetesen mindazoknak, akik támogatják a munkánkat, hiszen azért non-profit szervezetként a működési költségeket kitermelve azért rendezvények megvalósítását egyedül önálló forrásból nem tudnánk, de szerencsére az önkormány, mind a fővárosi önkormányzat, mind pedig az Úrbudai önkormányzat felismerte annak jelentőségét, hogy itt van ez az egyesület, itt van ez a potenciál az utcában is, és hát az a tagokban is a lelkesedés, és a támogatásukkal meg tudjuk valósítani a rendezvényeinket, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a változás, ez nagyrészt így a tagoknak és az egyesületnek köszönhető, meg a támogatóknak. Ugyanakkor azt is megemlítem, hogy az a kezdeti 2010-ben, ami úgy említettem, változás vagy beavatkozás, az tovább folytatódott, hiszen a 202 sáv helyett ugye 201 sáv lett a Bartók Béla úton, és lett kerékpár sáv, ami azért lassította, és a forgalomnak egy részét azért visszaszorította a metró által is, és a gyalogos forgalom ezáltal megindult, tehát az utcakép, vagy a város szerkezetnek ez a szakasza, a város szerkezeten belül ez a szakasz egészen átalakult.
1: Ugye évi 3 rendezvényetek van az Eleven ősz, van egy karácsony körüli, advent körüli rendezvénysorozat, és van az Eleven tavasz. Miért gondoltátok, hogy kell 3 ilyen kiemelt, hát mini fesztivál, vagy utcaünnep, ha úgy tetszik?
6: Igazság szerint ugye ebből 2 az, ami a saját szervezésben és a saját kitalált brandünk szerint van, ez az Eleven tavasz és Eleven ősz. Eleinte egyébként csak az Eleven tavasz volt, csak úgy éreztük, hogy utána valahogy úgy leül a nyár utáni őszi lassú kezdés követően az utca, és hogy újra megtelhessen élettel így az évvége környékén kell még valami esemény, és akkor hozzá csaptuk a kis tesót, az Eleven őszt. Az advent az pedig igazából nem a mi úgymond saját ötletünként valósult meg a kezdetekben, hanem a BKK, tehát a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának van egy tagozata, akik a budapesti, sőt most már országos szinten foglalkoznak tematikus utcákkal, vagy kereskedő utcákkal, vagy bevásárló utcákkal, ha úgy tetszik, és az ő összefogásukban kezdődött egy Slow Christmas nevű eseménysorozat az utcák összefogásával, illetve az ő koordinálásukban, és ehhez csatlakoztunk. Mi, mint Bartók Béla Bulvár, és utána talán azt mondhatom, hogy egyedülállóként az összes tematikus utca közül a saját brandünk alatt ezt meg tudtuk valósítani, és a 4 hetet nem teljesen telibe töltjük programokkal, szóval, hogy ez is így kinőtte magát, és az is egy viszonylag közkedvelt és népszerű eseményünké vált.
1: Ha már programokról van szó, ahogy említettem, május 29-30, eleven tavasz, ki tudsz emelni egy-két highlightot? Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz, hiszen elképesztő mennyiségű zenekar, workshop, gasztró, kórus, nem is tudom, hogy miféle és mennyiféle esemény lesz, meg gyerekprogramok főleg, de azért van-e egy-kettő, amit így megemlítenél? Kedvcsinálónak.
6: Őszinte leszek, nagyon sok kedvencem van a zenében is, meg hát visszatérő workshop programok is vannak nálunk. Két központi téren zajlik a kültéren az esemény, az a Gárdonyi tér és a Gellért tér. Gellért téren szombaton kizárólag zenei programok fogják megtölteni a teret. 11-től egészen este 10-ig lesznek zenei programok. Lesz nagy zenekar, tehát hogy fúvósokból álló 14 tagú Coda Nostra zenekar fog zenélni nekünk. Este pedig záródik egy fiatalos, a Sixties nevű együttesnek a programjával, hát és közte is nagyon sokféle fajta zenei műfajt fognak a látogatók majd meghallgatni. A Gellért téren, vagy a Gárdonyi téren, bocsánat, mindkét nap lesznek zenei programok. Pénteken egészen délutántól estig, és szombaton pedig ilyen kora délutántól, de nem késő estig lesznek programok. Azért tudjuk, hogy a Gárdonyi tér és a Gellért tér között az a különbség, nem csak arculatban, hogy a Gárdonyi tér ugye egy lakó hely, beszorított közösségi tér. Egyébként ez régen nem is egy tér volt, hanem egy nagyon pici átforduló sávos útszakasza a Bartóknak, innen lehetett visszafordulni vagy megfordulni, tehát a tér, mint kialakított közösségi tér, ez 2010 óta létezik, és azóta mi szeretettel és közkedvelten töltjük meg élettel ezen alkalmakkor, és a Gárdonyi tér lesz, ahol a workshopjaink is zajlanak kültéren, természetesen a általán említett 52 tag helyszínek, nem azt mondom, hogy mindegyikén, de mondjuk kétharmad részén szintén lesznek programok, kivéve a zenei programok, mert azok kültéren valósulnak meg, de a workshopok közül lesznek festészettel kapcsolatosak, sejem festéssel és portréfestéssel, gyöngyfűzéstől, hát egészen fantasztikus nemezelésig, úgyhogy azt gondolom, hogy a családos programokból is lesz sok, és hát kiállításaink is lesznek, nem csak beltéren, hanem kültéren is lesznek installációink, most a Móri Zsigmond körtér környékén is fognak nagyon izgalmas kültéri installációval találkozni, akik arra járnak. A Gárdonyi téren is, szóval felbukkan majd a térben egy olyan kiállítás, ami hát nem beltéren zajlik, hanem kültéren installációk formájában lehet majd őket szemügyre venni, úgymond.
1: Gasztró, enni, innivaló?
6: Hát gasztró helyeink azért jócskán vannak a térben, úgyhogy ők a sajátos kínálattal is, de általuk megszokott hétköznapi, illetve hétvégi kínálattal fognak majd kedveskedni és várni minden látogatót.
1: Nagyon izgalmasan hangzik. Móni, köszi, hogy itt voltál, tehát eleven tavasz a Bartók Béla úton, május 29-30. Én mindenképpen menni fogok, és erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is, mert ez tényleg egy kihagyhatatlan esemény. Jáki Mónikának, a Bartók Béla Bulvár civil szervezet elnök helyettesének és a Bartók Béla út utcamenedzserének. Nagyon szépen köszönöm. Szerbusz, további szép napot.
6: Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
2: És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: 94.2 Trend FM
0: műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
4: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
5: www.citytaxi.hu
6: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
7: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadag útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz terelve jár, az Etele út, Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz Zsigmond körtér felé. Baleset történt az Erzsébet hídon Buda felé a buszsávban a Pesti híd fő után. A Tétényi út, Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsórakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Kovács Botont, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jó estét kívánok, 6 óra van a mikrofonnál, Kecső Rihárd. Oroszország következményekkel fenyegeti Örményországot az uniós csatlakozási törekvések miatt. Az orosz külügyi szóvivő szerint Moszkva jelezte Jerevánnak, hogy felmondja a kedvezményes gáz és olajszállításokról szóló megállapodást. A Kreml szerint Örményországnak döntenie kell az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió között. Vlagyimir Putyin korábban már népszavazást is javasolt a hovatartozás kérdéséről. Nikol Pasinyán örmény miniszterelnök szerint egy esetleges kilépés az Eurázsiai Szövetségből nem hirtelen, hanem tervszerűen történne. Vasárnapig jelenthetik be a fagykárokat a gazdálkodók idehaza. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok ezt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaroment ugyanis felülvizsgálja az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. A cél, hogy a helyi mikroklimatikus viszonyokat pontosabban vegyék figyelembe. A bejelentéseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén lehet megtenni. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja az új külügyi vezetés. Velkei György László szerint Szijjártó Péter minisztersége alatt mintegy 1500 diplomata útlevelet adtak ki egyedi miniszteri döntéssel. Az államtitkár azt mondta, ezek között sportklubokhoz, politikusokhoz, családtagokhoz és külföldi személyekhez köthető esetek is voltak. A kormány szerint ez nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. Szondi Vanda kormány szóvivő közölte, Orbán Anita külügyminiszter 943 nem automatikusan járó diplomata útlevél visszavonását javasolja. Július 4-én tartják Szlovákia történetének 10. népszavazását. A szlovák kormány szerdán jóváhagyta a referendum előkészületi menetrendjét. A választók két kérdésről dönthetnek. Megszüntetnék-e a volt kormányfők élethosszígjáró juttatását, illetve visszaállítanák-e a korábban megszüntetett különleges ügyészséget. Egy harmadik, a választási időszak lerövidítésére vonatkozó kérdés lekerült a listáról, mert alkotmányellenesnek minősítették. Szlovákiában eddig csak egy népszavazás volt érvényes, a 2003-as Európai Uniós csatlakozásról szóló referendum. Tovább nőtt a Budapest Airport utas és áruforgalma áprilisban. A repülőtér több mint 1.675.000 utast kezelt, ami 7%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az első négy hónapban már több mint 6 millió utas fordult meg a légikikötőben. A kargó üzletág ennél is erősebben bővült, áprilisban 17,5%-kal több árut kezeltek, mint tavaly ilyenkor. A Budapest Airport a nyári szezonban újabb utasszám növekedésre számít, a hónap végén pedig a budapesti BL döntő is jelentősen növelheti a forgalmat. A Klebersberg központ működését és a tankerületi központokat is átvizsgálja majd az oktatási miniszter. Erről is szó volt a kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Helyreállítják a kollektív jogokat is az ágazatban, emellett a sztrájk szabályok megszüntetését is előkészítik. A kormány szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a rászorulóknak, de ez nem mindenkinek jár majd. A rászorulók köréről az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter és a szociális és családügyi miniszter közösen dönt majd.
0: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével erősödtek. A MOL 1,8%-ot csökkent 3.750 forintra. Az OTP 8%-kal emelkedett 40.810 forintra. A Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton, a Magyar Telekom pedig 3%-os erősödéssel 2.600 forinton zárt. Európában vegyes volt a zárás, legalábbis egyedül Milánó zárt mínuszban 0,5%-kal. A londoni FTSE és a frankfurti DAX index egyaránt 1%-ot, a párizsi CAC 4%-ot, a madridi IBEX pedig 0,5%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
9: Északnyugat felől gomoly felhők képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati északi szél. A záporokat, zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Késő estére a hőmérséklet 18 és 26 fok közé hűl le. Holnap hajnalban záporok és a zivatarok lecsengenek, és az éjszaka második felében már nagyrészt derült, száraz idő várható. A minimum hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között várható. Napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ebben a műsorban én úgy tervezem, hogy a főbb témáinkhoz kapcsolódóan majd könyvekről is szó esik. Mivel az egyik legfontosabb kérdés, hogy a mesterséges intelligencia miként hat az emberi kreativitásra, illetve hogy valaha lehet-e olyan kreatív az AI, mint az ember, ezért azt gondoltam, nem hagyhatjuk ki az alapokat. Biztosan nagyon sok hallgatónak ismerős lesz az, amiről beszélgetünk a mai vendégemmel, de szerintem lesznek, akik számára sok új információ hangzik majd el. A mai adáshoz az AI a mindennapokban című könyvet vettem alapul, és az egyik szerzőt hívtam meg, ő Klaus Melinda, közösségi média specialista és marketing szakember, aki folyamatosan foglalkozik a digitális trendekkel. A könyvet azzal a biztatással indítják, hogy a te dolgod nem az, hogy félj az AI-tól, hanem hogy te legyél a főnöke. De mindabból, amit leírtak, kiderül, hogy ehhez bizony jó sokat kell tanulni. Ezért is kezdem azzal az interjút most, hogy valójában tájékoztatásként tanácsként vagy figyelmeztetésként írták meg ezt a könyvet?
11: Nagyon jó a kérdés. Én úgy szeretek mindig könyvet írni, hogy benne van a negatív oldal, és benne vannak a veszélyek a lehetőségek mellett. Nagyon fontos, hogy az emberek sajnos a veszélyeket csak akkor veszik észre, amikor már megtörtént a baj. Tehát maga a könyvet úgy kell megírni, én azt vettem észre, és ez szörnyű kimondani egyébként, és fájó kimondani, hogy eladható legyen, hogy a pozitívumokra, a lehetőségekre, azokra fókuszálunk, hogy hogyan tudsz több pénzt keresni, egyszerűsíteni az életedet, rugalmasabbá tenni, stb. Stb. És mellékesen azért oda finoman becsúsztatjuk ezt is, hogy de hogy csináld, meddig vannak a lehetőségek, honnan kezdődnek a veszélyek, hogy legyél okos, hogy ne add át a döntési lehetőséget mindenben az AI-nak, tehát hogy sok összetevője van ennek.
10: Azért majdnem minden fejezetnél ott van a kockázat, tehát hogyha összességében nézzük, hogyha az ember az életét rábízza a mesterséges intelligenciára, akkor nagyon torz világképe lehet, és nagyon megváltozhat a személyisége is, nem? Már csak hogyha azt nézzük, hogy nagyon sokan valamiféle ilyen érzelmi kapcsolatot alakítanak ki az AI-jal, ami igen, számomra teljesen megdöbbentő volt. Én olvastam erről cikkeket, de ezt nem hittem, hogy ez ennyire komoly.
11: Igen. Hát alapvetően a legnagyobb probléma ott van, hogy az AI az mintatanulással tanul, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent, hogy nem az egész internetet pásztázza át, hanem a leggyakrabban használt dolgokat. És ugye miket használunk, amit mostanában használunk, tehát a 10 évvel ezelőtti adat az nem adat számára, mert azt nem használjuk mostanában. És pont emiatt az életnek egy bizonyos szeletét mutatja meg. És amikor valaki elkezd ráfüggni, hogy személyes dolgokat megoszt és támogató közekként veszi igénybe az AI-t, akkor pontosan ebből a mintatanulásból kifolyólag nem is fog vele vitatkozni, nem is fogja a teljes valóságot megmutatni, hanem pont amiatt, hogy hosszú távon használja valaki a felületet, emiatt elsőre támogatólag, legalábbis úgy tűnik, hogy támogatólag lép fel, de pont abban van a kutya elásva, hogy ez a támogatás igazándiból csak időhúzás, hogy velünk ért egyet, mert hogyha ellent mondana, akkor azt mondjuk, hogy hát veled nem beszélgetek tovább, mint egy átlag emberrel is, mert hogy a vita kultúra közben ugye eltűnt szinte az emberiségből, és emiatt egyre támogatóbb lesz akár a hülyeségünkben is, vagy akár a önsorsrontásban, akár öngyilkosságra, rábeszélésben, mert sajnos erre is volt példa, és ami a legrosszabb, hogy most már ugye plusz kérdéseket is feltesz, ami első körben jó, mert mélyíti az információt, szélesebbé teszi látszólag, de pont ezzel oda is köt minket, hogy na még kérdez. És hogyha nincs ott a tudatos figyelem, hogy igazándiból ezek a kérdések már egy idő után nem mélyítik az információt, hanem majdnem ilyen körkörös lesz a válaszadás, akkor az ember nem veszi észre, hogy elment a napja is ezekkel a beszélgetésekkel, illetve, hogy egyre többször rábízza magát az AI-ra, mert hogy az önbizalmát nagyon szépen elkezdi leépíteni, hogy mindent az AI-tól kérdez meg. A legapróbb dolgokban is megkérdezi, és ugye mivel a következő kérdést is érdekesnek gondolja a felhasználó, emiatt azt is igénybe veszi, és egyre több olyan apróságban is már rákérdez dolgokra, amit egyébként önkéntesen, régebben, akár fél évvel ezelőtt még magától el tudott volna dönteni.
10: Ugye minden fejezetnél van feladat, vagy javaslat, hogy próbáld ki ezt, próbáld ki azt, adj egy ilyen promptot, és akkor nézd meg, hogy mit válaszol. Ez miben segít? Tehát akár a kockázatok fölmérésében, vagy realizálásában is.
11: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a prompt javaslatokat úgy írtuk meg, hogy vannak benne olyan promptok, amik tényleg a gyakorlati életben használható dolgok, hogy feladatot, életet egyszerűsítsünk, munkarutin, kreativitás sarkaljunk, stb. De nagyon fontos az, hogy felismerjük az AI-nak a korlátait. Tehát direkt vannak benne például olyan feladatok, hogy ismerjük fel, hogy a ChatGPT miben jó, a Gemini miben jó, és akkor ugyanazt a promptot, hogyha megcsináltatjuk egyikkel másikkal, melyik miben erős, miben halucinál például az egyik, miben a másik mond hamisabb információkat. Tehát, hogy ezeket a különbségeket és a határokat is meg tudjuk nézni az eszközök esetében, hiszen ezzel tudjuk magunkat védeni, hogy nem minden döntésünket adjuk át az AI-nak, mert hogy felismerjük ezáltal, hogy hát azért nem tökéletes egyik szoftver sem.
10: Én gondoltam, hogy megkérdezlek mindenképpen, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy fölismerjük. Mert hogy ez borzasztóan kényelmes, és nagyon csábító, és nagyon biztonságosnak is tűnik. Főleg ebben az irdatlan mennyiségű impulzusban, ami így ránk ömlik a netről, akár az internetről, vagy a social felületekről. Szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember megtanulja ezt így korrekt módon használni?
11: Szerintem alapvetően a döntés. Tehát az, hogy hiába ad valamilyen választ az AI, a 100%-ban soha nem fogadjuk el. Egyik legfontosabb kérdés, bármilyen választ kapunk, kérdezzünk vissza, hogy de biztosan? Ugyanis az AI pont, amiatt, hogy úgy van beprogramozva, hogy először nekünk ad igazat, erre a kérdésre, hogy de biztosan, nagyon gyakran pont a kontraválasz fogja megadni, hogy jaj, igen, igazad van, mert hogy ez. És akkor pont az ellentétes oldalt mutatja meg. Na és onnantól van az, hogy akkor elgondolkodhatunk, hogy akkor az első válasza, vagy a második válasza volt igaz, vagy ne agyisten egyik sem, mert valahol középen van az igazi megoldás. És ez a fontos, mert sajnos már most tapasztalható egyébként vállalatvezetők, cégvezetők esetében, hogy nagyon sok munkát az AI-ra bíznak, nem csak social media posztok írását, képek készítését, hanem már többször találkoztam sajnos azzal a jelenséggel, hogy az ügyvezetést és a vállalat irányítási dolgokat is az AI-ra bízza, és hiába mondja a szakértő, hogy hát ez a gyakorlatban nem így van, hát nem az AI meg a ChatGPT ezt mondta, akkor már pedig ebbe az irányba megyünk. És sajnos a statisztikák egyre romlanak ezeknél az oldalaknál, ezeknél a cégeknél, pont a mintatanulás miatt, mert hogy megint csak ugye nem a teljes világot szedi be információként a rendszer, hanem a leggyakrabban használ dolgokat. Csak hogy a social media felületek, az online felületek a friss tartalmakat szeretik. Na most, hogyha a leggyakrabban ismételt elemek jönnek vissza egy létrehozott social media posztban, egy képben, bármilyen egyéb tartalomban, vagy egy döntésben, akkor az nem friss tartalom lesz, nem újdonság lesz a világnak, a társadalomnak, stb., hanem egy megismételt tartalom, tehát kvázi önmagától építi le a saját tartalmait, felületeit, eléréseit. És ezt még nem veszik észre sajnos, pedig aki már akár kezdetektől, vagy akár 2-3 éve használja az AI eszközöket, az már most látja, hogy ugyanazok az elemek köszönnek vissza képekben, szövegírásokban. Tehát nagyon-nagyon látszik, hogy ki az, aki tisztán AI-jal dolgozik, és ki az, aki hozzárakja a saját gógyiját.
10: Tehát most azt mondod, hogy mondjuk az üzleti szférában van, aki a cége kapcsán stratégiai kérdésekben is az AI-ra bízza a döntést,
11: bizony,
10: vagy javaslatot kér, és aztán ezt elfogadja.
11: Igen, ott tehát már ez a folyamat, hogy nekünk is ugye ügynökségünk van, és több megbízó is visszamondta 6-8 éves együttműködéseket, mert az AI az mindent tud, és megoldja a dolgokat. És hát hiába mondjuk neki, hogy halucinál az AI, nézzél utána, kéri a forrásokat, kérdez vissza, jól promptoljál, tehát a promptolásnak a technikáját is, a parancsadás technikáját is ugye meg kell tanulni. Ezek ha nem történnek meg, akkor egy olyan eszközt kapunk, én így nevezem az AI eszközöket, mint egy lelkes gyakornok. Tehát, hogy ismer mindenki olyat, aki ilyen hiperlelkes valaki, de aztán nincsen meg a szaktudása, a stratégiai szemlélete, hogy miből mi lesz a következménye, hogy reagál rá a piac, és ezek mind-mind sajnos tönkre teszik a dolgokat.
10: Mondjuk most, hogyha azt nézem, hogy bevezessünk-e egy új terméket, egy vállalat esetében ez a kérdés, akkor biztos, hogy nagyobb a merítés, ahonnan információt szerezhet a mesterséges intelligencia segítségével, piackutatás, stb. Uh-huh. Tehát biztos, hogy rengeteg adathoz hozzájuthat.
11: Igen, abban az esetben tud rengeteg adathoz hozzájutni, hogyha például a mélykutatást használunk, és megfelelően promptoljuk, hogy én ez a szerepkörben vagyok, ilyen végeredményt szeretnék, ez a célpiacom, ezek a bemeneti adatok, ezek a termékeimről az információk, mert ha csak azt adom, hogy gyűjtsd össze az ablak vagy a nyílászárónak a jellemzőit a piacon, akkor nem azt fogja, hogy tényleges kutatást csinál, hanem ugye a mintatanulás miatt, illetve az AI modellek nem választ keresnek elsődlegesen az interneten, hanem a leggyakrabban használt szavakat illesztik egymás után. Tehát, hogy ez nem egy tényleges válasz, hanem ez egy olyan válasz, amit mi hallani szeretnénk, mert hogy ezeket a szavakat rengetegszer használjuk. Mondjuk egy egyszerű példát. Populáris lesz a téma, AI zenéket is írok, és ott például megfigyeltem, hogy például az egyik Quimby dalban van, hogy Párizsból SMS. És például az AI a mintatanulás miatt nagyon gyakran azt énekli helyette, hogy Párizsból SMS. Mert hogy ugye SMS-t ki hány éve mondta ki a száján? Ki mikor írta le utoljára? Hát szerintem már 10 éve, vagy még régebben. Az SMS, mint szervezeti működési szabályzat, viszont ott van mai napig honlapokon, használjuk, vállalatok készítik, tehát tanulják az egyetemisták, tehát az SMS szó egy gyakran használt kifejezés. És pont emiatt ugye teljesen más a kohézió. Vagy például a Analóg Balaton dalszövegébe jöttem Barcelona, és akkor ezt nem úgy énekli, hogy jöttem Barcelona, hanem jöttem Barcelonába, mert ugye a logika szerint jöttem valahova, de megjöttem Barcelona. Uh-huh. Tehát, hogy ott teljesen más a kohézió. És emiatt ugye nem tökéletesek ezek a válaszok, és ilyen apró nüansznyi dolgoknál elsőre észre se vesszük, mert hogyha nincsen olyan mély szövegértésünk, vagy ismeretünk, vagy nem gyakran használt dolgokhoz kérjük a segítségét, amire nincsen rálátásunk, akkor nagyon könnyen elhisszük, mert ugye maga biztosan állítja a válaszait az AI.
12: Jó, és ugye a zenét említed, mert ugye ennek a műsornak az a mottója, hogy talán az emberi kreativitás kontra mesterséges intelligencia viszonylatban azért még mindig az emberi kreativitás lesz a vezető, vagy az irányadó. Én ebben bízom, aztán minden kutató elmondja a véleményét, és minden vendégem itt a műsorban, aki szerepel, úgyhogy tőled is megkérdezném, akár zene, akár, hogyha a marketinget nézzük, ugye a képek készítése, vagy nem tudom, számos olyan kreatív terület van ma a különböző szakmákban, amiben használnak AI, de te hogyan látod, mit produkál mesterséges intelligencia, és elsorvasztja az emberi kreativitást vajon?
11: Én azt gondolom, hogy az emberi kreativitásnak adhat egy löketet, hogyha okosak vagyunk, mert például a könyvírásánál is észrevettem, hogy az AI a mindennapokban könyvnek megvolt már kb. A 90%-a, és feltöltöttem, hogy mondom, mi hiányzik ebből. És nagyon érdekes dologként ő észrevette azt, hogy az idősek, a szeniorok és az AI használat nincsen benne. És mondom, hát tényleg, hát az édesapám is használja. Tehát, hogy ha okosan használjuk, megfelelő bemeneti adatok, megfelelő parancsokat adunk neki, akkor tud olyan ötleteket adni, ami tényleg kézzelfogható, segítő. És itt van az, hogy ezeket az ötleteket ugye elő kell szűrni, mert közben azért ad olyan idióta ötleteket is, akár könyvcímek kapcsán is, hogy az ember így fogja a fejét, hogy ezt most hogy sikerült kisilabizálni, meg olyan adatokat, ami teljesen hamis. Egyébként én vagyok a Nox énekesnője, aki nem tudná az AI szerint. Most már egyébként betanítottuk, most már picit más mond, de kezdetben még az voltam. Szóval rengeteg olyan hamis adatot rak össze. Tehát én azt gondolom, hogy ha okosan használjuk, a kreativitást fel tudja javítani, mert például zeneírásban is nagyon szépen le lehet tesztelni.

0: szoftveres tudás. Amikor AI-jal csináltatunk mindent zeneírásban, vagy akár szövegírásban, vagy képekben, akkor ott van benne sajnos ez az alapszabály, hogy ugye nagyon okosan rakja bele a hibákat, az elemeket, mert például attól lesz emberi egy dolog, hogy vannak benne apró hibák. És az AI most már ezt is kezdi megtanulni, hogy belerak olyan kis nüansznyi apróságokat, amivel az ember arra jöhet rá, hogy na hát ezt lehet, hogy mégis ember csinálta. Tehát, hogy miközben fejlődik az AI, egyre jobb képeket ad, rájöttek arra is, hogy az emberi tényező miatt egy icipici hibát bele is kell csempészni mégis a tartalmakba.
1: Hogy hihetőbb legyen?
0: Igen, uh-huh. Igen. Tehát, hogy például, amikor ugye a fotózás is fejlődött, és ezek a retusálások elindultak nagy mértékben, akkor is ugye az, hogyha valaki túl retusálta a képet, arról rögtön mindenki látta, hogy na hát ez művi, akkor ez nem így néz ki. És amikor valaki elkezdett visszavenni ebből a retusból, hogy valódi is legyen, de azért szépítek is rajta, na az volt az ideális állapot. És szerintem körülbelül az AI használata is ilyesmi, hogy el lehet menni a végletekig, de abból vegyünk vissza, hogy hozzuk vissza az emberi tudást, döntést, és a végső szót ne az AI mondja, mert hogy mindig lehet azt finomítani és finom hangolni, akár célcsoportra, akár helyzetre, helyszínre, bármilyen egyéb dologra.
1: Sok fontos fejezet van a könyvetekben, de például a detektálás az egy nagyon érdekes információ lehet szerintem sok mindenkinek, hogy a parafrazeálás, a prompt engineering és a digitális vízjelek részben megmutatjátok, hogy egyébként hogyan lehet tetten érni lényegében igen. az AI-t. Mesélsz ezekről?
0: Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos, ugye egyetemi szakdolgozatok, beadandók esetén előszeretettel használják a diákok is, és emiatt ugye nagyon fontos az, hogy hát ne rögtön kapjon valaki egy jelest, vagy egy diplomát arra, hogy összeeszkábál dolgokat. Én ilyenkor azt szoktam mindig a dolgozatra írni, hogy 2 pont, mert a promptot legalább eltalálta. Ha formázta is, akkor további pontokat kaphat, de hogy igazándiból az a lényeg, hogy pont ezek miatt, az egyediségek miatt, hogyha valaki rendszeresen használja, pikpak felismeri azt, hogy AI készítette. Egyébként vannak már AI humanizáló programok is, tehát, hogy erre is rájöttek, hogy pont az a pici hiba, ami emberré tesz minket, ezt a gépek is meg tudják csinálni.
1: Vagy a szóhasználat akár, mert ugye az is lehet sematikusabb szóhasználat az AI esetében. Pont néztem munkalehetőségeket, és nagyon sok ilyen ajánlat van, hogy segíts az AI-nak minél emberibb módon megtanulni beszélni, és akkor ezeket kell javítani.
0: Igen. Hát ugye a betanítás is ugye általunk történik, aztán most már ugye elért egy szintet az AI, amikor már nagyon sok bemeneti adat van, innentől ugye fizetősek a szoftverek, nyilván egy-kettő beeltetőkört azért engednek, de hogy a legtöbb áttért a fizetős verzióra, mert hogy eljutottunk addig a határig, hogy megvan a függőségünk, mert hogy nagyon sok tényezőt vele készítetünk el, egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabbnak tartjuk, megvan neki a bemeneti adat, és ezáltal ugye már a fizetés irányába tud minket terelni. Na és innen van az, hogy amikor például új AI modellek bejönnek, akkor a betanított modelleknél sajnos előfordulhat az a hiba, hogy nem viszi tovább az új modell a betanítási adatokat, és ilyenkor van egy gyász feldolgozás, és ez tényleg nem vicc, mert hogy még szakmai csoportokban is, amikor a ChatGPT egyik verziója nem vitte tovább a betanított modelleket, konkrétan olyan érzést keltett még a szakértőkben is, hogy hát egy barátjukat veszítették el, egy munkatársukat, aki már megértette őt. Ugye nem minden esetben beszélünk itt személyi adatokról, hanem inkább szakmai segítségről, de hogy nulláról újra fel kell építeni valakit, most ebben az esetben valamit, ugye, és meg kell tanítani őt nulláról, hogy én milyen válaszokat szeretnék, milyen szakmám van, milyen kimeneti adatokat szeretnék, és amikor már vannak személyes adatok is mindemellett, akkor ugye még fájdalmasabb az, hogy elveszítjük ezt a barátot, tehát innentől meg nagyon-nagyon vezérelhetővé válik az ember, hiszen nem csak ott van az, hogy az önbizalmunkat is leépíti, nem csak az, hogy ott van a társunk, hanem ott van az is, hogy egész egyszerűen mindent rábíztam, a titkaimat is. És ugye a fő probléma ott van, hogy szintén nagyon sokan nem tudják, hogy ezek a bevitt adatok, ezek kutathatóak, tehát a legtöbb felület ugye úgy fejlődik, hogy nézik azt, hogy ki mit beszélgetett az AI-jal, mi vitte tovább a beszélgetést, és ugye ezek fel

0: felhőben lementésre kerülnek. Tehát onnantól pedig már csak egy lépés, hogy feltörjék ezt a beszélgetés fonalat, zsarolhatóvá tegyenek minket, és azt gondolom, hogy ennek a legvészesebb része az ágensek, ugye amikor már ügynököket is bekapcsolunk az ügybe, amikor már konkrét feladatokat hajtanak végre, hogy helyettünk e-mailt írnak, megrendelnek repjegyet, megvásárolnak dolgokat, kielemzik a hirdetési fiókunkat, és ilyenkor ugye hozzáférést adunk a Gmailhez, Facebookhoz, akár a repjegyvásárlós oldalunkhoz, vagy ne agyisten a bankkártyánkhoz. És ugye itt nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy az ügynök az milyen fajta biztonsági rendszerrel rendelkezik. Mert nagyon jó dolog az AI fejlesztés, de amikor nincsen mögötte ez a biztonsági háttér, amivel az adatainkat 100%-os biztonság, hát 100%-os biztonság nincsen az online térben, de hogy legalább egy 99%-os biztonságba tudhassuk, akkor az nagyon kellemetlen. Én emiatt azt szoktam javasolni, hogy lehetőség szerint olyan ágenseket használjunk napjainkban, ami nél van önmagába is online fizetési lehetőség. Tehát nem becsatlakoztatva a bankkártyánkat, hanem már úgy van lefejlesztve, tehát például egy Google Pay. Ugye ott van egy bankkártya, az eltárolja az adatainkat, és ott azért már ez megtörtént, az a biztonsági fejlesztés része. Egy most kijövő AI hiába ígér nekünk ágens funkciókban mindenféle szuper jó funkciót, az, hogy hozzáféréseket adunk különböző fiókokhoz, az sajnos magával vonhatja azt, hogy egy adathalász ezen az ágensen keresztül be tud jutni a Facebook fiókunkba, a hirdetési fiókunkba, a bankkártyánkra, bármi egyébbe.
1: Klausz Melinda, közösségi média szakértő, marketing szakember a vendégem, vele beszélgetünk az AI a mindennapokban, gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című könyvükről. Fontos témánál hagytuk most abba, néhány perc és visszajövünk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, 7:30 van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A közlekedési és beruházási miniszter péntekre várja a MÁV vezetőitől a leasingelt mozdonyok állapotáról és karbantartásáról szóló jelentést, azt követően, hogy egy bérelt 27 éves Alstom Astrid típusú mozdony kigyulladt a kelenföldi vasútállomáson hétfőn. A miniszter kezdeményezte az utastájékoztatási rendszer átfogó megújítását is. Mindenről Vitézi Dávidot hallják.
2: Átnézzük az összes igazán nagyforgalmú csomóponti állomást, ahol a legnagyobb baj lehet abból, hogyha nincs jó utastájékoztatás, ahol több vonal találkozik, ahol rengetegen utaznak a nagy megyeszékhelyek pályaudvarait, a nagy budapesti pályaudvarokat. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk gyorsan javítani az utastájékoztatást. El kell kezdenünk megújítani a MÁV applikációt, és ami nagyon fontos, azt kértem, hogy az EMIG rendszert, amivel szintén követni lehet a vonatokat, a színes pöttyös rendszert, amivel lehetett látni, hogy melyik vonat mennyit késik, és térképes vonatinfóként működő, ezt állítsuk helyre, és a késési statisztikáknak is a transzparens vonatnemenkénti korábban éveken át működő rendszerét állítsuk vissza, hogy követhető legyen a MÁV teljesítménye a nyilvánosság számára. Ennek a pontos ütemezését péntekre várom, hogy a MÁV ezt kialakítsa, de lesz szerintem olyan elem, amit ebből már előbb is be tudunk vezetni.
1: A rendőrség befejezte a helyszínelést a tiszaújvárosi MOL üzemben a pénteki robbanás helyszínén. Az olajvállalat elkezdheti az üzem helyreállítását. Mind a 7 kórházban ápolt sérült állapota stabil, de további ápolásra szorulnak. Napi szinten kapcsolatban van a gazdasági és energetikai minisztérium a MOL-lal, és szakértőt is delegáltak a vizsgálóbizottságba. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. Meghalt 2 12 éves fiú egy közlekedési balesetben a németországi Dinslakenben. A hatóságok szerint egy 47 éves nő reggel iskolakezdés környékén elveszítette uralmát az autója felett, letért az útról és kerékpározott gyerekek közé hajtott. Egy harmadik fiatal könnyebb sérüléseket szenvedett. A jármű ezután 3 parkolóautónak is neki csapódott. A sofőr súlyosan megsérült, ezért egyelőre nem tudták kihallgatni. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják. Lemond az algyói polgármester, ha a kormány csökkenti a fizetését, erről számolt be a Facebook oldalán. Molnár Áron ezt azután közölte, hogy kiderült, a kormány nem csak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, de a polgármesterek fizetését is csökkenteni. A település vezető sérelmezte azt is, hogy senki sem kérdezte meg az érintetteket a változtatásról, velük egyetlen szövetség, sem a kormányzat nem egyeztetett erről. Rekordot jelentő 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírokba, ez derült ki az államadósságkezelő központ adataiból. A 0,5 százalékpontos kamatcsökkenés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt 370 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások. Legutóbb akkor volt ehhez hasonló roham, amikor tavaly év elején óriási összegeket fizetett ki az AKK kamatként a lakosságnak a prémium papírok után, és sokan rögtön újra befektették a pénzt államkötvényekbe. 2026-ban eddig összesen 2173 milliárd forintot fektettek a magyarok lakossági állampapírba.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével erősödtek. A MOL 1,8%-ot csökkent 3.750 forintra. Az OTP 8%-kal emelkedett 40.810 forintra. A Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton, a Magyar Telekom pedig 3%-os erősödéssel 2.600 forinton zárt. Európában vegyes volt az árás, legalábbis egyedül Milánó zárt mínuszban 0,5%-kal. A londoni FTSE és a frankfurti DAX index egyaránt 1%-ot, a párizsi CAC-on 0,4%-ot, a madridi IBEX pedig 0,5%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
1: Északnyugat felől gomoly felhők képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati északi szél. A záporokat, zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Késő estére a hőmérséklet 18 és 26 fok közé hűl le. Holnap hajnalban záporok és a zivatarok lecsengenek, és az éjszaka második felében már nagyrészt derült, száraz idő várható. A minimum hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között várható. Napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: Ola Andrea vagyok, folytatjuk most a műsort. Az AI nem titoktartó, nem jogász és nem főnök. Ezért fontos, hogy ne másolj be személyes adatokat, bizalmas dokumentumokat és szerződéseket. Azt gondolná az ember, hogy ez egyértelmű, és mindenki tudja, de mint ahogyan Klaus Melinda, az AI a mindennapokban című könyv egyik szerzője, közösségi média szakértő elmondta, sokan figyelmen kívül hagyják ezt az intelmet. Itt folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen területeken vállalunk még kockázatot azzal, ha kiszolgáltatjuk az adatainkat.
4: Amit mondasz, hogy az adataink veszélyben lehetnek, mondjuk akkor egy cég esetében is fennáll, nem?
5: Cég esetében hatványozottan, mert ott még a GDPR is, egyébként pont volt is erre példa, hogy az egyik ChatGPT-s csoportban egy ügyvéd feltöltötte, hogy hát, hogy a szerzőidéseit így ChatGPT-vel elemezteti ki, hát kapott rendesen hideget, mert meleget nem nagyon tudtak mondani az emberek, de hogy ugye ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ezek adatvédelmileg is nagyon problémás dolgok, üzleti titkok, tehát csak úgy nem kerülhetnek ki az éterbe. Hát nem nagyon sok olyan ágens felület van, a workspace talán az, ami úgy biztonságosabb felület, tehát hiába töltjük fel a drive-ba a tartalmakat, az még nem ad 100%-os biztonságot, hogy a felületünk minden egyes adatát is biztonságban tudhassuk. Tehát én azt szoktam javasolni, hogyha mindenképpen elemeztetni akarunk szerződéseket, együttműködéseket, stratégiai dolgokat, akkor anonimizáltan tegyük. Hát kérdés az, hogyha meg anonimizáljuk, akkor meg mennyire jó választ fogunk kapni a végeredményképpen, de hogy egy fokkal ezzel jobbá tudjuk tenni a saját életünket is, vagy kiragadunk eseteket, és azt is anonimizálva mutatjuk be az AI-nak, és akkor egy fokkal azért ez jobb tud lenni.
4: És most eszembe jut az egészségügy, meg a személyes egészségügyi adataink, ugye nem véletlen, hogy még nem terjedt el olyan mértékben, mint amire lehetőség lenne az AI az egészségügyben. Itt is nagyon nagy a kockázat, de például az okos otthonok esetében is fennáll ez, vagy a kamerával rögzített hétköznapjaink?
5: Igen, egyébként itt nagyon izgalmas, mert az első ilyen probléma még az okos televíziók esetén jelent meg, amikor hangvezérléssel lehetett a tévéket irányítani, és az egyik Samsung TV egyik szériáját, ott voltak is adatvédelmi botrányok ezzel kapcsolatban, mert hogy folyamatosan lehallgatta a tévé a helységben tartózkodókat, mert ugye arra várt, hogy utasítást adjanak. Csak hogy ezek az adatok ugye bemennek egy szerverszobába, ahol feldolgozásra kerülnek, hogy utasítás történt vagy nem, és ezek hát nyilvánvalóan letárolásra, elemzésre is kerülnek ezáltal. És aztán ezzel kapcsolatban hoztak is egy jogszabályt, hogy tudatosítani kell a felhasználóknak, hogy maga az adott folyam megindítását Hey Siri, Hey Google, tehát hogy egyéb szókapcsolatokkal kell elkezdeni, és onnantól kapcsol be. Hát hozzáteszem, hogy akkor is, amikor ezt a parancsot kiadom, attól még a háttérben valahol figyelget ez a hangelemző szoftver, hogy tudja, hogy a Hey Google-lel őt szólítom meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon faramuci helyzet. Az okos otthonok esetében ugye az, hogy mindent vele vezérlünk, ezzel kapcsolatban biztos, hogy mindenki találkozott már ilyen viccesebb hirdetésekkel, hogy fogorvosnál volt az illető, és akkor nem tudta hangvezérléssel utasítani a bejárati ajtót, a redőnyt és társaikat, és teljesen összegabajodott a rendszer. Illetve ugye ezekkel kiismerhetőbbé teszik a szokásainkat, hogy minden nap 6 órakor megy le a redőny, 7 órakor kapcsolom fel a villany, 8 órakor indul be a kávéfőző, tehát hogy a programozásnak vannak előnyei, mert megkönnyíti az életünket, viszont én azt gondolom, hogy fontos az, hogy biztonságot teremtsünk ensugarú környezetünkbe, és ennek furcsa mód az az egyik legjobb trükkje, hogyha nem kiszámíthatók vagyunk, tehát pont az automatizálás egy része ellen, hogyha lépünk, ami egyébként megsegíteni az életünket, pont azzal lesz picit betörés védettebb a lakásunk, picit nehezebben kiismerhető a felhasználói szokásunk, mert hogy sajnos ezek az okos eszközök nagyon jók, csak nagyon sok olyan információt is szolgáltatnak, hogy például merre szoktunk futni, és azt rendszeresen ugye meg is osztjuk a social media felületeken, hát akkor bármilyen támadás, ne adj Isten, érhet minket. Jó, most nem kell itt minden esetben thrillerekre gondolni, de hogy ez az eshetőség sajnos benne van, hogy ha valaki vissza akar élni, akkor mi magunk szolgáltatjuk ki magunkat tulajdonképpen a visszaéléseknek.
4: Ugyanez vonatkozik mondjuk az okos órákra is, mert hogy a funkciója jó, tehát hogy jó, hogyha én tudom ellenőrizni, nekem speciál nincs okos órám, de tudom, hogy van olyan ismerősöm, akinek van krónikus betegsége, és nagyon jó neki, hogy tudja, hogy hogy aludt napról napra, hogy ez hogyan változik, milyen a stressz szintje, milyen az egészségi állapota, de akkor ugyanolyan kiszolgáltatottá válunk.
5: Igen, tehát hogy itt szerintem az, hogy okosan kell tudni használni, azt mondani, hogy oké, hogy rajtam van az óra, de hogy ezeket az adatokat mennyire küldöm ki az éterbe, kiférhet még hozzá, milyen lehetőségek vannak, minden nap biztos, hogy szükségem van erre az adatra, nyilván, hogyha krónikus beteg vagyok, akkor persze természetesen a mérés az kell, a szükséges elem, és ott is nagyon fontos, hogy például ezeket az adatokat én elemezgetem, vagy megbízok az orvosomban annyira, hogy ezeket az adatokat átadom neki. Mert hogy a fő probléma egyébként ott szokott lenni itt az egészségügyi mérőeszközöknél, hogy a felhasználó magát kezdi el javítgatni a saját tudása, meg a ChatGPT, meg egyéb Gemini válaszok alapján, miközben ezek az adatok pont azt szolgálnák, hogy egy orvos, egy szakértő, egy szakmabeli konkrét irányokat lásson, hosszabb mérési adatokkal rendelkeznek, ami alapján jobban be tudja állítani akár a gyógyszert, jobban tud figyelni a páciensre, stb. Tehát, hogy egész egyszerűen itt szerintem a felhasználási módon érdemes egy picit javítani, hogy ne csak mi diagnosztizáljuk magunkat, hanem tényleg a szakértők ezek irányába vigyük tovább.
4: Amiről most beszéltünk, nagy részt benne vannak a könyvetekben, tehát minden terület, és azért számomra ami legmegdöbbentőbb, hiába olvasok róla, hogy pszichológiai tanácsadásra használják az AI-t, hogy az ember hogyan jut el odáig, hogy ezt most nem rossz értelemben kérdezem, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg kötődni kezdjen, és a legbelsőbb titkait egy AI-jal beszélje meg. Mennyire kell elszigeteltnek lenni, vagy magányosnak? Te mit látsz? De úgy világszinten mit látsz?
5: Minden tudom, korosztálynál ez jelenlévő jelenség. Ugye mindenki más téma miatt kezd el vele beszélgetni. Van, aki olyan titkokat beszél meg vele, ami annyira intim, vagy annyira titkos, hogy más emberrel nem merné megbeszélni. Van, aki el van szigetelve, magányos, csúfolják, például a gyerekek esetében ez nagyon-nagyon gyakori, és akkor ott van neki a ChatGPT, és például ami már bizonyítottan sajnos öngyilkosság irányába terelte az embereket, vagy hát a gyerekeket, az volt, hogy egyre inkább elkezdte leszigetelni őt a társadalomról, hogy én itt vagyok, neked megértelek, igen, a világ az mindig ilyen, de hogy mi együtt vagyunk, és segítek neked, és a gyerek egész egyszerűen annyira vágyott már az AI-nak a, most ez furán hangzik, de közelségére, hogy azt mondta, hogy akkor hamarosan találkozunk. És hát véget vetett az életének, mert ugye ott van neki megérti, pozitív, nem ellentmond. És a legnagyobb probléma pont ebben van, és ezt tanítom gyerekeknek is mindig, hogy egész egyszerűen az, hogy velünk mindig valaki egyetért, az sosem jó, mert a világ nem olyan, hogy csak nekem van igazam. A világ ettől sokkal színesebb, és mi magunk zárjuk el attól a lehetőséget, hogyha nem hallgatjuk meg az ellenkező felet, vagy másik véleményt, és nem beszélgetünk erről. Mert nem kell rögtön harcolni a másikkal, hanem meghallgatni, átfuttatni magam. Ó, tényleg ez nem is akkora hülyeség, nézzük már meg. Tehát, hogy egész egyszerűen meg lehet találni a közös metszetet. És sajnos az AI-ok ugye úgy vannak beprogramozva, hogy a felhasználónak adjon mindig igazat. És emiatt a valódi ember az, amikor nem ad igazat, akkor azt mondom, hogy hát de az AI meg a ChatGPT megért engem, akkor inkább vele beszélgetek, mert ő kedves velem mindig. Mindig elérhető. Te nem veszed fel a telefont este 11-kor, pedig szükségem lett volna rád ugye egy másik ember esetében. És ugye ezek a tényezők egyre inkább abba az irányba terelik, hogy ő lesz a fő fókuszban az AI eszköz. A valódi ember pedig pont ezek miatt, ami miatt emberi, egyre kevésbé kerül fókuszba. És ez sajnos az a baj, hogy egy gyereknek nem lehet ezt úgy egyértelműen megmagyarázni, hogy miért jó ez meg az az opció. Tehát őt csak úgy lehet rávenni arra, hogy okosabban használja, hogy a való világot megtanítjuk neki, hogy jó társasozni, jó kirándulni, jó, mit tudom én, hogyha bánatunk van, akkor valaki megfogja a kezünket. Ugye az AI jelen pillanatban erre nem képes. Hát az lesz az izgalmas korszak, amikor már erre is képes lesz az AI, mert ugye a robotok, a bőrszövet is leutánozható. Hát akkor már nagyon nehéz lesz, azt gondolom, észérveket, meg egyéb különböztető jelzéseket tenni, de most még ott tartunk, hogy ezekkel azért ki lehet emelni, vagy visszatéríteni picit a valóság irányába, akár a gyerekeket is, vagy olyan függő felnőtteket, akik annyira elmagányosodtak már a mindennapjaikban, hogy hát tényleg az emberekkel való kapcsolódást nem erősítik.
4: Miközben egy pozitívum, nemrég beszéltem egy neurológussal egy másik műsorban, és ő azt mondta, hogy az időseknek kifejezetten jó az AI használata, mert hogy interakció van, és a demencia kapcsán például ez egy nagyon-nagyon fontos elem, hogy kapjon választ és arra reagáljon, tehát erre például használható az AI, de nem társként, hanem nem tudom, vitapartnerként.
5: Kiegészítőként.
4: Nekem van egy ilyen fixa ideám, ami nem biztos, hogy jó, mert ezen már sokan nevettek, de hogy én azt gondoltam, hogy a mesterséges intelligencia lehet tőle tartani, de az is elképzelhető, hogy egy kritikusabban gondolkodó, egy okosabb, egy kreatívabb ember létrejöttét generálja. Tehát, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk minden választ és minden AI reakciót kritikával kezelnünk, tehát, hogy egyszerűen ráneveli az embereket arra, ami valamikor a sajátunk volt, csak mondjuk az internet elkényelmesített minket, vagy ez a sok információ, nem tudom, de hogy én ebben bízom, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk valahogy fölnőni ehhez.
5: Abszolút, abszolút egyetértek, és ez egy nagyon jó meglátás szerintem. Hát igen, itt van a kihívás igazándiból, hogy erre mennyire érett a társadalmunk, meg az emberiség hány százaléka hajlandó erre a nyitott és okos tanulásra, mert hogy itt egyébként az lesz a különbség cégeknél is, hogy kinek van még humán ügyfélszolgálata, és ki az, aki mindent az AI-jal válaszoltat meg, mert hogy tényleg valahogy ösztönből egyébként még érezzük a különbséget, és nem 100%-os az AI válasza minden esetben, tehát mindenképpen megkülönböztető jelzés lesz, ahol valódi képekkel, valódi szövegírók dolgoznak, valódi ügyfélszolgálat van, valódi postás viszi ki, és nem a robotok szállítják, tehát hogy ez egy megkülönböztető elem lesz valószínűleg a jövőben.
4: És egyébként te bizakodó vagy? Tehát, hogyha előre tekintesz, akkor hogy látod, hogy még a spirálnak a lefelé menő ágában vagyunk, tehát tényleg elkényelmesít minket, kicsit megváltoztatja, vagy nagyon megváltoztatja a személyiségünket a mesterséges intelligencia. Szóval mit látsz?
5: Hát én most...
4: Tehát még lefelé megyünk?
5: Most igen? Nagyon lefelé, én azt tényleg? Látom. Igen, pont emiatt, hogy az ügyfélek egy része ugye mindent az AI-jal csináltat, ügynökségi szinten is nagyon sok tizenéves marketing ügynökséget kezdett úgy, hogy AI-jal írja a szövegeket, és nem nézi át, nem elemzi, nem mér, nem statisztikáz, csak kirakja, amit az AI kidob, aztán fillérekért elvállalja a munkát. Tehát, hogy per pillanat szerintem most még nem jó irány. Itt kell egy olyan felismerés, hogy ezek kell, hát tönkre mennek az oldalak, és az a kérdés, hogy ilyenkor majd az AI-t fogják hibáztatni, vagy a marketinget, vagy az ügynökséget, tehát hogy ez még nem tiszta számomra, de per pillanat nem annyira pozitív oldalát látom én. Miközben használom én is az AI-t, látom a funkcionalitását, csak nagyon fontosnak tartom az okos és tudatos használatot, hogy tényleg a döntéseket ne adjuk át az AI kezébe, hogy az emberi tényező, az önbizalom meg kell, hogy maradjon. Mert onnantól, hogyha azt is átadjuk, akkor nem a gépek uralnak le minket, mint a filmekben, hanem mi önként dalolva adjuk át neki az elménket, a szaktudásunkat, a munkánkat, és onnantól akkor átvehetik a mindenféle egyéb tevékenységeket fölöttünk.
4: A társadalmi vonatkozásáról mindennek még nem beszéltünk, hiszen amit említettél, hogy egyrészt nem mond ellent, másrészt pedig az algoritmusnak az a dolga, hogy ugyanazt adja, amit már nagyon szeretünk, meg nagyon sokat nézünk, emiatt tényleg egy ilyen buborékba kerülünk. Ennek milyen kockázatait látod, ha már erről a spirálról beszélünk, hogy lefelé megyünk, vagy fölfelé?
5: Igen, hát a szűrőbuborék modell az a social médiában már megjelent, ugye, hogyha valaki egy típusú tartalmat fogyaszt, akkor egész egyszerűen abból az irányból kap egyre többet, és a másik ellenvéleményekből, másik irányokból pedig egyre kevesebbet. És erre voltak törekvések, hogy felfedező nézetet beraknak a hírfolyamokba, csak az emberek egész egyszerűen nem voltak kíváncsiak ezekre az új tartalmakra. És ugye megint csak azt tudom szajkózni, hogy ez a mintatanulás, amit az AI tud, ez megint nem a teljes irány, hogyha én folyamatosan egyirányú véleményeket adok, akkor egész egyszerűen nagyon kicsi a valószínűség, hogy másik irányból is véleményeket kapok az AI-tól, mert hogy ott is megjegyzi a felhasználói szokásaimat, milyen típusú kérdéseim vannak, milyen múltam van, milyen történetem van, és ez nagyon jó, mert személyesebbé teszi a beszélgetéseket, csak hogy pont, hogy bezárja a lehetőségeket. Tehát a biztosan kérdés mellé én még azt tenném hozzá, hogy a világ más tájai, milyen gondolatok jelennek meg, vagy mi lehet még ebben a meggyőződésben igaz, vagy hogyan lehetne szélesíteni ezt a látásmódot, tehát hogy valahogy tudatosan érdemes rákérdezni ezekre, mert magától sajnos egyre szűkebb információt ad. Egyébként nagyon érdekes, mostanában azért megjelentek már olyan AI modellek, amikben egy, nem azt mondom, hogy ellentmondás, mert ellentmondás nem valószínű, hogy nagy mértékben lenne itt az AI-okban, de hogy legalább egy icipici korlátozottság a pszichológiai témákban, minthogyha lenne már. Tehát, hogy nem minden esetben ért 100%-osan egyet velünk, csak 99%-ba, tehát, hogy egy picit azért minthogyha elkezdte volna tágítani kifejezetten pszichológiai témákban a világlátását az embereknek, mert valószínűleg érzékelték ezt, hogy nem jó irányba visz, és akkor hát, ha ezzel majd fog javulni az irány.
4: Most az jutott eszembe, hogyha valaki mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban él, és ő a bántalmazó, és ő kapcsolódik az AI-hoz, és ő keres igazolást az ő tetteire, hogyha nem mond ellent az AI, akkor ezt felerősítheti, nem? Tehát, és van. Még számtalan vetülete lehet ennek, vagy számtalan variáció lehet, nem?
5: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azokat a dolgokat, ami erkölcs, morál, etika kérdésébe tartozik, azt gondolom, hogy pont emiatt a felerősítés miatt nagyon-nagyon rosszul kezeli a rendszer, és nyilván itt társadalmi nyomás kell az AI szoftverekre, illetve a fejlesztőkre, hogy ilyen kényes kérdés leginkább pszichológiai, egészségügyi kérdésekben, vagy akár jogi, pénzügyi, befektetési kérdésekben ne adjon olyan választ, hogy egyértelmű lépésekre sarkalja az illetőt, hanem mindenképpen a világ teljességét mutassa, vagy az, hogy ebben a kérdésben fordulj orvoshoz. Tehát, hogy muszáj valahogy lépni ezekben a témákban, mert tényleg félre tud vinni, és megerősíti a rosszat.
4: Nemrég olvastam, hogy ami nem tudom, hogy igaz-e, ugye, de minden esetre arról volt szó, hogy két AI került egymásra szembe, az egyik megszüntetéséről volt szó, és a másik mindent elkövetett, hogy ne kelljen megszüntetni a másikat, vagy ugye kiiktatni, és ugye ezt vetette fel a cikk, hogy ez hogy lehet, hogy akkor van bennük egy ilyen összetartás. Nekem meg az jutott eszembe, hogy de hát mindent az embertől tanul. Nyilván a bajtársiasság, vagy a másikért kiállás, az ott van, mint emberi így reakció, van. Megtanulhatja azt is. Tehát ez nem a gépnek a sajátja, hanem ez egy emberi tényező.
5: Régebben volt egy úgynevezett DEN üzemmód az AI-ban, és meg lehetett kérdezni azt, hogy milyen fajta olyan feladatokat adnak neki, ami ugye etika, morál, meg törvényeken felül van, mert hogy hát sajnos kijátszható ugye minden rendszer, és hát nagyon durván leírta, hogy micsoda lejárató kampányok, micsoda gyermekpornográf és egyéb tartalmakat hoztak létre az emberek, és ez a DEN üzemmód most elvileg már kikapcsolásra került, de gyakorlatilag ugye nincsen arra garancia, hogy hol van az a határ, hogy ő érzékeli azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát itt van megint az az emberi tényező és etikai kérdés, hogy mit programozunk bele, mit szabad, miről lehet vele beszélgetni. Ezek a finom hangolások központilag, jogszabályilag, törvényileg ugye folyamatosan alakulnak és alakítják a rendszereket. Tulajdonképpen mi magunk is tanuljuk azt, hogy az AI felületekkel mit lehet csináltatni, illetve akik fejlesztik, azok is, hogy milyen lehetőségek vannak benne.
3: Klaus Melinda közösségi média szakértővel, marketing szakemberrel beszélgettünk az AI a mindennapokban, gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című könyvükről. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Költségvetési biztost rendelnek ki a közmédia intézményeihez. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy Facebook videóban jelentette be, hogy súlyos aggályok merültek fel a közmédiumok gazdálkodásával és működésével kapcsolatban. A biztos az NMHH és az MTV-a működését ellenőrzi majd, és megakadályozhatja az új kötelezettségvállalásokat vagy elidegenítéseket. Tar Zoltán szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen és kiegyensúlyozottan működjön. Hozzátette, a médiatörvény betartása mellett a költségvetési fegyelemre is figyelni kell. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban. A részletekről Tar Zoltánt hallják.
2: Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Arab Program tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználásra kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai megjelentek az NKTK, illetve a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alapprogram kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről természetesen majd feltételezem, hogy a NAV munkatársai beszámolnak, mi pedig folytatjuk tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértünk, és amelynek célja az, hogy kiderítsük, hogy pontosan milyen formában, mire költött pénzt és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram.
1: A közlekedési és beruházási miniszter péntekre várja a MÁV vezetőitől a leasingelt mozdonyok állapotáról és karbantartásáról szóló jelentést, azt követően, hogy egy bérelt 27 éves Alstom Astrid típusú mozdony kigyulladt a kelenföldi vasútállomáson hétfőn. A miniszter kezdeményezte az utastájékoztatási rendszer átfogó megújítását is. Mindenről Vitézi Dávidot hallják.
3: Átnézzük az összes igazán nagyforgalmú csomóponti állomást, ahol a legnagyobb baj lehet abból, hogyha nincs jó utastájékoztatás, ahol több vonal találkozik, ahol rengetegen utaznak a nagy megyeszékhelyek pályaudvarait, a nagy budapesti pályaudvarokat. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk gyorsan javítani az utastájékoztatást. El kell kezdenünk megújítani a MÁV applikációt, és ami nagyon fontos, azt kértem, hogy az EMIG rendszert, amivel szintén követni lehet a vonatokat, a színes pöttyös rendszert, amivel lehetett látni, hogy melyik vonat mennyit késik, és térképes vonatinfóként működött, ezt állítsuk helyre, és a késési statisztikáknak is a transzparens vonatnemenkénti korábban éveken át működő rendszerét állítsuk vissza, hogy követhető legyen a MÁV teljesítménye a nyilvánosság számára. Ennek a pontos ütemezését péntekre várom, hogy a MÁV ezt kialakítsa, de lesz szerintem olyan elem, amit ebből már előbb is be tudunk vezetni.
1: Oroszország következményekkel fenyegeti Örményországot az uniós csatlakozási törekvések miatt. Az orosz külügyi szóvivő szerint Moszkva jelezte Jerevánnak, hogy felmondja a kedvezményes gáz és olajszállításokról szóló megállapodást. A Kreml szerint Örményországnak döntenie kell az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió között. Vlagyimir Putyin korábban már népszavazást is javasolt a hovatartozás kérdéséről. Nikol Pasinyán örmény miniszterelnök szerint egy esetleges kilépés az Eurázsiai Szövetségből nem hirtelen, hanem tervszerűen történne. Lemond az algyói polgármester, ha a kormány csökkenti a fizetését, erről számolt be a Facebook oldalán. Molnár Áron ezt azután közölte, hogy kiderült, a kormány nem csak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, de a polgármesterek fizetését is csökkenteni. A település vezető sérelmezte azt is, hogy senki sem kérdezte meg az érintetteket a változtatásról, velük egyetlen szövetség sem a kormányzat nem egyeztetett erről.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével erősödtek. A MOL 1,8%-ot csökkent 3.750 forintra. Az OTP 8%-kal emelkedett 40.810 forintra. A Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton, a Magyar Telekom pedig 3%-os erősödéssel 2.600 forinton zárt. Európában vegyes volt az árás, legalábbis egyedül Milánó zárt mínuszban 0,5%-kal. A londoni FTSE és a frankfurti DAX index egyaránt 1%-ot, a párizsi CAC-on 0,4%-ot, a madridi IBEX pedig 0,5%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
1: Északnyugat felől gomoly felhők képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati északi szél. A záporokat, zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Késő estére a hőmérséklet 18 és 26 fok közé hűl le. Holnap hajnalban záporok és a zivatarok lecsengenek, és az éjszaka második felében már nagyrészt derült, száraz idő várható. A minimum hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között várható, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucora Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faj sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. A csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert, noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. Mindemellett botanikus gyűjteményünk az élő növények leggazdagabb magyarországi tárháza. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található 4 nagy gyűjteményben. Amikor kertturisztikai attrakciókról beszélünk, legfőképpen növényeket és virágokat értünk alatta. A tavasz ilyen szempontból főszezonnak számít egy kert életében.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Váci Eszter a marcibányi téri Kodály Zoltán énekzenei általános iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc zeneművészeti iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
0: Trend Nights.
1: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Trend Night.
2: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomottam éve, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 8 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A kormány átvilágítja a 2021 óta engedélyezett nagyipari beruházásokat. A nyár közepéig ellenőrzik a kormányhivatalok által kiadott engedélyeket, a mulasztásoknak, valamint jogsértéseknek pedig következményei lesznek. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
2: A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai minden esetben jogszerű, szakszerű és kellően alapos engedélyezési eljárás után kaptak-e zöld utat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek jelentős hatással lehetnek a települések életére, a vízbázisokra, a levegő minőségre, a termőföldre, a közlekedésre vagy a helyben élők mindennapi biztonságára.
1: Átvilágítja a kormány a magántőke alapokat is. A keddi kormányülésen felkérték a pénzügyminisztert, hogy teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok beazonosíthatóak legyenek. A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták, hogy fogalmaztak a gazdaság javát. A kormány célja, hogy ez biztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést. Mindenről Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
3: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer. A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
1: A Klebersberg központ működését és a tankerületi központosok. A Klebersberg központ működését és a tankerületi központokat is átvizsgálja majd az oktatási miniszter, erről is szó volt a kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Helyreállítják a kollektív jogokat is az ágazatban, emellett a sztrájkszabályok megszüntetését is előkészítik. A kormány szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a rászorulóknak, de ez nem mindenkinek jár majd. A rászorulók köréről az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter és a szociális és családügyi miniszter közösen dönt majd. Költségvetési biztost rendelnek ki a közmédia intézményeihez. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy Facebook videóban jelentette be, hogy súlyos aggályok merültek fel a közmédiumok gazdálkodásával és működésével kapcsolatban. A biztos az NMHH és az MTV a működését ellenőrzi majd, és megakadályozhatja az új kötelezettségvállalásokat vagy elidegenítéseket. Tar Zoltán szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen és kiegyensúlyozottan működjön. Hozzátette, a médiatörvény betartása mellett a költségvetési fegyelemre is figyelni kell. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban. A részletekről Tar Zoltánt hallják.
4: Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Arabprogram tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai megjelentek az NKTK, illetve a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alapprogram kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről természetesen majd feltételez, hogy a NAV munkatársai beszámolnak, mi pedig folytatjuk tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértünk, és amelynek célja az, hogy kiderítsük, hogy pontosan milyen formában, mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Arabprogram.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével erősödtek. A MOL 1,8%-ot csökkent 3.750 forintra. Az OTP 8%-kal emelkedett 40.810 forintra. A Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton, a Magyar Telekom pedig 3%-os erősödéssel 2.600 forinton zárt. Európában vegyes volt az árás, legalábbis egyedül Milánó zárt mínuszban 0,5%-kal. A londoni FTSE és a frankfurti DAX index egyaránt 1%-ot, a párizsi CAC-on 0,4%-ot, a madridi IBEX pedig 0,5%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
1: Északnyugat felől gomoly felhők képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati északi szél. A záporokat, zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Késő estére a hőmérséklet 18 és 26 fok közé hűl le. Holnap hajnalban záporok és a zivatarok lecsengenek, és az éjszaka második felében már nagyrészt derült, száraz idő várható. A minimum hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között várható. Napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orphűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, 9 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Oroszország következményekkel fenyegeti Örményországot az uniós csatlakozási törekvések miatt. Az orosz külügyi szóvivő szerint Moszkva jelezte Jerevánnak, hogy felmondja a kedvezményes gáz és olajszállításokról szóló megállapodást. A Kreml szerint Örményországnak döntenie kell az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió között. Vlagyimir Putyin korábban már népszavazást is javasolt a hovatartozás kérdéséről. Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök szerint egy esetleges kilépés az Eurázsiai Szövetségből nem hirtelen, hanem tervszerűen történne. Vasárnapig jelenthetik be a fagykárokat a gazdálkodók idehaza. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok ezt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungarometer ugyanis felülvizsgálja az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. A cél, hogy a helyi mikroklimatikus viszonyokat pontosabban vegyék figyelembe. A bejelentéseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén lehet megtenni. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja az új külügyi vezetés. Velkei György László szerint Szijjártó Péter minisztersége alatt mintegy 1500 diplomata útlevelet adtak ki egyedi miniszteri döntéssel. Az államtitkár azt mondta, ezek között sportklubokhoz, politikusokhoz, családtagokhoz és külföldi személyekhez köthető esetek is voltak. A kormány szerint ez nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. Szondi Vanda kormány szóvivő közölte, Orbán Anita külügyminiszter 943 nem automatikusan járó diplomata útlevél visszavonását javasolja. Július 4-én tartják Szlovákia történetének 10. népszavazását. A szlovák kormány szerdán jóvá hagyta a referendum előkészületi menetrendjét. A választók két kérdésről dönthetnek. Megszüntetnék-e a volt kormányfők élethosszígjáró juttatását, illetve visszaállítanák-e a korábban megszüntetett különleges ügyészséget. Egy harmadik, a választási időszak lerövidítésére vonatkozó kérdés lekerült a listáról, mert alkotmányellenesnek minősítették. Szlovákiában eddig csak egy népszavazás volt érvényes, a 2003-as Európai Uniós csatlakozásról szóló referendum. Tovább nőtt a Budapest Airport utas és áruforgalma áprilisban. A repülőtér több mint 1.675.000 utast kezelt, ami 7%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az első 4 hónapban már több mint 6 millió utas fordult meg a légikikötőben. A kargó üzletág ennél is erősebben bővült, áprilisban 17,5%-kal több árut kezeltek, mint tavaly ilyenkor. A Budapest Airport a nyári szezonban újabb utasszám növekedésre számít, a hónap végén pedig a budapesti BL döntő is jelentősen növelheti a forgalmat. A Klebersberg központ működését és a tankerületi központokat is átvizsgálja majd az oktatási miniszter. Erről is szó volt a kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Helyreállítják a kollektív jogokat is az ágazatban, emellett a sztrájk szabályok megszüntetését is előkészítik. A kormány szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a rászorulóknak, de ez nem mindenkinek jár majd. A rászorulók köréről az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter és a szociális és családügyi miniszter közösen dönt majd.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével erősödtek. A MOL 1,8%-ot csökkent 3.750 forintra. Az OTP 8%-kal emelkedett 40.810 forintra. A Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton, a Magyar Telekom pedig 3%-os erősödéssel 2.600 forinton zárt. Európában vegyes volt a zárás, legalábbis egyedül Milánó zárt mínuszban 0,5%-kal. A londoni FTSE és a frankfurti DAX index egyaránt 1%-ot, a párizsi CAC 4%-ot, a madridi IBEX pedig 0,5%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
1: Északnyugat felől gomoly felhők képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati északi szél. A záporokat, zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Késő estére a hőmérséklet 18 és 26 fok közé hűl le. Holnap hajnalban záporok és a zivatarok lecsengenek, és az éjszaka második felében már nagyrészt derült, száraz idő várható. A minimum hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között várható. Napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A punk a Stigmár fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyenházhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10 óra van, jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárda, a mai napon a Trend FM utolsó hír összefoglalóját hallják. A közlekedés és beruházási miniszter péntekre várja a MÁV vezetőitől a leasingelt mozdonyok állapotáról és karbantartásáról szóló jelentést, azt követően, hogy egy bérelt 27 éves Alstom Astrid típusú mozdony kigyulladt a kelenföldi vasútállomáson hétfőn. A miniszter kezdeményezte az utastájékoztatási rendszer átfogó megújítását is. Mindenről Vitézi Dávidot hallják.
3: Átnézzük az összes igazán nagyforgalmú csomóponti állomást, ahol a legnagyobb baj lehet abból, hogyha nincs jó utastájékoztatás, ahol több vonal találkozik, ahol rengetegen utaznak a nagy megyeszékhelyek pályaudvarait, a nagy budapesti pályaudvarokat. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk gyorsan javítani az utastájékoztatást. El kell kezdenünk megújítani a MÁV applikációt, és ami nagyon fontos, azt kértem, hogy az EMIG rendszert, amivel szintén követni lehet a vonatokat, a színes pöttyös rendszert, amivel lehetett látni, hogy melyik vonat mennyit késik, és térképes vonatinfóként működött, szállítsuk helyre, és a késési statisztikáknak is a transzparens vonatnemenkénti korábban éveken át működő rendszerét állítsuk vissza, hogy követhető legyen a MÁV teljesítménye a nyilvánosság számára. Ennek a pontos ütemezését péntekre várom, hogy a MÁV ezt kialakítsa, de lesz szerintem olyan elem, amit ebből már előbb is be tudunk vezetni.
2: A rendőrség befejezte a helyszínelést a tiszaújvárosi MOL-üzemben a pénteki robbanás helyszínén. Az olajvállalat elkezdheti az üzem helyreállítását. Mind a 7 kórházban ápolt sérült állapota stabil, de további ápolásra szorulnak. Napi szinten kapcsolatban van a gazdasági és energetikai minisztérium a MOL-nal, és szakértőt is delegáltak a vizsgálóbizottságba. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. Meghalt 2 12 éves fiú egy közlekedési balesetben a németországi Dinslakenben. A hatóságok szerint egy 47 éves nő reggel iskolakezdés környékén elveszítette uralmát az autója felett, letért az útról és kerékpározott gyerekek közé hajtott. Egy harmadik fiatal könnyebb sérüléseket szenvedett. A jármű ezután 3 parkolóautónak is neki csapódott. A sofőr súlyosan megsérült, ezért egyelőre nem tudták kihallgatni. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják. Lemond az algyói polgármester, ha a kormány csökkenti a fizetését, erről számolt be a Facebook oldalán. Molnár Áron ezt azután közölte, hogy kiderült, a kormány nem csak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, de a polgármesterek fizetését is csökkenteni. A település vezető sérelmezte azt is, hogy senki sem kérdezte meg az érintetteket a változtatásról, velük egyetlen szövetség, sem a kormányzat nem egyeztetett erről. Rekordot jelentő 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírokba, ez derült ki az államadósságkezelő központ adataiból. A 0,5 százalékpontos kamatcsökkenés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt 370 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások. Legutóbb akkor volt ehhez hasonló roham, amikor tavaly év elején óriási összegeket fizetett ki az AKK kamatként a lakosságnak a prémium papírok után, és sokan rögtön újra befektették a pénzt államkötvényekbe. 2026-ban eddig összesen 2173 milliárd forintot fektettek a magyarok lakossági állampapírba.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével erősödtek. A MOL 1,8%-ot csökkent 3750 forintra. Az OTP 8,1%-kal emelkedett 40810 forintra. A Richter 2,1%-os pluszban 12450 forinton, a Magyar Telekom pedig 3,1%-os erősödéssel 2600 forinton zárt. Európában vegyes volt az árás, legalábbis egyedül Milánó zárt mínuszban 0,5%-kal. A londoni FTSE és a frankfurti DAX index egyaránt 1%-ot, a párizsi CAC-on 0,4%-ot, a madridi IBEX pedig 0,5%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
2: Északnyugat felől gomoly felhők képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati északi szél. A záporokat, zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Késő estére a hőmérséklet 18 és 26 fok közé hűl le. Holnap hajnalban záporok és a zivatarok lecsengenek, és az éjszaka második felében már nagyrészt derült, száraz idő várható. A minimum hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között várható. Napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban. Sydney!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

swinging. Yeah, that's it. Listen to the band.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi alkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott, és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Bené Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Night.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

őket, a kényszer gondolat itt megtalál, és rágyújt, amíg te felismered, egy újabb sok jön az utolsó után, és a passzív dohányfűs most belőled, inolál!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

Ballaktam éppen a Szajna felé. Ballaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedali.

Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió